ne erőszakosan, csak finoman, de érthetően. És hogy ezt hogy kell csinálni, arra csak is mennyei édesatyánk adhat nekünk hiteles tanácsot, mert ő ismeri az illető lelkét és senki más. Így hát, csak is a lelkek nagy ismerője az Úr tudja, hogy mikor és mit kell neki mondani és hogyan. Persze, már is jöhet a szokásos elutasítás, de gondoljunk csak arra, hogy ránk hány és hány évet várt az Úr, mire hozzáléptünk. És talán még ma se vagyunk nála teljesen.

1763. kérdés. Isten sokszor szólt népéhez a próféták által. És ma? A válasz. Mit tudunk arról, hogy Isten hogyan kommunikál az emberrel? Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, a kornak, az egyénnek megfelelően. Még az Édenkertben, közvetlenül. Olyan meghitt, amikor azt olvassuk, hogy alkonyattájt, az Isten mindig meglátogatta az embert, sétáltak, beszélgettek, egyek voltak. Aztán a bűnbeesés után Isten kétféleképpen kommunikált, egyrészt rámutat a természet csodás megalkotása, másrészt embereket választott ki, és rajtuk keresztül üzent a népnek. Ezek voltak a proféták, ahogy az ige mondja is. Aztán eljött az üdv történet megváltási szakasza, és akkor Jézuson át szólt hozzánk az Atya, melynek csodálatos tárháza a négy evangélium, az apostolok cselekedeteitől végig a Biblia. És ma? Hát azt kell mondanunk, hogy már mindent elmondott az Úr ennyi idő alatt, mit kéne még tudnunk? Nos, talán, ha nagyon odafigyelünk, meglátjuk, hogy Isten ma is szól hozzánk, hitünk erősítésére, mégpedig sok úton és módon. Számtalan tanúságtevést és ige hirdetést hallhatunk az interneten, a rádióban, a tévében. Soha annyi keresztény tartalmú nyomtatvány nem jelent meg, mint napjainkban. Számtalan, bibliai alapú, hiteles film készül, mint például napjainkban a Kiválasztottak című sorozat, melyben soha egy mondatot sem hallottam, amely ne követte volna híven a Szentírást. De ott vannak a híres régészeti felfedezések is, mint a holt tengeri tekercsek, vagy azok az ásatások, melyekben más-más országokban a Biblia igazságának megfelelő feljegyzéseket rögzítettek, találtak. Legyen az akár egy-egy történés, akár egy hiteles személy létezése, akár a szövetségkötések dokumentációja. De látjuk a jerikói fal leomlását is. Pontosan úgy ásták ki, ahogy az le van írva a Bibliában. A fal nem összeomlott, hanem mint egy papírlap, teljes egészében előre esett, és ma is így van a földben. Aztán ott vannak a jeruzsálemi emlékek, és azok egyre másra történő gazdagodása a feltárások nyomán. Ma már itt van a modern lidár technika, mellyel akár az őserdők sűrű lomb koronája alatt rejtőző régi városokat is föl lehet térképezni, és 3D-s képet alkot a talajfelszínről. Ez a légi lézeres letapogatás új régészeti helyeket mutat. És még számtalan dologról beszélhetnénk, de a lényeg az, hogy Isten ma is szól az emberhez. Hogy mégis melyik a leggyakoribb módszere? Nos, azt hiszem, hogy személyesen, a Szentlélek által a szívünkkel beszél. Mindenkivel egyenként és külön-külön. Mely hatalmas kincsünk és nagy lehetőségünk ma.

1764. kérdés. Pál miért nem hirdette a Krisztus a Sanhedrinnek? A válasz. Erre egy nagyon-nagyon szomorú válaszunk van a Bibliában, egy olyan, amire józan emberi ész azt mondja, hogy na ez aztán már végképp nem lehetséges. De miért? Mert pontosan azok, akiknek a megváltást kellett volna hirdetni, oda se fütyültek. Van a Bibliának egy pontos idő meghatározása Dániel könyvébe, hogy mikor, melyik évben várható a Messiás születése. Senkit nem érdekelt. Aztán megjöttek a napkeleti bölcsek, és emberi szóval is elmondták. Megszületett! Senkit se érdekelt. Senki se rohant velük Betlehembe, hogy lássuk tényleg. Aztán, amikor Heródes kiadta parancsot a 2 éven aluli kisfiúk meggyilkolására Betlehemben, hogy a Messiás is oda vesszen, meg a környékén, senki se sietett menteni a gyermeket. És amikor Jézus színre lépett, már is féltékenyek lettek rá, már is üldözték, már is kémeket küldtek rá, és rövid időn belül elhatározták, hogy megölik azt, akit szolgálniuk kellett volna, mint papság. De Jézus kijelentette, hogy olyanok, mint akire a messze földre távozott ember rábízta vagyonát. Amikor kérte a hasznot, minden hírvivőjét megölték, lásd a proféták, és most Jézust is holott, pontosan tudták, hogy ő az Isten fia. Ők nem tudatlanságból, nem megtévesztettségből utasították el Jézust, hanem sátáni megfontoltságból. Tudatosan. Ezért járt le a kegyelem részükre már itt a földön. Ezért nem állt eléjük Pál apostol sohasem. Amit tettek, az a Szentlélek káromlása volt, és arra nincs bocsánat.

1765. kérdés. Ó, csak éj a mának, rohannak az életbe sokan. De erről van Istennek véleménye? A válasz. Minden ember céllal születik a földre, mint már tanultuk sokszor. De ha nem hisz Isten tervében, akkor a saját feje után megy, és sokszor csodálkoznak, hogy bizony jól beverik a fejüket, és még akkor se tanulnak sokan. Az ilyen ember, mert sok negatívum érte, kárpotolni akarja magát a föld gyönyöreivel, és aki ezt vallja, meg is teszi. De itt a kérdés. Boldog lesz ettől? Nos, az Úr többször is beszél erről a Szentíráson keresztül. Ime Ézsaiás 56. Mert sokan már akkor is így éltek. Csak vigasság és öröm van, marhát vágnak, juhot ölnek, falják a húst, isszák a bort. Együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Az 1 Korintus 15-ben így szól Pál. Együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Isten az önpusztítás helyett bűnbánatra hívja őket és magához, ahol igazi öröm és igazi béke van, és ez ma is igaz.

És akkor jöjjenek a következő kérdések a jövő hétre. 1766. kérdés. Miért mondják a kereszténységre, hogy kirekesztő? És az? 1767. kérdés. Ki az első ember, aki keresztény családban nőtt fel? 1768. kérdés. Büntetés volt-e, hogy az Édenen Isten elzárta az örök élet fáját az embertől? 1769. kérdés. Az Ószövetségben sok vér ömlött. Akkor Isten kegyetlen volt? 1770. kérdés. Mit jelent? A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni. Remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok. A külső tényezők ellenére is minden kedves hallgatómnak miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan dolgokat tár föl, olyan eseményekről beszél, melyel kapcsolatban az ember meg akarja érteni az Istenhez való kapcsolódását.

Média figyelő. Kedves hallgatóink, az előző héten már elkezdtünk beszélgetni a mai média robbanásról, és az ott tapasztalható jelenségekről. De nem csak ezekről, hanem ezeknek a mi szívünkre, lelkünkre gyakorolt hatásáról, valamint arról is, hogy mibe sodródhatunk bele, és mire kell nagyon figyelnünk Isten igéjének intése szerint. Mert ki a keresztény ember, aki ezt mondja szíve mélyéről? Mindenben igyekszem, hogy szavazom.

Szavaid alapján éljek, Uram. Megtárgyaltuk, hogy minden emberben az Isten lehellete van. Ezt olvassuk az 1 Mózes 2-ben. Miután az Isten megformálta az embert, az élet lehelletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény, vagyis így lett benne élet, különben hideg kő lenne, föld, göröngy vagy valami más. Ezért magát az embert, a méltóságát sose támadjuk, mert az Istentől van. Ellenben, amit rosszul tesz, a bűnt, az mindig szabad, és kell is támadni, elmondani, utálni, tenni ellene, és ebbe belefér annak felsorolása, a tiltakozás is a konkrétan megnevezett dolgok ellen. Tehát vigyázz, senkit ne ítélj el, hogy jaj, hogy ő ilyen meg olyan, mármint hazug, gonosztevő, aljas, mert az majd az Isten dolga lesz, hiszen mi nem látjuk a teljességet körülötte. A végleges megbélyegzés tehát tilos. Nos, van még más oka is? Bizony van. Mert láttunk már sok esetet a Szentírásban is, amikor lehetetlennek tűnő lelkek is jó útra tértek, ahogy ki is tárgyaltuk, Manassé király, Nabukodonozor, Pál, és így tovább. Bizonyságok járnak arról, hogy Kádár János is megtért a halálos ágyán, már csak korábban tette volna. Tehát a bűnök föltárása során tilos a gúnyolódás is. Mert Isten ezt mondja, ne ülj a gúnyolódok székébe, ugyanígy tilos a mocskolódás. Mert a mi szánkból nem jöhet ki jó és mocskos egyszerre, ráadásul erősen hat a mi lelkünkre is az, amit kimondunk. Éppen ezért nagyon fontoljuk meg, hogy mit olvasunk el, milyen tartalmat nézünk meg, szörnyű gyilkosságokat, varázslást, boszorkányos, szexeltele filmeket, pride fölvonulást, gúnyolódást, mocskos beszéd a netten, meg ehhez hasonlók. Mert amit beengedünk a szívünkbe, azok fognak kijönni a szánkon is. És ne feledjük, hogy ezek a dolgok minket is formálnak, és hát sokszor éppen a rossz irányába. Mert egyszer csak azt veszük észre magunkon, hogy ami eddig bántotta a lelkünket, hirtelen kezd megszokott és természetes lenni. Úgyhogy figyelem erre is. Ne engedjük a lelkünket eltorzítani. Tehát a másik nagyon fontos dolog, még a napi kommentek terén is, hogy soha nem látott és hallott trágár beszéd lett úrrá vezetőink és a vélemény nyilvánítók körében is, mintha azzal többet és hangsúlyosabbat mondanának. Erre ugyanúgy figyeljünk, nehogy minket is elragadjon ez az egyre divatosabb magatartás. Óvjuk, védjük csodaszép magyar nyelvünket is, amit maga az Úr talált ki nekünk, és amit mi annyira szeretünk, ami annyira különleges és gyönyörű. Talán azt hiszik ezek az emberek, akik az ocsmány beszéd hívei, hogy a másikat döngölik a földbe lealjasító szavaik által. Nem. Ők a saját szívükből jövő stílussal saját emberi méltóságukat alázzák le, ahogy durva és ocsmány szavakat mondanak, harsognak, írnak. Már ha ki tudják írni helyes magyarsággal a gondolataikat. Nekünk hívő embereknek erre nagyon is figyelnünk kell, mint már mondtuk. Nekünk nincs megtiltva a véleménynyilvánítás, de nem tehetjük a többség modorában akárhogy. Mondhatjuk ezt. Amit most látunk, az helytelen. Amit most mások csinálnak, az tarthatatlan. Ahogy most kommunikálnak, az gyalázatos, az hamis. Ahogy most szidalmaznak másokat, az nem az emberi méltósághoz tartozik.
ami most készül, vagy ami most körülvesz bennünket, az bűn, Isten és a nemzet ellen. Vagy ez a munkastílus nem megengedett, nem erre szerződtünk, és így tovább. Vagyis, igenis lehet véleményünk, de csak is Isten gyermekéhez méltó módban.

Következő kérdésünk. Föl lehet-e lépnünk a helytelen dolgok ellen? Igen, föl lehet lépni, de csak is az Isten által engedélyezett módon, helyen és időben. És ami nagyon fontos még, ma a közhangulat igen parázs helyzetet szült. Számtalan ember jobbra-balra csapkod. Nagyon sokan nincsenek megelégedve országunk vezetésével, a vezetőjével, a méltóságokat viselő emberekkel, és hát változás után kiáltanak. Akkor hát, ha így kívánják, akkor elmondom ennek a legerősebb és leghatékonyabb módját, amit ismét Isten tett a szívemre. Imádkozz értük! Imádkozz a hazánkért, az országért, a minket körülvevő dolgokért, amit így magyaráz a római levélben Pál. Először is. A 13. fejezetben ezt olvassuk, és most figyeljünk nagyon, mert bizony sok mindent másként tanít Isten, mint ahogy ma azt érezzük egy-egy forró helyzetben. Minden lélek, mondja az Úr, engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe, akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket, mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Nos, akkor most fordítsuk le új magyarra az olvasott szakaszt. Akár tetszik nekünk keresztényeknek egy ország vezetője, akár nem, tudnunk kell, hogy ő a hatalmát Istentől kapta. De nem csak ő, hanem a legkisebb hatalommal bíró adminisztrátor is. De az elszámolás is az övék. Számtalan helyen látjuk, hogy az ilyen szégyentelen sors az istentelen nép büntetése, ha olyan vezetője van, amilyet nem akart. És itt mélyen nézzünk a szívünkbe. Mondhatjuk-e azt, hogy nem érdemeltük meg? Másodszorban. A regnáló hatalom minden utasításának engedelmeskedni kell, ha tetszik, ha nem, mert az olyan, mintha maga Isten rendelkezése ellen vétenénk, kivéve persze az Isten ellenes utasításokat, azokat nem szabad teljesíteni, ellen kell szegülni. És ez tetszik nekünk? Hát sokszor nem, mert az ellenszegülés bosszú állása motoszkál bennünk. De a bosszú nem a mi dolgunk, mert Isten így szólt. Ne állj bosszút magadért, majd én megfizetek. Olvassuk a zsidóknak írt levélben. De lapozzunk csak tovább, vagy vissza. Jeremiás könyvének 29. fejezetében az Úr így szól hűtlen népéhez, akiket fogságba vittetett, vagyis olyan helyzetbe hozott, amit nagyon nem akartak.
fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ma is sokan ezt vallják. A nép bűnéért élt minket ez a szégyen. De így még több dolgunk van. Imádkoznunk kell az országért, a városért, a parlamentért, nekünk is, azért, hogy minden forduljon egykor jóvá, mert ettől függ a mi jólétünk is. És talán nem érdemtelen Isten ígérete, hűtlenné vált és megbüntetett népe vigasztalására. Majd, ha eltellik, akkor gondom lesz rátok. Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok engem, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. És akkor csak föl kell lapoznunk a magyar történelem lapjait. Tatárjárás. Felépültünk utána, török hódoltság, újra élettünk. Habsburg uralom, kibírtuk, kommunista korszak, átéltük, mert Isten szabadított meg ezekből minket, és még mindig itt vagyunk, de ne feledjük, hogy csak töredékben. Azt mondja az ige, hogy akit szeret az Úr, azt megfeddi. Nem azért, hogy elpusztítsa, hanem éppen azért, hogy tanuljon abból, amit csinált, és ez által éljen. Tanulhatunk a bibliai Dániel életéből is, mert hogy ő mit csinált. Pontosan tudta, hogy népe jelenlegi helyzete azért következett be, mert vétkeztek Isten ellen, és semmi figyelmeztetése nem hallgattak. És akkor zugolódni kell, hogy milyen az Isten, aki így gyötri az embereket? Nem. Hálát kell adni, hogy sorozatos bűneink mélységei miatt nem megsemmisített minket, hanem a figyelmeztetéssel ismét új esélyt adott. Drágáim, ez így nem fog menni. Nézzétek már, most nagyon lájtos formában, de bemutatom, hogy hová tartotok. Kapjatok a fejetekhez, és változzatok meg. Térjetek vissza én hozzám, hiszen én vagyok a világ mindenség alkotója, ura, és a te alkotó urad is. Vedd észre, hogy mi történik veled. Most részben elvettem tőled a védelmemet. Zúgolodsz? Zúgolodj magad ellen. Nézd csak meg a Bibliát. Hány ilyen helyzetet látsz benne? Sokat. És az eredmény? Akik fölismerték és megbánták azt, hogy Isten ellen szegültek, azoknak kiáradt a kegyelem. És a másik népcsoportra nem. Tanuljunk már az elődjeinkkel történtekből az ég szerelmére, és akkor most már annyi nekünk? Dehogy is, korán sem. Hatalmas fegyver van a kezünkbe, és ez az ima, a szeretet és a megbocsátás, a másik oldal halálos ítélete. Vagyis Isten az igazi hatalom segítségét kérni a helyzetünkben. Mi az ima ilyen helyzetben? Változás kérése. Mi a szeretet ilyen helyzetben? Változás kérni azon vezetők életére, akik nem értik meg, hogy a miniszter szó is szolgát jelent, vagyis a nép érdekében fáradozó szemét. Hogy lehet szeretni azt, aki? Hát úgy, hogy a javát kívánjuk, térjen meg, és ezért változzon meg az ítélő képessége is. Mit jelent a megbocsájtás? Ha ráébred, hogy mit tett, megbocsájtani, de addig is Isten kezébe helyezni a nem kívánatos személyeket.
Összegzésképpen pedig tegyük föl a kérdést magunknak. Van-e nekünk magyaroknak bűnünk, hogy ez okból mondhassa Isten? Ha ezt akartad, akkor tessék. Nem kellett neked? Na nem a kereszténykedés, hanem én magam nem kellek nektek. Lihegve futtok minden pogány dolog után, amit én nem rendeltem. Én önálló országokat és népeket hoztam létre. Én minden népnek külön nyelvet adtam. Zenét, történelmet, pénzt, földjeiken, hegyeket, völgyeket, vizeket, termést és javakat. Én nem azt mondtam, hogy uralkodjatok egymáson. Én azt mondtam, hogy segítsetek egymáson, ha kell, de az általam szabott határok között. Nos, tudom, nehéz ezt hallgatni, és mód felett csodálkozom, hogy az egyházak nem hirdetik Isten szavát az ilyen helyzetekre. Hát így vagyunk. Majd mindenki elszámol a tetteivel, ígéri az Úr. Elszámol, mondtam, mert ma már mindenki kezében ott lehet a Biblia, és lapozzuk csak föl. Ismét mondom a római levelet, és olvassuk. De nem ám úgy hadarva, hanem megrágva a szavakat, átgondolni és behelyettesíteni mai helyzetünkbe. Ez mit jelent ma nekem? Azt mondod, hogy ajaj, hogy nem könnyű betartani, amikor az emberek fortyogását olvassuk állandóan, és hát legszívesebben mi is csatlakoznánk? Igazad van, nem könnyű. De ez különböztet minket azoktól a népségektől, akik miatt az Úr figyelmezteti hazánkat is. Vagyis ne feledjük, mindenki csak úgy kaphat hatalmat, ha azt Isten előre láttamozta, és engedélyezi, még akkor is, ha a célszemély ez gúnyosan elutasítja. De nekünk éppen az ilyen helyzetben van nagyon sok dolgunk, és az nem is kevés.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, majd az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Köszöntöm hallgatóinkat! Bevezetést igét olvasok a Szentírásból, a 121. Zsoltárból a következőképpen. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártadba, keltedbe, most és mindenkor.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntjük a hallgatókat. A harmadik Biblia tanulmányunk Ézsaiás könyvéből arról szól, hogy amikor a világunk darabjaira hullik. És valóban, ha az elmúlt napokban szétnéztünk, széttekintettünk, akkor azt láttuk, hogy darabjaira hulló világrészeket láttunk. Láttuk, amint a Kapitóliumot a tüntetők birtokba veszik, láttunk olyan embereket, akik haldoklanak a Covid miatt, láttunk üres templomokat, láttunk kétségbeesett embereket, éhező embereket, reményt vesztett embereket, és én azt hiszem, hogy ahogy Ézsaiás próféta korában az Asszíria megjelenése után kétségbeesett emberek, ezrei, tízezrei, százezrei jelentek meg Jeruzsálemben, kérve kérték a királyt, és kérve kérték Izrael Istenét, hogy segítse meg őket. Ugyanígy van a 21. században és a világunkban. Azt látjuk, hogy amit erősnek gondoltunk, amit stabilnak véltünk és láttunk, azok elmozdultak, és azok darabjaira hullottak szét. És milyen jó, hogy van az életünknek egy olyan része, a Szentírás, az Istenhez való kapcsolódásunk, a hitünk, és most a Szentírásból Ézsaiás könyvét tanulmányozva azt mondhatjuk, hogy az életünknek van egy olyan része, ami nem hullik szét darabokra, amit az Isten egybeszerkeszt, és ez továbbra is megvan, és ez így van. És olyan szép a bevezető gondolatunk, ami azt mondja, hogy ha nem hisztek, bizony nem maradtok meg. Ez így van a mai világban is. Nekünk hinnünk kell az Isten szabadításában, az Isten jelenlétében, és hinnünk kell abban, hogy az Isten ígéretei még e darabjaira hulló világban is teljesednek. Nagyon szép biblia szövegekkel találkozunk. Ézsaiás könyve 7. fejezet, első, második versét, Székely Marika, légy oly kedves, olvasd el.
1: Áháznak, Jótám fiának, Uziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recin, Arám királya, és Pekah, Remája fia, Izrael királya, Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Éfraimmal, reszketni kezdett a szíve, és a népének a szíve, ahogyan az erdői fái reszketnek a szélben.
0: Köszönöm szépen. Itt egy jellegzetes háborúba csöppentünk bele, egy nem csupán háborús helyzetbe, hanem egy valóságos háborúba, és ennek az szolgálta az alapmotívumát, hogy van egy hatalmas nagy birodalom, és ezt a nagy birodalmat nem tudják legyőzni a népek és a nemzetek. És ezek a népek és nemzetek összefognak, ezek a kis nemzetek összefognak, ilyen, mint Izrael, mint az arámok, és a környékén élő egyéb nemzetiségek, nemzeti királyságok, és már vannak 5-6-an, és ebbe a szövetségbe akarják megnyerni Júda királyát is, ugye, Dávid leszármazottját, Uziás királynak az unokáját, és ő Ézsaiás tanácsára visszautasítja ezt a politikai és katonai szövetséget, és azt mondja, hogy nem. Na de hát innentől fogva mit csinálnak? Ez a katonai szövetség megtámadja Júdát, megtámadja Jeruzsálemet. Ezt nevezzük a szír-eframita háborúnak. Ez valamikor 736 és 734 között volt, és amikor meghallotta a király, hogy milyen óriási hadsereg jő velük szembe, és ez nem a hatalmas nagy asszír hadigépezet volt, hanem a szomszédok, akikkel idáig nagyon jóba voltak. Ugye nem véletlen, hogy az a tanulmányunk címe, hogy amikor a világunk darabjaira hullik, és úgy gondolta a király is, hogy most a világ darabjaira hullik. És Ézsaiás azt mondja, hogy egyrészt ne menj bele ebbe a politikai, katonai szövetségbe, Másrészt ne kérj segítséget Asszíriától. Milyen érdekes, a király az elsőt megtartotta, a másodikat pedig nem tartotta meg. És én azt hiszem, hogy ma is vannak hasonló helyzetek és szituációk, amik is kontinensünkön, Európában és a kontinensünkön kívül egyházunkat hatalmas kihívások érintik meg, és egy olyan világban kell nekünk, mint közösségnek, mint gyülekezetnek, mint egyháznak egy stabilitást mutatnunk, ahol minden a darabjaira hullik szét. István.
2: Hát én azzal kezdeném, hogy határozzuk meg azt a három főszereplőt, akiről ez az egész 7. meg 8. fejezetről majd fogunk beszélni. Tehát, mint mondtad, van Izrael, északi királyság, ez a Efraim. Itt én bajban voltam, mert nem vagyok olyan ószövetségi tudományokban jártas, mint a professzor úr. Tehát az Efraim tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ez nem a Jákobnak a apja volt, ugye József, és Józsefnek a fia volt a Manassé, és a második fia pedig az Efraim. Tehát nem itt az Efraim szeméről van szó, hanem ezek ugye Jákob 12 fiában volt 10 fiú, aki a tartomány kapta, és a kettő pedig a József fiából.
0: Így van.
2: József fiából kapott. Tehát van az Izrael északi királysága, de ezt jegyezzük meg, hogy ez az Izrael vezető törzse volt.
0: Így van.
2: És volt a Szíria.
0: Egy gyűjtőfogalom.
2: Igen. Volt Szíria, Arám vagy Arámia, vagy az Arámok, ez damaszkuszi székhelye, a damaszkuszi fővárosa, míg az Izrael északi királysága pedig Samária székhelye rendelkezett, és volt Júda, Jeruzsálemmel, ahogy említetted. Na most ez a háborúskodás nem volt ismeretlen előttük, mert azért ezelőtt azt írja a Szentírás, hogy ugye már edomiták és a filiszteusok is megtámadták Júdát, és elég legyengült állapotban jön ez a kérdés, és ez ezért volt egy megrettenés abban, hogy ha összefog Izrael és Szíria Júda ellen, akkor hogy lesz, vagy mi lesz. És tulajdonképpen ez a túlerővel szemben egy döntési szituációba került Júda. El kellett dönteni azt, hogy hogyan tovább, kire hallgat a Jóisten tanácsait, amit Ézsaiás közvetítette számukra, vagy pedig a saját elképzelésére és önerőre. És itt a technika se volt, vagy a taktika se volt nagyon sportszerű, mert ugye ez egy kényszer volt, a két király arra akarta kényszeríteni Áhász, hogy vegyen részt az asszírok elleni küzdelembe. Közben nekik volt egy ilyen hátsó szándéka, mert az volt az elképzelésük, hogy felvonulnak Júda ellen, ráktörnek, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábel fiát. Ez egy jellegzetes típus, amikor ilyen báb királyt tesznek a hatalomba, aki azt csinálja, amit a hátsó szándék mond. Sajnos,
0: ez a módszer még ma is ismerős.
2: Ma is egy nagyon ismerős folyamat. Én mindig azt mondom, ha beszélgetünk erről a témáról, hogy ne a történelmet nézzük, hanem azokat a módszereket, technikákat, ami ma is itt van az életünkben, ma is itt van a közöttük. Ugye, és ez az elképzelésben kellett neki dönteni azt, hogy hallgatta Isten szavára, mert rá kellett volna jönni arra, hogy ebben a harcban egyedüli barát nem a legfőbb ellenség a asszírok, hanem egyedül Isten képes erre, és ő képes egyedül megmenteni az országot. Ehelyett ő más segítséget választott, ugye azt választotta, hogy az asszír uralkodóhoz egy segélykéréssel folyamodik, aki boldogan elfogadta ezt a kérést, és ebből következően ő neki a lehetőség is megnyílik, mert ez jó kifogás volt arra, hogy mind a szíreket, mind az izraelieket megtámadja, és elfogja őket. Tehát ha úgy vesszük, rövid távon ez egy nagyon jó döntés volt, mert a leghatalmasabbhoz csatlakozott a Júda, ugye az asszírokhoz, de ebből majd fogjuk látni, azért ezt nem mai nyelven mondanám, hogy ezt nem adták ingyen neki, hanem jelentős megkötések és követelmények voltak.
0: Ez így van. Marika?
1: Érdekes, hogy amikor Áház megkapta a trónt, akkor nem Istennek tetsző életet élt. És amikor ugye látja, hogy szövetkeztek ellene a többi zsidó nép, akkor elkezdett félni és rettegni. És hogyha ezt a régi történetet a mára átültetjük, akkor ez Áház életében is egy próba volt, hogy mit kellene neki tenni. És a mi életünkben is ugyanúgy ott van ez a próba, amikor valami nagy gonddal, problémával állunk szembe, hogy kiben bízunk, kinek hiszünk, és milyen életmódot folytatunk.
0: Így van. És még meg kell említsük Tiglátpilézert, harmadik Tiglátpilézert, az asszír uralkodót, aki az egyik legzseniálisabb uralkodó volt, nyilván Asszíria oldaláról, és a hatalom oldaláról nézve, aki azonnal rendet teremtett Közel-Keletnek ebben a térségében, és elmondjuk, hogy nagyon fog fájni azoknak a nemzeteknek, akik ellene szövetkeztek, és nehogy azt gondoljuk, hogy ebből Júda is győztesen fog kikerülni. Júda is azért nagyon komoly sebeket, és nagyon komoly, hát hűbéradókat kell, hogy fizessen majd az asszír uralkodónak, harmadik Tiglátpilézernek, de látszólag megtarthatja a trónját és a függetlenségét. Marika.
3: Nagyon fontos az, hogy a próbában mindig bízni tudjunk a jó Istenben, és Ellen White-nak van egy nagyon szép idézete ezzel kapcsolatosan, aki azt mondja, hogy próbáljuk átvenni az Istentől jövő mennyei jellem tulajdonságokat. A bátorság, a lelki erő, a hit és az Isten megmentő hatalmába vetett feltétlen bizalom nem egy pillanat műve, e mennyei eredetű tulajdonságok megszerzéséhez évek tapasztalata szükséges. Az Úr gyermekei már előzőleg a szent életre való törekvéssel és az igazsághoz való szilárd ragaszkodással pecsételték meg a sorsukat.
0: Köszönöm szépen, és Akházról még el tudjuk mondani, hogy az eddigi királyok közül, és hát már akkor azért több száz éve uralkodtak királyok Júdában, tehát a kettészakadás óta az egyik legrosszabb, vagy a legrosszabb király volt. És nyilván a tanácsadói nem így mondták neki, hanem hízelektek, elhitették vele, hogy ő milyen hatalmas nagy király, hogy micsoda hadi sikerei vannak, milyen csodálatos építkezéseket hajtott végre, és hogy ő mennyire pótolhatatlan és nélkülözhetetlen. És ennek az lett az eredmény, hogy tényleg Akház elhitte az, hogy ő micsoda hatalmas nagy király. De hát a történelem az igazságos, és helyre teszi ezeket a túlkapásokat, és a történelem szépen megméri Akház királyt, és hát könnyűnek találtatott ez a király. Mind a hitnek, mind Júda iránti tevékenységének a vonatkozásában. Menjünk tovább, és egy újabb gondolatsort kezdjünk meg. Isten közbelépése a hétfői szakaszunkkal kapcsolatosan, Ézsaiás 7. fejezetének 3. versétől 9. verséig, Tokics Marika. Mit is mond az ige?
3: Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: menj ki Sear-Sábub fiaiddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra, és mondd meg neki: légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi recinnek és Remaljá fiának a haragja miatt. mivel ezt a tervet szűtte ellened, az arámi Rácin az efraimi Remaljá fiával együtt. Vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábeél fiát. Azért ezt mondja az én uram, az Úr. Nem sikerül, nem úgy lesz, még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Rácin is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép, még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és ha Samáriának Remaljá fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg.
0: Köszönöm szépen. Megint egy nagyon kemény háborús helyzetben vagyunk. Ugye a király sétál, és készül a háborúra, és erősíti a falakat, és akkor a király magában van, elgondolkodik, és akkor oda küldi Isten Ézsaiást, oda küldi Ézsaiással együtt ugye az ő fiát, Serjásubot, aminek van egy szimbolikus jelentése, a maradék megtér, és azt mondja, hogy ne félj, ne félj sem Izraeltől, sem az arámoktól, sem Samáriától, sem Damaszkusztól, mert az Úr látja Júdának a helyzetét, és a júdaiak meg lesznek segítve Isten kegyelme által. Igen, ám ez olyan szép, békés időben, de amikor velünk szemben sok tízezer katona masírozik, és hát egy legyengült országgal, egy legyengült hadsereggel kell feltartóztatni őket, akkor az emberben ugye felmerülnek alapvető kérdések, hogyan lehetne ezt még jobban csinálni. És talán a mi személyes életünkben is volt olyan helyzet, hogy reménytelenek voltunk, mert azt mondták, mert így nyilatkoztak, mert az orvos ezt mondta, mert a diagnosztika ezt mondta, mert a röntgen ezt mutatta ki, és az ember úgy azonnal elkeseredik, hiszen a mai életünkben is vannak szír-eframita háborúk, lehet, hogy nem valóságos, de akár az egészségünk vonatkozásában, akár a munkavégzésünk kapcsán, néha háborús helyzetek és konfliktusok érintenek bennünket. És olyan jó Ézsaiás szava és gondolata, amely bátorítani tud bennünket ezzel a nehéz Covid-dal terhelt időszakban is, hogy az Úr lát bennünket, és az Úr látja a kimenekedést, és nem kell félni a hatalmas túlerőtől, hanem egyszerűen Istenben kell bízni, mert nála mindig van megoldás. István, aztán Marika.
2: Ugye ez tipikus esete annak, hogy amikor a politikai lehetőséget mérlegeled, és nem az isteni útját választod. Pedig tisztában kellett volna venni, hogy az Isten tudta azt, mert ő engedte meg azt, hogy elérje ez a veszély, de azt nem vette észre, hogy ezzel ő nem megfegyelteni akarta, hanem csak fegyelmezni és észhez téríteni akarta. Tehát rá akarta a figyelmét, hogy mit csinálsz. És az igét jól átgondoljuk, akkor az igaz, amit mondtál, hogy jelentős hadierő, meg túlerő volt, ez egy oldala. De az ige világosan elmondja azt, hogy először is elküldte a profétát, hogy menjen a fiával együtt, akinek a Ószövetségben a nevek azért nagyon nagy jelentősége volt, és ez a név is neki valami információt adott, tudnia kellett volna az, hogy miről van szó.
0: Egyfajta evangélium volt.
2: És amit az igében olvastuk, hogy mondd meg neki, hogy légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. És ez tovább fokozza, még további információkat mond az ige, mert azt mondja, hogy elmondja, hogy mi a terve ellene. Azt mondják, hogy vonuljunk fel a Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyá a mi emberünket. És akkor ezek információk után a legfontosabb információ következik, ez pedig az, hogy azt mondja az én uram, hogy nem sikerül, nem úgy lesz, 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Tehát ennek a birtokába kellett volna neki dönteni. De ezek után is még a lehetőség nyitva vál, mert azt majd fogjuk látni, hogy milyen lehetőséget kínál, hogy meggyőződjön az, hogy igaz-e vagy nem, hogy kérjen jelet, és ezt a következő napokban fogjuk majd tárgyalni.
0: Itt csak annyit, mielőtt adnám a szót, Marika, hogy most azért gondoljuk meg, hogy a testvérnép támad a testvérnépre egy pogány hadseregnek a segítségével. Szóval félelmetes, minthogyha a vértestvérem összeállna valamilyen bandával, valamilyen rossz erkölcsű emberekkel, és kalapáccsal, kaszával, kapával rám törének idején. Szóval ezt nem lehet megmagyarázni, és gondolom, hogy ez azért nagyon fájt a júdaiaknak is. És nem is tudom, hogy az izraeliták hogy gondolták, mert hát ők azért testvérek voltak, egy apától származtak, és azért az közös istenhit és a közös tapasztalat, hát együtt voltak a Vörös-tengeren, együtt voltak Egyiptomban, együtt ígérte meg az Isten a messiás nekik. És ennek ellenére a politika az erősebb volt, mint az Istenhez és az egymáshoz való kötődésük. Bocsánat, kicsit hosszúra sikerült.
1: Hát igen, ha a közös gyökerek félre vannak téve, ahogy Áhász nem vette figyelembe, hogy az Úr mit rendelt el, akkor ugye elkezd belegondolni, hogy hát milyen reménytelen ez a helyzet, hát akkor valami megoldást kell találni, és hát ez a megoldás az nem Isten felé vitte a gondolkodását, hanem taktikázni akart. Pedig az Úr Ézsaiáson keresztül megmondja, hogy ne félj. És azt is megmondja, hogy ha nem bízol bennem, akkor elveszel. Tehát minden megoldás ott van. És hát a mai világunkban is nem halljuk elégszer, hogy légy nyugodt és bízzál az Úrban. Miért nem halljuk meg ma is ezeket a szavakat? Miért nem bízunk úgy Istenben? És nem az emberi leleményesség és a mindenféle taktika az, ami megoldást hoz egy helyzetbe, hanem amikor azt mondjuk, hogy velünk az Isten.
0: Köszönöm szépen. És ilyenkor olyan könnyű mondani, hogy hát igen, azért ez a király, hogyha mi lettünk volna a helyében, akkor mennyivel jobb lenne megszólalni, és mennyivel jobb lenne hinni. De hát a mi életünkben is vannak, amikor Istentől egyértelműen kapjuk a jeleket, és mégis elcsüggedünk, mégis beleőszülünk, mégis nem tudjuk

0: Istennel elrendezett, megújított kapcsolat volt a menekülés útja. A történet jól mutatja a próféta szerepét. Nem az volt a feladata, hogy a jövő titkai után kutató ember kíváncsiságát elégítse ki, hanem hozzásegítse az embereket, hogy Istennel, az emberekkel és a teremtett világgal elrendezzék kapcsolataikat. Azért volt próféta Jézus a kortársak véleménye szerint, hiszen ő Isten lehetőségeit hirdette meg a földön. Ennek a lehetőségnek a megragadását segítik, serkentik a jelek. Ezért egész bizonyosan tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Menjünk egy következő egység irányába, ez pedig a keddi alkalom, új esély. Ézsaiás 7. fejezetének a 10. versétől a 13. verséig mit is mond az ige, Tokics Marika?
2: Ézsaiás könyvének ez az egyik legszebb része, amit én nagyon szeretek, az Immanuel jövendőléséről szól, és ezt mondja, ezután így szólt az Úr Áhászhoz, kérj egy jelet Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áhász így válaszolt, nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás, halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok. Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezi majd el.
1: Köszönöm szépen, szóval azt látjuk, hogy az első, hogy ez egy rossz király. Ha mi emberek tudjuk és látjuk, ha a próféta látja, hogy nincs hivatása magaslatán Júda akkori királya, akkor azt tudjuk mondani, hogy ennek ellenére az Isten szól hozzá. És egy olyan lehetőséget szalaszt el ez az ember, hogy azt mondja a prófétán keresztül az Isten a királynak, a háznak, hogy kérj jelt, akár fönt, akár lent. Kérj jelt, és akkor meglátod, hogy én veled vagyok, mert úgy látom, hogy bizonytalankodsz, nem tudsz bízni bennem. És akkor nézzük meg, milyen érdekes, ha az ember elveszíti az egyensúlyát a lelki életében, ha az ember elveszíti az irányzékát az Istennel való kapcsolatában, akkor egyszerűen nem találja sem az Istenét, sem önmagát, és ez egy ilyen bizonytalan király, hogy hát kérjek én, hát ez Isten kísértés. Ja, hogy idáig az élete arról szól, hogy Isten kísértés mindig rosszul döntött, hát az nem érdekelte különösebben. Szóval lehet látni, hogy ez a király a látszatra jobban ad, mint magára a valóságra. És egy picit én a mai korban is ezt látom az egyik nagy problémának, hogy jaj, a látszatra arra nagyon-nagyon adunk, de a valóság az már nem annyira érint bennünket. És én azt hiszem, hogy nekünk keresztényeknek nagyon fontos odafigyelni, hogy amikor az Isten szól hozzánk, akkor igenis válaszoljunk. És hogyha kérhetünk az Istentől bármilyen dolgot, akkor kérjünk az Úrtól, és kérjünk akár jelt is. És az Isten velünk van, és ennél nincs nagyobb bátorítás az életünkben. Marika.
0: Itt olyan fontos, hogy Isten be akarja bizonyítani a hatalmát a király életébe, és azt mondja, hogy kérjél bármit. Hát nagyon kevés embernek adatik meg, hogy az Úr azt mondja, hogy kérjél bármit. És mi meg állandóan kérünk, és bizony feltételhez kötjük, hogyha az teljesül, majd akkor hiszek. És ez pontosan fordítva kellene csinálni.

0: és nem feltételhez kötni a mi kéréseinket. És vajon nem szégyenkezünk, amikor kérünk valamit az Úrtól? Átgondoljuk mi vajon azt a sok kérést, amit az Úr felé mondunk?
1: Köszönöm szépen. István?
2: Az a gondolattal folytatnám, amit az előbb már megbeszéltünk, hogy tulajdonképpen rengeteg jó információt kapott Áhász király. És én szerintem ezért mondjuk azt, hogy az egyik legrosszabb királyok közé tartozott. És ami csodálatos az, hogy a profétán keresztül az Úr nem majd azt mondja, hogy megmondtam mindent és kész tovább, punktum, hanem még tovább megy. És akkor az Ézsaiásán keresztül kéri a jelet. Tulajdonképpen azt mondta azt, hogy ha nem hiszed el, hogy miről van szó, akkor a jel majd bizonyítani fogja neked, hogy a megígért szabadítás végre meg fog történni. De és az is érdekes, és ez is a mai valóságnak egyik szegmense, hogy tulajdonképpen a Áhász király elég nagyon udvariasan utasítja ezt vissza, ezt a dolgot, mert azt mondja, nem kérek, nem kísértem az urat, vagy nem teszem próbába az urat. Tehát ez egy ilyen udvariaskodónak, egy ilyen kegyesnek, tisztelettudó visszautasításnak tűnik, csak azt felejti el, hogy éppen az Úr kérte azt, hogy kérje a jelet, tehát nem tőle indul ez a kedvezményezés, és a próbát, tehát azt a királytól, végigében az Úr kérte a királytól. És tulajdonképpen még ami lényeges, ez, amit végigében Ézsaiás azért egy kicsit felháborodik, mondom én mai szóval, amikor azt mondja, hogy nem elég, hogy az embereket választottok, még Istenemet is választottok. Tehát Ézsaiás is úgy érezte, hogy már annyiféle előjelek voltak a jó döntés.
1: Túllépte a határt.
2: Igen, túllépte a határt. És ami egy utolsó gondolat, ha jól figyeljük a szöveget, akkor ugye a 14. versben azt utazta, hogy Istenedtől, és a 13. versből Istenemtől. Tehát ha mai nyelven akarom ezt megfogalmazni, hogy tulajdonképpen így egy Isten cseréről van szó, hogy Áhász az igaz Isten helyett egy másik Istenhez ez folyamodik, ami tulajdonképpen ez a szövetségnek egyik következménye, mert hát tulajdonképpen az asszírokkal kötött szövetségnek az is egy függvénye volt, hogy az ő Istennek oldalára kell állni.
1: Vagy legalábbis az ő isteneiket a jeruzsálemi templom környékén fel kellett állítani, mint egy hódító isten. Igen. És ha az Ószövetségben lehetett bosszantani az Istent, akkor nem gondoljátok, hogy ezt a mai nap is lehet? És vajon hogyan tudjuk mi bosszantani? Nyilván nem a pogányok tudják bosszantani, mert a pogányok azok pogányok, hanem az Isten népe. Ha úgy csináljuk, ahogy pontosan nem kell. Ha arra helyezzük a hangsúlyt, ami nem a mi felelősségünk. Ha Istenről levesszük a felelősséget, és mi akarjuk. Mert ugye hát Akház is ezt csinálta, hogy majd én megoldom. És vannak olyan dolgok, testvérek, amelyeket nem tudunk megoldani. Nem tudunk. Amit az Isten tud megoldani, akár a népünk életében, akár az egyéni életünkben, azt mi nem tudjuk. És akkor mi a felelősségünk? Hát adjuk át a döntést a Teremtő Istennek. És a Teremtő Isten majd meg fogja hozni a döntést. És ha most itt megállítanánk az órát, és azt mondanánk, hogy mindenkinek, hogy na Marika, gondolj csak vissza 3 évvel ezelőtt, milyen nagy probléma szorongatott téged, miért aggódtál a legjobban? És most nézzük csak meg, 2017-ben, hogy megoldódott? Észre se vettük. Miért? Mert az Úrra tudjuk bízni. És testvérek, hogyha az Úrra bízzuk a megoldást, és mi engedelmesen követjük, akkor az Úr meg fogja oldani. Viszont, ha mi akarjuk megoldani, akkor itt a Károli azt mondja, hogy bosszantjátok az én Istenemet. Ugye Ézsaiás azt mondja, hogy bosszantjátok. Igen, ne bosszantsuk az Istent, hanem fogadjuk el az ő ajándékát és az ő felkínált kegyelmét. Marika?
3: És az ő ajándéka Jézus Krisztus, Immanuel, ahogy ezt Ellen White is mondja, hogy ez azt jelenti, hogy Isten velünk van, és ez a mi hitünk erős alapja, élő reménység a hívő keresztény számára, a halhatatlanságnak az ígéretével, az örök életnek a bizonyosságával.
1: Köszönöm szépen, és ha már nálad a mikrofon, akkor légy oly kedves még egyszer a 14. verset, a 7. fejezet 14. versét, légy oly kedves, és mondd el még egyszer.
3: Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek, íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezi majd el.
1: Köszönöm szépen. Ugye ez a fiatal nő itt Károlinál egy picikét másképpen jelenkezik. Károlinál így jelenkezik, a lényeget olvasom, imé a szűz fogam méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immanuelnek. Ugye innen vezetjük le Jézusra vonatkozó proféciát, és itt a tanulmányunk nagyszerűen leírja, hogy ki volt ez a szűz, vagy kit érthettek, itt az almá kifejezés, ez egy héber kifejezés, ez található, ez eladó sorban lévő fiatal hölgyet jelentett. Marika?
0: Én csak egy idézetet szeretnék olvasni Szigeti Jenőtől, hogy vége lesz a világunknak című füzetéből, a 17. oldalból. Kereszténységünk időzavarban van. Jézusról csak a múlt időben tud beszélni, vagy jövő időben, és elfelejti azt, hogy Jézus az, aki nem megy el, mert ő megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. A mai keresztények azokról a régi szép időkről nosztalgiáznak, amikor a Mester itt járt a földön, és közben egyre jobban elfelejtik, hogy ma is itt van köztünk. Ma is lehet krisztusi módon élni a másféle körülmények között. A kereszténység nem diszidálás a múltba, a kilátástalannak tűnő jelen nehézségei elől, hanem Jézus követése a mai élet megváltozott életkörülményei között.
1: Köszönöm szépen. Szóval annyi sok szép, szimbolikus névvel találkozunk itt ebben a fejezetben. Ugye ott van a Sear Jásub, a maradék megtér, vagy ott van a másik Ézsaiás fiú, siassa zsákmányra és gyorsan a prédára, majd itt lesz a harmadik, Immanuel, és aminek azt a jelentése, hogy mi velünk az Isten, vagy velünk az Isten, és az egész új szövetség az Ószövetség fókuszán keresztül értelmezi a názáreti Jézust, és ugye az egyik fennségjelzőnek, messiási fennségjelzőnek is odaadják neki ezt a nevet, hogy Immanuel. Mert itt egy véresen konfliktusos helyzet volt, ne csupán arra gondoljunk, hogy hát akkor Júda most olyan sokszor elfoglalták, most egyszer többször foglalják el, vagy egyel kevesebbszer, nincs ennek jelentősége. De hát kérem szépen, most nézzük meg, hogy elfoglalják majd a támadó, a pogányokkal összeálló támadó testvérországot, Izraelt, és Izrael egyszer s mindenkorra eltűnik a világtörténelemből. Igen, még van néhány évtizede, vagy néhány éve, de eltűnik, és soha többet nem hallunk róla. És ez azt hiszem, hogy ennek van valami üzenete. Istent nem lehet kényszeríteni még akkor sem, ha én az Isten népének a része vagyok. Istent nem lehet arra rá kényszeríteni, hogy úgy tegyen, ahogy én akarom. Hanem valahogy pont fordítva, nekem kell rátaláljak, hogy Isten mit akar velem tenni, és nekem kell rátaláljak arra, amit az Isten velem akar tenni. És én azt hiszem, hogy ennek a történetnek az aktualitása ma is nagyon, nagyon-nagyon hangsúlyos. A ma embere is sokszor az Istent arra akarja felhasználni, amire Izrael fel akarta használni Istent. És ehelyett nem nekünk kell az Istent felhasználni, hanem nekünk kell az Istenhez alkalmazkodnunk, és megtalálni az életünkre vonatkoztatóan, hogy mi az ő akarata. István?
2: Két gondolatot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy tulajdonképpen egy újabb fontos lépéstnek leszünk szemtanúi, mert újabb lehetőséget, vagy újabb információt mond. Úgy is fogalmaznám, hogy ha te nem kérsz jelet, akkor majd én adok jelet. Tehát még egy tovább lehetőség a jó döntésre. És itt nem mellékes ez az Immanuel név, mert egy biztatás is benne van, hogy velünk az Isten. Itt ha, talán jó gondolom, és ezt igaz is ki, ha nem így van, hogy ez tulajdonképpen ez a új szövetségben egyértelműen Jézusra vonatkoztatjuk ezt a fogalmat, és egy Jézus előfutáráról, vagy egy előfutáraként szolgál ez az Immanuel tulajdonképpen. És ez bizonyítja azt, hogy amit mindig szoktuk mondani, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség szervesen összefügg egymáshoz, illetve Új Szövetséget nem tudjuk az Ószövetséggel és fordítva megérteni.
1: Igen. És van olyan értelmezés, és nyilván, hogyha a zsidóság oldaláról nézzük, akkor egészen más értelmezést fognak ők mondani, mint amilyen oldalról mi keresztények próbáljuk ezt értelmezni. De van egy olyan értelmezés, és ez a kettő között van, hogy lényegében a királynak a megszületendő fiára való utalás ez, Akháznak a fia, és ez lényegében nem más, mint Ezékiás király. És el kell mondjam, hogy az Ószövetségben Ezékiás király az egyik legpozitívabb király. Ő is csinált rossz lépéseket. Ő is tett rossz lépéseket, de mégis reform királyként az Istenhez fordult mindig a szíve, mindig meg tudta alázni magát. Ha rossz fele is indult, de mindig visszatért, és mindig jó irányba indult el. És nagyon érdekes. Tehát Akház, Ezékiás, és Ezékiásnak lesz majd egy gonosz fia, Manassé, és én azt hiszem, hogy Izraelnek, vagy legalábbis Júdának az egyik leggonoszabb királya lesz Manassé, és soha oly sok gonoszságot nem tett még egyetlen király sem, mint amilyet majd Manassé fog tenni. De egyelőre még itt vagyunk, a felcsendülő proféciánál, velünk az Isten, Immanuel. És ha ez üzenet volt, evangélium volt az Ószövetségben, akkor gondoljuk csak el, hogy mennyire evangélium nekünk 2021-ben, a mai modern világunkban, a darabjaira széthulló világunkban mennyire komoly üzenet ez, hogy velünk az Isten. És ezzel kapcsolatosan van egy nagyon szép összefoglalásunk a pénteki alkalommal. Tokics Marika, légy oly kedves, mondd el számunkra.
3: Júda országának javára lett volna, ha Akház mennyből küldött üzenetként fogadja ezt, de mivel úgy döntött, hogy emberi erőre támaszkodik, ezért pogányoktól kért segítséget. Kétségbeesésében ezt üzente Tiglat-Pileszernek, Asszíria királyának. Szolgád és fiad vagyok. Vonulj fel és szabadíts meg Arám királyának a markából, meg Izrael királyának a markából, akik rám támadtak. A kéréssel együtt gazdag ajándékot küldött a királyi kincstárból és a templom tárházából. Isten olyan helyzetbe hozta a hitetlen Akház királyt, amelyben nehéz döntést kellett meghoznia. Hinni vagy nem hinni, ez itt a kérdés. Az Úr minden elképzelhető jelet megadott volna neki, a király azonban nem engedte Istennek, hogy bemutassa neki, miért kellene hinnie. Inkább a barátját, Asszíria királyát választotta.
1: És ez egy fájdalmas befejezés, de jövő héten fogjuk folytatni, jobb hírekkel fogjuk folytatni Ézsaiás könyvét. Ebben a széthulló világban ne feledkezzünk el, nem a világ széthulló darabjaira kell koncentráljunk, hanem a világunkat teremtő és a világunkat vonzásként vonzó Istenre. És ő segítségül lehet nekünk is. Igen, mert Immanuel velünk az Isten, az Úr kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
3: Az előző beszélgetés szeretnénk folytatni veletek, és több minden motivált arra néz, hogy megint meghívjunk veleteket az Érted Podcast adásába, és köszönjük, hogy eljöttetek, Júlia és Peti.
4: Mi is köszönjük a meghívást.
3: Két dolgot emelnék ki, ami motivált. Az egyik az, hogy nemrégiben is beszélgettem fiatalokkal, és nagyon érdekes volt számomra a lányok szájából hallani azt, hogy hogyan is látják a fiúkat, vagy ezt az egész tematikát, amit elkezdtünk egy héttel ezelőtt, hogy közeledés, randevú, házasságra való készülődés, az igazinak a kiválasztása. Illetve a visszajelzések alapján is, amik voltak az adásunk kapcsán, úgy láttuk jónak, hogy jó lenne ezt a beszélgetést folytatni, és egy kicsit a női szemügyen keresztül megvizsgálni ezt a tematikát, úgyhogy Júlia, tiéd lesz a reflektorfény a mai adásban, és hozzá szeretnénk néhány kérdést intézni. Természetesen Peti és Márk, tőletek is várok feedbacket, hogy ne engedjük, hogy Júlia túlságosan leuraljon bennünket.
5: Nem szeretnék.
3: Biztos nem fogsz, kíváncsiak vagyunk majd a ti véleményetekre is. És az első kérdésem az lenne, majd elmondom azt is, hogy mit mondtak nekem a lányok, de kíváncsi vagyok, hogy te, mint már nem lány, hanem révbe futott asszony, hogy látod ezt meg, hogyan ismered a nőket, vagy mit látsz bennük, hogy mi a fontos egy lánynak egy fiúban? Mi az, ami kiemelkedő? Mi az, ami megragadja? Nyilván keresztény lány, tehát egy keresztény fiúban. Ezek az alapelveket leszögeztek a múltkor, úgyhogy innen folytassuk.
5: Hát a legfontosabb szerintem, hogy tudja tisztelni, és tudjon felnézni rá. És most van egy kis variáció, hogy...
3: Mármint a nő a férfit.
5: Igen. Hogy kinek mi a fontos, illetve attól is, hogy ki mennyire érett, hogy milyen korban kezdődik el ez az ismerkedés, vagy milyen korban jön a nő felé az udvarlás. Mert hogyha mondjuk ilyen 17-18 éves, annak mondjuk nagyon érett lányok, de veszélyes, hogy nagyon a külsőség, nagyon az fog dominálni itt, ami vagány, ami lehet, hogy talán mulandó is, de talán egy kicsit később, vagy amikor egy nő érik, nem feltétlenül korhoz köthető, jobban előtérbe kerülnek az igazán maradandó és fontos dolgok. Tehát talán nem tévedek, hogyha egy érett lánynak nagyon fontos az Istennel való kapcsolat a férfinek. És ez lehet, hogy sablonosnak jön le, de hogyha meglátod egy férfiben Krisztust, hogyha valamit tud tükrözni többet, mint önmagát, akkor az nagyon vonzó tud lenni.
3: Az egy lánynak ez fontos, vonzó.
5: Igen.
3: Igen.
5: És ezért van az, hogy először azokat a fiúkat látják meg a lányok, akik elő vannak, akik szolgálnak, akik bizonyságot tesznek. Persze ez is egy csapda, mert lehet valaki egy csendesebb személy, aki nem annyira elő van, viszont kisebb csoportban, közösségekben, házi közösségekben mégiscsak meglátszik benne is a Krisztus. És akkor ez attól függ, hogy valaki introvertáltabb vagy extrovertáltabb, hogy mi az, ami számára inkább bejön, de mindenképp ezt meg kell való lássa.
3: Köszönöm.
5: Gondolom.
3: Márk, megleplek, téged kérdezzek először, hogy te így tudod a lányokról, vagy mi az, amit te láttál?
2: Teljes mértékben. Nagyon jó. Mindenféleképp hallottam, hogy a lányoknak fontos ez, illetve, hogy valami szinten ők sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a belsőre, hogy hogyan viselkedik, hogy milyen érzéseket vált ki a szeméből, annak ellenére, hogy viselkednek a fiúk, akik sokkal inkább a külsőre mennek, és az érzelmekre néha. És ezzel kapcsolatosan, amit te mondtál, hallottam egy olyat, az angolul nagyon jól hangzik, hogy egy fiú hogyan, how he acts and how he reacts. Tehát hogyan viselkedik, versus hogyan reagál bizonyos dolgokra. Mert az egy dolog, hogy a mikrofon előtt elől szépen viselkedik, jól beszél, megtanulja az igeverseket, Károly Bibliája van, meg stb. De mikor elmentek mondjuk egy kávéra, és észreveszed, hogy csúnyán viselkedik a pincérre, vagy éppen felhívja az anyukája, és nagyon csúnyán mogorván beszél vele, akkor azok sokkal mérvadóbb jelek, mint az a nem tudom mennyi, milyen sok eltöltött idő elől a szószéken, vagy a mikrofon mögött, vagy bárhol, ahol éppen szolgált. Tehát a lányoknak ez a nehezebb szerintem, hogy hogy megtalálni azt a, hogy időt adni a fiúknak, hogy nem csak az alapján megítélni őket, amit előlátnak, hanem úgy tényleg mélyebben megismerik a fiúkat. És most, ez igen. Pro-kontra mehet.
5: Most ez tehát nagyon számít, hogy, hogy hol ismerkedik egy pár. Mert mondjuk egy közös ifiben, vagy egy közös baráti körben nem kell eljutni odáig, hogy elmenjünk kettesbe kávézni, mert észreveszed például egy társast, amikor játszasz, hogy hogy reagálja le az, hogyha veszít. Uh-huh. Vagy és sport van, ugye az nagyon kijön ott az emberekből. Elmegyünk táborozni, sportvetélkedő, focivetélkedő, ott kijön. Még a legszuperebbekből is egyik másik dolog. Szóval lehet meglátni a kevésbé hivatalos oldalakat is. És én úgy gondolom, hogy egy emberről leri, hogy amikor a szószéken van, vagy a mikrofonnál van, hogy amit mond, az a szubstancia, az mennyire szívből jön, vagy mennyire nem. Nem hiszem, hogy ezeket meg lehet játszani. Illetve úgy gondolom, hogy most, amit elmondtam az előbb, hogy mi fontos egy lánynak, talán azt elmondtam, hogy mi volt fontos nekem is, és sokaknak fontos, de azért az az igazság, hogy nem mindenkinek. Mert ismerek olyanokat is, akiknek az volt a fontos, hogy milyen autója volt a srácnak. És attól érezte magát vagánynak, hogy vezethette a nem tudom hány tízezer eurós Mercedesét. És elmentünk egy ifjúsági konferenciára, és milyen nagy csaj volt, hogy ő a gazdag sráccal lógott. Tehát azért ez is ott van benne, meg a jó képű srác, vagy a híres, a menő sráccal. Tehát azért nem minden lány egyforma, ugyanúgy nem minden fiú is egyforma. És nyilván, hogy ember a párját megtalálja.
4: Mm-hmm. Úgy gondolom, hogyha egy szóval lehetne összefoglalni, nagyon fontos, hogy hiteles legyen az a fiú. Tehát amit mond, ahhoz tartsa magát, azt próbálja megélni őszintén a hitét, illetve a férfi szemmel talán azt is mondhatnánk, hogy meg kell érjen a lány is. Tehát nem biztos, hogy ezek az értékek, ezek már 16 vagy 17-18 éves korban ott vannak benne, és lehet, hogy ezért van a fiúkban is sokszor csalódás, van olyan eset is, hogy még éretlen az a lány. Lehet, hogy ez a fiú érett, kész lenne rá, de a lány még nincs kiforva benne az igazi értékrend.
5: Igen, teljesen értek. Én is másképp gondolkoztam 18 évesen mondjuk, mint 25 évesen, amikor megismerkedtünk.
3: Ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy podcastünkben említettük ezt már, és igazán nem akarom magad plagizálni, de tehát az egészséges kapcsolatokhoz kell a vágyon túl az érettség. Tehát az én kislányom is, aki 5 éves vágyik arra, hogy mennyasszony legyen, de nem érett még erre. Tehát ezt kell ennyire őszinte keresztények legyünk, és ezt címzem a lányoknak és fiúknak is, hogy bevalljam azt Istenet, hogy érett vagyok, vagy nem vagyok érett a házasságra, vagy egy egészséges kapcsolat kialakítására a házasság céljából. Nem tökéleteseket keresünk, tapolyam, amikor azt mondta, hogy egy életen át tanuljuk a másiknak a kezelését, meg a házasságban leszünk jó házastársak, tehát nem, de az éretlenség is, úgy tudom, egy hiba lehet, ha így megyek bele egy kapcsolatba. Na, köszönöm nektek, ez meglepett azért. Nekem a lányoktól mit mondtak, Julia? Én is meglepődtem. Tehát én is 22-24 éves lányokat kérdeztem meg nemrégiben, és azt mondták nekik, az a nagyon fontos, hogy az a fiú tudjon beszélgetni. Lehessen vele beszélgetni. És akkor kijött az, hogy értelmes dolgokról, lelki dolgokról, Istenről, komoly dolgokra. Tehát ára gyümölözve, amit mondtatok ti, biztonság, komolyság, határozottság, egyenesség, őszintesség, hogy ez nagyon fontos egy lánynak. És ennedik dolog volt az, hogy jól nézzen ki, vagy hogy konditerembe járjon, vagy hogy milyen kocsia legyen. Tehát, hogy ez volt fontos nekik. Ez nagyon érdekes volt számomra. Jó, ezt jó látni azért a lányokban, hogy van esélyünk nekünk is, akik nem mondjuk a jogépre.
5: Egyébként úgy gondolom, hogy egy olyan fiú, aki jól tud viselkedni, most értsétek ezt jól, eléggé udvarias, eléggé figyelmes, biztonságot áraszt a jelenléte, az sokkal inkább labdába tud rúgni, mint egy nagyon vagánykodó, akiről az réle, hogy igazából nem értékeli azt a lányt.
3: Nem ad elsőséget az ajtónál, vagy stb. Ti azért figyeltek a részletekre, tehát figyelitek a fiúkat, ugye? Tehát a lányok figyelik a fiúkat, és észreveszik ezeket a finom dolgokat.
5: Mi is tudom, mert nagyon régóta nem élek ebben benne.
2: Már szakmai titkosan.
4: Valószínűleg ez nem is tudatos, tehát ez annyira ösztönösen jön, annyira tudatalatból jön.
3: De tudjátok, ki az a bunkó, meg ki az, aki udvarias, aki komoly, aki ott van, ahol beszél, stb. Tehát ez egy
5: kiderül, interakciókból kiderül. Uh-huh.

0: Jó, és akkor ott van a következő lépés, hogy, na, a lány hogyan reagáljon mondjuk egy ideál, egy keresztény komoly srácra, aki közeledni, és hol van az egyensúly a között, hogy, ne is legyen ilyen sűnyi, aki mindenki taszít magától, és egy fiú sem meri megszólítani, még a legbátrabb Buzle Péter se, aki leutazott Marosvásárhelyre, tudjuk az előző podcastből, meg a között, hogy ne legyen túl nyitott vagy könnyűvérű. Tehát a távolságtartás és a nyitottságnak az egyensúlyát egy lány hogy találhatja meg, Júlia, vagy hogy élje ezt meg, ha erre nézve tudná egy néhány tanácsot adni, és aztán nyilván is mondjatok egy-két dolgot, akár tapasztalatból, vagy elvárásból, Márk.
1: Hát a lányoknak az a feladatok, hogy reagáljanak. Én úgy gondolom. És a reakció az attól függ, hogy milyen volt a kérdés. Tehát a válasz ugye attól függ, hogy milyen a kérdés. Hogyha egy fiú úgy próbál udvarolni, hogy érezteti, hogy tetszik neki a lány, de nem mond ki semmit, de mondjuk egy kiránduláskor mondjuk az ő autójába úgy rendezi, hogy vele menjen a lány, vagy többet van ott körülötte, és akkor elvárja, hogy akkor ettől a lány nagyon szaladjon, az úgy gondolom, hogy ez nem volt egy helyes kérdés, és nem is fog egy helyes választ kapni. Tehát nem várhatja el egy fiú egy indirekt kérdésből azt, hogy direkt választ kapjon. Mert sajnos vannak olyanok, hogy próbálkozunk, nem félünk a kosártól, és akkor a kikosarazástól, és akkor így környékezzük meg, és tapogatózunk. És akkor mit mondjon az a szegény lány? Tehát nem tud válaszolni, mert nem volt kérdés. Viszont hogyha egy fiú igenis megimádkozza, és tudja, hogy mit csinál, és előáll, akkor is, hogyha lett téved, de legalább bátor, akkor arra fog kapni egy választ.
0: De kapjon. Ezt is mondjuk ezért, mert bocsánat, lehet van olyan lány, aki meg a direkt közeledése nem a direkt válasz, hanem tehát olyan kétségbe, vagy ködben hagyja a srácot.
2: Igen, és inkább erre lennék kíváncsi, mert nagyon sok fiúismerősöm konkrétan feltette a konkrét kérdéseket, hogy szeretnének megismerni, ígyunk meg egy teát, sütit, stb. És vannak olyan lányok, akik mindenkinek igent mondanak, és vannak olyan lányok, akik mindenkinek nemet mondanak. És hogy hol van meg ebbe az egyensúly, az egészséges egyensúly?
3: Hát lehet, hogy gluténérzékeny is.
1: Úgy gondolom, hogy nagyon számít az is, hogy kit kérdezel meg. Tehát nyilván, hogy most nem fogsz mindenkitől igenlő választ kapni, azért valahol csak ki kell puhatolózni valamilyen módon, hogy igen, meghívjam azt a lányt, hozzám illik-e ez a lány. Ilyenkor nagyon jó az, hogy közösségben vagyunk, hogy barátaink vannak, hogy ifi lelki pásztorunk van, hogy fiúkörünk van, akikkel, vagy lány barátnőm, akikkel meg tudom ezeket imádkozni, és tudnak tanácsolni. Tehát nem biztos, hogy ugye mindenki illik mindenkivel, és akkor egy ilyen légből kapott megkérésre, tehát most az, hogy bátor legyen valaki, az nem arra gondolok, hogy így lecsap, és szia, holnap kávézni akarok veled. Tehát az kell legyen egy dinamikája, úgymond ennek a kapcsolatnak. És ez nem azt jelenti, hogyha az elején csak ismerkedünk, vagy tényleg társaságban együtt vagyunk, hogy nem vagyok direkt, de ennek van egy dinamikája, és az elején ugye észreveszed, hogy a másiknak ugyanaz az érdeklődési köre, észreveszed, hogy szívesen jön ő is abba a csoportba, hogy szívesen jön azzal az autóval, amivel te mész, és akkor felmered tenni neki azt a kérdést következő lépésként, hogy eljössz-e velem egy kávéra, vagy akárhová. Tehát azért csak van egy dinamikája, csak azért mondtam azt, hogy direkt kérdés kell, mert egy idő után, hogyha nincs direkt kérdés, akkor ugye nem is lesz direkt válasz.
3: Illetve itt van két nagy véglet talán. Vannak olyan fiúk, akik csak azért is megharcolnak azért a lányért. Mindegy, hogy a lány nem mutat érzéseket. Ők határozottan mennek tovább. Biztos, hogy hallottunk ilyen történeteket. Én személy szerint nem hittem ebben. Tehát én abban hittem, és most is úgy gondolom, hogy egy lánynak az érzelemvilága annyira értékes és annyira intenzív, hogy ez nagyon sok mindent elmond. Tehát hogyha nem kapod meg azt az érzelmi rezonálást egy hölgytől, akkor ne erőltesd. Én úgy gondolom. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kivételek ez alól. Biztos, hogy Isten meg tud áldani nagyon sokféleképpen párkapcsolatokat, de én ezt így tapasztaltam, így értem meg.
0: Tehát tudj visszavonulni egy idő után.
3: Tudj visszavonulni. Legyen annyi alázat benned, hogy a másiktól, a másikat is felszabadítod ezelől a teher alól, hogy követesz tőle valamit, ami belőle lehet, hogy nem fog jönni. Nem vagy az esete, nem jössz be neki. El kell ezt fogadni.
0: Illetve Péter, te említetted a múltkori beszélgetésünk, hogy a kudarcokat fel kell dolgozni. A hibáinkat, a bűneinket, amiben félresiklottam, ezt fel kell dolgozni, és ennek van egy ideje, tehát kell egy idő, hogy ezt feldolgozz. Nem az, hogy na, ma kihívtam Juliát, holnap kihívom Angit, holnap után kihívom Börzsikét, és így tovább. Tehát, hogy ezt fel kell dolgoznom, le kell tisztázzam magam, hogy na miért utasított engem vissza Julia, hol hibáztam, hol gondoltam én róla rosszul, mit nem vettem észre, amiatt én nem vagyok vele kompatibilis, hol nem hallgattam Istenre, és ezt ha letisztáztam, akkor mehet tovább. És fel kell dolgozni a kudarcot, mert tehát emberi hibáinkból kifolyólag, bukottságunkból kifolyólag tévedhetünk. És lehet megkérdezhetem, hogy Juliát jössze velem teázni, holott én Angit kellett megkérdezzem. És Isten megbocsát, megmutatja ezt, dolgozz fel, és menj tovább. Tehát így dolgozz fel a kudarcot, de ne legyen ilyen, aki repül egyikről a másikra. Illetve én Márknak azért egy kicsit átérzem a kérdésre, mert ismerek olyan srácokat, akik kaptak egy-két kosarat. Lehet erről majd jól lenne egy podcastet tartani a kosarakról. Hogyan készítsük a kosarakat? Hogyan dolgozzuk fel ezt, hogy nehéz egy fiúnak, és én bátorítom őket, hogy állj fel, tehát dolgozz fel, Isten szerint dolgozz fel, és menj tovább. Illetve ez, amit te mondtál, Pető, hogy tudj visszavonulni. Tehát ne légy bunkó, hogy egy feszott lóksz azon a lány, amikor megmondta világosan ezerszer direkt módon, hogy nem is kész.
3: Tiszteld meg azzal, hogy hiszel az érzéseinek valahol. Még valamit említenék itt, ugye a várakozással kapcsolatban. Fiúktól és lányoktól is hallottam már azt, és volt olyan, aki fel is tette nekem a kérdést, hogy hát én nem érdemlek meg egy szeretett kapcsolatot, hogy valaki engem is szeressen. Már idősödő illetőről volt szó. Persze, hogy megérdemel mindenki, nem erről van szó, de ki kell tudni várni. És hadd tegyek fel nektek egy kérdést, ami eszembe jutott a múltkor, ott volt bennem, csak már eltelt az idő, hogy hallottatok ti már arról, hogy az Úr Jézusnak utólagosan ilyen asztalos alkotásokról kiállítást rendeztek, vagy amiket az Úr Jézus faragott, székek, mert hogy úgy tudjuk, hogy az édesapjának a... Ugye nem. Ez nem volt érték, ez nem volt fontos. És Jézus 12 évesen már a papokat tanította, tehát 12 évesen ő már készen állt volna szinte a messiási hivatására, és mégiscsak 30 évesen kezdte el. Jó, most itt sok kérdés felmerül, de azt akarom ezzel aláhúzni, hogy Jézus nem mondta 25 évesen, hogy én már kész vagyok, hát mit kell annyit várni. De hány fiú, vagy lehet én is úgy éreztem, vagy úgy gondoltam, hogy mire kell még várni? Hát készen lennék. Miért nem jön még a társam? Lehet, hogy a fiúknak ez könnyebb kérdés, de a lányoknak ugye ez sokkal kiélezettebb, mert ők várnak, és ez a helyes, hogy várjanak.
0: De itt fontos az, hogy az Isten időzít is, és akkor így kész. És akkor Júlia jön is a következő dolog, amivel szembesülünk mi fiúk, meg szembesültünk mi valamikor is. Ez tényleg teljes empátiával mondom, meg úgy hiszem, Peti, te is úgy jössz itt, hogy átérezzük azoknak a srácoknak a helyzetét, akik még a házasság előtt vannak. Mi örülünk, hogy éve futottunk, meg megtaláltuk azt a lányt, akit Isten nekünk rendelt, és szeret bennünket, hogy mi is szerethetjük ezeket a lányokat, mindenki a saját feleségét nyilván, hogy amikor közeledik egy ilyen komoly srác, hogy dönti el egy lány, vagy hogy döntse el, hogy kinek mondjon igent, nem arra a szent igenre gondolok, hanem hogy elmenjen vele sétálni, hogy kimenjenek kávézni egyet, hogy Márk mondja, vagy érted, hogy elhívja úgymond egy randír, egy ismerkedésre, hogy mi alapján döntse ezt el egy lány. Mert olyat is hallottam, hogy hát jó, ha most én elmegyek vele, és akkor mégse ő, akkor most hogy jön ki, hogy 3 hónap múlva még másokkal fogok elmenni teázni. Érted a kérdésben a frusztrációt, hogy kezd közelítse ezt meg egy lány?
1: Hogyha komoly a srác, akkor nem hiszem, hogy olyan sok komoly fiúnak Isten egyszerre mondja, hogy ugyanaz fele a lány fele közeledjen. Tehát, hogy egyik kiüti a másikat. Kell legyen valamilyen fegyver meggyőződés, és el kell vezessen egy út ide, hogy...
0: De már arra is kell meggyőződés, hogy elmenjen egy egyszerű kávézóba vele, érted? Vagy egy parvai
1: sétára? Szerintem igen. Tehát most nem meggyőződés az az igazi nagy, hogy igen, igent mondok, de egy békesség kell legyen, hogy igen, elmehetek. És ez mindenki másképp kapja. Én, mivel Péterrel nem ismertük egymást, Nekem egy nagyon konkrét igei vezetésem volt, úgyhogy fogalmam sem volt, hogy Isten miért vezet így, de tudtam, hogy valami fog történni. És amikor megkaptam az üzenetet, és eljött Péter a vásárhelyre, hogy találkozzon velem, akkor én Isten elé álltam, tehát meg volt a ifin, találkoztunk először, eljött egy ifire, és másnap reggel, mielőtt ismét találkoztunk volna, elmentünk közösen szolgálni, cigánymisszió, gyerekmisszió, tehát így ezek voltak így az első randig, együtt mentünk, de többen voltunk együtt, akkor én megkérdeztem Istentől, hogy Uram, ez most ez, erre mondtad, vagy ez volt az a vezetés, hogy erre értsem? És annyira konkrét igét kaptam, hogy ami azt mondta, hogy igen, lásd meg, hogy mindaz, amit fel is olvasom igazából, nem csak parafrazálom, mert ez nagyon érdekes. Azt az igét kaptam másnap reggel, hogy egyetlen szó sem veszett el mindabból a jóból, amelyet az Úr Izrael házának mondott, mind beteljesedett. Ez most nyilván, hogy nem azt mondta, hogy igen, mehetsz Péterrel sétálni, de viszont egy pár hónapos vezetés előzte meg ezt az egész dolgot, és én tudtam, hogy Isten nekem személyesen ebből az igéből most így szól. És nem tudom leírni azt a békességet, amit kaptam akkor. Tehát egy akkora meggyőződés és békesség volt bennem, hogy onnantól tudtam, hogy igen, nem kell rágörcsöljek, nem kell féljek, ez a fiú, nem ismerem, most láttam először, egy hete írt rám először, de nem fog becsapni, nem fog átverni, ráléphetek erre az útra.
0: Tehát legyen szabadság a lánynak, meg békesség erre.
1: És igen, és lehet, hogy másnak másképp adatik, tehát azért csak ismersz valakit, csak hogyha ismered, hogyha nem ismered, akkor Isten így is tud szólni. Van, Istennek megvan az útja is, nagyon fontos, tehát ezt ne vegyük ki a képletből, hogy számít, hogy nem, ez nem egy spiritualizálás, hogy számít, hogy Isten vezessen ebben a dologban.
0: Így van, ezt aláhúzom maximálisan, csak azt is meg kell említenünk, hogy vannak lányok, akik túl spiritizálják ezt. Tehát ha nem kapok igeverset, mint Júlia, akkor nem fogok menni senkivel teázni. Tehát, hogy ez is hiba, mert említetted te is, hogy téged így vezetett, de lehet, hogy egy másik lányt nem kell ebben vezessen, vagy értsd jól. Tehát, hogy vagy azután kezdődnek az igazi nagy vezetések, amikor elment egyszer vele sétálni a parba, és beszélgetett vele. Tehát hogy én úgy gondolom, most nem befolyásolnak annak, Júlia, hogy egy kicsi nyitottság a lányban kell legyen.
1: Hát nyilván, hogy van nyitottság.
0: Mert ha mindig ilyen süni vagyok, ilyen visszautasító vagyok, meg én megközelíthetetlen vagyok, akkor lehet, hogy az is maradok.
1: Most attól függ, mert van, hogyha valaki azért süni, mert lehet, nem jött el az igazi. Tehát nekem van konkrétan egy barátnőm, aki nagyon sok kikusarazott. És hogyha kintről nézed, vagy úgy ismeretlenül a helyzetet, akkor azt mondja, fú, de válogatós. De én ismerek minden egyes sztorit. És tényleg nem volt egy olyan személy, aki talált volna, akivel passzoltak volna, és nem voltak rosszak azok a fiúk. Kiváló volt egytől egyik, csak nem hozzáillettek. És úgy gondolom, hogy legyél süni. Legyél süni, amíg megjön az időd. Tehát a
0: milyen süni... legyél, bocsánat?
1: Süni, mert a tüskékre beszélted, és úgy gondolom, hogy a süni is ugye akkor áll be abba a pozícióba, amikor jön egy veszély. Nem teszi ki, vagy nem állítja fel azok a tüskéket hiába, csak amikor jön a veszély. De amikor nem megfelelő közeledés jön, akkor legyen meg a lánynak a méltósága, hogy legyen süni. Ez nem azt jelenti, hogy ez a lány rossz, vagy nem akar, vagy lenéz. Egyszerűen nem felej kell közeledni, és ennyi az egész. Majd lesz valaki, aki majd le tudja venni róla ezeket a tüskéket. Köszönöm. Nem te vagy az.
4: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Úgy érzem, sikerült provokáljalak, de kíváncsi vagyok itt a két másik kamerállásra, hogy ti hogy látjátok ezt?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha egy lánynak tényleg tetszik az a fiú, oda van érve, valami megfogja abban a fiúban, és az Istentől van, akkor ott a tüskék lehullanak. És nem biztos, hogy meg kell bélyegezni, hogy el kell ítélni egy lányt, vagy büszkének kell tartani azért, mert nagyon jó a kiállása, vagy nagyon jó, értsétek jól, túl szigorú talán a kiállása. Lehet, hogy ő nagyon határozott vonalakat húz, de biztos vagyok benne, hogy aki Istentől a hozzáélő társa, azok a tüskék, azok a vonalak fel fognak oldódni abban a pillanatban, a megfelelő pillanatban.
0: Adja Isten, én egy kicsit félek az ilyen lányoktól.
2: Van, amikor valakinek nincsenek tüskéi, csak ráképzelik a fiúk. Tehát én tudom magamról, hogy rám képzeltek tüskéket, és nem gondolom, hogy volt. Tehát én képzeltem tüskéket Péterre egyébként. Nem ismertem, annyit tudtam, hogy pszichiáter, és én elképzeltem, hogy ő nagyon elérhetetlen, beképzelt, büszke személy, és folyton öltönybe jár egyébként, ez egyik se igaz róla. És volt egy kialakított kép, abból, ami információm volt, kialakítottam magamnak egy elképzelés, és nem volt helyes. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor másikra pakoljuk a tüskéket.
0: És most a lányok mellé állok, hogy én beszélgettem olyan lányok, azt mondta, Lóri, senki ki nem hívott még teázni. Tehát, hogy elképzeljük a tüskéket rajta, és akkor senki nem, mert ő egy sűni, és valójában nem az. Na már, te hogy látod ezt?
3: Én ahogy látom, és kicsit ellentmondanék Júri annak, amit te mondtál, nyilván más szemszögből látom a dolgokat, de ennek, amit te mondtál, annak is fennáll az a veszély, hogy csak a borító alapján ítéled meg a könyvet. De ahogy te is mondtad, Péterről elgondoltál egy csomó dolgot, hogy ő ilyen, hogy ő olyan, és lehet, hogy emiatt visszautasítottad volna, hogyha mondjuk egy kicsit kevésbé rámen, és hogyha nem azt mondja, hogy küldök egy levelet, és én megyek, hanem mondjuk engedélyt kell, vagy nem tudom, finomabban megadja az esélyt a visszautasítást, vagy hasonlóak, akkor lehet, hogy sokkal másképp alakul a sztori, csak azért, mert nem ismered, mert nem adtál neki elég időt ismerni, megismerni őt. És szerintem valamennyi időt rászánhatunk a fiúkra, hogy megismerjük őket. Én is ismerek rengeteg olyan fiút, akiről a lányoknak nagyon rossz véleményük van. És én kell megmondjam nekik, hogy figyelj, nagyon rosszul látod. Ez nem így van, mert nagyon kedves fiú, nagyon jó. Az is megtörtént, hogy zavarba van. És azért viselkedik úgy,

0: és hogyha nem tudom, egy kávéra elmész vele, veszed azt a kávét tugó, és ha megunod, akkor fél után elmehetsz. De az is megtörténik, hogy tökre jól fogod érezni magad vele. Nyilván nem mondom, hogy mindenkinek kell engedjél, vagy hogy mindenkire igent mondjál, de kicsit nyitottabbak kell legyenek a lányok is szerintem.
1: Most visszafordítom, és a fiúkat pártolom egy kicsit ezzel, hogy úgy gondolom, hogy, hogy túl hamar kezdeményeznek bizonyos lányok fele, és nem értékelik magukat eléggé. És olyan lányok fele kezdeményeznek, akik éretlenségükből mondanak nekik nemet. Tehát lehet, hogy az a lány tényleg 2-3 év múlva egy olyan érett nővé fog érni, aki majd fog tudni különbséget tenni a mulandó és a maradandó dolgok között, de most még nincs odaérve. És szerintem emiatt vannak a kosarak. Én most nem azt értettem az alatt, hogy ugye meggyőződés kell, hogy most nem mész el még csak beszélgetni sem, mert nem lesz semmi probléma az, hogyha most abból, hogyha most valakivel beszélgetsz. Megvan a hely az ismerkedésnek, odáig is, hogy eljussunk a kávéig, vagy a kapucsinóig. Tehát lehet ismerkedni társaságban, és megvan az útja. És nem gondolom azt, hogy egy érett lány el fog valakit utasítani egy beszélgetésre. Már csak azért is, mert nem akarja másikat megbántani, vagy nem akarja leértékelni. De nem úgy, hogy egyből odahívom a másikat, hanem egy kicsit ismerkedjünk más közegben. Együtt, az ifiben, a stb. Viszont, hogyha te olyan lányokat keresel, akik, mint fiú, akik csak azon a szinten vannak, hogy összesutyorásznak, és nevetgélnek, és kinézik, hogy rajtad most milyen ciki ing van, mert mit tudom, én csak a színszeiből vetted, és nem volt pénzed egy akármilyenre, vagy tehát ezeket, akik olyan lányokat keresel, akik még a külsőségeknél vannak leragadva, akkor ne csodálkozz, hogyha azt mondják, hogy nem jövök ki veled kávézni, mert én elképzeltem, hogy minimum nem tudom, ki fog engem kihívni, és te nem ütöd a szintet. Mert ez a probléma.
2: A barátnőim.
3: Igen.
1: Tehát ez a probléma, hogy nem ütöd a szintet, mert nekem van egy elképzelésem, és te ahhoz képest most én mit tudom én, kit képzeltem el, azt a három fiú közül, akik a sztárok az ifiben, meg a Erdélyi Magyar Baptistaságban, és 50 lánynak tetszik, és hogyha nem vagy egy az egyik közül, akkor labdába se rúghat. De hogyha egy picit érik az a lány, és egy picit rájön, hogy mi az igazi fontos dolog, akkor már labdába fogsz nála rúgni.
2: Azt hiszem, azt leszögezhetjük, hogy tudunk sebeket okozni egymásnak. Tehát a férfiak a nőknek, és a nők a férfiaknak. És ha ezt nem jól dolgozzuk fel, akkor eltemetjük magunkat a kudarcainkba. Tehát igenis ez a fiú, gondolját százszor, hogy kivel akar jobban ismerkedni, kit szeretne kihívni, teázni, kávézni, ugyanúgy a lány is, de legyen bennünk ez, hogy a másikat megsebezhetem. Tehát, hogy úgy közelítsem a másikat, úgy fogadjam a közeledését, hogy tiszta lelkiismerettel, és nem akarom a másikat megsebezni, ugyanakkor hát itt lenne egy keményebb szó, de hát nem mondjam ki. Ne akarom kasztrálni azt a fiút, mert tehát ez is megtörténhet lányok esetében.
1: Nyilván tisztelni kell a másikat,
2: van,
1: tehát ez
2: van.
1: Az elsődleges hozzáállás. Ha nem is tetszik, ha nem is, akkor nem mindegy, hogy hogy mondod ezt.
4: Ha térjünk vissza picit erre, megint az időzítés, úgy látom, hogy itt az időzítés körül sok minden forog. Ugye ebbe volt szó az éretlen lányokról, egy kicsit az éretlen fiúkról is. Tehát sokszor hangzik el az a gondolat, és a múltkori adásban is beszélgettünk arról, hogy az a fiú kell ismerje valamennyire önmagát, kell ismerje az értékrendjét, és kell ismerje, kell tudja azt, hogy mi az elképzelése a házassággal kapcsolatosan, illetve a jövendő feleségével kapcsolatosan is. És míg régebben sokkal hamarabb megérett az embernek a személyisége, ugye egy fiatal ember készen állt a házasságra ezelőtt 50-100 évvel, amikor már 18 évesen felhúzott egy vályogházat, és tudott szekeret vezetni, már készen állt a nősülésre jóformán. Ugyanúgy egy lány is egyébként, amikor már ugye nem volt az élet bonyolult. Most viszont kevesebb a felelősség, sokkal később érkeznek a terhelések és az igazi feladatok, és ezért olyan 25-26 éves kor az, ameddig egy fiúnak a személyisége kikristályosodik. Tehát anélkül, hogy beskatujáznánk bármit, vagy ilyen nagyon merev határokat állítanánk fel, ezt jó szem előtt tartani, hogy meg kell jöjjön, meg kell érjen egy bizonyos életkort, meg kell üssön az az illető,

0: hogy készen álljon arra a dologra. Illetve, hogy készen álljon arra is, hogy a nemeket hogy dolgozza fel.
1: Nagyon jó.
2: Igen, én is ezt akartam mondani, hogy akkor érett valaki, egy fiú, hogyha el tudja fogadni azt, és ha nemet mondanak neki. Mert innen jönnek a sebek. És innen jön az, hogy egy idő után bezárja az ajtót, és azt mondja, hogy többet soha.
1: Hú, ez nagy mondat, Júlia, de köszönöm, hogy te mondtad ezt ki. Hú, ezt jegyezzük meg, hallgatóim, meg én is.
2: Te már nem kell megjegyezni.
1: Hát de ez hasznos, hasznos gondolat volt. Még valamire kíváncsi lennék, Júlia, a beszélgetésünk vége fele. Meg ti is majd szóljatok hozzá, srácok. De Esrón, tőled várnám a választ, hogy én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi az, ami érdekel titeket egy fiam, mi az, amit meg akarsz tudni róla, amikor elkezdődik az ismerkedés, és már közeledtek egymás felé, mi az, amit te meg akarsz tudni róla első körben, amit úgy egy nő kíváncsi a férfiban?
2: Hogy hogy fog kényeztetni? Most lehet, hogy valami nagyon akadémikus választ vártatok, de arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy tud velünk bánni, hogy tudjuk nőként érezni magunkat mellette. És hogyha ezt meg tudja csinálni, akkor az nagyon jó. Tehát kezdve attól, hogy beszél, hogy nyitja ki az ajtót, hogy attól függ, hogy nekem milyen a személyiségem, lehet, hogy meg kell hallgasson, lehet, sokat kell hallgasson, lehet, sokat kell beszéljen, lehet, poénos kell legyen, érezzem magam jól mellette, és most a kényeztetésre
1: alatt... Tehát az érdekel, hogy kezel téged?
2: Igen, igen.
1: Fú, milyen érdekes. Igen. Tehát nem is arra kíváncsi, hogy benne mi van, hanem ha én megmutatom magam neked, akkor te azt hogy fogadod, hogy reagálsz erre?
2: Hát úgy fog velem viselkedni, az szerint, ami benne van.
1: Szép.
2: Ami benne van. És nyilván, hogy ez egy életen át tart, és nyilván, hogy a hormonok azért nagyon befolyásolják az elején. És megint visszatérek itt az isteni képre, hogy meg az látásra, hogy mi, akik hiszünk Istenben, tudjuk azt, hogy ugye a fejlődésünk az nem fejeződött be ott 26 éves korban, hanem rengeteget tud egy ember még fejlődni és csiszolódni. És az a vagány, hogy abban a percben, hogy neked van egy bizonyosságod arról, hogy X vagy Y lesz a társad, kapsz egy látást is a másikról, és látod, hogy igen, mi a potenciál, és mivé fog ez a valaki fejlődni. És ezért szoktam azt mondani, hogy ne a borító szerint ítéljünk, és ne azt mondjuk, hogy milyenek a mai lányok, vagy milyenek a mai fiúk, mennyire éretlenek, mert elképesztő, hogyha azt nézem, hogy az én generációmból azok a személyek, akik annyira éretlennek tűntek abban az időben, hogy hova fejlődtek. Tehát nekem ez nagyon tetszik. Nagyon tetszik, hogy Isten hogyan tud munkálkodni, és hogyan tudja elvezetni az érettségre az embereket. És látok időseket is, akiket ismerek pár éve, hogy időskorban is mennyit fejlődtek. Tehát ez nem áll le, ez a dolog. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy viszonyul hozzád a másik, hogy mi van benne, hogy formálható legyen, nem általad, elsősorban nem Isten által. Én mindig úgy gondolom, hogy úgy kell elfogadni egy embert, ahogy van, azzal együtt, hogy tudod, hogy formálni fogja Isten. Tehát nem te kell ki gondolod, hogy nem baj ez, és ez nem annyira klapol, de majd én majd átformálom. Hidd el, hogy fog változni, de lehet, hogy jobban, vagy jobb területeken, mint hogy te azt gondolod.

0: vannak olyan ábrányaink, vagy álmaink, vagy képeink, amelyek nem Istentől vannak, és azokat le kell vetkőzni. De hogy Julia is mondta, tehát kell legyen egy látás, kell legyen egy hit. És Isten, ahogy formál az évek során, ameddig még nem érkezik el a társ, amilyen akár igeversek, akár igazságok, akár álmok arról, hogy te hogy képzeled el az Istentől megáldott házasságodat, ezeket gyűjtsd, ezekben mélyülj el, és bízzál abba, hogy Isten meg tudja neked adni. Tehát akkor is, hogyha nem azt látod, vagy lehet a házasságod elején vannak megharcolandó dolgok, de te ragaszkodj ahhoz, amit tényleg Istentől vettél el. Ezzel a hittel, ezzel a látással. Ugye, ha nincs lelki látás, elvadul a nép, de hogyha van lelki látás, akkor kapaszkodj abba, és Isten meg tudja adni, meg tud áldani vele.
1: Ide kívánkozik a kérdésnek a másik oldal, hogy mi az, amit egy lány megmutathat magából ezeken az ismerkedésnek az első szakaszában, amit meg is mertethet magából. Azt értjük, hogy mi az, amit ti látni akartok a fiúból, mi az, amit a lány mutasson meg, mutasson be a srácnak magából, magáról.
2: A természetesség szerintem ez nagyon fontos. Tehát nem kell itt játszmákat ejteni, játszani, hogy most vigyázzak meddig, hogyan. Természetesen végül is azt fogod megmutatni magadból, amit a másik kihoz belőled. Ezt csak így nagyon egyszerűen ennyit tudok mondani. Én onnantól, hogy Isten adott békességet és teljes bizonyosságot, onnantól nem volt semmi gát bennem, vagy semmi titok, vagy semmi. Tehát úgy gondolom, hogy kell ismerjen, el kell mondani mindazt, ami így eszedbe jut, hogy a másik lehet szeretni tudni rólad. Most vannak ezek, amiket Péter is említett az előző adásban, hogy akár olyan dolgok, amiket más nem tud, akár egy betegség, akár egy múltbeli dolog. Tehát el kell mondani, ismerjen a másik, ne házasság után derüljenek ki dolgok. De egyébként a reakcióid, hogy szereted a gyerekeket, vagy nem szereted a gyerekeket, vagy kedves vagy az idősekkel, vagy nem vagy kedves az idősekkel, vagy lelkesedsz egy csomag bombonra, vagy nem lelkesedsz. Tehát ez kijön. És meglátja a másik, hogy igazából milyen vagy, hogy egy rideg személy vagy, hogy egy álmodozó személy vagy, hogy egy spontán ember vagy, egy nagyon kiszámított ember vagy. Erre való az egy év a házasságig, gondolom, vagy az ismerkedésig, vagy a lánykérésig, vagy egészen, amíg nincs a szövetség megkötve, addig visszafordítható a kapcsolat. Tehát azért ezt nem szabad elfelejteni. Nem ez a célunk, hogy visszafordítsuk, de mégis vissza kell fordítani, hogyha valami probléma van. Illetve úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy természetes tudjon lenni a lány, nagyon fontos a biztonságos közeg. Tehát nem fogod egyből meglátni, hogy kicsoda ő, mert lehet, hogy amíg nem lát benned, elköteleződés, addig fél. És ez úgy gondolom, hogy jogos. De viszont, hogyha látja benned az elköteleződés, hogyha ott van az isteni vezetés, ahogy én is említettem ugye a mi sztorinkban, akkor tud egy lány természetes lenni.
3: Így van, ez szerintem is nagyon fontos, hogy a lányok természetesek legyenek, és ilyenkor a fiúk számára is sokszor vonzóbbá válnak, mint mikor megjátszák magukat, mikor próbálnak egy falsképet mutatni. Tehát ez szerintem is teljes mértékben így van.
1: Köszönöm nektek ezt a mai beszélgetést. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mi harcterünk. A napi ige Mózes 5. könyve 20. fejezet 4. verse. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Gondolatok az igéről. Nincs más ellenségünk, csak Isten ellensége. Nem emberek ellen harcolunk, hanem a lelki romlottság ellen. Sátán ellen viselünk hadat, az Isten káromlás, a tévejgés és a kétségbeesés ellen, melyeket ő sorakoztat fel ellenünk. A bűn seregei ellen harcolunk, a tisztátalanság, az elnyomás, a hűtlenség és az istentelenség ellen. Komolyan küzdünk mindezek ellen, de nem karddal és dárdával, mert hadviselésünk fegyverei nem testi fegyverek. Az Úr, a mi Istenünk, gyűlöl minden gonosz dolgot, ezért harcol velünk. Meg akar szabadítani minket, ezért segít, hogy nemes harcot tudjunk vívni, és elnyerjük a győzelmet. Bízhatunk, mert ha Isten mellett maradunk, ő is mellettünk marad. Mivel hatalmas szövetségesünk van, harcunk kimenetele nem lehet kétséges. Nem azért, mivel az igazság végül is győz, hanem azért, mert mindenható Isten az Atyánk, azért, mert Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, és mert a Szentlélek ellenállhatatlanul munkálkodik az emberek között. Krisztus harcosai, vegyétek magatokra a lelki fegyverzetet. Hadakozzatok Isten nevében, és hittel ragadjátok meg a szabadulást. Nem újjon el ez a nap sem a Krisztus ügyéért folytatott küzdelem nélkül. Előkerült a Vatikán legféltettebb titka. Egy 12. századi kézirat állítólag megjósolta a 2027-es apokalipszist. Az internet az utóbbi időben egy 900 évesnek hitt vatikáni kézirat a pápák jóslata tartja lázban, amely 2027-re jövendőli az apokalipszist. De vajon mennyi igazság rejlik a rejtélyes sorokban, és tényleg egy titokzatos egyházfő uralkodása alatt jön el a világ vége? A pápák jóslata valóban egy létező szöveg, összesen 113 rövid latin nyelvi mottóból áll. Amióta az írott szó létezik, az emberek folyamatosan az idők végezetéről profétálnak. Eddig szerencsére egyetlen feltételezett apokalipszis sem következett be, ám most a közösségi médiában szányra kapott egy elmélet, mely miatt sokan valóban aggódni kezdtek. A központban egy egyedi dokumentum a pápák jóslata áll, amely a híresztelések szerint egy 12. századi vatikáni kézirat, amely egészen hátborzongatóan pontos előrejelzéseket tartalmaz. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik ma augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, melyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Kérd Jézust testvéred érdekében.

Simon anyósának magas láza volt. Kérték őt az érdekében. Ő pedig odaállt mellé, parancsolta láznak, mire az elhagyta őt. Az asszony mindjárt fölkelt és szolgált nekik.

Kinek az érdekében kell ma szólnod Jézusnak? Ki az, aki szenved a szeretteid, az ismerőseid közül, akinek a helyzete emberileg nézve talán reménytelennek tűnik?

Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Olvashatod a bátorítást Lukács evangéliumában. Ennek tudatában állj oda ma Jézus elé beteg testvéred érdekében. Állj oda eléje azzal a hittel, hogy ő tud segíteni rajta. Mert Jézus él, és ma is gyógyít. Ő nem változott meg. Ahol hitet talál, ott cselekszik. Ha kételkedés lenne benned a Mester gyógyító ereje és hatalma kapcsán, előbb tarts bűnbánatot. Kérj bocsánatot tőle a hitetlenségedért. A megszállott fiú édesapjához hasonlóan te is így kiálthatsz fel. Hiszek, segíts hitetlenségemen. Az Úr alig várja, hogy megdicsőjön ebben a helyzetben. Számára semmi sem túl nehéz. Ezért ne az emberi logika szabályai, vagy a felállított orvosi diagnózis szerint gondolkodj, hanem Isten igéje szerint. Az ő igéje pedig ezt mondja: akiknek különféle bajokban szenvedő betegeik voltak, oda vitték hozzá azokat, és ő mindegyikre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Ha ez az isteni igazság most a Szentlélek által megérinti a szívedet, ragadd meg ezt a kijelentést, és valld meg a száddal. Ő majd gondoskodik róla, hogy beteljesítse ezt az életedben.

0: a baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 17-e. Galatákhoz írt levél második fejezet 18-21. Versig. Mert ha ismét felépítem, amit leromboltam, saját magamat nyilvánítom törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem vetem el Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Isten beszéde egyértelműen fogalmaz. A bűn zsoldja a halál. Ez egy olyan törvényszerűség, ami alól nincs kibúvó. Ha csak egyszer is vétkeztem, akkor annak a büntetése halál. Erőlködhetek, próbálhatom jóvá tenni, próbálhatok jobb lenni, szolgálni, jótékonykodni, mindez semmit sem ér. A törvény az törvény. A bűnért halál jár. Amit elkövettem, azért valakinek meg kell halnia. Isten nem törölte el ezt a törvényszerűséget, nem változtatta meg a kedvünkért, hanem megfelelt neki, betöltötte. Krisztus azért jött, hogy az ő halála te rád is érvényes legyen, ha ezt hittel elfogadod. Egyszer majd oda kell állni Isten elé, és az életünk filmjét figyelve itt is, ott is el fog hangzani a fájdalmas mondat. Ezért a bűnért halál jár. De, ó csodálatos kegyelem, nem neked kell meghalnod, mert Krisztus már meghalt érted. Azt a kikerülhetetlen, megmásíthatatlan követelést teljesítette, amit a törvény előírt. Megfelelt a törvénynek, azért, hogy te élhess. Kedves testvérem, már nem a törvény alatt élsz. Élj hát szabadon, élj abban a szabadságban, amelybe meghívott Isten. Ne akard kiérdemelni azt, ami már eleve a tiéd. Fogadd el, hogy elkezdődött az új élet, és élj annak az erejéből, aki benned él. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Sarah Grace Thompson írt a Texasból, az Egyesült Államokból. Figyelmes ellenőrzés. Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 27. verse. Ahogy a bőrgyógyászom megvizsgálta a fejbőrömet, meglepő dolgot mondott. Tudja, a fodrászok életeket mentenek. Így magyarázta. Nedves hajjal könnyebb látni a fejbőrt. Voltak pácienseim, akik azért jöttek el, mert a fodrászok észrevett valamit, hajmosás közben is kiderült, hogy az a valami az rák. Az egészségügyi szakemberektől várjuk, hogy segítsenek rajtunk, de az orvosom teljes joggal néhány éles szemű fodrásznak tulajdonított

0: szeretetéből a jó szolgálat, sőt akár életek megmentése is a hatalmunkban áll. Mégis könnyű elszalasztani a lehetőséget. Megszokássá válhatnak dolgaink és kapcsolataink, ezért sokszor talán még a barátunk bánatát sem vesszük észre, nemhogy egy idegen szenvedését, vagy akár a világ nagyobb problémáit. Ha észre is vesszük, dönthetünk úgy, hogy ez nem a mi dolgunk. Isten az azonban, aki minden nap lehetőséget ad, hogy Jézus által szolgáljunk. Amikor ilyen alkalmak adódnak, legyen bennünk bátorság és együttérzés a cselekvésre. Drága Urunk, adj erőt minden nap, hogy úgy szolgáljuk egymást, ahogyan arra fiat tanított minket. Amen. Napi gondolat. Ma figyelni fogok a lehetőségekre, hogy másokat szolgáljak. Imádkozzunk a rákban szenvedő betegekért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Sárhelyi Erika, fél úton. Valahogy mindig fél úton vagyok, remélve nem vagyok útban senkinek. És még valahonnan bárhova jutok, valami jót mindig magammal viszek. Valahogy mindig fél úton vagyok, úton a múltból, talán a most felé, és ha elhiszem, szép jelenem élem, hegyek zúdulnak a két lábam elé. Valahogy mindig fél úton vagyok, s néha félek, elfogy alólam az út. Olykor elfog az a furcsa érzés, hiába megyek, minden út körbefut. Valahogy mindig fél úton vagyok. Mondják, az út a fontos, nem a cél. Vezet hitem, eltökélt magamban, és hogy minden lépés a csillagokig ér. Valahogy mindig fél úton vagyok, mint ki örökké utazni kényszerül. Csomagom könnyű, egy szív s egy lélek, és próbálok úton maradni,

0: az én életem ma. Örömteljes munka.
1: Jézus nyomában járva. Igazságot szóljon ki az ő fele barátjával. Igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban. Zakariás 8:16. Gondolatok az ígéről. Használjuk ki az alkalmakat, amikor családokat látogathatunk meg. Vegyük elő Bibliánkat, és tárjuk fel előttük az ige csodálatos igazságait. Sikerünk nem annyira a tudásunktól és teljesítményünktől függ, hanem inkább attól, hogy közel tudunk-e jutni az emberek szívéhez. Ha kedveljük a társaságot és szeretettel viszonyulunk az emberekhez, könnyebben hatással lehetünk a gondolkodásukra, mint a legnagyszerűbb beszéd által. Látogasd meg a közeledben lakókat, és kedvességeddel igyekezz megnyerni őket. Látogasd meg a betegeket és a szenvedőket, s tanúsíts irántuk gyengéd érdeklődést. Ha lehetséges, tégy valamit, amitől kellemesebb lehet az életük. Így módon megnyerheted a szívüket, és beszélhetsz nekik Krisztusról. A mennyben válik majd nyilvánvalóvá, milyen messzire terjedő lehet az ilyen munka befolyása. Mindenki, aki megváltónk lelkületével igyekszik megnyerni embertársait az igazság által, újra és újra erőt kap. Erőről erőre jut, amikor átadja magát Isten szolgálatára. Örömteljes munka feltárni mások számára a Szentírást.

0: természet.
1: Az Úr az én pásztorom, semmiben sem fogok hiányt szenvedni. Zöld legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez vezet engem. 23. Zsoltár, 1. és 2. vers. A földön a megváltó élete a természettel és Istennel való közösségben töltött élet volt. Ebben a közösségben tárta elénk az erős élet titkát. A Teremtő első szüleink számára a legmegfelelőbb környezetet választotta ki, egészségünk és boldogságunk számára. Nem helyezte őket palotába, és nem vette körül őket mesterséges díszekkel és fényűzéssel, amelyek után ma oly sokan futnak, hogy megszerezzék azokat. Ő azonban közvetlen kapcsolatba helyezte őket a természettel, és szoros közösségbe a mennyei szent lényekkel. A természetben mindig lehet találni valamit, ami a betegek figyelmét eltereli önmagukról, és gondolataikat Istenre irányítja. Mivel körülveszik őket az ő csodálatos művei, elméjük a látható dolgokról, a láthatatlan dolgokra emelkedik. A természet szépsége arra készteti őket, hogy a mennyei otthonra gondoljanak, ahol nem lesz semmi, ami beárnyékolná a szépséget, semmi, ami bepiszkítaná vagy tönkretenné, semmi, ami betegséget vagy halált okozna. Ádám és Éva otthona az Éden kertjében nem csupán egy gyönyörű hely volt, hanem a menny földi előképe. Isten szeretetének, bölcsességének és gondviselésének kézzel fogható kifejezése. A föld bámulatos szépségben jött ki a Teremtő keze alól. A dombok, tengerek és síkságok szépsége, a növény és állatvilág sokfélesége és tökéletessége mind az isteni szeretet tanújelei voltak. Ádám és Éva nem ismertek szenvedést, félelmet vagy bűnt. Isten jelenléte állandó volt életükben, és kapcsolatuk vele, valamint egymással, teljes harmóniában létezett. Az Éden nem csupán fizikai szépségével volt különleges, hanem az ott uralkodó erkölcsi tisztaság és békesség miatt is. Mindenkinek, akit Isten tanít, szüksége van az önmagával, a természettel és Istennel való közösség csendes órájára. Fel kell fedezni bennük egy olyan életet, amely nincs összhangban a világgal, annak szokásaival és gyakorlatával, és személyes tapasztalatra van szükségük Isten akaratának megismeréséhez. Szükség van arra, hogy meghalljuk őt, amint egyénileg szólítja meg a szívet. Amikor minden zaj elhallgat, és csendben várakozunk előtte, a lélek csendje még inkább kihozza Isten hangját. Azt parancsolja nekünk, légy csendben, és tudd meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár, 10. vers. Így történik meg az előkészület minden hatékony munkára Istenért. A mindennapi nyüzsgés és gondok közepette, aki így újjá éled, azt a fény és a béke légköre fogja körül ölelni. Friss adag testi és szellemi erőt fog kapni. Élete kellemes illatot fog terjeszteni, és olyan isteni erőt fog sugározni, amely eléri az emberek szívét.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Augusztus 17-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 37. fejezetének 28. verséből olvasom. Mert az Úr szereti a jogosságot. Az Újszövetségi ige Márk evangéliumának 12. fejezetének 17. verséből szól hozzánk. Jézus ezt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami Istené. Isten családba és közösségekbe helyezte emberi életünket. Ott, ahol ketten, hárman vagy többen vannak, szükség van szabályokra, a közösségek életét szabályozó törvényekre. Szükség van arra, hogy minden embernek joga legyen az igazságos és egyenlő bánásmódhoz. Szükség van arra, hogy az igazságosságot és jogosságot átjárja az irgalom és az egymás felé megnyilvánuló szeretet. Mindezek ellenére az emberiség történelme arról tanúskodik, milyen könnyű célt téveszteni ezekben a feladatokban és erőfeszítésekben. Milyen könnyű az az út, amely tévútra viszi a közösség egymás iránti felelősségét és irgalmát. Mai igéink erre a felelősségre hívják fel a figyelmet. Egyénként és közösségként is valljuk, mi is könnyen eltévesztjük a célt, visszaélünk feladatunkkal, felelősségünkkel. Jézus rámutat arra, hogy életünk különböző területein a nekünk adott felelősséggel éljünk, azt Isten gyermekeihez méltó módon gyakoroljuk. Amit a közösség működéséért kell megtennünk, azt tegyük meg az igazságosság, a jogosság, az irgalom és a szeretet jegyében. Amit Istenért kell megtennünk, azt tegyük meg a hálaadás, az Isten igéjére figyelés, az imádság és az Isten útjának követése jegyében, tudva, hogy mindent Istennek köszönhetünk, életünket, közösségeinket, feladatainkat, és felelősségünket is. Imádkozzunk! Segíts, Urunk, hogy jól értsük, milyen feladatot és felelősséget bízol ránk életünk különböző területein. Segíts, hogy minden közösség jól értelmezze küldetését és célkitűzéseit. Adj erőt ahhoz, hogy Jézus példáját tudjuk követni, aki odaállt a segítségre szorulók, a lemaradók, a kimaradók, az igazságtalanságot elszenvedők mellé. Kérjük, add nekünk, Urunk, ezt a jézusi lelkületet és bátorságot. Ámen. Az áhítatot Pándyánszky Ágnes írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Szereti a jogosságot. Jézus ezt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami Istené.

A nagyváros fényei éjjel is úgy izzottak, mintha sosem volna sötétség. Ez volt a világ információs központja. Az emberek többet tudtak, mint valaha. A polgárok újjuk hegyével érintették a világot. A mesterséges intelligencia kiszolgálta az embereket, minden szempár képernyőkre merett, minden fül zenét, híreket, mémeket hallgatott. És mégis valami hiányzott. Nem a kenyér, nem a víz, hanem egy szó, egy hang, vagy egy olyan igazság, amit régóta már senki sem hallott. Ebben a városban élt egy lány, Eliza, aki nem tudta, hogy éhezik. Mindent megkapott, amit csak kívánt. Digitális tanulmányok, automatizált lakás, boldogsági javító alkalmazások. És mégis, reggelente úgy ébredt, mint akit valami belülről rág. Egy napon álmot látott. Nem látomás volt, hanem egy tökéletesen világos, ám mégis érthetetlen álom. Egy könyvet látott, amit nem tudott kinyitni. A borítón ez állt: én vagyok az élő ige.

Másnap áramszünet bénította meg a várost. Így aztán minden elnémult. A képernyők elsötétettek, a hangszórók süketté váltak. A város tétovázni kezdett, mint egy vak ember a szakadék szélén. Eliza érzékelte, hogy valami hiányzik. Nem a zene, nem a hírek, hanem a szó, amit sosem hallott, de most minden porcikájával kívánt. Kóborolni kezdett. A metrók leálltak, a neonok kialudtak. Az utcán egy öregember ült egy papírlapot szorongatva. Eliza odalépett hozzá. Mit olvas? Kérdezte. Az idős ember rámosolygott. Amit már nem lehet hallani, csak olvasni. A papíron ez állt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Eliza megdermett, szinte remegett. Hol találta ezt? Suttogta. Az öreg elmondta, hogy valaha, régen voltak könyvek. Akkor az emberek még hallgatták az urat, de ma már minden mesterséges. Még az istenek is szintetikusak, az imák programozottak. A régi ige már nem kapható, nem betiltották, hanem egyszerűen elfelejtették. És ez a legnagyobb ítélet. Napok teltek el. A város éhezett, de nem kenyérre. Az emberek elindultak, mint akiket valami láthatatlan kéz hajt. Keresték a hangot, az élő igét, de minden, amit kaptak, csak utánzat volt. Döbben csend lett. Nem külső csend, hanem belső. Ez a csend volt az ítélet.

az emberi lélek mélyén van egy űr, amit sem technológia, sem tudomány, sem emberi kapcsolatok, sem művészet, sem bármi más nem képes betölteni. Amíg az ember körül mindene megvan, étel, kényelem, szórakozás, információ, addig a hiány láthatatlan marad. De amikor elhallgat az ige, akkor válik világossá, hogy amit eddig elégnek hittünk, az csak pótlék volt. Ez az éhség nem testi, hanem létfontosságú. Olyan szomjúság, amely nem víz után kiált, hanem értelem, cél és igazság után. Isten szavának hallgatása nem egyszerűen csak cselekedet, hanem életfunkció, mint a légzés, vagy a szívverés. Amikor ez megszűnik, az ember nem csak eltéved, hanem ő maga is megszűnik önmaga lenni.

A legnagyobb ítélet tehát nem az, hogy Isten megbüntet, hanem hogy meghagy minket a csendben, ha mi már nem akarjuk őt hallani. És a legnagyobb irgalom az, hogy még a hallgatásában is ott van a remény, mert az éhség is kegyelem, ha keresésre indul. Az ember addig nem tudja, mire éhezik, míg minden mást meg nem kapott, és rá nem jön, hogy még mindig éhes. És van egy éhség, amit semmi sem csillapít, csak az, amit az Úr mond. És ha Jézus hallgat, az a legnagyobb éhínség.

Jön majd olyan idő, így szól az én uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Ámos próféta könyve, 8. fejezet, 11. és 12. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan kell fellépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya a Nemzeti Bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, mely felügyeli a rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán megrendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események megszervezéséért. 10 nap történelem, zene és fesztivál. Péntek óta tartják a székesfehérvári királyi napokat. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket, augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cserpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Igaz vagy, uram, ha perlek is vele. Hadd beszéljek veled mégis az igazságszolgáltatásról. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik csaláltul élnek? Elültetted őket,

0: Intézetben tanult tovább, 1954-ben végzett balettmesterként. 1957-ben lett az operaház magántáncosa. 59-ben Leningrádba került, ahol egy évet tanult, barátságot kötött Nurejevvel. 1974-től 1980-ig a Norvég Állami Balett balettmestere és vezető szólistája volt. 1980 és 1982 között a Párizsi Opera, 1982-től 1983-ig pedig a Milánói Scala balettmestere. Cannes-ban szintén tanított, s tartott kurzusokat Európa és Ázsia több országában is. 1967-ben készült a Magyar Televízióban Horváth Ádám rendezésében az Orosz Adél Róna Viktor című portréfilm. Nem lehet és nem is éri meg ezt a hivatást rendszeres, komoly munka nélkül gyakorolni, vallotta. Több emlékezetes balettfilmben is táncolt. Kiemelkedő szerepei: Spartacus, Herceg a Diótörőben, Merkúció a Rómeó és Júliában, Királyfi a Fából faragott királyfiban, James a Szilfidben, Orion a Szilviában, Albert a Giselle-ben, Siegfried a Hattyúk tavában.
1: Körmendi Lászlót, a Magyar Rádió főbemondóját, műsorvezetőjét 1990-ben búcsúztattuk. 1945. márciusában jelentkezett a rádióbemondókat kereső hirdetésre, azonnal fölvették. Szép magyar beszédéért 1964-ben megkapta a Kazinczy díjat. Most már magam is tanítom a fiatalokat, szenvedélyesen szeretem a szép beszédet, és gyakran előfordul, hogy autóbuszon vagy másutt kijavítom a helytelen beszédet. Nem haragszanak meg érte, nyilatkozta. Többek között a Magyar Rádió a régi Nemzeti Színház történetével, valamint Pest-Buda helytörténetével is foglalkozott. Számos előadást, foglalkozást tartott.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Már az előbb is írtam neked, tanár.

tanácsokat és tudnivalókat, tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások, hogy igaz mondásokkal felelhess annak, aki küldött. Példabeszédek könyve 22. fejezet, 20-21-es vers.

Bármilyen elektronikai készüléket is vásárolsz, adnak hozzá egy vaskos használati utasítást, ami az összes apró részletre kiterjed. Mit szabad vele csinálni, és mit nem, hogyan kell tisztítani, ápolni, mitől kell óvni, melyik része mire való, milyen funkciókkal rendelkezik. Megfogalmaznak balesetvédelmi szabályokat is, és egyéb hasznos tanáccsal is ellátnak. Van egy film, aminek az a címe, hogy Leckék az életből. Ebben egy gazdag, híres, karrierje csúcsán álló férfinak tönkre megy a családi élete. Felveszi a kapcsolatot volt tanárával, akiről megtudja, hogy súlyos beteg. Minden héten találkoznak. Miközben beszélgetnek és próbál neki segíteni, valójában ő kap sok jó tanácsot, amivel rendezheti az életét. Végül megváltozik a fontossági sorrendje, és helyére kerülnek a dolgok az életében.

0: Salamon elmeséli a fiának, hogy azért írt bölcsmondásokat számára, és azért válogatta ki neki a legfontosabb tudnivalókat az életben, hogy segítse és úgy bocsássa útjára, hogy ezek támogassák őt a rendezett boldog élet felé. A Jóisten szeretné, ha boldog lennél, és ha a neked szánt úton tudnál haladni, ezért adta a Bibliát a kezedbe, hogy te is használati utasítást és leckéket kapj tőle az élethez. Élj ezzel a lehetőséggel!
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Ne dicsekedjünk tehetséggel és befolyással.
1: A mai ige Péter első levele 4:11. Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Istent dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Gondolatok az igéről. Krisztus a mi példaképünk, és azok, akik Krisztust követik, nem járnak sötétségben, mert nem a saját kedvceléseiket keresik. Krisztus megdicsőítése lesz folyamatos élet céljuk. De milyen sokan vannak, akiknek különböző eszközök és befolyás adatott, ezáltal pedig elvesztették szemük elől a példát, és a világ értékrendjét követik. Férfiak és nők, akik a pénz bőségének, házak, földterületek gazdagságának áldásában részesültek, általában haszontalan és önző élvezetek kielégítésre nevelik gyermekeiket. Így haszontalanná válnak erre az életre, és alkalmatlanok a jövőbeli halhatatlan életre. A mai fiatalokat arra nevelik, hogy azt higgyék, a pénz teszi az embert. Erőnk nem a nevelés nyújtotta képességeinkben vagy eszközeinkben rejlik, és nem is a mi népszerűségünkben. Erőnk az önfeláldozásban van, Krisztus iránti készséges engedelmességünkben. Azok, akik igazán mindent alárendelnek neki, súlyos befolyásra fognak szert tenni, és készek lesznek másokat is magukkal vinni, mert a világosságban járnak. Az agy ereje hatástalan lesz. Az erény hatalma mit sem számít Istennél, de a szív ereje, az alapos álhatatosság, az alázatos hűség mind olyan befolyással bírnak, amely ellenállhatatlan lesz. Ne szentelnénk oda magunkat Istennek vonakodás nélkül. Krisztus a dicsőség királya odaadta magát, váltságdíjul értünk. Visszatarthatunk bármit is tőle. Azt gondoljuk, hogy a mi szegény, értéktelen lényünk túl drága, időnk és tulajdonunk túl értékes, hogy Jézusnak adjuk? Nem, nem. Szívünk legmélyebb hódolata, kezeink legrátermettebb szolgálata, képességünk, tehetségünk és eszközeink mind túl szegényes áldozatok, hogy neki adjuk, aki megöletett és aki megváltott minket Istennek az ő vére által, minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Találj meg engem az élet forgatagában is. Néha az események olyan gyorsan kavarognak körülötted, hogy egészen összemosódnak. Suttogd el a nevemet annak elismeréseként, hogy még mindig veled vagyok. Anélkül, hogy akár egy ütemet is kihagynál a tevékenységeidben, amikkel éppen foglalatoskodsz, erőt és békességet találsz azáltal, hogy imádkozod a nevemet. Később, amikor az események már lezajlottak, bővebben is tudsz majd velem beszélgetni. Fogadj el minden napot úgy, ahogy jön. Ne pazarold idődet és energiádat másféle körülmények után vágyakozva. Inkább bíz bennem eléggé ahhoz, hogy átengedd magad tervemnek és céljaimnak. Ne feledd, semmi sem szakíthat el szerető jelenlétemtől. Az enyém vagy.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippi beliekhez írott levél második fejezet, 9-től 11-ig terjedő versek. Ézsaiás könyve 43. fejezet, első vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve, 13. rész. Hamis próféták ítélete. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, profétálj Izrael profétái ellen, akik profétálgatnak, mondd meg azoknak, akik a maguk gondolatait profétálják, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr, jaj a bolond profétáknak, akik a maguk feje után mennek, mert semmit sem láttak. Olyanok lettek a profétáid, Izrael, mint a rókák a romok között. Nem álltatok oda a résekhez, nem építettetek falat Izrael háza körül, hogy hely tudjatok állni az Úr napján a harcban. Hiába valóságot láttak és hazug jóslatot, amikor azt mondogatták, hogy így szól az Úr, pedig az Úr nem is küldte őket, és még azt várják, hogy a szavukat beteljesítse. Hiszen hiába való látomást láttatok, és hazug jóslatokat mondtatok, amikor azt mondogattátok, hogy így szól az Úr, pedig én nem is beszéltem. Ezért így szól az én Uram az Úr, mivel hiába valóság a beszédetek, és hazugság a látomásotok, azért én ellenetek fordulok. Így szól az én Uram, az Úr. Kezem ránehezedik azokra a prófétákra, akik hiába valóságot látnak, és hazugságot jósolgatnak. Nem maradnak népem körében, nem írják be őket Izrael házának a könyvébe, és nem jutnak el Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, az Úr. Mivel félrevezették népemet, amikor azt mondták, hogy békesség, pedig nincs békesség, és ha a nép falat épít, ők bevakolják habarcsal, ezért mondd meg a habarcsal vakolóknak, hogy ledül az. Ha majd ömlik a záporeső, parancsomra jégeső esik, és kitör a szélvihar, akkor ledül a fal. Tőletek pedig ezt kérdezik, hova lett a vakolat, amellyel bevakoltátok? Ezért így szól az én Uram az Úr. Izzó haragom miatt kitör a szélvihar, haragom miatt záporeső ömlik, és jégesővel vetek neki véget izzó haragomban. Lerombolom a falat, amelyet habarcsal vakoltatok, és a földre döntöm, hogy még az alapja is kilátszik. Ledül, és vele együtt nektek is végetek lesz. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Véget vetek haragomban a falnak és azoknak, akik azt habarcsal vakolták be, és azt mondom majd nektek. Oda van a fal, és oda vannak a vakolói. Izrael prófétái, akik Jeruzsálemnek prófétálgattak, és a békességről láttak látomásokat, pedig nincs békesség. Így szól az én Uram, az Úr. Te pedig, emberfia, szegesz tekintetedet néped leányaira, akik a maguk gondolatait prófétálják, és prófétálj ellenük. Ezt mond. Így szól az én Uram, az Úr. Jaj azoknak, akik bűvös szalagokat varrogatnak minden kés csuklójára, és varázskendőket készítenek az emberek fejére minden méretben, lelkekre vadászva. Lelkeket vadásztok népemből úgy, hogy lelkeket biztattok élettel a magatok javára. Meggyaláztok népem előtt néhány marék árpáért és néhány falat kenyérért azzal, hogy halállal fenyegettek olyan lelkeket, akiknek nem kell meghalniuk, és élettel biztattok olyan lelkeket, akik nem maradnak életben, mert hazudoztok népemnek, az pedig hallgat a hazugságra. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Bűvös szalagjaitok ellen fordulok, amelyekkel lelkekre vadásztok, mint a madarakra. Leszaggatom azokat karjaitokról, a lelkeket pedig elengedem, azokat a lelkeket, akikre ti vadásztok, mint a madarakra. Letépem varázskendőiteket, és kiszabadítom kezetekből népemet, nem marad az tovább vadászsákmányként a kezetekben. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Mivel hazug módon fájdalmat okoztok az igaznak, pedig én nem akarok neki fájdalmat okozni, a bűnöst pedig bátorítjátok, úgyhogy az nem tér meg a maga gonosz útjáról, és nem marad életben. Ezért nem fogtok többé hiába valóságot látni, és nem jósolgathattok tovább, mert kiszabadítom a kezetekből népemet. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 13. rész. A nép küzdelmes helyzetbe kerül, amikor Ezékiel próféta átadja nekik Isten üzenetét, és még hamis próféták is támadnak, akik elfordítják lelküket az igazságtól. Láthatjuk, ahogy Isten könyörög népének, hogy hagyják el a hamisságaikat, a hazugságaikat, amivel azt állítják, hogy Isten üzenetét mondják, pedig sohasem szólnak arról, hogy jót kell cselekedni, a résekhez állni, és fölépíteni Jeruzsálem falait, hogy megvédje őket az ütközet napján. A hamis proféták könnyen fölismerhetők békét hirdető üzenetükről, miközben mindenütt háború és gond van körülöttük. Izrael tetszését igyekeznek elnyerni a fölépített falaik bemeszelésével, s ezzel a hamis biztonság illúziójába ringatják a népet, hiszen a széltől leomlottak a meszelt falak. A hamis proféták nem csak becsapják az embereket, hanem az igaz profétákat is megpróbálják lejáratni. Isten haragja és büntetése biztosan utoléri őket. A hamis proféták és profétanők hatásos vonzerővel bírnak, mint a mágikus zenekarok, az elfátyolozott fejek, hogy mások elhiggyék hazugságaikat. Lesben állnak, mint pusztító oroszlánok, keresve, kit nyelhetnek el. Isten azt mondja, ki fogja őket szakítani, nem folytathatják tovább a megtévesztést, és megszabadítja gyermekeit, akiket csapdájukba csaltak. Nem tűri tovább a helytelenül cselekvőket és a hamis tanítókat, hanem megbünteti őket, amiért félrevezették Isten népét. A hamis proféták nem lehetnek Isten országának polgárai. Ezek az izraeli állapotok az utolsó időkre emlékeztetnek minket, amikor a modern Izrael sátánvilágának fogságában él. Ahogy Isten figyelmeztető üzeneteket küldött nekünk az utolsó napokra, úgy az ellenség is elküldi hamis prófétáit és tanítóit, hogy megtévessze Isten népét, még a választottakat is. Ez az üzenet arra is fölhívja a figyelmet, hogy amikor a hamis proféták vonzó üzeneteikkel megjelennek, csak azok lesznek képesek ellenállni, akik szeretik Istent, és meg tudnak állni az igazságban a megtévesztéssel szemben. Isten üzenete azzal a bizonyossággal zárul, hogy ő majd kiszabadítja népét a hamis proféták kezéből.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Nem te vetted körül őt, magát, házát és mindenét, amije van? Jobb könyve első fejezet, 10. vers. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Zsoltárok könyve 5. fejezet, 13. vers. Sátánnak és seregeinek hatalma és rossz akarata jogos félelemre adhatna okot, ha nem találnánk védelmet és szabadulást a megváltónál, aki hatalmasabb náluk. Házainkat gondosan bebiztosítjuk reteszekkel és zárakkal, hogy megvédjük életünket és javainkat a gonosz emberektől. Csak ritkán gondolunk azonban a gonosz angyalokra, akik folyvást a közelünkbe igyekeznek férkőzni, és akiknek támadásaival szemben nem építhetünk saját védelmi eszközeinkre. Ha engedélyt kapnak rá, megzavarhatják a gondolkozásunkat, tönkretehetik és meggyötörhetik testünket, elpusztíthatják javainkat és életünket. A szenvedésben és pusztításban találják egyedüli örömüket. Félelmetes helyzetben vannak mindazok, akik nem követik Isten törvényeit, hanem engednek Sátán kísértéseinek, míg végül Isten átengedi őket a gonosz lelkek irányításának. De akik Krisztust követik, azok biztonságban vannak az ő oltalma alatt. Isten nagy erejű angyalokat küld védelmünkre a mennyből. A gonosz nem törheti át azt az őrséget, amit Isten állít népe köré.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szabadulás. A megbocsátás olyan, mintha szabadon engednél egy foglyot. Aztán rádöbbennél, hogy az a fogoly te magad voltál. Louis Smith.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Járj a világosságban. Első rész. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János Evangélium a 8. fejezet, 12. vers. Egy lelkész ezt írta. Hallottál már valaha a skotofóbiáról? A sötétségtől való félelmet jelenti. Nyugtalanító érzés, ha teljes sötétség veszi körül az embert. Tehetetlenség érzetet kelt. És a fizikai sötétség még semmi az érzelmi, kapcsolati és lelki sötétséghez képest. Lehet, hogy ma úgy érzed, sötét helyen vagy, ahonnan nincs kiút. A barátnőm elhagyott egy másik férfiért, vagy valószínűleg el fogunk válni. A férjem megcsal. Vagy lehangolt vagyok, és minden ok nélkül sírok. Mikor múlik el ez a rossz érzés? Vagy szörnyű betegséggel küzdök, gyakorlatilag ki sem tudok mozdulni itthonról. Sötétség vesz körül, és segítségre szorulok. Ha így áll a helyzet, tudd, hogy van segítség és van remény. Jézus ezt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ha kész vagy ma hozzáfordulni, meg fogod látni, hogy ő be tudja világítani előtted az ösvényt, és meg tudja mutatni a sötétségből kivezető utat. Ha felkapcsolod a villanyt, azonnal megszűnik a sötétség, ugyanígy űzi el Jézus a lelki és érzelmi sötétséget az életünkből. Figyeld meg, nem azt mondta, hogy ő egy világosság, azaz egy lehetőség a sok közül, hanem hogy ő a világosság. Azt sem mondta, hogy csak némelyek világossága, hanem hogy az egész világé. Élhetsz bárhol, Budapesten, Londonban, Los Angelesben vagy Timbuktuban, Jézus számodra a válasz. Ha sötétségben élsz, ő hív, hogy jöjj hozzá, és lépj ki a fényre.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Szeptemberben folytatódik a kelemföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelemföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelemföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Svájcban Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7 és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Simon anyósának magas láza volt. Kérték őt az érdekében. Ő pedig odaállt mellé, parancsolta láznak, mire az elhagyta őt. Az asszony mindjárt fölkelt és szolgált nekik.

Kinek az érdekében kell ma szólnod Jézusnak? Ki az, aki szenved a szeretteid, az ismerőseid közül, akinek a helyzete emberileg nézve talán reménytelennek tűnik?

Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Olvashatod a bátorítást Lukács evangéliumában. Ennek tudatában állj oda ma Jézus elé beteg testvéred érdekében. Állj oda eléje azzal a hittel, hogy ő tud segíteni rajta. Mert Jézus él, és ma is gyógyít. Ő nem változott meg. Ahol hitet talál, ott cselekszik. Ha kételkedés lenne benned a Mester gyógyító ereje és hatalma kapcsán, előbb tarts bűnbánatot. Kérj bocsánatot tőle a hitetlenségedért. A megszállott fiú édesapjához hasonlóan te is így kiálthatsz fel. Hiszek, segíts hitetlenségemen. Az Úr alig várja, hogy megdicsőjön ebben a helyzetben. Számára semmi sem túl nehéz. Ezért ne az emberi logika szabályai, vagy a felállított orvosi diagnózis szerint gondolkodj, hanem Isten igéje szerint. Az ő igéje pedig ezt mondja: akiknek különféle bajokban szenvedő betegeik voltak, oda vitték hozzá azokat, és ő mindegyikre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Ha ez az isteni igazság most a Szentlélek által megérinti a szívedet, ragadd meg ezt a kijelentést, és valld meg a száddal. Ő majd gondoskodik róla, hogy beteljesítse ezt az életedben.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 17-e. Galatákhoz írt levél második fejezet 18-21. versig. Mert ha ismét felépítem, amit leromboltam, saját magamat nyilvánítom törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem vetem el Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Isten beszéde egyértelműen fogalmaz. A bűn zsoldja a halál. Ez egy olyan törvényszerűség, ami alól nincs kibúvó. Ha csak egyszer is vétkeztem, akkor annak a büntetése halál. Erőlködhetek, próbálhatom jóvá tenni, próbálhatok jobb lenni, szolgálni, jótékonykodni, mindez semmit sem ér. A törvény az törvény. A bűnért halál jár. Amit elkövettem, azért valakinek meg kell halnia. Isten nem törölte el ezt a törvényszerűséget, nem változtatta meg a kedvünkért, hanem megfelelt neki, betöltötte. Krisztus azért jött, hogy az ő halála te rád is érvényes legyen, ha ezt hittel elfogadod. Egyszer majd oda kell állni Isten elé, és az életünk filmjét figyelve itt is, ott is el fog hangzani a fájdalmas mondat. Ezért a bűnért halál jár. De, ó csodálatos kegyelem, nem neked kell meghalnod, mert Krisztus már meghalt érted. Azt a kikerülhetetlen, megmásíthatatlan követelést teljesítette, amit a törvény előírt. Megfelelt a törvénynek, azért, hogy te élhess. Kedves testvérem, már nem a törvény alatt élsz. Élj hát szabadon, élj abban a szabadságban, amelybe meghívott Isten. Ne akart kiérdemelni azt, ami már eleve a tiéd. Fogadd el, hogy elkezdődött az új élet, és élj annak az erejéből, aki benned él. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Sarah Grace Thompson írta Texasból, az Egyesült Államokból. Figyelmes ellenőrzés. Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 27. verse. Ahogy a bőrgyógyászom megvizsgálta a fejbőrömet, meglepő dolgot mondott. Tudja, a fodrászok életeket mentenek. Így magyarázta, nedves hajjal könnyebb látni a fejbőrt. Voltak pácienseim, akik azért jöttek el, mert a fodrászok észrevett valamit, hajmosás közben is kiderült, hogy az a valami az rák. Az egészségügyi szakemberektől várjuk, hogy segítsenek rajtunk, de az orvosom teljes joggal néhány éles szemű fodrásznak tulajdonította páciensei életének a megmentését. A bőrák keresése nem része a fodrász munkájának, de a hivatásuk különleges lehetőséget ad arra, hogy észrevegyenek dolgokat és törődést mutassanak.

0: gondolataink, ezért sokszor talán még a barátunk bánatát sem vesszük észre, nemhogy egy idegen szenvedését, vagy akár a világ nagyobb problémáit. Ha észre is vesszük, dönthetünk úgy, hogy ez nem a mi dolgunk. Isten az azonban, aki minden nap lehetőséget ad, hogy Jézus által szolgáljunk. Amikor ilyen alkalmak adódnak, legyen bennünk bátorság és együttérzés a cselekvésre. Drága Urunk, adj erőt minden nap, hogy úgy szolgáljuk egymást, ahogyan arra fiat tanított minket. Amen. Napi gondolat. Ma figyelni fogok a lehetőségekre, hogy másokat szolgáljak. Imádkozzunk a rákban szenvedő betegekért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Sárhelyi Erika, fél úton. Valahogy mindig fél úton vagyok, remélve nem vagyok útban senkinek. És még valahonnan bárhova jutok, valami jót mindig magammal viszek. Valahogy mindig fél úton vagyok. Úton a múltból, talán a most felé, és ha elhiszem, szép jelenem élem, hegyek zúdulnak a két lábam elé. Valahogy mindig fél úton vagyok, s néha félek, elfogy alólam az út. Olykor elfog az a furcsa érzés, hiába megyek, minden út körbefut. Valahogy mindig fél úton vagyok. Mondják, az út a fontos, nem a cél. Vezet hitem, eltökélt magamban, és hogy minden lépés a csillagokig ér. Valahogy mindig fél úton vagyok, mint ki örökké utazni kényszerül. Csomagom könnyű, egy szív s egy lélek, és próbálok úton maradni,

0: Örömteljes munka.
1: Jézus nyomában járva. Igazságot szóljon ki az ő fele barátjával. Igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban. Zakariás 8.16. Gondolatok az ígéről. Használjuk ki az alkalmakat, amikor családokat látogathatunk meg. Vegyük elő Bibliánkat, és tárjuk fel előttük az ige csodálatos igazságait. Sikerünk nem annyira a tudásunktól és teljesítményünktől függ, hanem inkább attól, hogy közel tudunk-e jutni az emberek szívéhez. Ha kedveljük a társaságot és szeretettel viszonyulunk az emberekhez, könnyebben hatással lehetünk a gondolkodásukra, mint a legnagyszerűbb beszéd által. Látogasd meg a közeledben lakókat, és kedvességeddel igyekezz megnyerni őket. Látogasd meg a betegeket és a szenvedőket, s tanúsíts irántuk gyengéd érdeklődést. Ha lehetséges, tégy valamit, amitől kellemesebb lehet az életük. Így módon megnyerheted a szívüket, és beszélhetsz nekik Krisztusról. A mennyben válik majd nyilvánvalóvá, milyen messzire terjedő lehet az ilyen munka befolyása. Mindenki, aki megváltónk lelkületével igyekszik megnyerni embertársait az igazság által, újra és újra erőt kap. Erőről erőre jut, amikor átadja magát Isten szolgálatára. Örömteljes munka feltárni mások számára a Szentírást.

0: természet.
1: Az Úr az én pásztorom, semmiben sem fogok hiányt szenvedni. Zöld legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez vezet engem. 23. Zsoltár, 1. és 2. vers. A földön a megváltó élete a természettel és Istennel való közösségben töltött élet volt. Ebben a közösségben tárta elénk az erős élet titkát. A Teremtő első szüleink számára a legmegfelelőbb környezetet választotta ki, egészségünk és boldogságunk számára. Nem helyezte őket palotába, és nem vette körül őket mesterséges díszekkel és fényűzéssel, amelyek után ma oly sokan futnak, hogy megszerezzék azokat. Ő azonban közvetlen kapcsolatba helyezte őket a természettel, és szoros közösségbe a mennyei szent lényekkel. A természetben mindig lehet találni valamit, ami a betegek figyelmét eltereli önmagukról, és gondolataikat Istenre irányítja. Mivel körülveszik őket az ő csodálatos művei, elméjük a látható dolgokról, a láthatatlan dolgokra emelkedik. A természet szépsége arra készteti őket, hogy a mennyei otthonra gondoljanak, ahol nem lesz semmi, ami beárnyékolná a szépséget, semmi, ami bepiszkítaná vagy tönkretenné, semmi, ami betegséget vagy halált okozna. Ádám és Éva otthona az Éden kertjében nem csupán egy gyönyörű hely volt, hanem a menny földi előképe. Isten szeretetének, bölcsességének és gondviselésének kézzel fogható kifejezése. A föld bámulatos szépségben jött ki a Teremtő keze alól. A dombok, tengerek és síkságok szépsége, a növény és állatvilág sokfélesége és tökéletessége mind az isteni szeretet tanújelei voltak. Ádám és Éva nem ismertek szenvedést, félelmet vagy bűnt. Isten jelenléte állandó volt életükben, és kapcsolatuk vele, valamint egymással, teljes harmóniában létezett. Az Éden nem csupán fizikai szépségével volt különleges, hanem az ott uralkodó erkölcsi tisztaság és békesség miatt is. Mindenkinek, akit Isten tanít, szüksége van az önmagával, a természettel és Istennel való közösség csendes órájára. Fel kell fedezni bennük egy olyan életet, amely nincs összhangban a világgal, annak szokásaival és gyakorlatával, és személyes tapasztalatra van szükségük Isten akaratának megismeréséhez. Szükség van arra, hogy meghalljuk őt, amint egyénileg szólítja meg a szívet. Amikor minden zaj elhallgat, és csendben várakozunk előtte, a lélek csendje még inkább kihozza Isten hangját. Azt parancsolja nekünk, légy csendben, és tudd meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár, 10. vers. Így történik meg az előkészület minden hatékony munkára Istenért. A mindennapi nyüzsgés és gondok közepette, aki így újjáéled, azt a fény és a béke légköre fogja körül ölelni. Friss adag testi és szellemi erőt fog kapni. Élete kellemes illatot fog terjeszteni, és olyan isteni erőt fog sugározni, amely eléri az emberek szívét.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 17-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 37. fejezetének 28. verséből olvasom. Mert az Úr szereti a jogosságot. Az Újszövetségi ige Márk evangéliumának 12. fejezetének 17. verséből szól hozzánk. Jézus ezt mondta nekik: adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami Istené. Isten családba és közösségekbe helyezte emberi életünket. Ott, ahol ketten, hárman vagy többen vannak, szükség van szabályokra, a közösségek életét szabályozó törvényekre. Szükség van arra, hogy minden embernek joga legyen az igazságos és egyenlő bánásmódhoz. Szükség van arra, hogy az igazságosságot és jogosságot átjárja az irgalom és az egymás felé megnyilvánuló szeretet. Mindezek ellenére az emberiség történelme arról tanúskodik, milyen könnyű célt téveszteni ezekben a feladatokban és erőfeszítésekben. Milyen könnyű az az út, amely tévútra viszi a közösség egymás iránti felelősségét és irgalmát. Mai igéink erre a felelősségre hívják fel a figyelmet. Egyénként és közösségként is valljuk, mi is könnyen eltévesztjük a célt, visszaélünk feladatunkkal, felelősségünkkel. Jézus rámutat arra, hogy életünk különböző területein a nekünk adott felelősséggel éljünk, azt Isten gyermekeihez méltó módon gyakoroljuk. Amit a közösség működéséért kell megtennünk, azt tegyük meg az igazságosság, a jogosság, az irgalom és a szeretet jegyében. Amit Istenért kell megtennünk, azt tegyük meg a hálaadás, az Isten igéjére figyelés, az imádság és az Isten útjának követése jegyében, tudva, hogy mindent Istennek köszönhetünk, életünket, közösségeinket, feladatainkat és felelősségünket is. Imádkozzunk! Segíts, Urunk, hogy jól értsük, milyen feladatot és felelősséget bízol ránk életünk különböző területein. Segíts, hogy minden közösség jól értelmezze küldetését és célkitűzéseit. Adj erőt ahhoz, hogy Jézus példáját tudjuk követni, aki odaállt a segítségre szorulók, a lemaradók, a kimaradók, az igazságtalanságot elszenvedők mellé. Kérjük, add nekünk, Urunk, ezt a jézusi lelkületet és bátorságot. Ámen. Az áhítatot Pándyánszky Ágnes írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Szereti a jogosságot. Jézus ezt mondta nekik: adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami Istené.

A nagyváros fényei éjjel is úgy izzottak, mintha sosem volna sötétség. Ez volt a világ információs központja. Az emberek többet tudtak, mint valaha. A polgárok újjuk hegyével érintették a világot. A mesterséges intelligencia kiszolgálta az embereket, minden szempár képernyőkre merett, minden fül zenét, híreket, mémeket hallgatott. És mégis valami hiányzott. Nem a kenyér, nem a víz, hanem egy szó, egy hang, vagy egy olyan igazság, amit régóta már senki sem hallott. Ebben a városban élt egy lány, Eliza, aki nem tudta, hogy éhezik. Mindent megkapott, amit csak kívánt. Digitális tanulmányok, automatizált lakás, boldogsági javító alkalmazások. És mégis, reggelente úgy ébredt, mint akit valami belülről rág. Egy napon álmot látott. Nem látomás volt, hanem egy tökéletesen világos, ám mégis érthetetlen álom. Egy könyvet látott, amit nem tudott kinyitni. A borítón ez állt: én vagyok az élő ige.

Másnap áramszünet bénította meg a várost. Így aztán minden elnémult. A képernyők elsötétettek, a hangszórók süketté váltak. A város tétovázni kezdett, mint egy vak ember a szakadék szélén. Eliza érzékelte, hogy valami hiányzik. Nem a zene, nem a hírek, hanem a szó, amit sosem hallott, de most minden porcikájával kívánt. Kóborolni kezdett. A metrók leálltak, a neonok kialudtak. Az utcán egy öregember ült egy papírlapot szorongatva. Eliza odalépett hozzá. Mit olvas? Kérdezte. Az idős ember rámosolygott. Amit már nem lehet hallani, csak olvasni. A papíron ez állt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Eliza megdermett, szinte remegett. Hol találta ezt? Suttogta. Az öreg elmondta, hogy valaha régen voltak könyvek. Akkor az emberek még hallgatták az urat, de ma már minden mesterséges. Még az istenek is szintetikusak, az imák programozottak. A régi ige már nem kapható, nem betiltották, hanem egyszerűen elfelejtették. És ez a legnagyobb ítélet. Napok teltek el. A város éhezett, de nem kenyérre. Az emberek elindultak, mint akiket valami láthatatlan kéz hajt. Keresték a hangot, az élő igét, de minden, amit kaptak, csak utánzat volt. Döbben csend lett. Nem külső csend, hanem belső. Ez a csend volt az ítélet.

Az emberi lélek mélyén van egy űr, amit sem technológia, sem tudomány, sem emberi kapcsolatok, sem művészet, sem bármi más nem képes betölteni. Amíg az ember körül mindene megvan, étel, kényelem, szórakozás, információ, addig a hiány láthatatlan marad. De amikor elhallgat az ige, akkor válik világossá, hogy amit eddig elégnek hittünk, az csak pótlék volt. Ez az éhség nem testi, hanem létfontosságú. Olyan szomjúság, amely nem víz után kiált, hanem értelem, cél és igazság után. Isten szavának hallgatása nem egyszerűen csak cselekedet, hanem életfunkció, mint a légzés, vagy a szívverés. Amikor ez megszűnik, az ember nem csak eltéved, hanem ő maga is megszűnik önmaga lenni.

A legnagyobb ítélet tehát nem az, hogy Isten megbüntet, hanem hogy meghagy minket a csendben, ha mi már nem akarjuk őt hallani. És a legnagyobb irgalom az, hogy még a hallgatásában is ott van a remény, mert az éhség is kegyelem, ha keresésre indul. Az ember addig nem tudja, mire éhezik, míg minden mást meg nem kapott, és rá nem jön, hogy még mindig éhes. És van egy éhség, amit semmi sem csillapít, csak az, amit az Úr mond. És ha Jézus hallgat, az a legnagyobb éhínség.

Jön majd olyan idő, így szól az én uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Ámos próféta könyve, 8. fejezet, 11. és 12. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Önképzést indít a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye honlapjukon. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutára azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak örülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a Gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szánt nekik. Legyen öröm az iskola kezdés! Közel 100 gyerek már megkapta a tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A Katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A Katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum Művészeti Fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy a Biblia óra végén elhangzott egy ige, amolyan ígéretként, hogy a mai nap ezzel folytatjuk, tehát nyissuk is ki a Bibliánkat, Timóteus életét, az ő különös életútját tanulmányozva a Filippi levél második fejezeténél. A 20. verset olvasom, meg a 21. és a 22. Kérem, hogy aki teheti, legyen szíves velem együtt nyomon követni, lehetőleg nyitott Biblia mellett. Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Azt hiszem, hogy nem árulok el vele zsákba macskát, hogy ilyen bizonyítványt kapni a szolgálatban egészen különleges, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy rendkívül ritkaság számba megy. Már csak azért is, mert ez a közös szolgálatban eltöltött évek tekintetében legalább 15 esztendőt fog át ez a különleges bizonyságtétel. Természetesen Timóteusnak nem úgy kezdődött az élete, hogy kipróbált és minden tekintetben rendkívül megbízható, erőteljes hívő ember. Az elmúlt alkalommal említettük, hogy már a származása is tulajdonképpen kérdésessé tehetett volna sok mindent, hiszen zsidó anyának és görög apának volt a gyermeke, de aztán amikor Pál apostol a második misszió út során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott a lisztrai és ikoniumi testvérek egybehangzóan bizonyságot tesznek arról, hogy Timóteusban valami rendkívüli lélek lakozik, és ajánlják Pál apostol figyelmébe. Pál magával akarja vinni, és attól a pillanattól kezdve egy egészen megdöbbentő, nagyon komoly lecke sor következett, amit az elmúlt alkalommal végig is vettük. De emlékeztetésképpen szaladjunk gyorsan végig azokon, hogy miket kellett Timóteusnak elsajátítani. Ahhoz, hogy a kipróbáltság az igazán acélos, hívő gerinc kialakulhasson ebben a fiatal emberben. Meg kellett tanulnia, hogy a szolgálatba állás az áldozat, hiszen mindjárt egy körülmetéléssel kezdődött az ő szolgálatba lépése, tekintettel arra, hogy Pál nem akarta, hogy félreértések adódjanak. Aztán meg kellett tanulnia, hogy nem állunk önmagunkban, hogy a szolgálatunkban, a gyülekezetekben képviselnünk kell egy egységes lelkületet és egy egységes álláspontot. Meg kellett tanulnia és értenie, hogy a misszió munka, ha így végezzük, Isten áldását hordozza, de azt is, és az volt a negyedik, hogy nem a mi logikánk szerint zajlik. Aztán, amikor tovább haladtak az úton, meg kellett tanulnia, hogy Isten vezetése néha speciális módon érkezik, gondolunk itt például, hogy álomban kaptak vezetést arra, hogy merre kell folytatni a munkát, de ez a vezetés csak akkor fog működni, ha megértjük és engedelmeskedünk. Aztán meg kellett tanítani, hogy Isten előkészíti a terepet, ahova hív bennünket, de azt is, és ez volt már a 7. lecke, hogy a misszióban szellemi támadások érnek. Aztán a 8. tanfolyami pont az volt, hogy fizikai támadások is vannak. A 9. pedig, hogy Isten jelenléte nem függ a körülményektől, nem függ attól, hogy éppen hol vagyunk. A 10. az úgy hangzott, amiről a múltkor beszéltünk, hogy az evangélium hirdetése akármilyen körülmények között lélekmentő szolgálat. Aztán azt is meg kellett tanulnia, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. A 12. lecke az volt, amire a múltkor figyeltünk, hogy a kritikus helyzetek helytállást követelnek, gondolunk itt a Tesszalonikában történtekre, és aztán a 13., amivel a múltkor befejeztük, így hangzott, nem lehet mindig tanulópadban ülni. Igen, mert ott kellett maradnia Timóteusnak Béreában. Mégpedig azzal a pálapostoli utasítással, Szilásszal, vagy más néven Szilvánusszal együtt, hogy amit Pál nem végezhetne neki, tovább kellett mennie, azt ők kell, hogy elvégezzék a béreai testvérek között. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a második misszió tulajdonképpen kikényszerítette, hogy Béreában Timóteus szolgálatba álljon. Közben Pál Athénban van. És amikor Béreából Pál utasítása szerint megérkezik Timóteus és Silás, azaz Szilvánus Athénba, Pál végighallgatja mindazokat a dolgokat, amiket elmondanak a béreai szolgálatról, és utána Timóteust gyakorlatilag visszarendeli, nem Béreába, Tesszalonikába. Annyi a különbség, hogy Tesszalonikába Timóteus már egyedül megy. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy azt mondta volna Pál apostol, nézzétek, amit Béreában kellett, elvégeztétek, most próbáljátok meg együtt visszamenni Tesszalonikába. Nyilván ennek ezer oka volt, de a lelki életben el kell jutni az önállóság szintjére, a felnőtté válás szintjére, a munkabírás szintjére. Érett férfivá kell válni. Mit jelent az, hogy érett férfivá kell válni? Az érett ember nem attól teszi függővé se a hozzáállását, se a viselkedését, se a munkában való kitartását, hogy hányan látják, kik figyelik, van-e mellette mentor, vagy nincsen. Mostanában sajnos nagyon-nagyon-nagyon sokan olyan futóbab jellegű keresztény munkások lettek. Ha ott van mellettük a karó, akkor látszik, hogy működnek és dolgoznak. Ha pedig valamiért ez a karó kikerül, akkor nagyon hamar kiderül, hogy hát porba hullott a dicsőség, és a munka kedvis elszállt, és hirtelen minden megváltozik. Pál azt akarta, hogy ebből a fiatal emberből erőteljes munkás legyen, és ehhez bizony kellett ez a nagyon súlyos, nehéz feladat, hogy tessék Tesszalonikába visszamenni és elvégezni a munkát. Aztán amikor onnan visszaérkezik Timóteus, akkor végighallgatja Pál, és örvendezik azoknak a híreknek, amit hoz, de leülnek együtt Silással, Timóteussal, és a Timóteus által megértett gyülekezeti kérdések, problémák témájában megírják az első tesszalonikai levelet. És aztán Timóteusnak kell visszavinni. De tessék megnézni, hogy hogyan nyilatkozik erről az emberről Pál apostol a tesszalonikai első levél 3. fejezetében. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Igen ám, de ezt a levelet már Korintusból írják. Tehát nem csak abban kellett kitartónak lenni Timóteusnak, hogy megteszi az utat a gyülekezetbe, ott elvégzi a feladatot, hanem utána egy hosszú-hosszú út következett, amíg eltalpalt Korintusba, föllelte Pál apostolt, beszámolt, mert abban az időben a legtöbbször nem véletlen hívják így az apostolok lován közlekedtek, mármint hogy gyalog. És ebből adódik, hogy Timóteusnak azt is meg kellett tanulni, hogy a Krisztus szolgálata az nem valami dicsőséges föld fölött lebegés. Ahhoz bizony hozzátartozik nagyon sok áldozat, fizikai munka, fáradozás, sokszor a kimerülésig való fáradozás, és azt is meg kellett értenie és tanulni, hogy a gyülekezetek élete csak akkor fog fejlődni, ha nem hagyjuk magunkra. Úgyhogy ezt Pál gyorsan meg is értette Timóteussal, hiszen ott Korintusban összeültek, írtak egy újabb levelet, és mit tetszik gondolni, kinek kellett vajon visszavinni az Tesszalonikába a második levelet is? Hát gondolom, hogy Timóteusnak. Aki, miközben ezeket a munkákat végezte, bizonyára önmaga is tapasztalta, hogy egyre mélyebben éli át a hit dolgait, és egyre bőségesebben tapasztalja, hogy a felelősség, ami ráterhelődik, az Isten előtt való megállásra kényszeríti. Nem csak majd az ítélet napján, mint ahogy azt nagyon sokan gondolják, hanem napról napra, mert a gyülekezetek terheit nem lehet vinni akkor, hogyha valaki nincs újra és újra az Úr előtt, és nem az Úrtól kap hozzá bölcsességet. Nem lehetett állandóan online kapcsolatban lenni Pál apostollal. Nem lehetett mindig kérdéseket fölvetni. Tehát Timóteusnak azt is meg kellett tanulnia, hogy Isten lelke és az ő igéje együttes vezetése alapján tanácsoljon, vezessen, vagy ha kell, incsen, buzdítson, fedjen. Aztán a harmadik misszió útra kell, hogy kanyarodjunk, semmi más okból, csak az idő rövidsége miatt. A harmadik misszió út során Pál teljesen egyenrangú munkatársként kezeli már a fiatal Timóteust, például Efézusból őt küldi a korintusi gyülekezet felkavarodott testvériségéhez, hogy vigye az apostoli levelet, és biztassa és támogassa a gyülekezetet, munkája a helyreállását, és hozzon hírt az apostolnak. Hát nem tudom, kedves hallgatóim, hogy ki hogy van vele, de tűzfészekbe kellett menni ennek a fiatal szolgának. A korintusi

És akár csak én. Senki le ne nézze tehát, hanem indítsátok útnak aztán békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Ugye tetszenek látni? Pál azt akarja, hogy az ő munkatársa sok nehéz helyzetben helytálljon. Ez nem azt jelenti, hogy magára hagyja. Ott van mögötte a támogatásával, a tekintélyével, még a minden szempontból lázadásra hajlamos korintusi gyülekezetbe is küldi ugyan, de egyúttal óva inti a korintusiakat attól, hogy Timóteus lelki sebeket kaphasson közöttük, de ez azt is jelenti, hogy ugyanakkor Timóteusnak számos feladatot már nem csak önállóan kell végezni, hanem azzal a tudással, amit az elmúlt évek során megszerzett. A második és harmadik misszióút között nálunk a Bibliában mindössze egy néhány sor van. Gyakorlatilag szinte egy lendülettel vezeti át az apostolok cselekedeteiben Lukács. Valójában azonban ott hosszú idő, évek telnek, amire ezek az események bekövetkeznek. Közben fejlődik, közben érlelődik, közben egyre használhatóbb lesz. És akkor eljön a pillanat, a harmadik misszióúton, amikor az efézusi ötvösök lázongást, zavargást keltenek a városban, és Pál apostolnak tovább kell menni, ő pedig elindul Macedónia felé, és semmit nem tudunk arról, hogy ott milyen szolgálatot végez, hiszen a harmadik misszióút során ezeket Lukács nem írja le, nem jegyzi föl, de azt tudjuk, hogy Macedón területről ír egy levelet. Ez az első Timóteushoz írt levél, és ez az első Timóteushoz írt levél nagyon világosan beszél arról, hogy Pál hogyan adja át a szolgálatot, mit akar Timóteussal. Tessenek csak nézni! Az első fejezet harmadik versétől ezt mondja az ige. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által. És aztán, ha valaki végigolvassa a Timóteushoz írt első levelet, nagyon sok személyes utasítást, de ugyanakkor kiderül, hogy az efézusi gyülekezet belső szerkezetének a felépítését is tartalmazza, amire Pálnak valami miatt nem maradt ideje meg ereje, de ezt Timóteusnak kell elvégezni. Azt hiszem, hogy ha valaki ezt végig gondolja, akkor egyáltalában nincs Timóteus irigyrésre méltó helyzetben. Már ebből a bevezetésből is kiderül, hogy miközben Pál távozik, közben érkeznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy Pál távol létében átvehetik a gyülekezet felett a lelki uralmat. Befolyásolhatják. Valamilyen módon elkezdhetik lebontani azt a sziklaszilárd páli teológiához, a keresztény alaptanításhoz való ragaszkodást, ami abban a gyülekezetben jellemző volt. És azt mondja Pál: Timóteus, neked az a feladatod, hogy úgy állj ott, mint aki parancsot ad, mint a gyülekezet első tisztje, aki nem tűr ellentmondást, amikor hitbeli dolgokról van szó. De persze aztán számos személyes üzenet is van. Tessenek csak hallgatni. Ezt a parancsot kötöm lelkedre, fiam Timóteus, ugyanabban a fejezetben még olvashatjuk a 18. versszaktól, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Valószínűleg, amikor Timóteus készhez kapta ezt a levelet, meglehetett egy picit rendülve. Lehet, hogy talán úgy gondolta, hogy igen, én már sok mindent végeztem, de hát tulajdonképpen akárhova mentem, még a korintusi szolgálatom is, egy picit Pál irányításával, Pál vezetésével, tanácsolásával történt. Hát én ehhez fiatal vagyok még. A negyedik fejezethez tessenek lapozni. Ezt írja Pál apostol a 12. verstől. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Ez a senki téged meg ne vessen, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve lobogtatta Timóteus a neki írt levelet, és azt mondta, hogy itt van Pál utasítása, mindenki elhallgathat,
hanem azt jelenti, hogy senki

mindenki nevethessen meg. Élj úgy, hogy példa legyen az életed. Hogy is folytatódik? Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra, ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével, ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Nagyon kemény szavak, ugyanakkor nagyon atyai szavak. Elbizonytalanodhatna Timóteus. Túl nagy lehetne a számára a feladat. De azt hangsúlyozza Pál, hogy legyen gondod önmagadra. És itt fizikailag is és lelkileg is kell ezt érteni. Ne hanyagold el a kegyelmi ajándékot. Figyelj a tanításra. Olvasd az igét. Pál ekkor még nem tudja, hogy ő soha többet nem fog Efézusba menni. Ő akkor még abban reménykedik, hogy visszajöhet, de nem fog visszamenni. Ezután majd az fog következni, hogy Milétoszban elbúcsúzik majd az efézusi vénektől, de ez még hónapok múlva lesz. Ekkor még nem kapta meg Istentől azt a teljesen világos útmutatást, hogy neki most föl kell menni Jeruzsálembe, és ott fogság és nyomorúság vár rá, és pláne nem tudhatja, hogy minden olyan terve, álma, amit egyébként együtt fogalmazott meg Timóteussal, például a rómaiaknak, hogy megyek hozzátok rómaiak, aztán onnan majd megyek a spanyol területre, Hispániába, viszem az evangéliumot, ezek álmok maradnak, mert Isten nem fogja rátenni az ő bélyegét, nem azt mondta Isten, hogy bűn, ha valakinek vannak ilyen tervei, csak azt mondta, hogy az ő szolgálatában most Pál apostolnak egy más út következik. És most Timóteusnak azt kell megértenie, egyébként nyugodtan felolvashattam volna a teljes Timóteushoz írt első levelet, hogy ebben a szolgálatban milyen lelkülettel kell megállni, és hogy munkatársakat kell választani, presbitereket, diakonusokat, episzkoposzokat, azaz felvigyázó presbitereket, ebből lett a püspök kifejezés, akik vigyáznak a gyülekezet lelkére, de mégis egybefoglalva ennek az egész folyamatnak a levezényléséhez kell egy egészséges lelkű Timóteus, aki ragaszkodik az igéhez, és aki odafigyel a naponkénti fejlődésére. Ezt nagyon hangsúlyozza Pál. A te fejlődésed teljesen legyen nyilvánvaló mindenki előtt. És azt mondja, hogy ha így szolgálsz, megmented magadat, és megmented a hallgatóidat is. Aztán egy nagyot ugrunk most a történelemben, mert hogy a jeruzsálemi fogságba esés után évekre gyakorlatilag ezen a területen marad Pál fogolyként, és aztán elindul Rómába egészen másképp, mint ahogy eredetileg tervezte, akkor is fogolyként a császárhoz fellebbezve, és Rómából fogalmazza már a levelet a filippieknek. És ebben írja Pál azt az összegzést, amit a legelején felolvastunk. Mit is mond? Hadd olvassam el még egyszer. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Jeles! Az a sok-sok együtt töltött év, Pál apostolnak a fogságban töltött ideje alatt sem foszlott szerte. Nem állt meg a munkában Timóteus. Nem adta föl, kitartott, végezte hűségesen, és amikor Rómában újra találkoznak, és újra Pál apostol mellett van, akkor Pál megérti, hogy ez a fiatalember joggal kaphatja azt az elismerő szót tőle, nincs hozzá hasonló, lelkületű, kipróbált ember. Azt hiszem, testvérek, ilyenféle értékelésre nagyon kevesen méltóak. De az, hogy Timóteus azzá lett, aki elképzelhetetlen lett volna Krisztus Jézus lelkének a munkája nélkül, de emberi oldalról elképzelhetetlen lett volna, hogyha nem olyan szoros a kapcsolata Pállal.
Azok, akikről azt mondja Pál, hogy mindenki a maga dolgával törődik. Vajon mitől váltak olyanná? Nagyon sokszor attól, hogy oda kapcsolódtunk Krisztus ügyéhez, mert lelkesedtünk, és még komolyan is gondoltuk, de aztán jött a munka, jöttek a feladatok, jöttek a nehézségek, és ezek a nehézségek összeroppantottak bennünket. Nem volt senki, aki nekünk is azt mondja, mint Pál mondott Timóteusnak, hogy szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. De Isten lelke használta Pált Timóteus életében. És úgy tűnik, hogy Timóteust is használta Isten lelke Pál apostol életében. Mert az a kifejezés, hogy mint atyával a gyermek, messze többet árul el teljesen szimpla munkatársi kapcsolatnál. Pál apostol ajándékot kapott az Úrtól Timóteusban, mintha neki is lehetett volna fia. Nem emberi úton módon, de lelki módon. És ez a fiú, ez később valóban a szolgálat teljes terhét hordozva Isten dicsőségére élt és halt. Sokat tanulhatunk ebből, de most itt az idő rövidsége miatt meg kell állnunk. Ha az Úr akarja és élünk, jövő héten még egyszer elgondolkozunk Timóteus életén, különösen ott a vége felé, 20 évvel később. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újra viszont hallhatjuk egymást. Viszont hallásra.

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Balázsi Károly. Ki az én testvérem? Talán ki rendesen minden hétről hétre együtt indul velem a gyülekezetbe? Vagy akinek neve szépen be van írva a gyülekezet könyve az ABC sorba? Vagy aki felém int bárhol az utcákon, mosolyogva mondja, hogy az Úr megáldjon? Vagy ki, amikor én az Úrhoz kiáltok a gyülekezetben, mert nyom a bús átok? Azt hiszi, minden jót megtett azzal értem, ha az imám végén rámondja, hogy ámen. Az az én testvérem, ki ha néz szemembe, mindjárt észreveszi, mi van a szívembe. Egy atyánk van nekünk, egy lélek vezérel. Megérzi, ha baj van, ha sátán kísérel. Megérti szavamat, megfogja kezemet. Akármilyen sorsom nem hagy el engemet. Megbocsátja bűnöm, hogyha gyenge voltam. Nem veti szememre, hogyha rosszul szóltam. Aki mindig tudja, mind folyik életem. Mert van rám gondja, meglátogat engem. Így visszük közösen, együtt keresztünket. Nem is győzhet így le a gonosz bennünket. Ilyen hitküzdelem nem folyik hiába. Ilyen testvéreké az Isten országa.

0: Egészségpercek.
1: A szépséghez és a fiatalsághoz, vagy legalábbis a fiatalnak látszódáshoz elengedhetetlenül fontos a szép és egészséges bőr. Nem véletlen, hogy a bőrünk elárulja korunkat, ha nem is az arcunké, de a készfejünké biztosan. Közeledik a nyár, egyre többet süt a nap, és biztosan egyre többen szeretnének barnára sülni a napon. Ugyanakkor ez nem biztos, hogy jót tesz a fiatalságunknak, sőt, brit kutatók újra megerősítették, hogy a krónikus napártalom öregíti, ráncossá teszi a bőrt, és melegágyát képezi a bőrdaganatok kifejlődésének. Kívánatos lenne, ha mindenki komolyan venné a napsugárzás veszélyeit, és megfelelő bőrvédelmet, napozókrémet, napolajat alkalmazna, hogy megvédje bőre egészségét és fiatalosságát. Habár a barnára sült bőr átmenetileg széppé varázsolhat, mégis a sok varázslásnak komoly ára lehet. Előzzük meg bőrünk idő előtti öregedését és daganatos betegségeink kialakulását.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A példabeszédek könyve 5. rész. Ne kívánd másasszonyát! Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat. Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon. Mert színmész csepeg a másasszonyának ajkáról, és ínye simább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. Nem az életösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. Most azért, fiaim, hallgassatok rám, ne térjetek el attól, amit mondok. Messze kerüld el az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához, különben másoknak kell adnod méltóságodat és éveidet a kegyetleneknek. Bitorlók élik föl életerődet, és kereseted idegen házába kerül. Nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkre megy tested és életed. És ezt mondod, miért is gyűlöltem az intést, miért utáltam szívből a feddést, miért nem hallgattam tanítóim szavára, miért nem figyeltem oktatóimra. Kis hián csúfos bukás lett a részem a nép és az egész gyülekezet előtt. A magad kútjából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából. Ne folyjanak forrásaid az utcára és patakjaid a terekre. Egyedül tiéd legyenek, ne oszd meg másokkal. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a másasszonyától? Miért ölelnéd idegen asszony keblét? Hiszen az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította.

0: Mai szakasz, példabeszédek, 5. Azt gondolhatnánk, hogy Salamonnak van mondani valója a házasság törés veszélyeiről. E fejezet elolvasása után azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ha Salamon újrakezdhetné az életét, erősebb lenne, vagy inkább bölcsebb, nem venne magához annyi asszonyt, hanem megelégedne egyetlen eggyel. Fiai számára mindenképpen valami jobbat szeretne. Ha Salamon fia eddig nem is figyelt volna, apja azt szeretné, hogy most mindenképpen hallgasson rá. Így szól az első versben. Fiam, figyelj bölcsességemre, fordítsd füledet értelmes beszédemre. Majd a 7. Most azért, fiaim, hallgassatok rám, és ne térjetek el számnak beszédétől. Figyelemfölkeltő képet alkalmazva tanácsolja. Saját kutatból igyál vizet, utalva arra, hogy a monogám kapcsolat előnyei messze felülmúlják a többi lehetőséget. Salamon azt kívánja fiának, hogy ne ismételje meg az ő hibáit, hanem fegyelmezettebb életet éljen, és mindig örvendezzen ifjúságában választott feleségének. A fejezet végén Salamon szégyenkezve és megbánással ismeri el, hogy minden, amit tett, az Úr szemei előtt történt, és hogy saját könnyelműsége és az önfegyelem hiánya vezette tévútra. Ha van, ami a fegyelem hiánya miatt tévútra vezet bennünket, adjuk át Istennek, mielőtt még túl késő lenne.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Páratlan szeretetéről tett bizonyságot Isten a bukott emberiségnek azáltal, hogy egyszülött fiát adta a bűnösökért. Hitünk a Szentíráson alapul, amely ezt mondja. Isten szeretet. De sokan szégyenletesen elferdítették ennek a kijelentésnek az értelmét, és veszélyes hibába estek. Isten szent törvénye az egyetlen mérték, amely által felbecsülhetjük az isteni szeretetet. Ha nem fogadjuk el Isten törvényét mértékül, akkor saját mércét állítunk fel. Isten értékes ígéreteket adott szeretetéről, de nem tett olyan kijelentést, mely szerint elnézi a törvényszegést. A Teremtő szereti teremtményeit, azonban mindazok, akik jobban szeretik a bűnt a szentségnél és a hamisat az igaznál, megismétlik a világot fájdalommal elárasztó törvényszegést. S akik így tesznek, nem nyerhetik el az igazság istenének pártfogását. Az igazság és szentség útja magába foglalja a keresztet. Sokan elferdítik Isten rendeléseit, és kijelentéseibe bármit képesek belemagyarázni, ami nem akadályozza őket üzleti kapcsolataikban.

0: Isten fiai és leányai. Ne dicsekedjünk tehetséggel és befolyással.
1: A mai ige Péter első levele 4:11. Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Istent dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Gondolatok az igéről. Krisztus a mi példaképünk, és azok, akik Krisztust követik, nem járnak sötétségben, mert nem a saját kedvceléseiket keresik. Krisztus megdicsőítése lesz folyamatos élet céljuk. De milyen sokan vannak, akiknek különböző eszközök és befolyás adatott, ezáltal pedig elvesztették szemük elől a példát, és a világ értékrendjét követik. Férfiak és nők, akik a pénz bőségének, házak, földterületek gazdagságának áldásában részesültek, általában haszontalan és önző élvezetek kielégítésre nevelik gyermekeiket. Így haszontalanná válnak erre az életre, és alkalmatlanok a jövőbeli halhatatlan életre. A mai fiatalokat arra nevelik, hogy azt higgyék, a pénz teszi az embert. Erőnk nem a nevelés nyújtotta képességeinkben vagy eszközeinkben rejlik, és nem is a mi népszerűségünkben. Erőnk az önfeláldozásban van, Krisztus iránti készséges engedelmességünkben. Azok, akik igazán mindent alárendelnek neki, súlyos befolyásra fognak szert tenni, és készek lesznek másokat is magukkal vinni, mert a világosságban járnak. Az agy ereje hatástalan lesz. Az erény hatalma mit sem számít Istennél, de a szív ereje, az alapos álhatatosság, az alázatos hűség mind olyan befolyással bírnak, amely ellenállhatatlan lesz. Ne szentelnénk oda magunkat Istennek vonakodás nélkül. Krisztus a dicsőség királya odaadta magát, váltságdíjul értünk. Visszatarthatunk bármit is tőle. Azt gondoljuk, hogy a mi szegény, értéktelen lényünk túl drága, időnk és tulajdonunk túl értékes, hogy Jézusnak adjuk? Nem, nem. Szívünk legmélyebb hódolata, kezeink legrátermettebb szolgálata, képességünk, tehetségünk és eszközeink mind túl szegényes áldozatok, hogy neki adjuk, aki megöletett és aki megváltott minket Istennek az ő vére által, minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Járj a világosságban. Első rész. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangélium a 8. fejezet, 12. vers. Egy lelkész ezt írta. Hallottál már valaha a skotofóbiáról? A sötétségtől való félelmet jelenti. Nyugtalanító érzés, ha teljes sötétség veszi körül az embert. Tehetetlenség érzetet kelt. És a fizikai sötétség még semmi az érzelmi, kapcsolati és lelki sötétséghez képest. Lehet, hogy ma úgy érzed, sötét helyen vagy, ahonnan nincs kiút. A barátnőm elhagyott egy másik férfiért, vagy valószínűleg el fogunk válni. A férjem megcsal. Vagy lehangolt vagyok, és minden ok nélkül sírok. Mikor múlik el ez a rossz érzés? Vagy szörnyű betegséggel küzdök, gyakorlatilag ki sem tudok mozdulni itthonról. Sötétség vesz körül, és segítségre szorulok. Ha így áll a helyzet, tudd, hogy van segítség és van remény. Jézus ezt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ha kész vagy ma hozzáfordulni, meg fogod látni, hogy ő be tudja világítani előtted az ösvényt, és meg tudja mutatni a sötétségből kivezető utat. Ha felkapcsolod a villanyt, azonnal megszűnik a sötétség, ugyanígy őzi el Jézus a lelki és érzelmi sötétséget az életünkből. Figyeld meg, nem azt mondta, hogy ő egy világosság, azaz egy lehetőség a sok közül, hanem hogy ő a világosság. Azt sem mondta, hogy csak némelyek világossága, hanem hogy az egész világé. Élhetsz bárhol, Budapesten, Londonban, Los Angelesben vagy Timbuktuban, Jézus számodra a válasz. Ha sötétségben élsz, ő hív, hogy jöjj hozzá, és lépj ki a fényre.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 31. szakasza. A Luther elleni tervek kósza híre alaposan elterjedt, és nagy izgalmat keltett az egész városban. A házak kapuin és a köztereken plakátok díszelektek. Volt, amelyik elítélte, volt, amelyik pártolta Luthert. Az egyiken csupán a bölcs Salamon sokat mondó szavai álltak. Jaj neked, ország, ha királyod gyermek, és vezetőid már reggel lakomáznak. A nép egész Németországban Lutherért lelkesedett. Ez a közhangulat meggyőzte mind a császárt, mind az országgyűlést arról, hogy a reformátorral szembeni bármiféle jogtalanság veszélyezteti a birodalom békéjét, sőt, a trónt is megingatja. Szász Frigyes szándékosan háttérben maradt, gondosan leplezve a reformátor iránti igazi érzéseit. Ugyanakkor fáradhatatlan éberséggel vigyázott rá, figyelve minden mozdulatát, de figyelve ellenségeit is. Sokan nem is próbálták palástolni Luther iránti rokonszenvüket. Fejedelmek, grófok, bárók és egyéb kiválóságok látogatták meg, világiak és egyháziak egyaránt. Az emberek úgy néztek Lutherre, mint aki több, mint ember. Még azok is, akik nem hittek tanaiban, csak csodálni tudták mérhetetlen becsületességét, mert inkább a halált választotta, mint sem lelkiismeretét beszennyezze. Nemesek és fejedelmek komoly erőfeszítéseket tettek, hogy rávegyék Luthert a Rómával való kiegyezésre. Azt mondták, hogy ha makacsul szembe helyezkedik az egyház és a zsinatok véleményével, a birodalom hamarosan száműzi, és senki nem védheti meg. Erre a kérdésre Luther így válaszolt. Krisztus evangéliumát lehetetlen támadások nélkül prédikálni. Miért választaná el éppen engem a veszélytől való félelem és rettegés az Úrtól és Isten szavától, amely az egyetlen igazság? Nem. Inkább testem, vérem és életem áldozom fel. Újra csak bíztatták, hogy engedjen a császárnak, és akkor nincs mitől félnie. Teljes szívemből beleegyezem, hangzott a válasz, hogy a császár, a fejedelmek, sőt a legegyszerűbb keresztények is megvizsgálják és elbírálják műveim, de csak egy feltétellel, ha Isten szavát tekintik mércének. Mást nem is kell tenni, csak engedelmeskedni az igének. Ne alkalmazzatok erőszakot lelkiismeretemen, amelyet a Szentírás magához láncolt. Egy másik felhívásra így válaszolt. Hát jó, lemondok mellevelemről, személyemet és életemet a császár kezébe teszem, de Isten igéjét soha. Alávetné magát egy egyetemes zsinat határozatának, mondta, de csak azzal a feltétellel, ha a zsinat a Szentírás alapján köteles dönteni. Ami pedig Isten szavát és a hitet illeti, tette hozzá, minden keresztény épp úgy el tudja őket bírálni, mint a pápa, még ha őt 1 millió zsinat támogatja is. Végül mind barátai, mind ellenfelei meggyőződtek arról, hogy semmi értelme sincs a további békítgetésnek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mi harcterünk. A napi ige Mózes 5. könyve 20. fejezet 4. verse. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Gondolatok az igéről. Nincs más ellenségünk, csak Isten ellensége. Nem emberek ellen harcolunk, hanem a lelki romlottság ellen. Sátán ellen viselünk hadat, az Isten káromlás, a tévejgés és a kétségbeesés ellen, melyeket ő sorakoztat fel ellenünk. A bűn seregei ellen harcolunk, a tisztátalanság, az elnyomás, a hűtlenség és az istentelenség ellen. Komolyan küzdünk mindezek ellen, de nem karddal és dárdával, mert hadviselésünk fegyverei nem testi fegyverek. Az Úr, a mi Istenünk, gyűlöl minden gonosz dolgot, ezért harcol velünk. Meg akar szabadítani minket, ezért segít, hogy nemes harcot tudjunk vívni, és elnyerjük a győzelmet. Bízhatunk, mert ha Isten mellett maradunk, ő is mellettünk marad. Mivel hatalmas szövetségesünk van, harcunk kimenetele nem lehet kétséges. Nem azért, mivel az igazság végül is győz, hanem azért, mert mindenható Isten az Atyánk, azért, mert Krisztusnak adatott minden hatalom menjen és földön, és mert a Szentlélek ellenállhatatlanul munkálkodik az emberek között. Krisztus harcosai, vegyétek magatokra a lelki fegyverzetet, hadakozzatok Isten nevében, és hittel ragadjátok meg a szabadulást. Nem újjon el ez a nap sem a Krisztus ügyéért folytatott küzdelem nélkül. Előkerült a Vatikán legféltettebb titka. Egy 12. századi kézirat állítólag megjósolta a 2027-es apokalipszist. Az internet az utóbbi időben egy 900 évesnek hitt vatikáni kézirat a pápák jóslata tartja lázban, amely 2027-re jövendőli az apokalipszist. De vajon mennyi igazság rejlik a rejtélyes sorokban, és tényleg egy titokzatos egyházfő uralkodása alatt jön el a világ vége? A pápák jóslata valóban egy létező szöveg, összesen 113 rövid latin nyelvi mottóból áll. Amióta az írott szó létezik, az emberek folyamatosan az idők végezetéről profétálnak. Eddig szerencsére egyetlen feltételezett apokalipszis sem következett be, ám most a közösségi médiában szányra kapott egy elmélet, mely miatt sokan valóban aggódni kezdtek. A központban egy egyedi dokumentum a pápák jóslata áll, amely a híresztelések szerint egy 12. századi vatikáni kézirat, amely egészen hátborzongatóan pontos előrejelzéseket tartalmaz. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik ma augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, melyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Széchi József vallásfilozófus előadását hallgathatjuk meg a Példabeszédek könyvéről.
3: Hölgyeim és uraim, a Példabeszédek könyvéről ejtenénk néhány szót. A Példabeszédek könyvének héber neve Mislé. A görög fordításban paraleipomenon, a latinban sapientia, liber sapientiae. A Példabeszédek könyve, mely a héber szentírás kánonjának, a Tanachnak a harmadik részében, az úgynevezett szentíratok, a hagiográfiák között helyezkedik el, héberül a Ketuvim csoportban, az úgynevezett bölcsesség irodalomnak a része. Héberül bölcs, hacham, míg a bölcsességet a hokma szó jelenti. Görögül a bölcs szofosz, a bölcsesség pedig szofia. A görög bölcsek magukat filoszofosznak, vagyis a bölcsességet szerető embernek mondták, és nem bölcsnek, vagyis nem olyannak, aki ténylegesen birtokában van is a bölcsességnek. A bölcsesség szónak, a héber hokmának széles körű jelentés tartalma van. Jelen gyakorlati képességet, ügyességet valamilyen területen, például Becalél iparművészeti képességei a Szent Sátornál, annak építésekor, vagy hajózást Ezékielnél olvasjuk. Szidon és Árád lakói voltak evezőseid, bölcs férfiaidó Tírusz lettek kormányosaid. Jelentette az állam és hadvezetést, okosságot, ravasságot. Olvashatunk például a hangyák, a mormoták, a sáskák és a gyíkok okosságáról. Példabeszédek könyve írja, négy igen apró van a földön, de azért a bölcseknél is okosabb. Erőtlen nép a hangya, de aratáskor gyűjti élelmét, gyenge nép a szirti borz, mégis sziklába építi lakását. A sáskának nincsen királya, és raja mégis rendben vonul. A gyík kezével kapaszkodik, és ott van a királyi palotákban. Hallunk a tekoi asszonynak a ravasságáról jó értelemben. Vallásetikai értelemben a bölcsesség az Isten félelmet jelenti. A bölcsességbe beletartozik az élet dolgaiban való tájékozódás. A bölcsesség és az út összetartozó fogalmak, különösen a Példabeszédek könyvében, ahol az út héberül a derech, az életutat, a viselkedést jelenti. A Példabeszédek könyve első 9 fejezetének anyaga, annak szemlélete végigvonul a későbbi szövegeken, és többé-kevésbé, de egyértelműen bemutatják a bölcsességnek egy olyan fajta ábrázolását, mint aki egy égi személy. Ez gyakran egy hipostázis előzetes ábrázolásaként értelmezték, mely egy homályos fogalmi meghatározás közvetítő, megváltó, képes beszéd formája, illetve a direkt personalizáció megszemélyesítés között helyezkedett el. A hipostázis görögül a hipostázis, tehát az alap megalapozás szóból ered, azt a megszilárdult alakot vagy megtestesülés jelenti, amely egy olyan szó mögött áll, amely egy név és egy ismert valóság között fennálló viszonynak a leírására szolgál. A vallástörténetben a hipostázis egy isteni lény, aki egy magasabb istenség tulajdonságának vagy tevékenységének a megszemélyesítése. A Szentháromság tanban ezt a görög kifejezést használják a személyre, megkülönböztetve a lénytől, vagyis három személy és egy lény. A latinban ez a substanciának felel meg, tehát a lényeg, a tulajdonságokon túli minőség, de a keresztény teológia összefüggésében általában a latin personaként, személynek fordítják. Figyelni kell arra, hogy ne egyszerűen a vallásfejlődés általános kategóriáit alkalmazzuk bölcsességi kérdéskörünkre, tekintsünk annak most izraeli vonulatára. A vallástörténeti kutatás a zsidóság ókori keleti környezetéből számos bölcsesség képzetet, vagy éppen bölcsesség istenséget hagyott hátra, melyek hasonlóak a bölcsesség personális személyes formájához. A personifikált bölcsességnek egész Izraelen kívüli vonulata, különösen például annak az Istennel és emberrel kapcsolatos együttléte azt igazolja, hogy ezen elképzelésnek az alapja, keletkezése egy bizonyos vallástörténeti folyamatban keresendő. Ami elméletileg egy hipostatikum forma, lehet, hogy egy teológiai reakciónak a következménye Izraelen belül, és nem egy idegen mítosznak az átvétele, ezt az izraeli hitvilág különleges szerkezetéből lehetne magyarázni. Megfigyelhető, hogy különösen a zsidó hellenisztikus érában, korban, alexandriai Filóig bezárólag az idegen mitológiai vonalak világosabban jelennek meg. Azonban itt is tétován föntartásokkal jelentkezik a megistenülés, a bölcsességnek a megszemélyesülése. Erre vonatkozóan a ránk maradt különböző izraeli szövegek figyelemre méltó adatai egy összefüggő bölcsesség mítoszt adnak háttérként. Kérdéskörünk talán a legvilágosabban az asztronómiát, a csillagászatot behatóan ismerő Etióp Hénok könyvében található, annak egy odaékelt részletében a 42-ben. Midőn a bölcsesség nem talált helyet, ahol lakhatna az égben lakott lakást. Amikor lejött a bölcsesség az emberek gyerekeihez, hogy lakást találjon és nem talált lakást, visszatért a bölcsesség a maga helyére és az angyalok közt foglalt helyet. Amikor a jog és az igazságtalanság lakhelyéről előlépett, rátalált az, aki nem kereste, alant letelepedett, úgy üdvözölték, mint esőt a pusztában és harmatot a szomjas földön. Itt válik egyértelműen világossá a mennyei bölcsességnek a földre való hiába való leszállásáról és keserű visszaszállásáról szóló elbeszélés anyag. Az elbeszélésnek izraeli formájában a negatív szereplő az igazságtalanság nőnemű nyelvtani alakhé adikia. A zsidó apokaliptikus teológia összefüggéseiben további nyilvánvaló célzásokat találhatunk az Etióp Hénok, a IV. Ezrás és a Szír Báruk apokalipszisnek az irataiban. A bölcsesség tradíció néhány kijelentése a mítoszt, mint hátteret jól érzékelteti. A példabeszédek könyve első fejezet 20-33 bölcsesség beszéde utalhat a lakást és embert kereső mítikus bölcsesség helyzetére, illetve annak keserű visszatérési lépésére. A bölcsesség az utcán kiállt, a tereken hallatja szavát. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezemet, de senki sem figyelt. Nem törődtetek tanácsommal, megvetettétek minden feddésemet. A Jézus sírák fia könyv 24. fejezetének bölcsessége kiemelt módon is érthetővé válik egy mítoszi háttérrel. A Szeptuagintában, a 70-es fordításban találjuk ezt az iratot. Itt beszél először a bölcsesség égi préegzisztenciájáról, vagyis a világ teremtése előtti létéről. Jézus sírák fia 24:3-6 mondja, én a főségesnek szájából születtem, és kötként borítottam be az egész földet. Fönt a magasságban volt a lakóhelyem, és trónusom felhő oszlopokon állt. Bejártam egymagam az égi köröket, megírtam a szakadék mélységeit, a tenger hullámain és az egész földön minden nép és nemzet között uralkodó voltam. Azután arról olvasunk, hogy miként keres egy nyugalmas helyet a földön. Ezt mondja Jézus sírák fia későbbi szövegben, mindnyájuknál a nyugalmat kerestem, és hogy kinek részén üthetném föl a sátramat. Ezt követően Izrael istene örökös tartományként kijelöli helyét, ahol maradása lel. A Jézus sírák fia könyv 24:8-12 írja, ekkor a mindenség teremtője parancsot adott, teremtőm kijelölte sátramnak a helyét. Így szólt, sátradat Jákobban állítsd fel, és öröksz részed Izraelben legyen. Ősidőktől fogva a kezdet kezdetén teremtett, és nem pusztulok el soha mindörökre. Szolgáltam előtte az őszent sátrában, majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. De letelepedtem a szeretett városban, amelyet éppen úgy, amely titeket éppen úgy szeretett, mint engem. És Jeruzsálemben van uralmamnak székhelye. Dicsőséges nép közt vertem így gyökeret az Úrnak részében az ő örök részén. A bölcsesség visszatérése, égbe való visszaszállása itt megtörik, mert a szerző a törvényre gondolt. A Jézus sírák fia 24-23 mondja, ez mind áll az Istennel való szövetség könyvére és a törvényre, amit Mózes adott nekünk Jákob családjának öröksége gyanánt. Így lett beépítve a mítosz első szakasza az Izraelnek adott törvény magasztalásához. Hasonló szövegtanú a Báruk könyv 3. fejezet, 4. fejezetek, Izraelnek a bölcsesség prédikációja, ahol egyrészt ostorozza a bölcsességet elhagyó Izraelt, másrészt beszél a neki adott élet törvényéről, a bölcsesség forrásáról. A föld népei elhagyták a bölcsesség útját. Beszél a tévútra tévedtekről, és fölteszi a kérdést, ki száll fel az égbe, hogy megragadja és lehozza a felhőkből. Elmondja, hogy ő felkutatta a tudás minden útját, átadta Jákobnak, szolgájának, Izraelnek, akit szeretett. Így jelent meg a földön és társalgott az emberekkel. Isten parancsának könyve az a törvény, amely örökre megmarad. Tehát a végső kicsengés az, hogy a földön mindenütt visszautasításra talált bölcsesség végül egy kiválasztott részé Izraelé lett. Így a bölcses, így érthetők meg talán azok a hiányosságok, amelyek az eredeti ókori keleti bölcsesség mítoszból hiányoznak láncszemként az izraeli írásbeli közlésekhez. A későbbi gnózis, amely karakterisztikusabban hordozta a bölcsesség képzetek mítikus elemeit, a gnózis görögül tudás jelent, a gnoszticizmus pedig abból a vélekedésből indul ki, hogy létezik olyan tudás, amely mindenre választ ad. A bölcsesség irodalomnak gazdag műfaj hálózata van a Bibliában, listaszerű felsorolások, melyek intelmek, eligazító tanítások, példázatok, hasonlatok, költői szójátékok, vannak talányok, költői rejtvények. A modern kutatás általában három műfajt különít el, mondásokat, melyek valamilyen tapasztalatnak, megfigyelésnek, ritmikus mondásba sűrítése egy vagy többnyire kétsoros formában. Sajátos csoporta a didaktikus mondásoknak az egysége, amelyek a bölcs, igaz, erkölcsös életet mutatják be konkrét élethelyzeteken keresztül. Az intelem pedig parancs vagy tiltás formájában általában az Isten félelemnek a témájában mozog. Visszatérő formációk ezen műfajokon belül a mondások, amelyek számmondások vagy numerikus mássálok, példabeszédek, himnuszok, hosszabb, több sorból álló értekezések, eszmefuttatások egy adott témáról, gyakran az intelem irodalom stílusában. Jellemző még az alfabetizálás és a 34. Zsoltárnak az alfabetikus akrosztikonja. Az akrosztikon a névrejtésnek egy olyan formája, költemény, melyben a verszakok, esetleg a soroknak a kezdőbetűi összeolvasva egy nevet vagy egy mondást adnak ki. Beszéletünk a bölcsességirodalomban példabeszédes és értekező bölcsességirodalomról is. Van az ókori keleten a bölcsességirodalomnak nemzetközi jellege is. Szereplői között vannak nem izraeliták a Szentírásban, Águr és Lemuel vagy Jobbnak a barátai. Beszéletünk a Biblián kívüli bölcsességirodalomnak a hatásáról, például Amenemópének az intelmeiről. A példabeszédek könyvének közmondás gyűjteménye a keleti közmondás kultúrának, az arabnak és a perzsának szerves része. Az egyiptomi mát, a teremtett dolgoknak a helyes rendje, egy personifikált világrend, egy eszményített kép volt. Nem foglalkozik a Héber Biblia nagy témáival a bölcsesség irodalom a Szentírásban, tehát az Ószövetségben, így a pátriárkáknak tett isteni ígéretekkel, vagy az exodus hagyománnyal, tehát az egyiptomi kivonulással, a szövetségkötéssel a Szináj hegyén. A bölcsesség megszemélyesítésén

pólusként a balgasság úrnője is megjelenik. Többször előkerül, hogy a világ teremtésében szerepet kapott a bölcsesség, mint egyfajta mesterember, vagy a bölcsesség könyvében a 7. fejezet 21, mint mindeneket művészien alakító. A teremtésnek és a teremtettségnek hangsúlyos szerepe van a bölcsesség koncepcióban. Az embert környezetével dinamikus és egzisztenciális kapcsolatban álló lénynek fogták föl. Emberek és állatok megfigyeléséből adódó szentenciákról olvashatunk. A bölcsesség irodalom az egész ókori keleten ismert volt. A sumer kultúrából nagyszámú bölcs mondás maradt ránk, melyek gyakorlati tanácsokat adtak a világ rendjének megfelelő élet folytatására, és Jobhoz hasonlóan az ebből adódó kérdéseket megtárgyalták például vita formájában. Listák maradtak ránk, melyekben a világnak a jelenségeit az oktatás céljára rendezett formában összegyűjtötték. Egyiptomban a bölcsesség irodalom legfontosabb fogalma a mát, mely világrendet, ősi rendet, helyes, jogos rendet jelent. Ezt kell a bölcsnek megértenie, és ehhez kell alkalmazkodnia. Egyiptomban a bölcseket főleg diplomatának képezhették ki, tehát más országokba küldendő megbízatásokkal. Ezért volt szükségük földrajzi, természetrajzi, nyelvi ismeretekre. A bölcsre az a jellemző, hogy nem szól elhamarkodottan, tud hallgatni a helyzethez illően válaszol. Egyiptomi hatás mutat a példabeszédek könyvében, például 22. fejezet 17-23. Fejezet 11-es versek. A példabeszédek könyve mondja 22-22-ben, ne rabolt ki a szegényt, mivel szegény ő, és ne tiport el a nyomorultat a kapuban. Vagy egy másik vers, ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát. Kisebb népek körében is művelték a bölcsességirodalmat. Így például olvasunk az edomiták, a keleten lakók, a tírusziak, a szidoniak bölcsességéről. Maga Jób sem volt izraeli. A Jób első verse mondja, volt Uc földjén egy férfi, akinek Jób volt a neve. Uc földje egyes textusok szerint edomi terület, mások szerint arám terület, a Jordánon túli rész volt. Izrael sok mindent átvett a környező népek bölcsesség irodalmában, sőt, mivel a bölcsesség irodalom nagy része szóbeli formában élt, a hatások még nagyobbak lehettek, mint ahogyan az írott emlékek azt mutatják. Izraelben is ismerték azt a praktikus és hasznos bölcsességet, amit életbölcsességnek nevezhetünk. A bölcsességre való tanítás és nevelés a családban indult el. A példabeszédek első fejezet 8 és a 6-20 együtt említi az apát és az anyát, figyelmeztetve intésüknek az elfogadására. Példabeszédek 1-8 mondja, figyelj fiam atyád intelmére, és el ne hagyjad anyád tanítását. Itt azokra az élet tapasztalatokra és foglalkozásokhoz tartozó ismeretekre kell gondolni, amit a szülők továbbadhattak a gyerekeiknek. A tanítót tanítványai atyának nevezték, ő pedig azokat fiainak szólította. A jó mesterembert bősnek tartották, és éppen így a jó vezetőt is, sőt a varázslót és a cselszövőt is. A Genezis, Mózes első könyve 41:8 mondja, amikor megviratt, a fáraó félelemtől remegve elküldött Egyiptom valamennyi jósához, és minden bölcséhez, összehívt őket, és elbeszélte neki az álmot. Általában a bölcs jól alkalmazkodik a világ és az emberi társadalomnak a rendjéhez, kerülve a súrlódásokat és a veszélyeket. Dávid és Salamon korától kezdve Izraelben is volt királyi udvartartás, ehhez tartoztak a bölcsek, a diplomaták, ezeknek a képzése. Salamonról olvassuk, hogy híres volt bölcsességéről. A királyi udvarban listába szedett ismeretekre utal az első királyok könyve 5.9.13.
Adott továbbá Isten Salamonnak bölcsességet, igen nagy okosságot és olyan bőséges ismereteket, mint a tenger partján lévő föveny. Úgyhogy Salamon bölcsessége

0: meghaladta az összes napkeleti és egyiptomi bölcsességet. Bölcsebb volt minden embernél, bölcsebb, mint az ezraita Átán, meg Hemán, Kálkol, Dorda, Máhol fiai, és hírneve volt minden népnél körös körül. 3000 példabeszédet mondott Salamon, és 1500 éneke volt. Szólt a fákról, a cédrustól kezdve, amely Libanonon van, és az egészen az izsópig, amely a fából nő ki. Szólt a barmokról, madarakról, csúszómászokról és a halakról. Sába királynője a rejtélyek megfejtésében tette próbára Salamont. A királyi udvarban képzett bölcseknek, higgadtaknak, türelmeseknek, nyugodtaknak kellett lenni, akik nem hirtelen haraggal, szenvedélyesen intézik az ügyeiket. Ez mondja a példabeszédek egyik verse, aki visszatartja szavát, az bölcs és értelmes, az az okos férfi, aki higgadt lelkű. Izaiás, Ézsaiás és Jeremiás próféta igehirdetésében megjelenik az ilyen bölcsesség kritikája. A bölcs politikusok ugyanis csak a földi erőviszonyokra figyelnek, a pillanatnyi helyzethez alkalmazkodva kötnek kétes értékű szövetségeket egy-egy nagy hatalommal. Jesaja írja 29.14-ben, elvész bölcseinek bölcsessége és okosainak okossága eltűnik. A jeremiási szövegek szerint a bölcsek elferdítik az igazi bölcsességet, az Úrnak a szavát. A 8.8 mondja, ahogy mondhatjátok, bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye velünk van. Bizony hamissá tette az írástudók hamis író vesszeje. A bölcsesség irodalom hatása a zsoltárokban is jelen van, valamint az alfabetikus akrosztichonokban. Tartalmaznak a bölcsesség irodalomból ismert gondolatokat. A profétáknál is erősebb kritika érte a bölcsek tanítását Jób és a Prédikátor lapjain. A merevedett tanítás szerint a bölcsesség hasznos, aki bölcs, azt nem érheti baj. Csak az kerül bajba, aki a meglévő rendet megsérti. Jób és a Prédikátor könyve azonban a tapasztalat alapján más mond. Megeshet, hogy az igaz bajba kerül, és az is, hogy a bűnös érvényesül. Az ember bölcsességével nem tud órá lenni az események felett, hanem el kell ismerni a gyengeségét, kicsiny voltát. A bibliai bölcsesség irodalom sajátossága az, hogy a bölcsesség kezdetének az Isten félelmét mondja. Így szól az első fejezet 7. versbe, Yirat Adonai Reshit Chochma, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A bölcsesség az ókori kelet és a görög bölcselet felől különböző megfogalmazást kapott. Az akkád mitológiában Enki a bölcsesség isten leánya volt, Egyiptomban pedig az íbiszfejű Tót volt a bölcsesség isten. A korai posztbiblikus zsidó irodalom bölcsesség, illetve bölcs fogalma a hellenisztikus apokaliptikus zsidó irodalom előzetes talaján saját úton állapodott meg. A preexisztens égből alászálló bölcsesség nem talált lakást a földön, ezért visszatért a mennybe. Az igazságtalanság, a balgasság azonban megtalálta helyét a földön. Az ókori zsidóság szent irataiban a bölcsesség megtalálja a lakhelyét, ha nem is az egész világon, de Isten kiválasztott népénél, Izraelnél. A második szentély pusztulása után az áldozatok helyét a zsidóság reggeli, déli, esti imája vette át. A bölcsesség azonosul a Tórával. Megszűnt a prófétaság intézménye, a profétálás is, helyükbe a rabik, a tanítók, a bölcsek léptek. Ők lettek az isteni bölcsesség hordozói is. Az ókori zsidóság bölcsesség irodalmának kiemelkedő műve a példabeszédek könyve. A bölcsesség kérdéskör azonban nem egy rendszerbe foglalt doktori értekezés. A könyv első verse szerint Salamonnak, Dávid király fiának, Izrael királyának a példabeszédeit olvashatjuk. Rendes szokás volt az, hogy a bölcsességeket királyoknak tulajdonították. A példabeszédek könyvének mai szövegváltozata Krisztus előtt a 4.-3. században készülhetett el. A példabeszédek könyve különböző korokban megírt, átalakított szerkesztett 7 darab kisebb iratból áll, mely anyagok az ókori bölcsesség irodalom különböző időszakait jelenítik meg. Nem egységes se a stílusa, sem a közök gondolatok. A könyv 31 fejezetből áll. A biblikus kutatás szerint az irat 25-29. Fejezetei lehettek a mű kezdeti anyaga, mely alapszöveghez egyre több szöveget, kiegészítést kapcsoltak hozzá. A legkésőbbi gyűjteményt, az első 9 fejezetet pedig a mű elejére helyezték. Ezzel a mű egész jellegére kívántak célozni. Az első könyvet, az első 9 fejezetet a babiloni fogság után szerkesztették, tehát Krisztus 5.-4.-3. Században. A babiloni fogság mintegy 60 évig tartott, 597-től 538-ig, és Kürosz perzsa királynak a felszabadító ediktumával ért véget. A példabeszédek könyvének központi gondolata a mű 7. verse, az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. A részlet 3 költeményből áll, melyekben a bölcsesség személyként jelenik meg. A preexisztens, a teremtés előtt már létező bölcsességről így ír a könyv 8. fejezete. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem művei előtt réges-régen, az ősidőkben formált engem kezdetben a föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt, megszülettem, amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz ne léphesse át a partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. A fejezet többi része egy azonos szerkezetet követ, megszólítja a hallgatót, tanácsot, tiltást ad, majd gyakorlati következtetéseket von le. A példabeszédek könyvének második része, második könyve 375 rövid szentenciát, közmondást tartalmaz, Salamon nevének héber számértéke is éppen ennyi 375. Ezen irodalmi egység az ókori zsidóság királyság időszakából eredhet, Krisztus előtt 9.-8. század. Lehetséges, hogy korábban két különálló irodalmi gyűjtemény volt. A 10-15. Fejezetek születési helye városi környezetre utal, egymással ellentétes, antitetikus csoportosításban, egymással szimmetrikusan ellenkező párokban beszél az igazról, a bölcsről, szemben az istentelenről és a bolondról. A 16-22. Fejezetekben a királynak kiemelt szerepe van. A könyv harmadik egységének első részében Amenopénak, egy 12. századi egyiptomi bölcsnek a tanítását foglalja össze. A negyedik könyv voltak éppen az előző harmadik résznek a függeléke. Az ötödik könyv Ezékiás király korában, Krisztus 8. század végén összeállított gyűjteménynek látszik. Két részből tevődik össze. Az első egység paraszti, illetve kereskedő környezetből származik, egyes kutatók a bölcsesség kérdéskör legrégebbi izraeli hagyatékának tartják. A hatodik könyv a 30. fejezet, melynek címe Agur beszédei. Egy dél-arábiai törzsnek a neve volt Agur. Egy izraelin kívüli szerző vagy egy babiloni fogság utáni zsidó írónak a szkeptikus alkotása lehet. A példabeszédek könyvének a 7. része, a 31. fejezet egy királyi intelem. A könyv maga pedig egy alfabetikus költeménnyel zárul, melynek témája a derékasszony dicsérete, Eset ha-Yilmiyim Tsa, derékasszony kitalálhat. Az egyiptomi bölcsesség irodalom az írnokok jó voltából terjedt el. Így lehetett ez Izraelben is. A példabeszédek könyvének szerzői nem a legfelsőbb társadalmi réteghez tartoztak. A könyvben szereplő költemények művészi megfogalmazása sokszor kívánni valót hagy maga után, és az írók előtti ideálként a gazdagság áll. Példabeszédek könyve 10-15 mondja, a gazdagnak a vagyona erős városa, a nincsteleneknek pedig romlás a szegénység. Az úgynevezett udvari bölcsességet talán írnokiskolákba tanították, de találunk népszerű, általánosan ismert szentenciákat is. Például a 16-26-ban olvassuk, a munkás önmagáért fárad, mert a szája kényszeríti rá. Bizonyos példabeszédek kifejeznek két egymásnak ellentmondó antinomikus állítást. Ne felelj az ostobának a bolondsághoz illőn, mert te is hasonlóvá válsz hozzá. Felelj meg az ostobának bolondságához illőn, hogy ne tartsa magát bölcsnek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a megoldás ezen két lehetőség között található, hanem ezek az ellentétpárok inkább a két élethelyzet, kétfajta tapasztalatát rögzítik, a bölcs pedig majd eldönti, hogy melyik utat választja. Az igazi bölcsesség így mindig nyitott marad, nem lezárt, nem végérvényes, tehát nem merevedik meg. Tehát egy olyan bölcsesség, amely gyakorlat és esetről esetre mindig ki kell találni a megoldást. Az egyiptomi, a mezopotámia és az izraeli régióban sem volt a mai értelemben vett világi profán bölcselet. A bölcsesség itt összefüggött a Teremtő Isten által alkotott világnak a elvével. Ezen rend jelenik meg az élet és a társadalom valamennyi elemében. Így kapcsolódik a bölcsesség az ősökhöz, az atyákhoz, akiknek tapasztalata van. Ezt adja át az apa, vagyis a tanító a fiúnak, vagyis a tanítványnak. Miként az egész ókori keleten, úgy Izraelben is a királynak az alakja kapott hangsúlyt. Ő helyzeténél fogva állt közel Istenhez, és így ő garantálta a világnak a helyes rendjét. Van párhuzam is Isten és a király között, Példabeszédek könyvében. Az Úr szereti a szív tisztaságát, és aki jó indulattal beszél, annak barátja a király. Isten tehát feje és garanciája a világ rendjének. Feltesszük a kérdést azonban, hogy melyik Istenről van szó. A Példabeszédek könyvének szerzői Izrael Istenéről beszélnek. Ez a szövegben a tetragrammaton a kimondhatatlan Isten név, a Jodhé Vafé, melyet Adonájnak, Úrnak ejtünk ki. Nem mindig van ez azonban így, például Jobb és a Prédikátor könyvében. A Példabeszédek könyve a bölcsességet egyértelműen Izrael Istenének tulajdonítja. Jó lehet, Adonáj nincs felemlítve, mint a Példabeszédek könyvének a harmadik részének a végén, illetve a negyedik könyvben. A Példabeszédek könyve szerint az Úr az, aki létrehozza és biztosítja a kapcsolatot az egyén viselkedése és sorsa között. Azért, hogy ez a világrend megmaradjon, az ember tetteit Istennek megfelelő módon jutalmaznia kell, mondja a Példabeszédek könyve, aki, tudnék Isten, a lelkedet őrzi, ismer téged és megfizet az embereknek cselekedetei szerint. Ezek ok és okozat kapcsolat értelmezésének a válsága súlyos helyzetet idéz elő később a bölcsesség képzett rendszerének a fejlődésében, amikor is Jobb föllázad. A bölcsek tudatában voltak a bölcsesség határainak. Minden Istennek a terve és nem az emberek vágya szerint történik. Miután minden dolog Istentől jön, ezen az emberi viselkedés semmit se változtat. A bölcs azt is tudja, hogy nem fogja soha teljesen megérteni Isten terveit, mondja a Példabeszédek könyve. Az Úr irányítja a férfi lépteit, az ember hogyan értené meg útját. Az igazi bölcsességet pedig az alázat jellemzi. A társadalmi helyzet maga is része Isten világrendjének. Az örökséget élvezték, Példabeszédek könyve mondja, a ház és a vagyon ősöktől eredő örökség. Voltak rabszolgáik is, vagy a Példabeszédek 22.7 mondja, a gazdag uralkodik a szegényen. Elhangzik az is a könyvben, hogy jobb szelíd lelkűnek lenne az alázatosak között, mint a zsákmányhoz osztozni a gőgösködők között. A Példabeszédek könyve ugyanezen világrend nevében Istent a szegények védelmezőjeként jeleníti meg. Aki lenézi a szegény gyalázattal, illeti annak teremtőjét, aki örvend más romlásán nem marad bűntelen. Isten irtózik az igazságtalanságtól, az önkénytől, és éppen ezért inkább a gazdagoknak kell elfogadni a gyengék törvényét. Példabeszédek könyve mondja, aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak a teremtőjét, de tiszteletben tartja őt, aki megszánja a szűkölködőt. A szegényeket oltalmazó társadalmi rendet kell a városban fönntartani a könyv szerint. A világot teremtő Isten előtt az egyetlen helyes magatartás, a példabeszédek könyve szerint, tehát az Úr félelme. Ez Istennek a tiszteletére vonatkozik, minden dolognak az irányítójára, a terveinek az elfogadására. Ez az Isten félelem nem más, mint maga a bölcsesség. Példabeszédek könyve mondja, az Úrnak a félelme az életnek a forrása és a halál csapdáinak elkerülése. Az Isten félelemnek ilyen értelmezését az Izraelen kívüli régiókban is megtalálhatjuk. Egy Krisztus utáni első századi papírusz, melynek keletkezése Krisztus előtt a 4. század lehetett, így ír, nem ismerhetjük fel Isten szándékát, mielőtt azok végbe mentek volna. Ő ismeri a gyalázatost, ő ismeri Isten emberét és a szívében lévő Isten félelmet. Az ókori zsidóság bölcsesség irodalmának fontos jellemzője az, hogy nem hivatkozik történeti vagy prófétai tradícióra. Nincsenek utalások az egyiptomi kivonulásra, tehát pátriárkákra, szövetségkötésre, Sionra, templomra, tehát semmire, ami viszont amúgy igen lényeges Izraelnek a hitében. Tehát a klasszikus izraeli bölcsesség irodalom nem haladja meg teológiai magyarázataiban a Biblián kívüli irodalmi párhuzamokat. Mégis a példabeszédek könyvének istene ugyanaz az Isten, mint a Biblia többi könyvének az istene. Napjainkban is egy hétköznapi halandó és egy filozófus nem ugyanúgy beszél az Istenről. A pátriárkáknak és az egyiptomi kivonulásnak az elbeszélő vagy prófétai iratok szerzői nem ugyanúgy beszéltek Istenről. Az a vallás, amely a példabeszédek könyvében előttünk áll, az értelmiség vallása lehetett, nyitott volt az egyetemes gondolkodás felé, illetve más kultúrák felé. A korai rabinikus irodalom bölcsességről szóló tanítása szoros összefüggésben van az ókori zsidóság bölcsességi hagyományával. Ismert volt a hochma fogalma, mely magát a Tórát, illetve a Tóra ismeretét jelentette. Ez végig húzódik az egész rabinikus tradíción. Rabbi Hillel egyik jelmondata ez volt, több Tóra, több élet, több iskola, több bölcsesség, vagyis hochma, több tanácskozás, több belátás, több jó cselekedet, több békesség. A bölcsességen itt az iskolai tudást értették, így a rabinikus nyelvhasználat ebben az összefüggésben sajátos jellegű. A bölcsesség fogalma, a hahamit általában egy terminus technicus lesz, a bölcs a már kész, elismert érett tóra tanítóra, a felavatott rabira vonatkozik. Ez a Jézus sírák fia könyv 38.-39. fejezetének az írás tudója, szóférja Grammateusza, aki az írásnak, a Tórának kitartó tanulmányozásával lett szófér, vagyis írástudó. Hasonló a bölcsek és az írástudók fogalmának használata a rabinikus nyelvhasználatban, ahol azonos értelemben használják. A haham és a szófér szinonimák például a babiloni Talmud Gittin traktátusában, Isiben Jehuda II. Századi tanító számba vette a bölcsek erényeit. Rabbi Meir egy bölcs és egy író, haham ve szófér. Rabbi Jehuda egy bölcs, amikor csak akarja, ami azt jelenti, hogy mihelyt csak egy előadást tart. Az egyik szófér cím általában, az egykori szófér cím általában továbbra is a Krisztus előtti rabiknak a megjelölésére szolgált. A rabik számára a Krisztus utáni időkben ezzel szemben a hochma cím általánosan használt valami volt. Jelölte a hochma rabit, de ezzel szemben a hakim egy általános fogalom volt a tanítókra, akik különböző írástudók voltak a bölcsesség sokféle területén. Ilyen értelemben olvasunk például a babiloni Talmudban Samuel csillagásza vonatkoztatva a hakim megjelölést, és nem általában a rabikra. A jeruzsálemi Talmud tanít beszámolt arról, hogy mint rabbi, vagyis Jehuda Hanászi, rabbi Haham ben Haninának, ez a harmadik századi rabbi nevével, a rabit visszatartva ő csak Hakimnak mondja, mert egyszer egy tórai mondatot hibásan idézett. Aki a bölcs megjelölés címet használja, annak, mint írja a Talmud, tudni kell választ adnia, ha valaki bármilyen tudományos kérdésben, bármilyen területen is hozzáfordul. Így használják a Haham, a Nászi, Avbédin megjelöléseket már Simeon ben Gamaliel idejétől kezdve, ez az első század, mely a három akkora zsidóságban használatos úgynevezett akadémiai méltóság címhez tartozott. A tanítók nevében héberül Besim Hahamim tanítanak, ami általában az elismert tekintélyt jelentette tanításának, tanításuknak megfelelő módon. Csak ebben az értelemben van egy további szélesebb körű sajátos értelme a korai rabbinikus irodalomban az első századokban. Vannak véleményei egyes tanítóknak, különösen elismert tanítóknak, akiknek a nézetei szemben állnak a többségnek a nézetével, és így erről, mint a tanítók tambéli véleményéről beszélnek az iratok. Ezen kívül szólnak a tanítók véleményéről az írások, ha az érvényes tanítás egy meg nem nevezett rabbi véleményeként kerül föl említésre. Később a rabbik a Hahamim megjelölést egy újabb tiszteletbeli titulusként használták, mint például Talmid Haham, vagyis bölcs tudós. Ezzel szemben az illető szerénységére akartak csak utalni, illetve hát a rabbinikus tanítói tradíció alapjaihoz való tudatos ragaszkodása. Babiloni Talmud mondja egy helyen, attól a naptól kezdve, amikor a templomot lerombolták, a profétizmus, a proféciák a bölcseknek adattak. Rabbi Akiba, aki kodifikálta az Ószövetségi Szentírást, olvassuk halálakor. Rabbi Akiba halálával eltűnt a törvény tanítójának karja, tudnék a Tóra és a bölcsesség forrásai, tudnék a Hokma, a bölcsesség bezáradtak. A második templom, tehát Krisztus után 70-nek a pusztulása után, tehát a bölcsek Izraelnek egyedüli üdv garanciái maradtak, akiken személyesen nyugodott Izrael üdvösségének a biztosítéka. Rabbi Johanan ben Eliezer mondja a harmadik században, a bölcs tanítványoknak, akik a tanítással foglalkoznak, Isten beszámítja, mintha néki áldozatot és tömjént ajándékoznának. Ez azt jelenti, hogy a bölcsek a proféták helyére léptek, és így beléptek a papi funkcióba is. Miként Izrael üdve miatt fontos volt az, hogy tudós tanítója legyen, ugye a legnagyobb tisztelet és a legmagasabb cél az volt, hogy beletartozhasson valaki ebbe a tekintélyes körbe. Rabbi Simon ben Zomá második század jelmondata az volt, hogy aki mindenkitől tanul, az bölcsnek számít. A babiloni Talmud Nida traktátusa mondja, mit tegyen egy ember, hogy bölcs legyen ő. Tudnék, Rabbi Yeshua ben Hananya válaszolt, töltsön sok időt a tanházban, és keveset a napi ügyekkel. Erre azt mondta, a sok tevékenység nincs hasznunkra, sokkal több könyörögni irgalomért ahhoz, aki a bölcsesség miként halljuk, mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik tudás és értelem. A bölcsesség a hokma, tehát a tanítókra és az örökké érvényes és általános elfogadott törvény tanítását jelentette. Ebben az értelemben használják a rabik a bibliai kijelentéseket a hokmáról. A bibliai kifejezés értelmét egyszerűen átveszik, és csak a szöveg összefüggés mutatja, hogy a bölcsesség itt sajátos módon rabinikus értelemben vehető, vagy pedig rövid magyarázat megvilágítja azt, hogy kifejezetten milyen értelemben használják. Így például a példabeszédek 8.22-ben lévő bölcsesség több értelemben használatos, a preexisztens bölcsesség itt a tóraként is értendő. Fontosak azok a kijelentések, amelyek a bölcsességnek a teremtésben való együttmunkálkodásáról beszélnek, vagy éppen a bölcsesség hét oszlopáról. A Levitikus rabba, numerik rabba, magyarázatos korai zsidó irodalom, a Tóra szavai márvány oszlopok, mert a világnak az oszlopai. Ezeket a Tórára vonatkoztatják. aki a Tóra tanítójaként ismert, az ismeri a Tórában Isten akaratát, akin keresztül minden teremtetett. Minden jó dolgot, ami a bibliai bölcsesség iratokban található, úgy írják le és dicsérik, mint a bölcsesség ajándékát, és a törvény tanítóinak a gyümölcseiként magyarázzák. Így például az életet vagy a hatalmat. Ugyanígy, amikor a bölcsességnek az értékéről, illetve annak ünnepi lakomájával való részvételről van szó, mindent a Tóra egyedülálló művére vonatkoztatnak. Hasonló értelemben olvashatunk a Tóráról, mint egy felsőbb bölcsességnek a képmásáról, és amikor a babiloni Talmud Sanhedrin traktátus azt mondja, hogy dicsérve légy, aki Ábrahám gyermekeit kiválasztottad, és nekik az ő bölcsességet kölcsönözted. Mivel a Tóra adásán át Mózes Izrael részére megkapta a bölcsességnek a kincsét, az a világ minden bölcsességével se érhetett föl. A Kiddusin traktátus szerint 10 kab, tudnék mértékegység jött le a világba, 9-et kapott meg Izrael, és csak egy egységet az egész világ. Éles megkülönböztetést tettek a hochma, mint a rabinikus tanítók bölcsessége, és a hochma, mint a világnak a bölcsessége között. A világ bölcsességét azonban a zsidó tudósok fölülmúlták, amelynek sok elbeszélését őrzik a Talmud legendái. Volt egyszer egy versengés a nagyobb bölcsességi rabbi Jósa ben Hananyánál második század és egy aténi bölcs között. A császár kezdő figyelmeztetése ez volt. Mindenki bölcs, mire a rabbi lakonikusan megjegyezte, mi olyan bölcsek vagyunk, mint ön. A görög bölcsességgel kapcsolatban szintén találunk egy kifejezett elutasítást, ellenségeskedést. Átkozott az ember, aki fiát a görög bölcsességre tanítja. A rabik példabeszédeket széles körben alkalmazták, mint meghatározó tanítási eszközt a Talmudban és főleg a Midrásban, magyarázatos irodalomban. Jézus példabeszédeiben a rabik által jól kidolgozott formát használt az etikai és morális tanulságoknak az átadására. Az Új Szövetségben lévő példabeszédek egy része kis változtatásokkal megtalálható a rabinikus irodalomban is, melyben a példáknak az ezreit olvashatjuk. A párhuzamos parabolák összehasonlítása fölfedi előttünk a példázatok szépségét, illetve részleteit. A rabinikus irodalomban a mássál szó szinte mindig példabeszédre vonatkozik, csak olyan kifejezésekben használatos bibliai értelemben közmondásként, mint a hamássál omér vagy arán változatában matla amra, vagyis a mássál mondja, vagy mint az úgynevezett népi mássál. Leginkább azonban a hagyományos értelemben vett példabeszédekkel találkozunk. Ha a parabolák használata kiemelt és elismert módszere volt az erkölcsi nevelésnek, az egyértelmű az olyan kijelentésekből, hogy Rabban Johanan ben Zakkai nagy tudományában voltak rókafabulák és teljesebb fabulák, valamint az, hogy Rabbi Meir következetesen osztotta értekezéseit három része, halachára, aggadára és parabolára, vagyis törvényi elbeszélő és példázati részekre. Rabbi Johanán ebben az összefüggésben beszél Rabbi Meir 300 példabeszédéről. A rabik nem csak hogy széleskörűen alkalmazták a parabolákat, hanem hangsúlyozták nagy értéküket abban is, hogy ablakot nyitnak a Tóra szellemének a megértése előtt. Mindkét aspektus tükröződik a Midrásban. A mássál szót a Prédikátor könyv 12.9-ben parabola értelemben használják. A prédikátor nem csak bölcs volt, hanem népét is okosságra tanította. Sok bölcs mondást mérlegelt, felkutatott és elmondott mesálimot. A midrás a példabeszédek használatának kezdetét Salamonnak tulajdonítja. A talmudi irodalomban találunk nagyon szép állatpéldabeszédeket. Az állatvilágból vett példabeszédek, különösen a rókákról szóló fabulák nagyon népszerűek voltak. Rabbi Akiba következő példázattal magyarázta el Papusz ben Júdának, miért folytatta élete kockáztatása árán is a Tóra tanítását. A róka hívta a halat, hogy hagyja ott a tavat, és így meneküljön meg a halászok hálójától. A hal azt felelte neki, hogy mivel az ő természetes eleme a víz, ott lehet, hogy meghal, de lehet, hogy életben marad, míg a vízből kimenve a biztos halál várna rá. Rabbi Jósua ben Hananya lebeszélt a zsidókat a rómaiak elleni lázadásról azzal, hogy elmondta nekik a példabeszédet a daruról, aki kihúzta a tövist az oroszlánnak a nyelvéből. Amikor kérte a jutalmát, az oroszlán azt mondta neki, hogy éppen elég jutalom az, hogy nem csukta össze a száját, miután kikerült a tövis a nyelvéből. Azt az elvet, hogy a későbbi nagyobb bajok elferdítik a korábbi kisebbeket, az a példabeszéd mondja el, amelyben az ember, aki megmenekült a farkastól, elmondta barátainak a megmenekülést. Később, amikor egy oroszlántól menekült meg, ezt a történetet mesélte folyton. A példabeszédek könyve a Derékasszony dicsérete című költeménnyel zárul. A költemény 22 verse, akrosztikus költemény. Az egymás után következő versek, tehát a héber ABC, az alef bét egymás után következő betűivel indulnak. A héber ABC 22 betűből áll. Ezen tanító költemény a házasság előtt álló fiatal lányoknak szólhatott, a gyakorlati útmutatást adott az életre, és ezt édesanyjuktól kapták. Egy zsidó anekdóta szerint, ha valaki nem tud héberül imádkozni, elég, ha elmondja a héber ABC betűt, és a Jóisten majd összerakja belőle. Mondjuk talán el a héber ABC-t, én előre mondom. Nyugodtan mondják utánam. Tehát alef, bét, gimel, dalet, hé, vav, zain, het, tet, jot, kaf, lamed, mem, nun, szamech, ain, pé, cade, kof, res, sin, szin, tav. A nagy sikerre való tekintettel még egyszer elmondjuk, csak hogy kapaszkodjanak most már. Tehát alef, bét, gimel, dalet, hé, vav, zain, het, tet, jot, kaf, lamed, mem, nun, szamek, ain, pé, cade, kof, res, sin, szin, tav. A Derékasszony dicsérete héberül így hangzik, éset hajil, a szöveg pedig így szól, derékasszony kitalál. Becse a koralokét messze meghaladja, férjének szíve bátran ráhagyatkozik, és nem lesz nyereség hiány. Jóval fizet neki, és nem rosszul élete minden napján. Előszedi a gyapjút és a kendet, és ügyes kézzel végzi a munkát, úgy, mint a kereskedő hajója messziről szerzi be élelmét. Még tart az éjjel, és már is föl kell, ételt ad házanépének és élelmet a szolgálóinak. Szántóföldön jár az esze, és azt meg is szerzi, szőlőt ültet keze munkája árán. Derekát jól felövezi, és erős karral lát a dolgához. Érzi, látja, hogy szépen keres, mécsese éjjel el nem alszik. Kezébe veszi rokkáját, ujjai megfogják az orsót. Megnyitja a tenyerét a szegénynek, és kinyújtja kezét a szűkölködő felé. Nem félti házát a hó hidegétől, mert egész háza népének kettős a ruhája. Takarót készít magának, bisszuszból, bíborból van a ruhája. Férjének nagy a becsülete a kapuknál, ha ülésezik az ország véneivel. Gyolcsot készít, eladja, ővet ad át a kánaáninak. Erő és ékesség a ruhája, ezért vidáman néz a jövő nap elé. Bölcsességre nyitja a száját, nyelvén jóságos tanítás van. Szemmel tartja háza népe útjait, és nem eszi a restség kenyerét. Kiállnak fiai, és boldognak hirdetik, és férje is magasztalja. Sok nő gyűjtött már vagyon, de te túltettél valamennyin. A kedvesség csal, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Adjatok neki keze gyümölcséből, és tettei dicsérjék őt a kapuknál. Köszönöm a figyelmet.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan kell fellépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya a Nemzeti Bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, mely felügyeli a rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán megrendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események megszervezéséért. 10 nap történelem, zene és fesztivál. Péntek óta tartják a székesfehérvári királyi napokat. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket, augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogatóközpontban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cserpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szabadulás. A megbocsátás olyan, mintha szabadon engednél egy foglyot. Aztán rádöbbennél, hogy az a fogoly te magad voltál. Louis Smith.

0: Mómia.
1: Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömöt, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Lukács evangéliuma, 2. fejezet, 10.-11. versek.

Micsoda év volt! 6 hónappal Zsófi kerékpár balesete után még mindig gipszben van a lába. Nem túl szórakoztató állapot, mert ilyenkor a hozzátartozóit kell, hogy ide-oda mozgassanak, mint egy múmiát. Ami azonban a legrosszabbul érintette, az Zsófi legjobb barátnőjének a viselkedése volt. Küldött neki egy mielőbbi felépülést kívánó üdvözletet, egy csillogó lufit, egy plüsmacit és egy csokor illatozó virágot. Mindez hagyján, de a legfurcsább az, hogy az eltelt fél év alatt egyszer sem látogatta meg. Zsófi épp azt fontolgatta, hogy lemond a lány barátságáról, amikor a Disneylandet meglátogató barátnőjétől újabb üdvözlőlapot kapott. Hogy vagy? Én jól vagyok. Bár csak te is itt lehetnél.

Miért született meg Jézus? Azok az ótestamentumi proféciák, amelyek nem voltak kellően érthetőek, az Új Testamentumban egyszeriben értelmet nyertek. Isten fia jött el segítséget nyújtani az összetört emberiségnek. Isten fia az egyik pillanatban még az Atyával és a Szentlélekkel együtt uralkodott a teljes világegyetem fölött. Aztán a következő pillanatban már a Földön született meg, ami azt jelentette, hogy továbbra is teljes Isten és teljes ember volt. Angyalok hirdették azonosságát. Megváltó, messiás, Úr, Immanuelnek lett nevezve, ami azt jelenti, velünk az Isten. Továbbá pedig a Jézus nevet kapta, aminek jelentése, az Úr megszabadít. Ezt ne feledd el. Isten eljött meglátogatni teremtményeit. Tudta, hogy igazi barátai nem elégednek meg csupán egy üdvözlő lappal, hanem személyes látogatást igényelnek.

0: Isten látta, hogy a világ kritikus állapotba került, és segítségre szorul. Nem elégedett meg azzal, hogy csak a távolból figyel minket, hanem közeli barátként jött le hozzánk. És amikor meglátogatott, nem csak leült mellénk, és nem csak a sajnálkozását fejezte ki. Dicsőségét elhagyva jött le a földre, és ő maga is vállalta, hogy gipszbe tegyék, mert teljes mértékben együtt akart érezni mindannyiunkkal. Ugyanazok a kísértésekkel és korlátokkal szembesült, mint mi. Ő is érezte, hogy milyen kellemetlen gipszet viselni. Jézus a szenvedésben nem hagyott magunkra.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Néhai Pásztor Gyula református lelki pásztor 30 évvel ezelőtti ige hirdetését tesszük most közkincsé. Az útkeresésben, mai világunkban még több veszély leselkedik ránk, különösen a fiatalokra.
2: Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten szent ígéjét, amit felolvasok és az ő segítségével magyarázni kívánok, amint megvan írva a 25. Zsoltár 4. versében, 8., 9. és 10. versében, és a Jerémiás próféta könyve 6. részének a 16. versében. Tehát a Zsoltárok könyve 25. részének 4., 8., 9., 10. verséből olvasom először az ígét. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Jerémiás próféta könyvéből pedig így szól hozzánk Isten ígéje. Így szólt az Úr, álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Az a kegyelem, hogy Isten maga indul a bűnös után. Látja, hogy a mi útunk hova vezet, hogy a mi útjainkon romlás és nyomorúság van, és nem akarja ezt. Látja az útnak a végét, az örök gyötrelmet és az örök kárhozatot, és szeretete irgalmasan utánunk hajol, utánunk szól, hívogat minket. Így szól az Úr, álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, azon járjatok, hogy nyugalmat találjatok a ti lelketeknek. Kicsit furcsa a mai világunkban az, hogy kérdezősködjetek a régiek felől, a régi ösvények felől. Nem minden jó az, ami új. És nem minden rossz az, ami régi. Vagy hogyha gondolunk az erkölcsi rendre, ami régi, az mind rossz. Rossz az, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodjál. Rossz az, hogy tiszteld apádat és anyádat. Rossz az, hogy az Isten nevét hiába felnevet. Ezeket el lehet vetni, testvéreim, de büntetlenül nem lehet elvetni. Csak a 7. parancsolatra gondoljunk. Mivé lett az erkölcsi élete ennek a világnak, testvéreim? Amikor felrúgta ezt a régi, de nagyon áldott és örökre érvényes, földi életünkre örökre érvényes szabályt, ne paráználkodjál. Jöttek a válások, a tönkrement életek, tönkrement gyermekek, és jött az éjsz, amiről megállapítják nem hívők és nem teológusok is, hogy a legjobb óvszere az, hogy valaki a házastársával éljen igazán, és rajta kívül senki mással. Vagy gondoljunk a zenére. Ami régi, az rossz, ami új, az jó. Ugye nem így van. Nekem legalábbis nem így van. Nekem nagyon kedves Bach, Handel, Brahms és a többiek, és az új nem mindig kedves. Azt ismerhetnek úgy a testvérek, hogy a modern zenét kivált, a kemény zenét idegméregnek tartom, kemotok zenének, ami kicsit pusztítja az idegzetemet, de úgy hiszem nem csak az enyémet. Tehát az ember keres. Az Isten azt mondja, hogy kérdezősködjetek. Kérdezősködjetek a régi utakról, a jó ösvényről, melyik az út, amelyen járnotok kell. És kedves testvéreim, itt aztán segítségül jönnek nekünk olyan útba igazítók, akiktől mentsen meg bennünket az Isten. Mert a tévútakon is vannak aztán jó indulatú emberek idézőjelbe, akik még nagyobb tévedésbe löknek bennünket. Dávid, a zsoltáros más útat mutat nekünk az útkeresésben. Istenhez fordul, és Istenhez fordít bennünket is. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre te taníts meg engem. És Isten az ilyen szívből jövő könyörgést mindig meghallgatja. Hogyha egy lélek összetörve, kiábrándulva, emberekből is és önmagából is, így kiállt az Istenhez, hogy útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, arra az Isten válaszol. A 32. zsoltárban Dávid megkapta ezt a választ. Bölcsé teszlek és megtaníklak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Igen, testvéreim, Isten megtanít az ő útaira. Olyan sokat mondó az, ahogy vezette a pusztában, úttalan útakon a népét. 40 esztendeig az Isten. Miben is vezette őket? Felhőben és tűzoszlopban. Jaj, de sokat engedetlenkedett ez a nép. De sokat zúgolódott. De sokat meg kellett büntetni Istennek nagyon keményen. Több ezren pusztultak el, de egyet nem vont meg az Isten. Nem tűnt el a tűzoszlop, és nem tűnt el a felhőoszlop. És azért az engedetlen Izraelben is mindig megvolt az, hogyha megállt a felhő, ők is megálltak. Ha elindult a felhő, ők is elindultak. Így érhettek a bolyongás után is, és az Isten ítéleteként a 40 évi pusztai vándorlás után is, mégis az új hazában. Miben vezet bennünket, és mivel vezet bennünket Isten? Nem látható felhőben, és nem tűzoszlopban, hanem vezet ígéje és szent lelke által. És nem vonja meg tőlünk. De kegyelmes az Isten. Mi a feltétele annak, hogy vezethessen mégis? Az alázatosokat tanítja meg az ő útjára. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket, igazságban járatja az alázatosokat,

0: ismerjük, hogy csődbe jutunk. Mert a csődbe jutott emberrel kezdhet az Isten újat. Az első pünköskor egy csomó ember csődbe jutott. A szívükbe hasított az íge, amikor Péter azt mondta, hogy gonosz kezeitekkel Jézus Krisztust, az Isten fiát keresztre feszítettétek. Hát ők jót akartak, ők a legvallásosabb emberek voltak. És Isten gyilkosok lettek. És mit is kiáltanak ezek az emberek Péternek és az apostoloknak? Atyám fiai, mit cselekedjünk? És ekkor kezdődik valami új. Mit is mond Péter a Szentlélek által? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. A Jézus Krisztus nevére, a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. És ezekből lett az első egyház. Csődbe jutott emberek, eltévedt emberek, bűnös emberek, megtért emberek. Az Isten útjára visszataláltak, és nagy örömet találtak. Mert az Isten útjára visszatalált ember betelik örömmel. Ugyancsak a pünkösdi történetben, a Cselekedetek 2.28-ban mondja azt az Isten ígéje. Megjelentetted nékem az életnek útait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Igen. Az élet útján öröm van, testvére. Teljes öröm van te nálad, te tanítasz engem az élet ösvényére, mondja a 16. Zsoltár. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Ki ne vágyna a gyönyörűség után? Ez vonz mindenkit. Ez vonz tévútra is mindenkit. Mert azt gondolják, hogy Isten gyönyörűséget nem ad. Azt csak magunknak lehet megszerezni. Ezért kivált fiatalokat, távol tart az ördög, ne áldozz fel az örömöt, a gyönyörűséget. Majd ráérsz kegyeskedni és templomba járni majd 70 vagy 80 éves korodban. Kivált fiatal testvéreimnek, hagyd mondom, hogy Isten nem ellensége a mi örömünknek, hanem megtisztítója és adója. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Nem az a baj, hogy az ember gyönyört keres, hanem az a baj, hogy pótszerekkel elégedik meg. Pótszerekkel, amik tönkre teszik, és amik immunissá teszik az igazi öröm elvételére. Megelégszenek pótszerekkel. Ilyen lehet az alkohol, a nikotin, a szex, a drogok, de még a munka, vagy a sport, vagy a zene kinek-kinek, az ördög olyan csalétket tesz a horogra, amire éppen kap. Ezekkel testét és lelkét tönkreteszi. Kedves testvéreim, kérdezősködjünk az Úr útjáról. Térjünk vissza erre az útra, mert az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.
1: Ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Sokan tettek már erről bizonyságot olyanok is, akik kipróbálták a világ minden csábító ajánlatát. Ha kérjük, Isten megtanít a helyes útra igéje és szent lelke által, és ezzel bizony megsporolhatjuk a különböző tévutakat, amelynek súlyos következményei is vannak. Kedves hallgatóink, Urunk megőrző szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégeink Endrefi Máté, az albertirsai Káldi Zoltán Evangélikus Szeretet Otthon diakónus lelkésze, és Endrefiné Sikter Anna hitoktató, aki jelenleg kislányukkal Bellával van otthon. Kettejük egymástól független, majd összefonódó történetébe pillanthatnak be hallgatóink beszélgetésünk során. Remélem, hogy ma is velünk tartanak. Először szeretném, hogy elmondjátok annak a történetét, hogy hogyan találkoztatok, és hogy volt-e kérdés valamelyikőtökben a másikkal kapcsolatban, volt-e bizonytalanság, hogy jó lesz nektek együtt, és mikor dőlt el ez?
2: Hölgye ki az elsőség,
3: azt hiszem. Akkor kezdem én. De először is szeretnénk megköszönni ezt a felkérést, mert tényleg igazán megtisztelőnek érezzük, hogy most itt lehetünk. 2015 májusának végén volt az a pillanat, mikor úgy döntöttünk, hogy akkor mi így egy pár leszünk. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem közhely, hogy az ember érzi azt, hogy ki a párja, és hát hál' Istennek, hogy úgy éreztem, hogy ez kétoldalú dolog, és nem csak részemről van így, úgyhogy lényegében így kezdődött a mi közös életünk.
2: Örülök, hogy Panka ennyire pozitív volt ezzel kapcsolatban. Én felsőbb éves voltam akkor már a teológián, amikor Panka jött, és hát azért egyetemista fiúk, azért nyilván, amikor jöttek az első évesek, akkor hát meg kellett nézni a lányokat, hogy mégiscsak kik jönnek a teológiára. Csinos, szép lány volt Panka, és azért már úgy felfigyeltem rá. És voltak azért bennem kételyek, mert azért azt láttam, hogy két különböző családi háttérből jövünk. Megvoltak az előítéleteim, hogy ő egy ilyen nagyon szende, visszafogott, jó kislány, aki hát nem biztos, hogy feltétlenül engem akarna választani. Aztán hála Istennek megismertük egymást, és akkor rájöttünk, hogy azért mennyi közös van mégiscsak bennünk. Rájöttünk, hogy érzések is vannak, hogy van szeretet és szerelem is van, de emellett mennyi dolog összeköt minket, ami aztán meg egy sokkal komolyabb lépéshez is vezet. Ugye a házasság az számomra már nem csak egy érzés, hanem az egy komoly döntés is, hogy a másik mellett én hosszú távon elköteleződöm, és amit elmondunk a templomi fogadalomnál, azt komolyan is gondoljuk, és azt én hosszú évtizedeken keresztül meg akarom fogadni, és ki akarok tartani. Na hát az azért már egy komolyabb megalapozott döntés, de ahogy a teológián elkezdtünk beszélgetni, nevettünk, rájöttünk, hogy tényleg a humorérzék, az értékrend, sok minden egyezik, onnan már azért nem nagyon volt kérdés.
3: Örülök, hogy most Máté foglalt össze valamit hosszabban, mint én.
1: Fordító szokott lenni?
3: Általában igen, de többek között ez is egy olyan dolog, ami így közelebb hozott minket egymáshoz.
1: Igen, hogy te beszélsz, ő meg inkább hallgat.
3: Hát általában azért igen, ez szokott lenni.
2: Nem vagyok egy nagy dumás, pláne nem voltam soha az a nagyon nagy csajózós típus, úgyhogy örültem, hogy Panka szeretett beszélni azért. Ez egy könnyebbség volt ahhoz, hogy egymásra találjunk.
1: És mi az a pont, amire azt mondod, hogy ott már komolyan dönthet az ember, hogy házasságról is lehet szó? Mikor meri ezt bevállalni, és hogy vannak ezzel a mai fiatalok szerintetek?
2: Nem akarok ennyire általánosítani, hogy a mai fiatalok hogy gondolják. Nem biztos, hogy azért sokan úgy gondolkodtak, ahogy én gondolkodtam. Összejöttem Pankával, nem mondtam azt, hogy ebből házasság lesz, azt mondtam, hogy ebből meglátjuk, hogy mi lesz. De azért, ahogy eltett, nagyjából egy pár hét, nem több, mint 2-3 hét szerintem, én biztos voltam benne, hogy Panka lesz a feleségem, szóval az ott nekem nem volt kérdés. Ott már nyilván el kellett aztán tervezni, hogy jó, azért még járunk egy ideig, aztán majd eljegyzés, aztán majd házasság, meghagyjuk mindennek a maga idejét persze, de nem tudom, azért a fiatalok, az én kortársaimon mondom inkább úgy, hogy azért több időt szeretnek erre ráhagyni, hogy ki tudja, milyen gondok jönnek, és igazából itt a probléma, amikor azt látom, hogy gondok jönnek, akkor én már látom azt, hogy egymásért meg fogjuk oldani a gondokat. Sokszor meg azt látom, hogy hát meglátjuk, milyen gondok jönnek, mert ha jön a gond, akkor nem biztos, hogy kitartunk egymás mellett, és azért ez szerintem egy nagy különbség, hogy hogyan állunk a másik emberhez, akit szeretünk.
3: Nekem is nagyon korán megvolt az az érzés, hogy igen, tudtam, hogy én más nem szeretnék magam mellé, csak is Mátét. Engem valahogy úgy szólított meg Isten ezzel kapcsolatban, hogy általában az érzéseimen keresztül szólít meg, hogyha lehet ilyet mondani. Szerintem mindenkit azon keresztül, amire fogékony, azon keresztül szólítja meg az Isten, és én nagyon sokszor kapok ilyen megszólítást ezzel kapcsolatban, és ez így történt. Hát, hogy a mai fiatalok én is inkább így a kortársaimra tudok gondolni. Én már nem vagyok olyan nagyon fiatal, most töltöttem a 30-at, de...
1: De ti fiataloknak számítotok, főleg a házasság szempontjából, mert már inkább erre igen, a korra tevődik, igen. 30-tól hát csak, indul szinte.
3: Csak idén 4-esküvőre vagyunk hivatalosak, akik mind a kortársaink, barátok, barátnők, úgyhogy igen, valóban végül is vehetjük úgy, igen, hogy mai fiatalok vagyunk. Egyébként szerintem, ami még beleszól abba, hogy egy kicsit kitolódik ez a dolog, vagy talán nem olyan nagyon gyorsan döntenek a házasság mellett, hogy nagyon kitolódik az, hogy mikor végeznek az egyetemen. Sokan ahhoz kötik esetleg, hogy találjanak egy biztos munkát, úgyhogy lehet, hogy nem mindenkinek egy ilyen nagyon egyszerű ez a döntés.

0: Összefügg ez a hittel, hogy döntést hozzon az ember, vagy beleálljon abba, hogy egy kapcsolat már házasságig jusson el, akár tényleg az Isten hittel, vagy hát sok mindenbe lehet hinni, mondjuk másban hisz valaki, hiszi, hogy neki szükségesek azok a körülmények, hogy rendben legyenek például, vagy legyen egy lakás, autója, ilyesmi.
1: Szerintem nem olyan egyszerű, mint amennyire, legalábbis nekem nem olyan egyszerű minden helyzetben azt mondani, hogy rábízom az életemet az Úrra. Bármennyire is ez egy nagyon szép gondolat, és bárcsak mindig ilyen könnyen meg tudnám tenni, mint amilyen könnyen kimondom. Szerintem sokakban, még ha nem is fogalmazódik ez így meg, mégiscsak az van benne, hogy hát azért majd én egy kicsit még alakítom az életemet, még úgy nem vagyok biztos magamban, ezt meg azt szeretném én magamnak megteremteni, és ezt a szót használjuk is, ugye, hogy magamnak teremtek meg dolgokat. Nem olyan egyszerű mindig, szóval azért nem szeretnék így erről olyan kifejezetten véleményt mondani, mert ez nekem sem olyan nagyon egyszerű, és ez is egy olyan dolog, amiben az ember vagy rábízza magát az Istenre, vagy egy kicsit nehezebben bízza rá magát, vagy egyáltalán nem bízza rá magát.
2: Szerintem nagyon sokat számít egyébként. Van több körből is baráti társaságom, nyilván a teológiáról is, lelkészek körébe, korábban is gimnáziumi évekből. És azért azt látom, hogy ahol ott az Isten, ott sokkal hamarabb rámondják egymásra az igent. Nagyban közrejátszik ebben az, hogy nem csak magukban bíznak, hanem hogy a kapcsolatokat nyilván fontos emiatt a templomi esküvő, nem csak azért, mert szép a templom, meg a virágok milyen jól mutatnak majd az oltáron, hanem hogy azért, mert tudják jól, hogy az ő kettőjük kapcsolatát megáldja az Isten, egy harmadik szereplő közbe jön, és tudják, ha bármilyen problémájuk lesz, gondjuk lesz, már pedig lesz, ebben mindenki biztos, akkor azt az Istennel közösen tudják majd megoldani. Ami szerintem egy óriási kincs. És ilyen látom igazából a gyakorlatban, hogy sokkal hamarabb, könnyebben házasodnak, vállalnak gyereket, alapítanak családot azok, akik az Istennel közösen hozzák meg ezt a döntést. És talán ez a félsz azért benne van az emberekben, hogy mindenféle egyéb külső körülményhez kötjük. Nem a másikhoz és az Istennel való kapcsolatunkhoz, hogy ez a hármas fonál, ez nem szakad el egy könnyen, hanem most... Nem tudom, ne sértődjön meg senki, aki éppen hallgatja, aki éppen mondta ezt, de hogy voltak, hogy hát igen, mert a fizetésem háromszorosát rá kellett költeni a jegygyűrűre, meg ilyen munka kell, ennyi fizetés a házassághoz, meg a gyerekvállaláshoz. Nagyon sok külső körülmény, ami mondjuk, amikor mi beszélgettünk Pankával, meg egyébként akár lelkész barátaimmal beszélgettünk, szóba se jöttek ilyen külső körülmények, hogy ez feltétel a házassághoz, vagy a gyerekvállaláshoz. Nekünk egészen más feltételek voltak, amik sokkal hamarabb kialakultak, mert szerettük egymást, egymás mellett döntöttünk, tudtuk jól, hogy az Istennel szeretnénk ezt az egészet megélni, a kapcsolatunkat, a gyereknevelést, sokkal könnyebb volt eldönteni. Ha mi is ilyen körülményekhez kötöttük volna, lehet, hogy hát biztos még mindig várnánk rám.
1: Igen, még nem lennénk se házasok.
2: Mert nyilván közelben se vagyunk olyan biztos anyagi egzisztenciában, mint mondjuk a környezetünk, ahol mindenki azért mondjuk jól keres, de hát nem is volt ez szempont igazából.

0: az evangélikus lélekhangoló szól benne Endreffy Máté lelkészt és feleségét Endreffyné Sikter Annát kérdezem.
1: Te lelkész vagy, Panka hitoktató, a teológiáról ered a kapcsolatotok. Most ezen a napon hány éves házasok vagytok?
2: Most lesz 5 éve.
1: Most lesz.
2: Akkor 4,5, úgy szinte teljesen pontosan.
1: Hogyan élitek meg együtt a hiteteket? Van erre egy házaspárnak közös szokásrendszerek kialakul? Mert külön-külön is jöttetek egy-egy hitvilággal, szokásokkal, mert ez ilyenekkel is jár, és azután pedig egy világ lettetek.
2: Én szerintem ezt nagyon szépen össze tudtuk hozni. A kis saját családjainkból hozott mintákat ezen a területen is. Mi ezt így tudatosan is szerettük volna, hogyha nekünk lesz saját gyermekünk, akkor mind a kettő családból ezeket a jó mintákat tovább vigyük a mi közös családunkba.
3: Mi szerintem nem vagyunk annyira tudatosak, mint amennyire akár lehetnénk. Majd látjuk egy esetleg más lelkész kollégákon, ilyen lelkész családokban. De azért, amikor nagy öröm van, nagy nehézség van, azért sokszor akár összejövünk és közösen imádkozunk. Van, hogy Panka megkér engem, hogy most imádkozzak, vagy érte, vagy valamilyen egyéb ok miatt, vagy Bellával, a kislányunkkal összejövünk, és akkor együtt imádkozunk, vagy csak beszélgetünk ilyen dolgokról. Ezek adottak egy lelkész családba, és én nagyon szeretem, hogy mi családunkban ez ilyen magától értetődő. Úgy a mindennapjainknak a része.
1: Kislányotokat nem is próbáljátok erre tudatosan nevelni még?
2: Nem tudatosan, de úgy sodródik az árral, amit így mi sodrunk.
3: Bella 1,5 éves múlt, szóval azért még elég pici. De az nagyon fontos, hogy éreztetve legyen vele, nekünk meg tudatosítva legyen az, hogy ő nem a miénk, nem azért kaptuk, hogy azt csináljuk vele, amit akarunk, hanem ő ajándékba kaptuk őt az Istentől, és nekünk feladatunk van vele, és dolgunk van vele, hogy szeretetben neveljük, hogy megmutassuk neki az Istent, megmutassuk neki azt, hogy tud helytállni ebben a világban. És azért ezt, hiába még csak 1,5 éves, azért én sokszor szeretem neki azért elmondani, akár egy pelenkázásnál, vagy este meseolvasásnál, hogy mi szeretjük őt, hogy az Isten szereti őt, hogy nincs egyedül, itt vagyunk neki, hogy itt van neki az Isten, és ezeket szerintem nem lehet elég korán elkezdeni, minket nyilván közösen imádkozunk. Ezek fontos dolgok, hogy ezeket ő is tudja, és egyébként nekünk is fontos, hogy erre mindig emlékeztessük magunkat, hogy Bellának mi, nem is tudom, jó sáfárai legyünk, ez most egy kicsit fura szó a szülőségre, de jó szülei lehessünk.
2: Bella egyébként, hát nem újszülött korától, de hát tulajdonképpen 1,5 hónapos korától ő jár templomba. Nem mindent ért még meg, vagy legalábbis nem mindent reagál le, úgyhogy én abból rájöjjek, hogy érti-e valóban, vagy nem. Fontosnak tartom azt, hogy ott legyen. Aztán, hogyha úgy adódik, akkor kimegyünk, de legyünk ott. És Bella is érzi azt, tudja azt, hogy most templomba megyünk, mutatja a mesekönyvébe, hogyha meglát egy nagy épületet, és mutat bele, hogy apa, és összerakta, hogy az egy templom, ahol valószínűleg apa ott van. Szerintem bármennyire is kicsi, a maga kis szintjén teljesen érti a dolgokat, és szerintem többet tud, mint mi, meg többet ért, mint mi. Biztatok is mindenkit, hogy vigye templomba bármekkora is a gyermeke, mert akkor fog tudni viselkedni, akkor fogja megszokni, hogyha ott van.
1: Ti, főleg most Máté, téged kérdezzek, hogy te is így nőttél föl, hogyan hívott el téged Isten a szolgálatba? Van egy ilyen klasszikus valamiféle lelkészi elhívásod?
3: Én alapvetően nagyon evangélikus családban nőttem fel. Nekem az evangélikus gyökerek azért ott vannak. Nagyapám, dédapám, ükapám mind lelkészek voltak, édesapám fogorvos, úgyhogy pont egy generáció kimaradt, de egyébként a családban anyai ágon is azért van lelkész is, nagybátyám. Ott volt ez az evangélikus vonal. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon nagy gyülekezeti kötődésünk volt, de megvoltak a magunk családi alkalmai, a vasárnapi áhítatok, igeolvasások, a karácsony, ugye pont ezzel szoktunk nevetni Pankával, hogy a karácsonyunk ugye mindig Isten tiszteletre mentek, szorványokban, mint tudom, ugye apósom lelkész, hát mondtam, hogy semmi, hát mi ahhoz képest a családi karácsonyozásunk az legalább egy 3 órás liturgia volt, mire ajándékot bonthattunk, szóval azért gyerekként ezt végig kellett csinálni keményen. Szóval ezek megvoltak egyébként, valamit szerettem, de valamit nem. De az nagyon megmaradt nekem, hogy az édesanyámék, édesapám hogyan tudták rábízni magukat az Istenre. Én fiatalon vesztettem el a szüleimet nekem, édesapám 10 éves koromban halt, meg édesanyám pedig 15 éves koromban. És ezért főleg édesanyámon akkor azért már kicsit nagyobb voltam, láttam, hogy ő hogyan küzdi meg a gyásznak a feldolgozását, hogyan küzdi meg a hitnek ezt a harcát, és nekem ezek óriási megerősítések voltak, hogy ő hogyan találta meg a vígaszát. És hát meg nyilván azért nekünk is emiatt elég fiatalon úgy elkezdett nem ilyen közvetlenül beszélni azért a halálról, meg az elmúlásról, de igenis arról, hogy az Istennél azért, meg a mennyországban azért örökké él az ember. Szóval megvoltak ezek az ilyen kapaszkodók az Istenhez. És amikor már jött az érettségi közeledett, és fogalmam nem volt, hogy mi szeretnék lenni, nagyon ilyen történelem, régészet, ilyesmiük után kacsingattam, de aztán egyszer csak meghallottam, hogy állami iskolába jártam, és meghallottam, hogy lehet járni ott is hittanra, és akkor lehet érettségizni. Lehet hittanból érettségizni, és akkor elmehetek én is lelkésznek. Én azt éreztem, hogy én erre alkalmas vagyok, és tudnám csinálni, és úgy tudnám csinálni, hogy az valóban lelkiismeret és jó legyen. Hát lehet, hogy kicsit naív voltam 18 évesen, azóta láttam a saját korlátaimat, meg a buktatóimat, de ez nekem az volt ott egy ilyen nagy elhívás. Onnan mostól kezdve nem volt megállás, nekem ezt csinálnom kellett. A teológia az más kérdés, ott meg küzdelmes volt azért azt végigcsinálni, mert minél többet lát bele az ember az egyházba, annál többször csalódik, hogy az Istennek a szolgái se hibátlanok és bűntelenek, ott ezeket is meg kellett küzdeni. A mai napig egy küzdelmes út, hogyan tudunk visszajutni ahhoz, amit Jézus Krisztus elindított, hogy hogyan lehet ilyen közösséget építeni, amit a hegyi beszédben elmond, folyamatosan keresem a választ, és amit a családból elindított, ezeket az örökségeket én is próbálom magamba továbbvinni.

0: Nem volt bennetek soha olyan eltávolodás, vagy lázadás, Isten megkérdőjelezés, ami azért jellemző kamaszkorban, vagy neked, Máté, ezt nagyon meghatározta az, hogy szülők nélkül maradtál addigra?
1: Az Istennel szemben, megmondom, nem is emlékszem ilyenre, hogy én az Istenbe kételkedtem volna. Nyilván fogalma nem volt olyan dolgokról, hogy egyáltalán mi az evangélikus egyháznak a tanítása. Abban biztos voltam, hogy az Isten jó, és az Isten szeret engem. És soha nem gondoltam, hogy azért, mert valaki meghal, akkor az az Istennek lenne a, nem a gonoszsága, de hogy az ilyen nagyon önzősége, hogy akkor ő magához szólítja ezeket az embereket. Nekem az Istennel kapcsolatban nem voltak ilyen kétségeim, magammal kapcsolatban nyilván sokszor, hogy én mennyire vagyok olyan jó szolgálja az Istennek, hogy az ember mennyire el tud bukni apróságokon, és akkor a lényegről lekerül a szeme, mert ez a földi világ, ez sajnos ilyen szempontból nagyon könnyen meg tudja mérgezni a hitünket és az Istenhez való közelségünket.
2: Én egy ideig nem szerettem azt, hogy az én családom ezt csinálja, hogy mondjuk mi a Lagzikból haza kell, hogy menjünk éjfélkor, mert másnap szolgálatok vannak. De amikor így kifejezetten nem szerettem, hogy apukám lelkész, azt nem is tudom megmondani, hogy miért volt, csak volt egy érzés. Valószínűleg azért, mert rajtam kívül senkinek nem volt lelkész az apukája mondjuk az osztályban. Viszont nagyon hamar változott ez bennem, és elkezdtem ennek meglátni az ajándékait és az előnyeit, hogy mennyivel több emberrel találkozhatok így, mikor mondjuk elmentünk egy balatonszárszói vagy egy bonyhádi családos táborba. Hiába voltam ott 4-5 éves, emlékszem rá, és ezek az első emlékeim között vannak. Vissza tudtuk idézni a teológián, volt olyan társam, hogy hát akkor mi együtt néztük Révfülöpről a napfogyatkozást 99-ben, és vissza tudtuk idézni, mert mindketten emlékeztünk rá. Sok feladat járt, úgy éreztem, és most is úgy érzem, viszont szerintem minden kis és nagyobb feladat is megérte, hogy lelkészgyerek lehetek a mai napig.
0: És most lelkész feleségként hogyan találod meg a helyedet Máté mellett?
2: Most Albertésen vagyunk augusztus óta, és igazából itt is ugyanúgy lelkész feleség vagyok, csak egészen más feladatokkal. Viszont az ezelőtti helyünkön, Tabon, ott én is egyébként érdekesen ismételtem azt, amit láttam, én is a gyülekezet kántora voltam, akár csak édesanyám, és én ezt nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem csinálni. Itt Albertésen pedig szintén van lehetőségem kántorizálni például. Nem is tudom megfogalmazni egész pontosan, hogy mit jelent lelkész feleségnek lenni. Számomra ez így egy ilyen természetes dolog. Megvannak a feladatok, illetve azért egy felelősségnek is érzem ezt, hogy nyilván az ember még inkább talán igyekszik példát mutatni, nem tudom, hogy ez mennyire sikeres, de azért úgy igyekszem.
1: Meg azért nagyon sok konkrét gyakorlati dolog volt. Igazából Panka volt a segédkezem, aki igazából bármi kellett.
2: Mindenes.
1: Akkor, igen. Hát most olyan, mint egy gyülekezeti munkatárs.
0: Mik lehetnek a buktatói szerintetek egy lelkész családnak, vagy a házaspárnak?
1: Rengetegféle kihívás van, és valószínűleg lelkész családja is válogatja olyan szempontból, hogy kinek akár milyen világi munkába dolgozik tényleg, akár a férje, felesége. Földrajzilag, hol a család, hol éljünk. Ezek nagyon komoly kérdések, hogy hát mit tudom én, hogy valakinek olyan házastársa van, hogy csak Budapesten tud dolgozni, már olyan munkaköre van. Ezek nagyon komoly kihívások. A mi szempontunkból is megvoltak ezek, hogy hát itt él a család, ott él a család, tiéd, itt él, enyém, itt él, hol mit szeretnénk, hol legyen Bellának, a kislányunknak jobb, nagyszülők itt legyenek közel, vagy a testvérek. Mert nekünk költözni kell, nekünk mennünk kell, ahol a gyülekezet nekünk, ott kell lennünk, nem az, hogy mi kiválasztjuk, hogy melyik településen szeretnénk élni. Ilyen szempontból én szerencsés vagyok, hogy a társam volt mindig is, ahol megbeszéltük, hogy nekünk jó lesz, oda megyünk. De ez meg a másik, ami szerintem óriási buktató, hogyha valaki beleragad egy olyan dologba, ahol nem érzi jól magát. Ez egy önállítás, hogyha valaki lelkész, akkor neki minden gyülekezetnek tökéletesnek kell lennie. Ez nem így van. Vannak közösségek, szorványos helyen szolgáltam ott, faluról falura más volt az embereknek a gondolkodása, meg mentalitás. Ez nem olyan, hogy mindenhol ugyanannak az emberek. És ezért fontos, hogy a lelkész megtalálja a helyét, a közösségét, ahova ő passzol. És ezt viszont látom problémának, hogy sokszor beleragadnak ebbe, akár gyerekek miatt, ami érthető álláspont, hogy ott járnak a gyerekek óvodába vagy iskolába, akkor nem váltunk, akkor sem nekünk már rossz ott lenni. És ilyen szempontból mi, hogy Tabon szolgáltunk, és megvoltak a magunk kihívásai, a mindenféle hivatali, adminisztrációs dolgok miatt, éreztük, hogy nyomás helyez a házasságunkra és a kapcsolatunkra is, mert én stresszeltem, hazavittem, ez ilyen szempontból nem volt jó nekünk. A közösséggel ilyen szempontból nekünk ott pont nem volt semmi bajunk, mert szerettük azokat a gyülekezeteket és az ott élő embereket. De ha azt mondjuk, gondoljuk, hogy ebből nem lépünk és nem váltunk, lehet, hogy rámegy akár a családunk is. Nem egy-két éven belül, lehet, hogy 10-15-20 éven belül. És szerintem ez az, ami talán így veszélyes lehet ilyen szempontból, hogy ha a lelkész, mivel ez egy hivatás és nem egy munka, ezért nem mer ezzel szembenézni. Hogy igenis én válthatok, vagy igenis én megérdemlem azt, hogy megtaláljam az én közösségemet és gyülekezetemet. Ez ilyen szempontból szerintem egy óriási buktató, hogyha a hivatás tudatomnak az áldozatául esik a családom, és sajnos nem egy-két ilyen lelkész kollégának a történetét, életét ismerem, akikkel konkrétan ez történt, hogy ráment a családjuk a szolgálat miatt.
0: Panka, te hogyan biztatnál olyan fiktív barátnődet mondjuk házasságra, aki látott, hogy ott áll a kapujában, ennek jó a kapcsolata, Isten által megáldott kapcsolat az, és mégsem mer mondjuk belelépni?
2: Mátét idézném, mert hogy az egyik prédikációjában Máté azt mondta, hogy úgy érzi, hogy amikor mi köztünk nem feltétlen olyan nagyon felhőtlen a viszony, akkor általában megszokta azt figyelni, hogy akkor van, mikor az imádságos életünk egy kicsit lelassul, vagy nem annyira intenzív. És azóta elkezdtem figyelni, és teljesen igaznak gondolom ezt én is, hogy amikor úgy annyira nem egyszerű feltétlenül minden, akkor az nekem egy intőjel szokott lenni, hogy bizony lehet, hogy egy kicsit többet kellene Istennel úgymond foglalkoznom, és egy kicsit jobban ráállni az imádságos életre, mint ahogy eddig. Hogy mit üzennék ennek a fiktív barátnőmnek, őszintén szólva, azt mindenképpen, hogy imádkozzon, hiszen lehet, hogy valaki számára nem annyira egyértelmű, de ez úgy van, hogy az ember mindig megkapja a válaszokat, és abban az is benne lesz, hogy ez a döntés igennel vagy nemmel záruljon végül is, úgyhogy ezt mindenképpen üzenném neki. Valamint, hogy próbálja meg még jobban megismerni azt az embert, aki mellett leszeretné tenni ezt a voksot. Meg még egy dolog, amit kiemelnék, az önismeret, amiről szerintem nagyon sokszor megfeledkezünk, nagyon fontos dolog. Akár házasság előtt áll valaki, akár házasságban van, akár még a közelébe sincs a házasságnak, ez szerintem mindenkinek egy nagyon hasznos dolog, hogy az önismeretet egy kicsit érdemes beindítani, egy kicsit ezzel foglalkozni, hát vagy nem kicsit, az embernek saját magával, mert ha én rendben vagyok, akkor az a másiknak is jó, és akkor még könnyebb egymással is rendben lenni házaspárként, illetve kicsit jobban kitágítva a kört családként, valamint akár még jobban kitágítva a kört mondjuk barátok között.
0: Végezetül, Máté, a saját tapasztalataid alapján hogyan készített fel jegyes oktatás során a párokat a házasságra?
1: Azért általában több alkalmas jegyes oktatásokról van szó, ahol tényleg sok mindent számba veszünk, múltat, örökségeket, családi szokásokat, két különböző ember, két különböző hagyományból, családból hogyan egyezheti össze az életét. Ezek komoly kihívások, amiket érdemes átrágni, átbeszélni. Aztán nyilván jelenről, jövőképről beszélni, hogy képzeled el a családodat, gyerekvállalást, anyagi dolgokat. Szóval nagyon sok összetevős azért egy jól átrágott jegyes oktatás. Amit én mindig szeretek megfogalmazni és ismételni saját magam számára is, az az, hogy ne essünk abba a hibába, hogy azt hisszük, hogy egy érzés minket összefog kötni egy életen át. Hanem igenis ez legyen egy döntés, hogy én megismertem a másikat, megismerem a múltját, amit hoz magával a mi családi életünkbe, megismerem az ő vágyait, elképzeléseit a jövővel kapcsolatban, hogy milyen ember ő, és én emellett döntök, hogy én szeretni fogom őt. Akkor is, amikor itt nagyon nem tetszik, amit csinál, vagy nagyon nem tetszik, ahogy ő gondolkodik. Mert hogyha ezt én eldöntöm, és nem egy érzésre alapozom az én hosszú évtizedeken keresztül való kapcsolatomat és házasságomat, akkor ebben a döntésben engem támogatni fog az Isten is, és engem is segíteni fog megoldást találni, és nem az lesz az első gondolatom, hogy nagyon rossz, akkor hagyjuk. Most nem is csak az elvállásról beszélek, hanem azt, hogy akkor inkább nem foglalkozom vele, elmegyek, keresek más programot, alig megyek haza a családomhoz, mert nem is akarok már hazajárni, mert nem érzem ott jól magam, hanem igenis a megoldás párti leszek, mert folyamatosan emlékeztetem magam erre, hogy én mellette döntöttem. És ez egy fontos különbség, hogy nem csak szerelem, hanem egy szeretett döntés kérdése a házasság. Másik mellett döntök, és amellett is döntök, hogy ezt az Istennel akarom megélni ezt a kapcsolatot.

A lélekhangoló evangélikus műsor vendége ma egy fiatal házas pár volt. A házasságuknak alapot adó hitről, elkötelezettségről, emellett családi gyökerekről, elhívásról és szolgálatról is szó esett. Endrefi Mátéval, a Káldi Zoltán evangélikus szeretet otthon diakónus lelkészével és feleségével, Endrefiné Sikter Annával beszélgettünk. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a rádió menü alatt, webcímünk misszió.lutheran.hu. Műsorainkat megosztjuk podcastként is a Spotify-on Lélekhangoló címen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján is. A lélekhangolóval kapcsolatban üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kántorokat képez a székesfehérvári egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a székesfehérvári egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Szeptemberben folytatódik a kelemföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelemföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelemföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Svájcban Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7 és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Az Agapé Plus beszélgetős műsor házigazdája Fekete Dániel látta vendégül Kovács Zsolt, római katolikus papot, és Csomós József, református lelkipásztort, akikkel a mai fiatalok szükségeiről és kihívásairól beszélgetett. Milyen egyházképük van a mai fiataloknak, és hogyan lehet őket megszólítani? Ilyen és hasonló, fontos kérdésekre keresik a műsorban a választ.
1: Milyen egyházképe van a fiataloknak? Hogyan lehet őket megszólítani, és mire van szükségük leginkább a mai kor kihívásai közepette? Az Agapé Plus Podcast mai részében erre keressük a választ vendégeinkkel, Kovács Zsolt, római katolikus pappal, és Csomós József, református lelkipásztorral. Én Fekete Dániel vagyok, köszöntöm a hallgatókat és a vendégeket itt a stúdióban. Isten hozott benneteket!
2: Köszönjük, mi is köszöntjük a kedves hallgatókat!
3: Csatlakozom az előttem szólókhoz.
1: Köszönöm nektek, hogy tegeződve beszélgethetünk. Mindketten fiatalokkal foglalkoztok, Zsolt a Váci Egyházmegyében, Józsi pedig a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. Fiatalok mentális egészsége volt a témája az Agapé TV műsor legújabb adásának, és a mai podcast beszélgetésében ezt fogjuk továbbvinni. Ezek a mai fiatalok. Hányszor halljuk ezt a kifejezést, és nem csak mostanában, hanem ez egy folyamatosan jelenlévő, vagy újra és újra megjelenő mondat, aminek azt gondolom, hogy van egy negatív felhangja, hiszen nem olyanok, mások, mint a korábbi generáció fiataljai. Ti hogyan látjátok, hogy mekkora most a szakadék a korosztályotok és a 15-20 éves korosztály között? Először Józsi.
3: Az jut eszembe, csak nem tudok pontosan idézni, hogy ez egy gimnáziumi vagy teológiai évnyitó vagy évzáró volt, de az intézményi lelkész felment a szószékre, és hogy felolvasott egy idézetet, hogy milyen ostobák ezek a mai fiatalok, meg milyen használhatatlanok, hogy meg linkeskednek, de teljesen, és úgy gondolkoztam is, hogy na ki kitől van az idézet, és akkor bedobta, hogy Erasmus. Na most ez számomra azt tette nyilvánvalóvá, vagy egyértelművé, hogy biztos vagyok benne, hogy minden társadalmi közegben, meg korban megvolt az a gap, vagy az a szakadék két generáció között, ahonnan ezeket meg lehetett fogalmazni, kiabálunk át a szakadék egyik oldaláról a másikra, hogy mert ilyenek vagytok, vagy olyanok vagytok. Abban biztos vagyok, hogy hatásszinten nagyon sokat változott ez a világ. Tehát, hogy lehet, hogy Erasmus elmondta ezelőtt x száz évvel azt, amit elmondott, a tempója nagyon más a mai világnak. Tehát tényleg az a döbbenetes, hogy mondjuk, mikor én voltam gimnazista, akkor azt lehetett mondani, hogy egy ilyen 8-10 évente volt egy ilyen generációs szakadék, most azt látom, nem csak a saját gyerekeimnél, hanem a tinikkel is, akikkel foglalkozunk, hogy azért egy ilyen 4-3 évente megvan ez, hogy már nem értjük. És nyilván azért, mert az információ olyan mértékben pörög, érted, hát a mi életünkben ez itt a reklámhelye Kispál és a Borzt hallgattál, akkor azért még 5 év múlva is hallgatta Kispál és a Borzot. Most olyan előadók vannak, aki egy évig van a színpadon, betolnak két számot, gyerekek lelkesednek, de 3 év múlva se tudjuk, hogy ki volt az. Tehát azért ez benne van, hogy azok, amik számukra fontosak, azok olyan mértékben erodálódnak, vagy olyan mértékben változnak, hogy igazság szerint, ha csak követi a saját életének a tempóját, már akkor megvannak ezek a szakadékok.
2: Abszolút egyet tudok érteni. Nagyon vicces volt, amikor Lisszabonban kint voltam 2023-ban, pakoltunk össze, beraktam egy zenét a fiataloknak, amit még én is szeretem, de akkor már 25 fölött voltam, és akkor rám szoktuk, hogy hát, hogyha ez már egy régi szám, én nem akarok reklámozni, hogy melyik volt, és így teljesen lesokkolódtam, hogy te jó ég, hát nekem már ez egy, már az én felnőtt koromban született zene volt, és már ez nekik régi, és persze az, hogy amilyen gyorsan változik a civilizáció körülöttünk, az az eszközpark, ami nagyon durván hat rájuk, amikor már minket is digitális benszülöttnek neveztek, a 80-as évek végén születtem, együtt nőttem fel a rendszerváltás után ezekkel a változásokkal, és már emlékszem, hogy minket így hívtak, hogy hát ti már tech benszülöttek vagytok, Y-generáció, és most pedig már nem is tudom, hogy a benszülöttségéről tudunk beszélni, hogy amikor már azt látom, hogy amikor babakocsit tolnak egyes anyukák, akkor tablet van a kocsiban, mert így vannak kialakítva már a babakocsik. Annyira durva hatása van a technológiának ezeknek a fiataloknak az életére, visszatérve a 15 évesekre, mi ezzel nem számoltunk. Mi még esténk fociztunk kint az utcán, meg a közeli suliban a betonpályán. Most pedig, amikor én tartok előadást, a szünetben az az első, hogy a telefont simogatják jobbra-balra, ilyen játékot, még le kell nyomni ezt a pályát, és nagyon durva ez, hogy igazából mi kívülről nem tudjuk átélni teljes egészében azt, amit ők átélnek.
3: Meg hát az is nehéz, hogy nem tudom, hogy vagytok vele, azt mondom, hogy ezek a mai fiatalok. De valójában ezek a mai fiatalok, ezek a mai felnőttek. Tehát ott itt generációk nőnek föl úgy, amit te is mondtál, hogy ki a tech benszülött. Gúd Ádámnak volt erről egy zseniális kutatása, vagy neki is a munkatársának, ahol ez megjelent, hogy médiafüggő fiatalok nevelnek médiafüggő fiatalokat. Tehát már elment az a hajó, hogy van egy tradicionális világkép, amihez képest, hát hogy is mondjam, a következő generációk nagyon markánsan fogalmazzák meg a mást, meg a máshogyan, hanem itt valójában az látszik, hogy alapvetően már a szülőgeneráció sem tud mit kezdeni azzal a valósággal, amiben a saját gyerekei élnek. Tehát anyuka duzzog, reggel itt sétálunk az iskolába, hogy jaj, mert mindig előveszi a telefonját. Hát ezt a telefon nem a zsebpénzéből vette, azt egy felnőtt vette meg neki. Lehet, hogy pont az, aki azt mondja, hogy értitek, tehát hogy nehéz ez, hogy nem is csak azt mondom, hogy a mostani tinik 12-16-18 a kérdés, hanem hogy már az ő szüleik is valami ilyesmi mintázatot hoznak.
1: Inkább talán abban lehet különbség, hogy mivel töltik az idejüket az online világban, de hogyha már az online világról beszélünk, én 91-es vagyok, és 20 éves voltam, amikor okostelefonom lett, tehát ilyen szempontból még akkor teljesen más volt gyereknek lenni. Ti hogyan emlékeztek vissza a ti gyerekkorotokra?
3: Nekünk sokkal erősebb szűrőink voltak beépítve az életünkbe, akár a családi, akár a közösségi. Tehát az egész társadalom a 80-as évek közepéről beszélek, egy irányba ment. Tehát én Kisfaluba kezdtem az életemet, a szüleim ott voltak lelkészek, Gagybántorba a polgármesternek a gyereke, a papnak a gyereke, a tanítónak a gyereke, meg a kétkezi munkás autószerelőnek a gyereke ugyanabba a mederbe volt tartva. Ugyanaz volt a nevelési elv, ugyanaz volt. Tehát nem volt akkora különbség A és B ember között, mint amit most látunk, hogy igazság szerint ez a mennyiség, ami ömlik minden szinten a gyerekekre, hát ez nem tesz jót nekik szerintem.
2: Nem élezném ki ennyire a technológiára ezt a dolgot. Én úgy érzem, hogy az én családomnak meg volt a maga traumája, és azokat vittük tovább. Tehát mindemellett az ember a gyermekkoromban azért szép gyerekkorom volt, de én azt érzem, hogy a mai fiataloknak nincsen jobb vagy rosszabb életük, hanem más életük van. És vagy a mi életünk sem volt jobb, hanem másabb volt. Más kihívásaink voltak, más eszközparkunk volt, másképp kellett elérni a szórakozást. Persze a kihívások is mások voltak, tény és való, hogy nem volt annyi eszköz körülöttünk, ami ennyire befolyásolta volna a mi dopamin receptorunkat, ha csak nem az, hogy nagyon fociztunk a többiekkel. De azt érzem, hogy maga az a valóság, amit Magyarországon megélünk, azért ez egy sokkal nagyobb ívet vesz föl. Tehát ez egy transzgenerációs valóság, amit hordozunk. Vannak persze sémák, amiket a mi szüleink gyakoroltak és tudatlanul pörgettek, és ezt próbálják a mai szülők is alkalmazni tudattalanul, ami nem működik, mert más a kihívás, más a tér, amiben sokszor eszköztelennek érzik magukat. Tehát én emlékszem, hogy azért volt, hogy az én szüleim is eszköztelennek érezték magukat a mi ügyünkkel szemben. Tehát nem gondolnám azt, hogy régen minden jobb volt, hanem régen minden más volt.
3: Igen, de bocs, csak az jutott eszembe, hogy azért fontos ez az egy irányba tartás, hogy amikor egy társadalomban mondjuk A és B verzió van gyereknevelésben, vagy ABCD mondok, az valahol mégis azt mutatja, hogy a szülő eszköztelen, de lát más szülőket, akik eszköztelenek, és ugyanabban a mintázatban vagyunk eszköztelenek. Tehát mondok egy egyszerű példát, a pedagógus azt mondta, hogy A, akkor nem emlékszem olyan élményre, hogy bárki a szülő generációból, amikor én voltam kisgyerek, ellene mondott volna a pedagógusnak. Most azt látod, hogy egy adott helyzetben, és most nem feltétlenül mondom azt, hogy mindig igaz van a pedagógusnak, de például a szülők nem veszik észre, hogy abban a pillanatban, hogy egy felnőtt tekintélyét rombolom, azzal a saját tekintélyemet rombolom. Tehát ahogy lehülyézek egy tisztségben lévő, mindegy az, hogy ez most orvos, politikus, nem tudom, pedagógus, és mindegy, hogy van-e rá okom, vagy nincs rá okom, de rögtön átadok egy mintázatot, mi szerint nem kell tisztelni, nem kell megbecsülni, nem kell a felnőtt véleményére adni. Tehát én így értem, hogy azért talán azért volt más, hogy egy szerűbb, mert sokkal kevesebb kilengési lehetőség volt, legalábbis a megoldási módszertanok tekintetében.
1: Miben más mai fiatalságnak, mi az ő legnagyobb kihívásuk? Ez az online tér, az információ áradat, amit említettél te is, Józsi?
3: Gondolom klasszikusokat szabad idézni, Tarjana Máriának az előző könyvében, mert mostanában fog megjelenni. Szóval az előző könyvében ez hova tűnt a boldogság, vagy hova a boldogság, nem tudom pontosan mi Igen. volt a címe, de nekem egy ilyen szívbe markoló gondolat volt, ha van szívbe markoló gondolat, hogy azt írja, azt hiszem, hogy az érzéseink ugyanolyan tempóval mennek, mint ahogy mentek több száz, több ezer éven keresztül. Csak minden más gyorsult fel. Nem leszel gyorsabban szerelmes. Nem igaz az, hogy 3 perc elég arra, hogy egy férfi rátaláljon egy nőre. De ha nem kapsz a messengeren az üzenetedre 20 másodpercen belül választ, akkor már kudarc, meg csalódottság élményed van, már nem kellek már. Édesapám meg úgy udvarolt, hogy feladta a táviratot anyámnak, hogy mégse találkozunk délután. Azt, ha volt postás, odaért, ha nem volt postás, nem ért oda. De valószínűleg tartom, ez az igazi kihívásuk, hogy mint a Jóisten odaadott az embernek, az Isten képűségünk, az érzelmi tempunk, az egymásra hangolódásunk, önbecsülés, a többi ilyen alapvető emberi értékek, ez nem nagyon változott. De a visszajelző rendszer, az, hogy ezt milyen szinten pörgetjük ki, kapunk rá visszajelzést, ismétek ez a tipikus, hogy van egy versem, kiteszem, megmutatom 3 szakembernek, azt mondják, hogy fú, hát ez gáz. De ha már 5 teljesen no-name ember lájkolja, akkor ma azt gondolom, hogy jó. Magyarul ezzel nekünk nem kellett megküzdeni. Azt gondolom, hogy nagyon szűkre szabott baráti kapcsolataink voltak, meg volt az 1-2 ember, akitől tényleg kaptunk visszajelzést. Most meg azt látjuk, hogy a legfiatalabbjaink azzal küzdenek, hogy ilyen teljes nyíltsággal élik az életet. Számtalan, nagyon sokszor nagyon szerintem beteg visszajelzést kapnak, önpusztítás, énképrombolás, hogy te ezért vagy rossz, azért vagy rossz. A mi időnkben talán azt gondolom, hogy ez egy sokkal visszafogottabb történet volt.
2: Igen, másrészt viszont, amikor én a fiatalokkal foglalkozom, ugyanúgy nevetnek és röhörésznek, mint ahogy mit csináltuk, tehát nem gondolom, hogy ebben változna, inkább ami nehezebb, az tényleg a sok információs szemét, amivel bombázzák őket, meg bombáznak minket is. Mi is betellünk a sok Facebook reklámtól, amikor valamit szeretnénk elérni, vagy pedig most már Messengerben is, amikor az emberek kirogatnak, már ott van oldalt valahol a reklám. Vagy felmerülnek olyan csatornák, amelyek tényleg nekünk ezzel nem kellett megküzdeni, és ami nekik kihívás, az agyuk túl van terhelve. És megváltozott a nevelési elv is, ami nekünk régen elég volt, az nekik már nem elég. Szuper humánokat akarnak belőlük nevelni, aki lovagolva hegedül és közben elénekli a himnuszt, de mégis van egy ilyen fajta elvárás a részükről, hogy sportosak legyenek, műveltek legyenek, zenében legyenek, túl is éljenek, vagy meg is éljenek, és közben szórakozzanak is, és nagyon sokszor ez az eszképizmus, ami régen is volt, tehát hogy az, hogy meneküljünk ki a világból, ugye erről szólt a 80-as, 90-es évek punk kultúrája is, mely a Kispál és a Bolzára visszatérve. Ez mai napig megvan, csak ők erre már azt találják, hogy akkor a virtuális világba menekülnek el, ami azért veszélyes, mert közben nem kapcsolódnak fizikailag egymáshoz. Tehát a virtuális térnek ez a fajta erős hatása az, ami elkezdi rombolni azt az eredetiséget, ahogy mi emberek egyébként szeretünk kapcsolódni, meg ahogy egyébként szeretünk közösségben lenni, meg ahogy igazából tudnánk Istenhez is kötődni.
3: Olyan ez, mint az éhség, hogy az éhség az egy belénk teremtett valóság, hogy az embernek ennie kell, és megéhezik, és ezzel nincs semmi baj. Az a kérdés, aztán mivel csillapítja az éhségét. És itt van egy ilyen iszonytató terhe a mai felnővő generációknak, hogy ezeknek a mai srácoknak a vágyaik, az örömeik, a szomorúságaik, hát persze teljesen normális, ugyanolyan fiatalok, mint mi voltunk, a lehetőségeik 1000-szereződtek, vagy 10000-szereződtek meg, úgyhogy közben nem biztos, hogy megkapják azt a szelekciós képességet, amelyik segít nekik abban, hogy ezt most igen, vagy ezt nem, vagy ezt ne úgy. És ez szerintem borzasztó nehéz.
1: És hogyha a fiatalokról beszélünk, akkor a szorongás és a magány, ez egy két olyan kifejezés, ami azért elég gyakran előjön, és ezt erősíti meg egy 2021-ben készült UNICEF felmérés is, amely szerint minden 7. fiatal mentális zavarokkal küzd, és egyre több kutatás mutat arra, hogy a mai fiatalok magányosabbnak érzik magukat, mint a korábbi generációk fiataljai. Ti ezt hogyan látjátok a saját környezetetekben?
3: Mindig azt szoktam mondani a srácaim, amikor bemegyek hozzájuk egy bármilyen órára vagy alkalomra, hogy pörgess már végig, hogy ki az, aki ez a haver, like kategória, és aztán, hogy ki az igazi barát. Tehát ki az, aki ismer és ennek ellenére szeret. Ki az igazi barátod? És olyan érdekes, hogy rögtön ezek a nagyszámok, ez a 28-50-100 lemegy 1, maximum 2-3-ra. És akkor hol tartunk? Ott, hogy ugyanaz van, mint nálunk, hogy egy-két jó barátod van, csak ott van az illúzió, hogy mellette ott van 30 olyan, most értsd, olyan no-name ember, akinek valójában a kötődés kialakítási képessége a nullához közelít, mert hogy sose találkoztunk, vagy csak ilyen névlegesen, vagy hogy online barátom, nekem az a kedvencem, tehát ez a...
2: Igen. Nekem ami félelmetes, az a megszólíthatóságnak a csökkenése. Tehát pontosan azért, mert állandóan azokkal csetel, akikkel valamilyen oknál fogva muszáj volt találkozni, mert egy sportkörbe járunk, osztálytársak vagyunk, esetleg egy suliba, vagy egy szakkörbe, vagy vannak olyanok, akik tényleg játékon keresztül találkoznak, és amikor ott tanulunk a buszmegállóban, akkor nem szólunk egymáshoz. Pontosan ez a fajta magányosság, ez az érdekes, hogy tényleg ez a nagyon könnyen, online, könnyen elérhető ismerősök miatt

0: hogy most hozzám szólt valaki, akit nem ismerek. A legbelső kapcsolódás sem működik nagyon sok esetben, és ezért is van az, hogy van ez most már a szülőnevelésnek a kérdése, hogy a szülőket kell segíteni abban, hogy ők tudjanak tényleg jól fizikailag és érzelmileg is jelen lenni először is a gyermekeik számára, és aztán, hogy ezek a fiatalok tanulják meg ezt a közelséget, úgy formálódnak, hogy aztán ők is megtanulják azt, hogy a magány az nem egy sötét árny, ami leküzdhetetlen, hanem nagyon egyszerűen feloldható az, hogy elkezdek beszélgetni.
1: Hát a másik, hogy azért lelkészként vagy papként az ember ezt kimeri mondani, hogy azért a Jóisten ezt úgy találta ki, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát, hogy bizonyos időintervallumokban az ember élvezheti azt, hogy magamba szállok, hogy van egy kis privát szférám, de alapvetően az ember egy olyan lény, amit az Jóisten arra talált ki, hogy mind a transzcendenssel, mind a társsal egy normális viszonyrendszert alakítson ki. Tehát például én az egyházi közegben azt látom, hogy egy nagyon erős hívószónak, hogy ezt el lehet mondani a srácoknak, hogy értsd jól, nem vagy ostoba, nem vagy szefós, hanem mi borsodó így mondjuk, nem tudom Vácon, hogy mondják, de nem vagy szefol creepy. Jó, hát ilyen úri környéken ezt így mondják, hogy nálunk borsodó más szavajárás van, de hogy értitek, tehát hogy magyarul, hogy egy Istentől jövő állapot az, hogy amiben te vagy, az egy nem jó állapot, mert nekem se jó egyedül, én is élvezem azt, hogy most a gyerekek elmentek közoktatásba, feleségem dolgozik, én home office-ba vagyok, ezt kéne csinálni egy hónapig, meghűlnék. Miért? Mert nem jó az embernek egyedül, és tessék menni, mozdulni, társakra találni, megszólíthatóvá válni, ezek szerintem borzasztó fontos dolgok, és amúgy zárójel szerintem az egyházi közegben én azt tapasztalom, még a sport ilyen meg a zene, hogy azért az segíti a megszólíthatóságnak a jófajta megélését.
2: És az a jó, hogy az egyházaink is keresik a választ ezekre a kérdésekre. Idén a Csillagpont Református Fesztiválon a szorongást választottátok az egyik fő témának. Mit lehet mondani ennek kapcsán a fiataloknak, és milyen gondolatok születtek ebből a fesztiválból, ebből a közös gondolkodásból?
1: Hát ha ezt egy mondatban meg tudnám válaszolni, akkor nem volt értelme a fesztiválnak, de ugye alapvetően az volt a kiindulási pontja ennek az egésznek, hiszen a két évente megrendezésre kerülő nagy fesztiválunk mindig egy olyan témát visz, ami valahogy nem csak a szervezőkben, hanem így az egyházunk fiatalsága között, vagy egyáltalán a fiatalok között így mozog. És feltétlenül a szorongás nem csak azért jött be, mert látjuk, hogy szoronganak, vagy ha egy alapvetően egy szorongó társadalomban élünk, ha bár ha megnézik az ezzel kapcsolatos pszichológiai kutatásokat, akkor 40 éve szorongó társadalomban élünk, tehát hogy tudom, ez is egy nagyon csúnya, de... Sőt, azt akartam pont mondani, hogy a két világháború közt férfiként élni, hogy az milyen szorongás volt, meg egy kis fumóval neki menni 2025-nek, nyilván nem akarom elvenni egyiknek se az élét, de azért azt látjuk, hogy valahogy ez a szorongástól való szorongás egy nagyon izgalmas kérdés köré nőtte ki magát. De maga a fesztiválnak az üzenete nem az volt, hogy hát igen, ilyenek a fiatalok, hogy szoronganak és szegények, hanem hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki hihetetlen dolgokat készít el az övéinek, és számomra például az egy legmegrázóbb példájának Jézus Getsemáné kertbeli gyötrődése, szorongása, ahol ugye már fizikai tünetei vannak annak a fajta nagyon, nagyon terhelt állapotnak, hogy az ember halálfélelemmel, meg sok minden együtt meg kell, hogy dolgozzon, miközben az Isten fia, ha valaki, hát akkor ő nem eshet ki az Isten tenyeréből. Én azt gondolom, és mégis keresztül megy, értünk ezen az egész folyamaton, és a fesztiválnak ez egy nagyon fontos üzenete volt, hogy nem vagy egyedül ebben a történetben. Magyarul lehetőséged van felszabadulni, lehetőséged van letenni a terheidet, lehet társakra találni. Tehát nekünk egy nagyon fontos ilyen üzenetfókusz volt, hogy oké, ebbe az állapotban vagyunk, de van kiút. Tehát Isten nem gyönyörködik a szorongásban, Isten nem élvezi azt, hogy értsd jól, mi ilyen kicsivuk állapotban vagyunk, hogy adjatok enni, meg össze vagyok törve. Vannak ilyen életszakaszok, de ott van a másik ember, akit Isten azért rendelt mellénk, akár egy gyülekezetben, akár az egyházban, akár tényleg még számomra is meglepő helyeken, akik pont azért vannak, hogy megszólítsanak, hogy felemeljenek, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagy. Figyeljetek a jézusi tanítást, hogy én sehol sem olvastam olyat Jézustól, hogy azt mondja, hogy ülj le a másikkal, és minimum legalább 470 órás terápiás beszélgetés folytassatok, hanem azt mondja, hogy van egy plusz utad, menj el vele, van egy felső ruhád, ad neki oda, van egy pohár vized, hát kínáld meg, beszélgessetek. Kicsit a Zákeusz sztori, hogy szerintem Jézus egy csettintéssel le tudta volna ejteni Zákeust a fáról, hát érted, ha Pálnál egy vágtató lónál sikerült, akkor szerintem Zákeus sem okozhatott volna gondot, de ez képest azt mondja, hogy nem, Zákeus, kajáljunk együtt, belépek az életedbe, leszek a barátod, érdekel, hogy ki vagy. Néha ennyi, és szerintem ebből a srácok amúgy is ez a Csillagponton is érzékelhető volt, ebből a srácok zseniálisak, hogy nekünk felnőttként lehet, hogy vannak ilyen előítéleteink, vagy hogy

0: hogy mind lépek keresztül. A tinieinken én azt látom, hogy sokkal lazábban tudnak sok esetben. Szia, hogy vagy? És akkor így meglepődsz, hogy miközben én azon gondolkoztam, hogy megszólíthatom-e, vagy nem fogja azt gondolni, hogy ők meg ilyen szabadon páros lábban. Jó, hát nyilván néha megkapják az elutasítást, mert úgy szállnak bele valakibe.
1: Mi jobban szarunk attól, hogy megszólítsuk őket, mint ők minket?
0: Hát ha az a kérdés, hogy 2025-ben egy 16 éves nyit jobban kifelé, vagy én 45 évesen, akkor én néha azt látom, hogy nekem sokkal több ilyen forgatókönyv van a fejemben, hogy mi lehet ebből jogilag, emberileg, biztos-e, hogy jó-e az, hogyha ők meg azért sokkal lazábban tolják ezeket, legalábbis én ezt tapasztalom, de mondom, én Borsodból jöttem.
1: És hogyha már említetted, Józsi, hogy a közösségben mekkora erő van, és a reformátusoknál volt a csillagpont, akkor a katolikus egyházban pedig nem hagyhatjuk szó nélkül az idén nyáron megrendezett jubileumi ifjúsági találkozót, ahol Zsolt, te is részt vettél fiatalokkal együtt. Mi volt ott a tapasztalatotok? Mi az, amit megéltetek a fiatalokkal?
2: Ez egy fantasztikus élmény volt. Ugye nálunk most a katolikus egyházban szent év van, ez 25 évente van, és idén a remény volt a témája. A remény éve van nálunk, és a remény ugye az mindig egy ígéretre alapul, hogy kapunk egy ígéretet, és ebben mi reménykedünk, és pont a Krisztusnak ez a felszabadító ereje, amiben nekünk a reményünk van, amit az ő kereszthalála és feltámadása adta meg számukra az ígéretet, hogy ha hozzá kapcsolódunk, akkor képesek vagyunk túlendülni ezen, ez a fajta szövetséglét. És ezt úgy érzem, hogy sikerült ott megélni a fiatalokkal, és mi 100-an voltunk ott.
1: Váci Egyház megyében?
2: A Váci Egyház megyéből, igen.
0: Összesen ez mekkora a létszámú?
2: 2.
1: 2 millió.
2: 2 millió, amikor a Torvergátánkén voltunk a vérasztáson. Ez egy hatalmas világszintű rendezvény volt, és...
1: Ezért ez egy óriási bizonyság lehet, nem egy fiatalnak, aki ebben az egész zűrzavarban van, bizonytalanságban, hogy hát nem vagyok egyedül.
2: Hát abszolút, egy nagyon erős tömegélmény is volt, de hogy sokkal inkább az összetartozás élmény is. Nekünk ugye ott van a szentségimádás, ami nagyon erős esemény találkozóként, és ott 2 millió fiatal csöndben figyelte a szentséget, annak azért volt ereje. Nagyon mély jelenlét élmény volt. Együtt egy irányba néztünk. És szerintem a szorongásunknak az egyik legnagyobb alapja az, hogy nincs meg ez az egy irányba nézés, vagy ez a célorientáltság. És az ígéret, amit mi kaptunk a mennyek országáról, ez pontosan ez, hogy az életem értelme az, hogy én a beteljesedés felé haladok. És ez egy fiatal számára, hogyha én azt látom, hogy van egy út, amin mehetek, az Isten gondolt rám, gondolt velem, fontos vagyok neki, számol velem, szeret engem. Ha hozzá kapcsolódok, akkor ez az út ki fog bontakozni. Jordan Peterson mesélte egyszer az egyik interjújában, hogy a sivatagban nem az a legrosszabb, hogy nincsen út, hanem hogy túl sok út van. Végtelen út van, nem tudom, merre induljak el, hogy civilizációt, embereket érjek. És nagyon sokszor azt látom, hogy a mai fiatalok is ezt élik meg, hogy nem tudják, hogy melyik irányba induljanak. És ez bizony a felnőtteknek a sarra nagyon sokszor, mert hát majd felnőttként eldöntő, hogy mit akar csinálni, majd ez a ráhagyó nevelésnek a következménye, mert hogyha még, például ha visszaidézünk a mi időnkben, ott volt egy típusú nevelés, és én az ellen a nevelés ellen akár lázadhattam is, de tudtam, hogy mi ellen lázadok, vagy beleállok, attól tudtam eltérni. A édesanyám mondta mindig, hogy azért tervezünk, hogy legyen mitől eltérni, de kell, hogy legyen valami vezérelv, ami mentén haladok. Ami a mi hitünkben, a keresztény hitben, ez talán a legerősebb ez, hogy tényleg ígéretet kaptunk arra, hogy ha az Isten a szövetségben élünk, akkor ő beteljesíti az életünket. És ha én ezt át tudom adni a fiatalnak, akkor már enyhül a szorongása. Nem kell félnem. Az Isten már ott van a jövőben, amerre én haladok.
0: És annyira így van ez, hogy én azt látom, hogy valahol át kell ütni azt a falat, hogy egy fogyasztói társadalomban nyilvánvalóan az az egyik legfontosabb mérőpont, hogy mi az én igényem, hogy mire vágyom. És amikor egy fiatalra sikerül azt valahogy, ez nagyon csúnya szó, hogy megértetni, mert ez olyan, mintha én lennék valaki, de talán értétek, hogy így átadni azt az alapvető üzenetet, hogy Isten nem a vágyaidat, hanem az ígéreteit teljesíti. És az ő ígéretei az több, mint amire vágysz, mert még olyan is benne, amire még nem tudsz vágyni, mert még nincs a birtokodban az a tudás, vagy nem ismered a jövődet. Tehát az, hogy most pillanatnyilag itt egy ilyen 16 éves lenyomatban, én azt gondolom, hogy nekem ez lesz a jó, és most legyünk őszinték, én visszanézek innen, hogy én mit gondoltam 16 éves koromban egy csomó mindenről. Hát azért én nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy nem a vágyaimat sikerült neki megvalósítani, hanem annál jóval többre hívott el. És én azt hiszem, hogy ami talán nagyon nehéz, hogy van egy pont, ahol, és én ezt látom mind a katolikus, mind a református, vagy akár az evangélikus, alapvetően a keresztény ifjúsági munkában, hogy nekünk muszáj megtalálni azokat a referencia személyeket, akik aztán ezt tovább viszik. Mert van egy pont, ahol nem én segítek már fiatalokat, hanem egymásnak segítenek. Tehát nagyon fontos, hogy itt a kortárs rendszeren belül lássák azt, hogy tényleg van, aki ezt komolyan gondolja, tényleg van, aki ezt hiszi. Szerintem ezért zseniális 2 millió fiatalt látni, szentségimádni, meg imádkozni, meg benne ebben a történetben, mert jó, most értsétek, jó, mindig azt mondom, a lelkész a fizetett bohóz, nem tudom, ismétek egy gyorsan ezt a, mikor ég a cirkusz, és a cirkusz igazgató elküld valakit, hogy menjen a szomszéd faluba, hogy hívja az embereket, hogy segítsenek, és a bohócnak van biciklije, de már be van öltözve az előadáson, megy, tekerje a biciklit, leég a cirkusz, ég a cirkusz, gyertek, segítsetek, már nem jöttök, akkor leég a falu is, és mindenki röhög rajta, mert milyen jó az előadás, aztán persze leég a cirkusz, meg leég a falu. Én a lelkész így szoktam néha definiálni, hogy bocs, én itt a felveszem a palástomat, akkor egy kicsit ilyen, meg a biciklim is van, akkor érted, én vagyok a bohóc, persze ezt kell mondani, mert ezért fizetik. De amikor azt mondja egy 16 éves, hogy van ilyen, hogy életszentség, hogy dönthetsz másképpen, hogy odafordulhatsz a másik, annak iszonytató ereje van, hogy a saját kortársaik mondják azt, hogy van egy más út, meg egy más lehetőség.
2: Abszolút, ezt én is csak alá tudom támasztani nálunk is. Nálunk hétregióra van felosztva az egyházmegye a mente misszióban, és nagyon-nagyon nagy szerepe van az, hogy van egy kisebb testvér közösségük, a szolgálók, és ők azok, akik egymást is erősítik a hitükben, és aztán akik jönnek résztvevőként a találkozóinkra, akkor már valahova érkeznek egy olyan közegbe, ahol ezt meg tudják élni. És tök jó, amikor egymásnak tesznek tanúságot, hogy ők hogyan imádkoztak, hogy ők hogyan találkoztak Istennel, hogy ők hogyan élték meg azt a eseményt, találkozott, amin jelen voltunk, és aztán nagyon fontos tényleg az, hogy a hitéleti, spirituális rész mellett azért ők tudnak könnyeden is együtt lenni. Nevetgélnek, elmennek pizzázni, vagy különösen zenélnek, nálunk a dicsőítő zene az nagyon megy, nagyon szeretik azt, hogy együtt énekelünk az Istennek, és ezt így nagyon élik. És szerintem ezért is fontos a mi munkánk, az ifjúsági munka, és ezt egyik egyház sem hagyhatja el, vagy hagyhatja figyelmen kívül, mert arról van szó, hogy ezek a fiatalok a kortárs közegben érzik igazán jól magukat, és nekünk segíteni kell istenes kortárs közegeket létrehozni, támogatni. Most is egyébként ezt látjuk, hogy van az a, már csak azért, mert már idősebbek vagyunk, nem biztos, hogy úgy kötődnek hozzánk. Tekintélyszemélyek vagyunk, tanárok, lelkészek, stb., de nem ugyanaz, mint amikor tényleg a barátja. Figyelj, menjünk már imádkozzunk egy rózsafűzért. Nálunk ez szokott lenni, hogy együtt a klasszikus formákat is együtt imádkozzák, és ez azért izgalmas, mert egyrészt ők is ezt felfedezik, másrészt pedig ők képesek új tartalommal megtölteni.
1: Beszéltünk itt a közösségi médiának is a szerepéről vagy hatásáról, ami egyfajta tökéletességet akar mutatni, és ez okoz egyfajta önértékelési zavart sokszor a fiatalokban, hiszen összehasonlítják magukat, hogy hát én ezt nem teltem meg, vagy én nekem nem ilyen az alakom. És eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy bibliai párhuzam, amit most idehoznék, ez pedig Máté evangéliumában olvashatjuk. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Miben más ez a fajta tökéletesség? Mire hív bennünket? Miben más, mint a közösségi médiának a tökéletessége? Hogyan látjátok?
2: Az is benne van, hogy az Úr a szíveket vizsgálja, míg az ember a külsőt, és talán itt a nagy különbség, hogy a külsőre nagyon könnyen adunk, nagyon könnyen észrevesszük, ami szép, az megkapó, és ez az Insta vibe is arról szól, hogy akármilyen képet én se tehetek ki magamról, mert az nem úgy mutat, és akkor mindannyian próbáljuk a jó profilunkat mutatni. Amikor van ez a mondás, hogy ha lovat akarok eladni, akkor a szebbik feléről futtatom, tehát hogy nem a horpadt oldalát mutatom neki. Nagyon könnyű megmaradni a felszínen. Az Istenben való tökéletesség pedig szerintem egy nagyon eredeti állapot. Egy olyan szívbeli kötődés most én filozofikusan mondom, a létezésünk eredetiségéhez, amelyet csak azt tud meg, aki rászánta az idejét arra, hogy csöndben csak ott akar lenni az Istennel, és nem akar többet. És akkor letisztul nagyon sok minden. És erre nálunk vevők a fiatalok. Én külföldön tanultam Rómában, utána hazajöttem, amikor megbízott a püspök úr ezzel, hogy vegyem meg az ifjúsági lelkészséget, akkor azt hittem, hogy tegyen harsány programokat kell csinálni, hogy minél látványosabbak legyenek. És közben a fiatalok mindig azt kérték számomra, hogy miért nem volt szentségimádás például. És akkor elég hamar fel kell csinálnom arra, hogy ők keresik ezt a csendes, igazi együttlétet az Istennel. Az Isten szerinti tökéletesség, azt én ebben látom azt, hogy én merek Isten előtt az lenni, aki vagyok, ő is az lehet előttem, aki ő, nem kell hamis istenképeket hordoznom. És aztán ezt a szövetséget, amit így megkötünk ebben az eredetiségben, ezt viszem tovább. És amikor már így adok egy pohár vizet, az megint más, mint amikor ezt én lefotózom és kirakom Instára, hogy én mekkora jó fej vagyok. Tehát érezhető a különbség.
0: Én szerintem ez pont arról szól, hogy ez nem megy egyedül. Mert legyél tökéletes, mint hogy XY tökéletes, az azt jelenti, hogy ha neki sikerült, mert hát nyilván emberek vagyunk, ő ezt elérte valamilyen módszertanon, akkor nekem is sikerül. Ebből jön az az érzés, hogy mennyire gáz meg béna vagyok. Mert ugye itt erről beszélgetünk, hogyha XY-nak kockahasa van, akkor hogyha eleget edzenék, valószínűleg nekem is ennek kockahasa, most engedjük el a biológia adottságokat. Amiről Jézus beszél, az meg az, hogy az, ha úgy leszel tökéletes, mint hogy az Isten tökéletes, ezt minden hallgató ott érezte, hogy ez lehetetlen, hát nem lehetek annyira, hogy lehetnék annyira tökéletes, mint az Isten. Hát úgy, hogy benne vagy. Tehát ez nem egy helyzet, amit ha eleget dolgozok, akkor elérek, hanem ez olyan, mint egy ajtó. Hogyha bementél az ajtón, akkor benn vagy. Legyél tökéletes, hogy leszel tökéletes, hogy Istenben vagy. Hogy ő garantálja neked ezt az állapotot Jézus Krisztusban. És én nagyon sokszor azt látom, hogy, és ez most félrenértsétek, ez nem ilyen hazabeszélés, de mégis ezt látom, hogy mi is fenn vagyunk egy piaci palettán, az üzeneteinkkel, az evangélium is egy ilyen életjobbító kis, nem tudom én, self-help kategória lehetne. Én nagyon szeretem C.S. Lewis-t, akinek azt gondolom mérhetetlen mélységű teológiai gondolata van, ami még több, mint az ilyen klasszikus irodalmi, és ő mondja azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy jobb embert csináljon belőlünk, hanem új embert. Jobb ember egyedül is lehetsz. Egy kis tanítás innen, egy kis tanítás onnan, ezt megfogadod, azt megfogadod, de Krisztusnál nem elég tanítóként nézni rá, vagy nem elég ilyen coachként tekinteni rá, mert azzal abszolút elveszíted a lényegét. Hát ő megváltó. Tehát magyarul egy állapotot idéz elő, ami onnantól kezdve a tökéletesség, hogy én Istenben tökéletesen szeretve vagyok, tökéletesen elfogadva vagyok, ugyanezt sugározhatom a világ felé, és szerintem ha valamire igazán szüksége van a mai srácoknak, akkor erre.
2: Én úgy érzékelem, hogy manapság Krisztusnak a szabadító mi volt az, amit legjobban keresnek. Pontosan ez a felszabadítás, felszabadulás a másik oldalról, az aranyi oldalról. Ez egy nagyon keresett, és egyébként vágyott állapot is, mondhatom. És ha mi tudjuk ezt a szabadító Krisztust kínálni, akkor ők is megélhetik ezt az újat. Nem nagyon jó, hogy ezt kiemelted, hogy Krisztus új embert hoz. Ebben benne van az is, hogy a kegyelem a természetesre épít. Nem biztos, hogy el tudjuk engedni a természetes gyengeségeinket, de a kegyelem által újjá leszünk.
1: Beszéltünk már itt néhány kutatásról, most egy másik felmérést hoznék ide, ami az egyházhoz való tartozást mutatja meg. A 15-29 éves fiatalok mindössze 5%-a vallotta azt, hogy az egyházhoz kötődik, azaz követi az egyház tanítását. Ez 20 éve még 10% volt, 20 év alatt ez megfeleződött. Viszont magas a maga módján vallásosok aránya, ez 49%. Érdekes ez az adat, nem? Mi az, amit levonhatunk ebből?
2: Én azt vonom le, hogy mulasztással is lehet vétkezni, és ez a mi mulasztásunk, hogy nem figyeltünk arra, hogy olyan formákat és kereteket biztosítsunk ezeknek a fiataloknak, ahol felfedezheti azt, hogy az egyházunk tanítása az nem életidegen, hanem befogadható, és neki ehhez lehet kötődni, és neki helye lehet ebben a közösségben. Nagyon izgalmas ez, hogy persze pont a tiniknek van egy sajátos igénye, hogy ők hogyan akarnak az egyházhoz kapcsolódni. Szoktuk mondani, hogy fiatalosan, vagy fiatal módon. És ez igaz is. És a kérdés az, hogy melyik az a hangulat, vagy életérzés, ami uralkodik az egyházban. És ugye ez nagyon nehéz a folytonosságnak a fenntartása és megélése, hogy az, ami eddig volt, az is igaz, meg ami új jöhet, az is lehet igaz. És az, hogy vannak bizonyos formák, amik változnak, de ez a lényegi részt nem érinti. Nálunk ilyen klasszikus vita az egyházzene kérdése például. Nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, de nálunk nagyon sok hagyomány van. Azért elkezdve a Gregoriántól, a Palestrináig, a később a reneszánsz zene, a nem tudom, rengeteg, a barokk mód, a népénekeknek a sokassága, és akkor most ez az új vonal, ami nagyon globálissá is vált. Tehát, hogy például nálunk már akár szentmiséken, akár dicsőítéseken nagyon sokszor baptista zene szólal, mert a hiszangot mindenki ismeri, ezt lefordítottak magyarra, és miért ne énekelnénk, amikor abban van egy olyan hitüzenet, ami abszolút közelebb visz az Istenhez. És ezek nagyon komoly konfliktusok, és akkor mi az igaz, vagy ki a, melyik követő az igaz, talán így lehet mondani, hogy nagyon sokszor, ahogy ott a Páléknál is felmerült, hogy én Apollóval vagyok, vagy én Pállal vagyok, és mondta, hogy nem ez a kérdés, mi Krisztuséi vagyunk, Krisztushoz tartozunk. És talán ezt lenne érdemes közel kóstolgatni és megérteni, hogy sokszínűek vagyunk, és persze oda kell figyelni arra, hol van a tanbeli hitelesség, de hogy lehet számukra is olyan közeget létrehozni, ahol ők otthon érzik magukat az egyházban.
0: Nyilván ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mennyire, most értsétek jó, szűk látókörön akarom ezt a kérdést megnézni, mert azt hiszem, hogy a globál világ kereszténység tekintetében csak Magyarországra fókuszálni, nyilván mi itt vagyunk, meg te ezt a statisztikát hoztad, azért azt látjuk, hogy a világon belüli mozgások keresztény szempontból hihetetlen csodákat, meg pozitívumokat hoznak. Az egy izgalmas kérdés, hogy mondjuk Nágaföldön, és Nágaföld az nem egy ország, az csak egy része egy országnak, de Nágaföldön a legújabb statisztikák szerint többen járnak anglikán istentiszteletre, mint a brit szigeteken. Na most ez nyilvánvalóan a kereszténységben, vagy az, hogy hova helyeződnek hangsúlyok a globál kereszténységben, az egy izgalmas kérdés. Az a statisztika, amit behoztál, én azért azt gondolom, hogy Magyarországon az egyházak, főleg a történelmi egyházak abban a sajátos helyzetben vannak, hogy politikailag támogatottak. Ami nem feltétlenül baj, de azt viszont látni kell, hogy egy bizonyos életszakaszban, amikor az ember lázad, és mi ellen lázadsz, ugye általában mindig a tekinti ellen lázadsz. Én nagyon sokszor azt tapasztalom, és ezt abszolút személyes, szóval én most a beszélgetésekre hivatkozok, ami fiatalokkal zajlik. Abban a pillanatban, ahogy valami nagy globál rendszer tudnak egy másik rendszerhez kötni, akkor valójában ezek a rendszerek áldozatul esnek annak, hogy most én azt mondom, hogy a kultúrkereszténység Magyarországon, és általában ez a posztkommunista létből kijövő országokban, pláne Közép-Kelet-Európában ez egy izgalmas kérdés, hogy mennyiben lesz a kereszténység egy kultúra, vagy mennyiben lesz a kereszténység mozgalom, vagy hol húzódik a határa a hit, meg a mondjuk a kulturális kereszténység között. Ez nem biztos, hogy bárkinek a hibája, egyszerűen csak abban a helyzetben lépünk, hogy pont ez az a generáció, amelyik azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy hozzá tudom kötni ezt a rendszert egy másik rendszerhez, akkor ott egyértelműen, most értsétek ezt is jól, megy a süllyesztőbe olyan is, amit nem akartam a süllyesztőbe küldeni. Nem feltétlenül Jézusra mond nemet, hogy nem feltétlenül a kereszténységre mond nemet, hanem jelenleg egy nagyon speciális magyar helyzetből fakadó közegyházi életgyakorlatra mond nemet. Aminek mondom, nagy része inkább fikció, mint valóság, de én el tudom fogadni az ő évrendszerét, hogy ő azt mondja, hogy abban a pillanatban, ahogy az általam, most mindegy, hogy igaznak vagy hamisnak vélt politikai nézet össze kapcsolódik a kereszténységgel, akkor nekem már ez hiteltelen. Ami nem ilyen egyszerű, de az ő 16 kötője 20x éves szerintem rendszerében meg abszolút azt gondolom, hogy elfogadható, hogy ő nem akarja ezeket a rendszereket együtt látni.
2: Itt van azért egy erős hagyománybeli tolódás is, ugye azért például a mai 2000 után született fiatalok, mert tényleg egy más világban nőttek föl, mint mi. Sokkal szabadabb világban, sokkal globálisabb világban. Nekik az, hogy már a krátas iskolában is külföldre viszik osztálykirándulni őket, egyes régiókban ez nem egy nagy oszisdasz. Már még nálunk ugye még meg volt az, hogy hát mekkora nagy dolog volt, amíg a szomszédba és a szomszédországba átmehettünk, vagy rohattunk, és így én a magam részéről egy felszólításnak érzem, és igen, egy meghívásnak is, hogy akkor úgy fogalmazzam át az üzenetet, az evangéliumot, ami a miénk, meg azokat a csatornákat úgy találja meg, ami számára befogadható, ami az ő nyelve, ami hozzá közel áll. Én ezért mondtam azt, hogy van mulasztásunk. És valóban ez a kondíció, ez fennáll, amit említettél, hogy a fürdővízre kidobják a gyereket is, de nekünk is, akkor ha ez a mi mozgásterünk, ez a mi vektorterünk, akkor nekünk így kell gondolkodni, hogy ebben hogyan tudom leghitelesebben felhozni számukra Krisztust.
0: Ha csak egy statisztikát megengedtek, én több mint 20 év élek Miskolcon, ahol azt látjuk, hogy a 20 év alatt a neoprotestáns közösségeknek a száma meg sokszorozódott, de ez nem azt jelenti, hogy megduplázódott, hanem annál sokkal nagyobb arányról beszélünk. És ugye én tanítottam egyházi gimnáziumban is, meg látom ezeket a srácokat, hogy elkezdek velük beszélgetni, és kiderül, hogy jéjét rengetegen amúgy reformátusok voltak, most pedig egy neoprotestáns kis közösségben járnak. És akkor megkérdezett, hogy miért. Ezelőtt 30 évvel mondjuk kódoltat, hogy mert kockásingben van a pap, vagy mert Hillsong szó. És most nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy mert tiszta biblikus igehirdetés van, mert megmaradt a közösségnek a mozgalmi jellege, mert nem vesz részt a nagy politikában, mert nincsenek balhék. Tehát, hogy olyan dolgok dolgokat mondanak kritikaként, én csak felerősíteném, amit te mondtál, hogy nem csak, hogy van mulasztásunk, hanem ezen fiatalok felé szinte csak mulasztásunk van, mert azt látjuk, hogy nem az van, mint régen, hogy ma meghűlt a gyerek, azt elment nem tudom én hova, hanem nagyon konkrétan meg tudja nevezni azokat az ügyeket, helyzeteket, amik számára rendszereket hiteltelenítenek el. És persze elmondja, hogy tudja, hogy nem kéne levonni a következtetést egy ember bukásából mindenkire rávetítve, de mondjuk egy 16 éves úgy működik, hogy a csalódik a kedvenc focistájába, akkor onnantól kezdve nem néz többet focit, mert csalódott, tehát nem megy át másik csapathoz, mert ők így működnek. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy egy nagyon érzékeny, nagyon tényleg szenzitív életszakaszban van, ahol ezek, amit én mondjuk már 45 évesen be tudok kódolni, meg azt mondom, hogy de gyerekek, azért, mert most ismerünk egy ostoba református lelkész, mondok egyből tizet, aki meg nem az, ezt egy 16 évesnek hiába mondod, mert neki van egy negatív lenyomata, azt nem fogod tudni csak így felülírni.
1: Nagyon érdekes, Józsi, amit mondasz. Arra lennék kíváncsi, hogy volt olyan találkozásotok, ahol olyan kérdéssel, vagy akár történettel találkoztatok, ami benneteket is formált. Ahol nem volt elegendő ez a sablonválasz, és ti is elgondolkodtatok.
2: Amikor van egy ifjúsági vezető képzünk most a Kovászul, és azon most rendszeresen tesznek fel kérdéseket, és én gyártok hozzánk kis videókat, Zsolt Atya Teópercei címmel, de ez csak belsős anyag, és egyébként tényleg komoly kérdéseket tesznek fel, néha nagyon ilyen klasszik, mi az élet értelme, mert ez érdekli őket, és igazából, ha én ezt jól meg akarom neki válaszolni, akkor tényleg reflektálnom kell nekem is arra, hogy nekem mi az élet értelme. Oké, hogy van erre egy katolikus tanítás, de ezen túl én hogy tudom ezt megfogalmazni, de azt is, hogy Jézus miért megkeresztelkedni a Jordánban, vagy mi haszna volt. Tehát van teológiai kérdés, meg vannak etikai kérdések is. Mert őket az érdekli, hogy hogyan tudják jól élni az életüket. Azért mondtad, hogy az evangélium nem egy ilyen self-help cucc, de nagyon sokszor, ha tetszik, hanem az ő értékhorizontjukon így helyezkedik el. És akkor megkezdik, hogy hogyan állunk mi az alkohollal, meg a dohánnyal, vagy nem tudom, mivel merült. Ez érdekli, hogy egyébként akarja szeretni az Isten, de azért akar jókat inni is, és akkor ez a kettő összefér-e vagy sem. És ezt így jó, hogyha az ember ezt őszintén ki tudja tisztázni, és csak azt tudom elmondani, hogy hát igen, nekem is ez egy fontos kérdés volt annak idején. Tudom, hogy ahhoz, hogy megtanulja kultúrinni, ahhoz bizony volt olyan, hogy átestem a tanuló túloldalára, de attól függetlenül meg kell tanulni azt, hogy az Istenhez való kötődés az mennyire eredeti az én számomra. Ami engem önvizsgálatra indít, tényleg ami az ő lelkesedésük, ahogy így imádkozni akarnak, ahogy önnek ezt is, és tényleg rajtam kérik számon, hogy ilyen vagy ön imádság milyen nem volt. Mondhatjuk azt, hogy persze van ebben egy ilyen fiatalos lendület, de én abban tényleg azt élem meg, hogy ott van egy eredeti vágy benne, hogy ő Istenhez akar kapcsolódni. Vagy a lelkivezetéseken nekem nagyon sokat adnak ezek, amikor személyes lelkivezetések vannak, és én megláthatom azt, megtisztelnek azzal, hogy a saját Isten kapcsolatukba betekintést engednek. Az egy szent tér, az olyan, amikor Mózes ott volt az égő csipkebokornál, vedd le a sarudat, mert szentté holász. És gyönyörű ezt látni, hogy benne bontakozik ki az Isten jelenléte. Inkább engem ez szokott megérinteni, és reflektálok arra, hogy én hogyan kötődök most az Istenhez.
0: Ez furcsán fog hangozni, de én azt gondolom, hogy egy nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert hiszen én úgy vagyok református lelkész, hogy elváltam és újra házasodtam, ami most lehet erről beszélgetni biblikus alapokon, az egyházunk tanítása, meg az egyházunk jogrendje. Megmondom, hogy mit tesz lehetővé, meg mit nem. Én ezzel nem szoktam stand-up-olni, de nyilván én magamban hordozom a hiteltelenséget. Tehát én úgy ülök le mindig, akár ha eljönnek hozzám párok, hogy esküvőre készüljünk, hogy én azzal kezdem, nem árulok zsákmacskát, hogy nézzétek, én ebben már egyszer elbuktam, semmi olyan nagy dolgot nem kell elképzelni, amit ilyenkor úgy el lehet képzelni, egyszerűen csak egy történet a végéhez ért, amit egyszerűen nem tudtunk továbbvinni. És rögtön el is mondom nekik, hogy két dolgot kérek, az egyik, hogy nyugodtan mondjanak nemet, tehát keressetnek olyan embert, aki számukra ebben hitelesebb, vagy akire jobban rábíznák az esküvői felkészülésüket. Nyilván ez az én esetemben egy olyan 7-8 másfél órás beszélgetés, kicsit önismeret, meg társismeret, tréning, meg mégiscsak ilyen Istenre hangolódás is, tehát hogy lássák, hogy mi ezzel Istennek a célja. Habár egyszer pont egy katolikus, hogyha a barátom mondta nekem, hogy Józsi, hát nálunk hitelten ebből erről senki nem tud beszélni, tehát most neked nem arról kell beszélni, hogy mit rontottál el, mert mi sem arról beszélünk, arról kell beszélni, mivel a Szentírásban erről, és ott meg lehetünk hitelesek. De hogy az megdöbbentő, hogy mikor kinyitok egy ilyen kérdéskört, hogy is mondjam nektek, tehát az a hihetetlen közös alap, hogy végre azt érzi, hogy nem elmentem valaki, ez, aki nyilván meg fog ítélni, mert én milyen szerencsétlen vagyok, hogy jé, itt van valaki, aki most értsétek jól, éppen akkor a lúzer, mint én, mert éppen úgy elbukott. Tényleg nincs a homlomra tetoválva, de nekem nagyon sokat ad, hogy amikor én kinyitom azt, hogy igen, én konkrétan meg tudom nevezni az életemben talán azt a legnagyobb kudarcot, amit az életem végéig traumaként hordozok és fel kell dolgozni, hogy a két nagy gyerekemmel, hogy ezt hogy beszéltük meg, vagy hogy tettük rendbe, akik folyamatosan szembesítenek azzal éppen az élet szakaszaik alapján, hogy ezzel hogy kell megdolgoznunk családként, vagy egyáltalán férfi, meg női sztereotípiák, meg mintázatok mentén. Szóval nekem ez egy hihetetlen élmény, hogy ezt így kinyitjuk, és akkor egyszer csak így ömlik belőlük az, hogy akkor mondhatom. És a másik, ami meg nagyon megtisztelő, hogy milyen nyitottsággal képesek beengedni az életükbe, meg a problémáikba. Tehát, hogy azért nem vagyunk pszichológusok, lelkészek vagyunk, papok vagyunk, vannak erkölcsi minták, normák, nyilván fontos számunkra, hogy mit mond a Szentírás. Nyilván nálunk másnak hívják a gyónási titkot, de nálunk is megvan az a keretrendszer, amiből nem léphetünk ki, illetve megőrizzük ezeket a dolgokat.
2: A diszkréció.
0: Igen, akár így is nevezhetjük, ha bár van itt fegyelmi felelősségünk is, de hogy nem azért mondja el, mert ugye, hogy nem mondhatom el, hanem mert látszik rajta, hogy érzi azt, hogy itt van egy hely, ahol így elengedhetem a traumámat, és elmondhatom, hogy fú, Tiszi, nagy gáz van, és akkor elkezdünk beszélgetni. És nyilván nagyon-nagyon szép gyógyulás történetek is vannak, és olyan jó, hogy én így fel tudom tartani a kezem, hogy drágám, ezt nem én, ezt a jó Istennek köszönöm meg, mert én csak azért vagyok, hogy rámutogassak. Úgyhogy igen, nekem ezek a legkonkrétabb ilyen történetek, amikor így leomlik ez a fajta illúzió, hogy itt majd én a kis nyomorú tinédzserből ülök a nagy szent emberhez, és akkor ez csak így vált a dolog, hogy a kis nyomorú tinédzser a kis nyomorú emberhez ül be, és mindketten Isten szeretetében megfürödve meg lehetünk valami egészen mások.
2: Szerintem ezzel is fontos, hogy mi már kísérésről szoktunk beszélni. Tehát, hogy mi is haladunk a magunk életútján, és így kísérjük azt, akik éppen más szakaszban vannak. És nagyon fontos tényleg, amit kiemelt, hogy együtt nézünk Istenre, és tőle várjuk a választ. És ő tanít, meg vezet, meg együtt érez, meg irgalmas. Én nagyon ezt élem meg, amikor engem vezetnek, hogy az Isten végtelen irgalmas, és a feltétlenül legyetek tökéletesek, amit a ti mennyeitek tökéletes. Én ebben érzem azt, hogy az irgalomban való növekedés az, ami az, ahol a tökéletességet én megélem. És hát ezt úgy is érzem, hogy az én életem egyik nagy üzenete ez, az Isten irgalom.
1: Záró gondolatként egy igen jutott eszembe, amit Máté evangéliumában olvashatunk, hogy ti vagytok a föld sója. Ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy erős üzenet lehet, különösen a fiataloknak. Ennek fényében mi az, amit üzennétek nekik?
0: Hát akkor kezdem én azt üzenném, hogy nem ti vagytok a föld sója, mint só műsor és csinnadratta és ilyesmi, hanem hogy valójában Jézus azt mondja, hogy ti vagytok az, ami nemhogy ízt, hanem tartóságot, tisztaságot, ugye a sóhoz fertőtlenítés. Tehát, hogy ti vagytok azok, akik a világban megmutathatjátok azt, hogy én mit tettem. És a ti korosztályatokban ti tudjátok igazán jól megmutatni, hogy én Krisztusként mit tettem.
2: Engedjétek, hogy Krisztus sóvá tegyen benneteket. Hogy így engedjétek, hogy átjárjon, áthasson, kössétek meg vele a személyes szövetségeteket, és megtapasztaljátok, hogy akkor ti vagytok valóban a föld súlya és a világ világossága. Mert Krisztus az, aki egyébként a föld súlya és világ világossága, és ahogy te már mondtad előbb, hogy befogadjuk és megéljük ezt az egységet vele, akkor válunk mi is azzá. Nélkülem nem tehettek semmit. Nem kell túl nagy erőfeszítést, csak elfogadni, beengedni, és aztán hagyni, hogy dolgozzon a mi életünkben.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek és beszélgettünk. Én is sok értékes gondolattal gazdagodhattam. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Az elmúlt percekben Kovács Zsolt, római katolikus pappal és Csomós József lelkipásztorral beszélgettem. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Agapé című tévéműsorunkat és podcastunkat is megtalálják a Bizony Isten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Fekete Dánielt hallották. Isten áldja önöket.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mi harcterünk. A napi ige Mózes 5. könyve 20. fejezet 4. verse. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Gondolatok az igéről. Nincs más ellenségünk, csak Isten ellensége. Nem emberek ellen harcolunk, hanem a lelki romlottság ellen. Sátán ellen viselünk hadat, az Isten káromlás, a tévejgés és a kétségbeesés ellen, melyeket ő sorakoztat fel ellenünk. A bűnseregei ellen harcolunk, a tisztátalanság, az elnyomás, a hűtlenség és az istentelenség ellen. Komolyan küzdünk mindezek ellen, de nem karddal és dárdával, mert hadviselésünk fegyverei nem testi fegyverek. Az Úr, a mi Istenünk, gyűlöl minden gonosz dolgot, ezért harcol velünk. Meg akar szabadítani minket, ezért segít, hogy nemes harcot tudjunk vívni, és elnyerjük a győzelmet. Bízhatunk, mert ha Isten mellett maradunk, ő is mellettünk marad. Mivel hatalmas szövetségesünk van, harcunk kimenetele nem lehet kétséges. Nem azért, mivel az igazság végül is győz, hanem azért, mert mindenható Isten az Atyánk, azért, mert Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, és mert a Szentlélek ellenállhatatlanul munkálkodik az emberek között. Krisztus harcosai, vegyétek magatokra a lelki fegyverzetet. Hadakozzatok Isten nevében, és hittel ragadjátok meg a szabadulást. Nem újjon el ez a nap sem a Krisztus ügyéért folytatott küzdelem nélkül. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan kell fellépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya a Nemzeti Bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, mely felügyeli a rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán megrendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah Jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események megszervezéséért. Előkerült a Vatikán legféltettebb titka. Egy 12. századi kézirat állítólag megjósolta a 2027-es apokalipszist. Az internet az utóbbi időben egy 900 évesnek hitt vatikáni kézirat a pápák jóslata tartja lázban, amely 2027-re jövendőli az apokalipszist. De vajon mennyi igazság rejlik a rejtélyes sorokban, és tényleg egy titokzatos egyházfő uralkodása alatt jön el a világ vége? A pápák jóslata valóban egy létező szöveg, összesen 113 rövid latin nyelvi mottóból áll. Amióta az írott szó létezik, az emberek folyamatosan az idők végezetéről profétálnak. Eddig szerencsére egyetlen feltételezett apokalipszis sem következett be, ám most a közösségi médiában szányra kapott egy elmélet, mely miatt sokan valóban aggódni kezdtek. A központban egy egyedi dokumentum, a pápák jóslata áll, amely a híresztelések szerint egy 12. századi vatikáni kézirat, amely egészen hátborzongatóan pontos előrejelzéseket tartalmaz.
1: Kulturális programajánló.
2: Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. 10 nap történelem, zene és fesztivál. Péntek óta tartják a székesfehérvári királyi napokat. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cserpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Önképzést indít a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye honlapjukon. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Kedden augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutára azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak örülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a Gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szánt nekik. Legyen öröm az iskola kezdés! Közel 100 gyerek már megkapta a tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A Katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A Katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Frissülő idő érkezett, de így is maradt a meleg. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható. A csúcshőmérséklet kedden várhatóan 30 fok alatt marad, de szerdán virradóra egy meleg front felhőzete húzódik fölénk, és újra átlépi a hőmérséklet a 30 fokot.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mozart 19. szimfóniáját.

Elhangzott Mozart 19. szimfóniája. Befejezésül hallgassák meg Mozart 29. szimfóniáját.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Mozart 19. és 29. szimfóniáját hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Önképzést indít a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye honlapjukon. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve amellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutára azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak örülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a Gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szánt nekik. Legyen öröm az iskola kezdés! Közel 100 gyerek már megkapta a tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A Katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A Katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írt második leveléből, a második fejezet 13. versétől a 17. versig terjedően a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értettek testvérei, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentülő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus, és Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.

0: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A következő szombatiskolai tanulmányunknak ez a címe, hogy vigasztaljátok népemet. Náhamu, náhamu, ammi, jómar elohénu. Ez így hangzik eredetileg. Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet, mondja a mi Istenünk. A vigasztalás az egy különleges helyzetben, egy különleges körülmények között szólal meg Ézsaiás könyvében. Vigasztalni a csüggettet, a szomorú szívű embert szoktak. A veszteségben élő embert vigasztaljuk, hogy az Úr jobbá viszi a napjainkat, a jobb irányba tereli életünket. És azt hiszem, hogy ez nagyon aktuális Ézsaiás könyvével kapcsolatosan. De a mi időnkben, a 21. században élők számára is óriási üzenetet, óriási tartalékot, energiát, lelki energiát jelent, hogy egymást tudjuk vigasztalni, és az Úr vigasztalását tudjuk mi megérteni és befogadni ezekben a gondolatokban is. A vasárnapi tanulmányunk a jövőre vonatkozó vigasztalás. Tehát a jövőre, a még be nem következett vigasztalás, Ézsaiás 40. fejezet, és ott az első két verse.
1: Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek, beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért.
0: Milyen jó tudni, hogy egyszer minden véget ér, a nyomorúság, a rabszolgaság, az elnyomottság is, és van egy új kezdet, és ezt nem csak hirdetnünk kell, hanem ebben kell hinnünk, és ennek a gondolatában kell elmondjuk ezeket az igéket. István?
2: Hát ezt az igét, ha megnézzük, akkor itt a vigasztalás szerintem Ézsaiás nem csak azt mondja, hogy szavakkal való megnyugtatás jelent ez, hanem arra is mondja, hogy egy rossz helyzet megváltozik. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos ebben, hogy nem csak megnyugtatást jelent, hanem egy rossz helyzet megváltozik, tehát cselekedeteket is jelent. És tulajdonképpen azt is olvassuk itt, hogy szóljatok a szívéhez. Hát valami olyasmit gondolok ebbe, hogy ez nem csak az értelmet, hanem az akaratot is, mert a szív tulajdonképpen az akaratot is kifejezi. Tehát megint cselekvésről van szó. És amikor azt olvastuk itt az igében, hogy kétszeresen sújtotta, nem tudom, hogy jól gondolom, mert hogy ugye az Ószövetségben az volt, hogy aki lopást és sikasztást vétett el, az kétszeresen kellett megfizetni a büntetés. Igen. Hát ez egy nagyon-nagyon szép utalás ezekre a cselekedetekre, amit a lopáshoz és a sikasztáshoz hasonlítja ez a problémát. És tulajdonképpen nekem még azt mondja ez az ige, hogy ez a proféta azt tanítja, hogy amikor kiszabadított teljes büntetését megkapta, bűnét Isten most már nem tartja számon. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy nem eltörlően, nem tartja számon.
0: Így van, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát vigasztaljátok népemet, mert a népet mindig vigasztalni kell, mert a nép vigasztalás nélkül rossz irányba megy, rossz fele figyel, rosszra hallgat, és nem véletlen, hogy azt így fejezi be, a ti istenetek, mondja a ti istenetek. Székely Marika?
3: Az az érdekes, hogy itt vannak olyan ézsaiási proféciák, amik nagyon hamar teljesednek. De aztán vannak olyanok, amiket elmond, és hát mire az beteljesedik, az másfél évszázad. Hogy egy három generáció múlva következik be, hogy milyen fontos az, hogy az utódoknak, a fiataloknak átadni az isteni parancsolatokat, a tórát, az Isten félelmet, mert csak akkor menekülhet meg a nép. És hát ki az, aki előre úgy tud tervezni, hogy majd 160, majdnem 170 év múlva következik be? Hát ez emberi mértékkel ez nem valósítható meg.
0: Bár azért itt rögtön azt mutatja, hogy a nagy pusztulás, a nagy nyomorúság után 160 évvel később még Istennek újból kegyelme fog. És ezt mi el sem tudjuk, az utolsó időben élő emberek, adventisták el sem tudjuk képzelni, hogy még 160 év. Amikor fiatal voltam, akkor azt mondták, hogy ne menj tanulni, mert mire a középiskoláidat befejezed, addigra eljön az Úr. Aztán azt mondták, hogy ne menj az egyetemre, mert addigra biztos, hogy eljön az Úr. Hát néhány vizsgánál gondoltam, hogy de jó lenne, ha eljönne az Úr, akkor most ezeken a vizsgákon nem kellene túljutni. És azóta már sok-sok esztendő eltelt. De az Úr biztos, hogy jön? Azért, mert eddig nem jött el. Az Úrnál 1000 esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint 1000 esztendő. Tehát a vigasztalás az nagyon fontos, a jövőre vonatkozó gondolatai nagyon fontos. Menjünk a következő gondolatsorra, a hétfői, amelyik azt mondja, hogy Isten jelenléte, szavai és az útkészítés. Ézsaiás 40. fejezet 3. verse. Hogy is mondja onnantól ez a rövid szakasz?
3: Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy. Süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól. Kiálts! Én megkérdeztem. Mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony, csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.
0: Köszönöm szépen. Az ókorban, amikor egy király meglátogatott egy másik királyt, vagy a tartományának egy távolabbi részébe ment, akkor bizony oda utat készítettek. Ott feltöltötték a völgyeket, levágták a hegyeknek a tetejét, és oda egy tökéletes utat készítettek, azért, mert a király egyszer oda ellátogat, vagy az uralkodó. És ennek a képnek a hasonlatosságára azt mondja, hogy amikor jön a messiás, akkor minden hegy, minden völgy vízszintessé fog válni, és innentől fogva azt látjuk, hogy ezek a gondolatok az Új Szövetség evangéliumában nagyon nagy nyomatékkal jelennek meg. És még egy dolgot kell mondjuk, hogy a 40. fejezettől már nem Asszíria, hanem már a 40. fejezettől 150 évvel később a babiloni fogság problémájára keresi a választ. Tehát milyen érdekes, hogy az Isten prófétája nem csupán a saját korához szóló üzenetet kapja, hanem majd a jövőben bekövetkező, ezért mondja azt, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mert ugye Asszíria az hát öröm, happy enddel végződött, de a babiloni fogság az nem ilyen örömmel, az már bizony szomorúsággal végződött. István?
2: Amit mondtál, én nekem most az jutott eszembe, hogy érdekes az, hogy a Ézsaiás könyvének az első verseiben látjuk azt, hogy egyértelműen megmondja, hogy ez egy jövendőlés, proféciáról van szó, és négy királyt felsorolja, milyen négy királyi időben. Tehát Ézsaiás üzenete egyrészt átlátható jelenben, hogy így fogalmazva szól, de máshol egy hosszabb táv, egy jövőbe mutató proféciáját is láthatjuk a Ézsaiástól. És itt van az a szerkezeti váltás, amire utaltál, hogy a fókuszból az asszírok kikerülnek, és Babilon kerülnek a fogság és a szabadulásig.
0: Milyen érdekes, az ellenség az nem fogy el. 150 év után is még megint lesz ellenség.
2: És az is érdekes a Bibliában, ha jól figyeltük, hogy a korábbi fejezetek azért már vannak utalások a babiloni fogságra is, de itt a 45. fejezettől, ami egy általam úgy mondott második résznek a kezdetét jelenti, már egyértelműen a fókusz a babiloni birodalommal kapcsolatos a fogsággal és a fogságban való megmenekülésről lett szó. És arra gondoltam még, hogy tulajdonképpen ez az útkészítés, ahogy úgy veszük, Babilonból Jeruzsálembe való utat jelenti. Hát aztán ez emberi szempontból ennek az útnak a készítése, ez egy emberek által egy lehetetlenséget jelent, hogy jól járható út, meg akadály nélküli út, de Istennek azért nem kellett abban, hogy ezt a távolságot tulajdonképpen megkezdte. Tulajdonképpen itt egy új kezdet, egy új lehetőség is benne van ebben a szövegben, hogy új szövetséget köt vele. Mert ha jól figyelmesen olvasok az igét, akkor azt mondjuk, hogy a Isten jelenléte a számüzetésben is megvolt, és számüzetés után is megjelent, és utal arra, hogy a Sinai hegyen kapták az üzenetet, a hiteadjáskor elutasították, és emiatt büntetésben is részesültek. Tehát benne van a jelenléte szava, tulajdonképpen a szövetségkötésnek az alapvető elemeit erősíti itt meg a szövegünk.
0: Így van. Köszönöm szépen. Marika?
3: Hát, aki ismeri egy kicsit jobban a Bibliát, az tudja, hogy az új szövetségben a nagy útkészítő keresztelő János volt. És itt az utat lelki értelembe kell venni, tehát a lelki megtérés az, ami ezeket a dombokat, völgyeket sima úttá teszi. És amit felolvastam, olyan szép hasonlat, hogy ugye egy fűnek is van egy élete, hogy kibújik a földből, él, virágzik, és aztán megöregszik a fű is, és elszárad. És a

0: csodálatosabb versek, amit Ézsaiás fogalmaz, mert ha azt mondom, hogy Arany Jánosi színvonalú a magyar irodalomból, akkor talán megközelítem azt a színvonalat, amit mond, és Ézsaiás saját korának egyik legnagyobb szókincsével rendelkező prófétája volt, hihetetlen bő szókincsel, rengeteg olyan kifejezést használt, amit csak egyetlen egyszer fordul elő a Bibliában, és ezek meglehetősen nehéz feladat elé állítják Ézsaiás könyvének a fordítóit. És itt egy pillanatra bele tudunk tekinteni, és azt mondja, mint pásztor úgy legelteti nyáját. De azért ne felejtsük el, hogy itt Dávidra való utalás is van. Azt mondja, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, anyajuhokat szeliden terelgeti. Ez az új szövetségben Jézus, mint a jó pásztor jelenik meg. És nem véletlen, hiszen Jézus is azt mondja, hogy milyen az igazi pásztor. Ott hagyja a 99-et, és elmegy a 100. elkóborolt kis báránykáért. Ilyen lesz majd a Messiás, ilyen lesz az ő jelleme. Székely Marika?
1: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a hegyről lehet csak úgy elmondani a dolgokat, nem is mondani, kiáltani, hogy mindenki hallja. Ha elbújok valahova, és ott mondom a magamét, annak az üzenete nem sok emberhez fog elérni. Hát a régi korokban is a hegycsúcsokra mentek a hírvivők, és akkor egymásnak adták az üzenetet. Jeleket. És hát nekünk is kiáltani kell, és ugye itt azt olvassuk, hogy kiálts, és ne félj, mert itt van Istenetek. Tehát ugye mi valljuk ugye a Jelenések könyvébe a 3. angyali üzenetet, ott is az angyalnak kiáltani kell, mert csak úgy lehet az örömüzenetet másokkal megismertetni. És ami megint vigasztó, hogy Isten jön a népéért, és megjutalmazza. És aki meg olyan, az is megkapja a magáét. De mi azt várjuk, hogy a Jóisten jutalmát kapjuk meg. És amit a pásztorról mondtál, abban az az egy mondattal lehet ezt leírni, hogy szereti a nyáját. Tehát nem belőlük,
0: egyé válik velük.
1: Nem belőlük akar élni, nem hagyja veszni.
0: Nem a húsukért veszni, tartja.
1: Nem akarja elveszteni, hanem szereti a nyáját és gondoskodik róla.
0: Dávidról is mondja, és amikor jött az oroszlán, akkor Dávid odament, és kivette a szájából a báránykát, és hazavitte. Mert aki nem igazi pásztor, az elfut, és azt mondja, még ott van 99-os, egyet megevett az oroszlán, majd a többire jobban vigyázok. István?
2: Itt, ahogy itt most a pásztort említettek, és Dávidot, nekem az jutott eszembe, hogy és ez a tanulmányoknak a címe is, meg az egész negyedévünk a címe, ezt a vigasztalás nagyon hangsúlyosan előjön. Mert Dávidnál a 68. Zsoltárban azt olvassuk, hogy hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat a boldog életre. Ez tulajdonképpen az egyiptomi fogságra való szabadulásra utal, de Ézsaiás viszont a babiloni fogságból való visszatérésre utal. Tehát ez a vigasztalás mind a két esetben nagyon-nagyon hangsúlyosan vetődik fel, és ez a, tulajdonképpen az evangélium kezdete címet viselő enapi tanulmányunkkal kapcsolatosan pedig az is egyértelmű, hogy a Új Szövetség pedig ezt a 40. fejezet 3-5 szakaszától Keresztelő Jánosra vonatkoztatja. És akkor azt mondja a tanulmányok, hogy de Keresztelő János előtt is volt, aki már a János előtt hirdette az Úrnak az eljövetelét, itt mondja Simeont és Annát, ő tulajdonképpen a keresztény evangelizációnak a kezdetője, amit azt jelenti, hogy a jó hírt hirdetésének

0: üzenetének hirdetése, vagy Jézus Krisztus eljött, és megvan azért, hogy megváltsuk bennünket, és a tanulmányig utal arra, hogy ez később is, a feltámadás után is tudjuk azt, hogy a Magdalena Máriának bízta ezt a jó hírnek a közvetítését, amit nem vettek észre, de a jó hír az ott volt, a vigasztalás az ott volt. Ez mindig figyelmesen nézzük, akkor mindig ezt meg kell látni.
1: Ha én jól értelmezem, akkor az evangelizáció ez nem valami ítélethirdetést jelent, nem mások bűnének a szigorú bibliai bírálatát, kritikáját, lehet, hogy adott esetben ezt is, de főként vigasztalást. Mert azt hiszem, hogy a vigasztalásnak mindig nagyobb megtérítő ereje van, mint a bűn kimondásának. A bűn kimondásának valami szégyen, valami védekező állás, valami visszatámadás, valami meg nem értés, valami konfrontáció, valami veszélyhelyzetet jelent. De amikor az ember olyan helyzetben van, hogy a másik vigasztal, oda jön a másik, a vállára teszi a kezét, és megvigasztalja, és az Isten üzenetét mondja, akkor az sokkal, de sokkal mélyebb átalakulást idéz elő az emberben. Pszichésen is sokkal jobban oda tud fordulni a teremtőjéhez az ember. Köszönöm szépen. A következő gondolatsorunk a kegyelmes teremtő, és itt van egy nagyon szép biblia szövegünk, a 40. fejezet, Ézsaiás 40. fejezet, 28. versétől.
2: Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a föld kerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: Köszönöm szépen, itt olyan szép a megjegyzésünk, amikor azt mondja, hogy a kegyelem és a hatalom annak a váltakozása adja meg ennek a fejezetnek a lényegét. Kegyelemmel kezdődik, és kegyelemmel fejeződik be. De gyorsan azt is mondanám, hogy nehogy arra gondoljuk, hogy Isten kegyelme és hatalma, hogy valamelyik erősebb a másiknál, valamelyikhez jobban oda lehet jutni az embernek, a bűnös embernek, és valamelyik jellemtulajdonsága hát aktívabb lesz, mint egy másik jellemtulajdonsága, nem. Istennek a kegyelme az önmagában hatalom, és Istennek a hatalma az önmagában kegyelem. Tehát ezeket az isteni jellemtulajdonságokat nem lehet egymással szembeállítani, és ebben a szembeállított sorrendben majd mi emberek, bűnös emberek valamit prezentálunk belőle, mert ha az Isten kegyelmére fogunk hivatkozni, hát akkor majd jó lesz nekünk. Nem. Az Isten hatalma és kegyelme egy csodálatos egyensúlyban van egymással. Marika?
3: Igen, van egy megjegyzés is ezzel kapcsolatosan. A Tóra írója megmutatja, hogy az Úr fontosabb dologra irányítja a figyelmet, külső megjelenésének kinyilatkoztatása helyett belső tulajdonságaira fekteti a hangsúlyt, mintha lényének megfoghatatlanságára szeretne rávilágítani, hiszen magát, az Urat fizikálisan senki sem láthatja. A tórai ige szakasz gondos elemzése alapján elmondható, hogy a mózesi és az ézsaiási szövegek, különösen a 40. fejezet között fellelhető valamiféle kapcsolat, illetve hatás. A két ige szöveg közös pontja a kábod, kábod.
1: Dicsőség.
3: Dicsőség.
1: Kábod Jahve, Jahve dicsősége, igen.
3: Az Úr dicsősége, héber kifejezés. Érdemes itt odafigyelni a két beszámoló közötti különbségekre, amelyekre Ézsaiás is rávilágít.
1: Köszönöm szépen. Ne felejtsük el, hogy amikor elkezdtük az Ézsaiás tanulmányt átvenni, akkor mondtam, hogy Ézsaiás fiatal korában, 10 évesen a Tóra egyik legnagyobb tudósának számított, és tisztességben megőszült Tóra tanítók mentek, és kikérték ennek a fiatalembernek a véleményét a Tóra magyarázás egy-egy szabályával, egy-egy szövegével kapcsolatosan. Úgyhogy amikor ő visszafordul a Tórához, nem mint valami számára idegen elemhez fordul, hanem olyan valamihez, ami a Tóra adja meg az ő egyéniségét, az ő prófétai karakterét, és ez nem csupán egy ilyen irodalmi idézet, hanem önmagából ad, de ez az önmagából való adás egyből a Tórára utal vissza. Tehát ő mindig a Tórát próbálja magasra helyezni. István.
0: Most, ahogy mondtad, hogy a kegyelem és a hatalom az két nagyon fontos fogalom, és nem lehet egymás alá vagy fölé rendelni a kettőt. Ugye, de ez az is, azt is jelenti a számomra, hogy a kegyelem és a hatalom elválaszthatatlan egymástól, tehát mind a kettőre szüksége volt ahhoz, hogy Isten meg tudja menteni a népét.
1: Igen.
0: És ez kiegészült azzal, hogy az máshol olvasok erejéről, meg bölcsességéről. Ez is egy nagyon két fontos jelentőség, tehát kegyelem, hatalom, ereje és bölcsessége. És tulajdonképpen ez egy megint egy vigasztaló üzenet, mert Isten azért küld ezt az üzenetet, hogy megvigasztalja a népét. És mint Jobbnál is láttuk, hogy őket is tulajdonképpen összezavarta, hogy elcsüggesztette a szenvedés, de a szenvedés mellett mindig ott van a vigasztalás. Ez is két összetartozó fogalom. Mindig csak az üzenet, ehhez hozzátartozik a vigasztalás, és a vigasztaláshoz a szenvedés is. Azért van a vigasztalás tulajdonképpen ebben az összezavart, elcsüggesztett állapotban is, mert lelket felérénkítse az embert arra vonatkozóan, hogy mindig van vigasztalás, és ez az üzenetének egyik kulcspontosságú lényeges képezi.
1: Igen. És itt a tanulmányunk, igen, Marika, majd én utána mondom.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy mennyire kihangsúlyozza itt az ige, hogy ki a teremtő. Hogy szavak nincsenek, amik az Úr hatalmát, értelmét ki tudnák fejezni. Tehát, hogy gondolhatjuk másként a teremtést, mint úgy, hogy a Jóisten keze által, szava által teremtetett minden. És annyi szépség, csoda van a természetben, és azok a természeti törvények harmóniában vannak, hogy tényleg, aki ebbe belegondol, az nem hiszem, hogy más elképzelések felé tud fordulni, hogy is lett a Föld és minden, ami rajta van. A másik gondolatom pedig az, hogy hát itt fölhívja a figyelmet, hogy elfáradhatunk, erőnk is elveszhet, és meg tud botlani még a legkiválóbb ifjú is. Tehát nem vagyunk olyanok, hogy minden bennünk tökéletes, hanem ilyenek vagyunk. De aki az Úrban bízik, az kap erőt, az kap megújulást, és olyanná válik, amilyen Isten nélkül soha nem lehet az ember.
1: Köszönöm szépen. És közben azon gondolkoztam, hogy azt mondja a tanulmányokhoz, és kihez hasonlítjátok az Istent? A pogányok bizonyos fokig szerencsésebb helyzetben, legalábbis így tűnik, gyorsan aláhúzom, így tűnik, szerencsésebb helyzetben vannak, mert a pogány istenek azok valamilyen bálvány formájában ki voltak ábrázolva. De az izraelitáknak nem volt kiábrázolva Isten, és azért mondja, hogy kihez hasonlítjátok? Kihez hasonlítjátok? Semmi az Istenre vonatkozó ábrázolás nem volt a zsidó kultúrában. A legnagyobb bűnnek számított, ha Istent bármilyen formában kiábrázolták. És ezt nálunk is így van, mi sem ábrázoljuk, de azért figyeljük csak meg, hogy néha azért egy-egy Jézus képet, egy-egy Ézsaiás képet kiteszünk, hogy legyen valami elgondolásunk. És azt hiszem, hogy azért a zsidóknak az Istenre vonatkozólag rendkívül nagy értelmi távlatokat kellett megnyitniük, hogy az Istenre vonatkozó helyes ismereteiket alkalmazzák, elmondják. A pogányok nem is értették. Egyszerűen ők annyira a bálványok a kiábrázolásnak a világában voltak, hogy nem is értették. És egy ilyen Ézsaiás, hogy mennyire megtermékenyíti saját gondolataival a kortársait, évszázadokra kellő alapot nyújtott, szolgáltatott, hogy még az új szövetség gondolkodói Márk, Máté, Lukács, János állandóan visszamennek Ézsaiáshoz, és belőre merítenek, vagy a nagy teológus Pál apostol, vagy János, akár az evangéliumában, akár az apokalipszisben, a jelenések könyvében. Szóval hallatlan intelligenciája volt, és ezt olyan finomsággal, olyan lelki finomsággal, mint amely finomságot az Istenben találhatunk meg, úgy tudta ezt közvetíteni. És menjünk tovább. A következő gondolatsor, mi a baj a bálványimádással? Ugye, hát pont ide tértünk ki az előző gondolatsornak a végére, és ez Ézsaiás 40. fejezet 18. versétől. Hogyan is van megfogalmazva?
3: Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ezüst láncot forraszt hozzá. Aki szegény ahhoz, hogy ennyit adjon érte, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, amely nem inog.
1: Aztán később, ha tovább olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy azt mondja Ézsaiás, hogy ezek nem istenek, hanem ezek szobrok. Mert milyen az, hogy a favágó elmegy, kivágja, elkészíti gyaluval és fűrésszel, és aztán utána elkezd előtte hajlongani. És itt rögtön hadd jegyezzem meg, hogy bizonyos szempontban a Tórának a gondolkodását, és ezen belül a 10 parancsolatnak a gondolkodását is tovább tudja fűzni, tovább tudja gondolni, és ő lesz az Ézsaiás, aki a Bibliában legelőször kimondja az elméleti monoteizmust. Miért? A 10 parancsolatban még ott van a több istennek a jelenléte, és azt mondja, ne legyenek idegen isteneid. Tehát az idegen istenek vannak, léteznek. És Ézsaiás már ezt gyakorlati téren is ki tudja mondani, és azt mondja, nincs más Isten, ezek nem istenek. Hát a fák kivágják, az ötvös elkészíti, az öntő kijönti, ezek nem istenek, csak istenek nevezitek, de ezek nem istenek. Szóval, és aztán az új szövetség ezt tovább gondolja Pál apostol, nagyon híres aeropágoszi beszédében is ezt kifejti. István.
0: Hát tulajdonképpen én itt a bálványimádással kapcsolatosan 3 támpontot mondanék. Az első az, hogy be kell látnunk, hogy mindig imádunk valamit, tehát az imádat ez idézőjelbe vetéve. És tulajdonképpen ez ahogy mondtad is, Ezékiás király idejében tulajdonképpen az a probléma, hogy amit az ige is mond, hogy nincs szükség pálványokra. Ezt egyértelműen mondja Ézsaiás, egyértelműen kimondja azt. Mert ezzel két baj van. Egyrészt az, hogy a bálványimádattal az ember megkísérli felváltani Isten valami mással. Tehát kicserélés.
1: És a másik, kicsit belekontárkodik az Istennek a dolgába.
0: Igen. És egy másik, és ez elutasítás is jelent. Hogy ez azt is jelent, elutasítom az Úr valódi jelenlétét. Tehát megtagadom az Úr valódi jelenlétét, hogy durvában így fogalmazna meg. És a harmadik, amit tulajdonképpen Luther Mártonnak egy nagyon szép idézetet találtam, ami azt mondja, nagyon röviden ezt mondja, amíg csüng a szíved, amin csüng a szíved, és amire bízod magad, tulajdonképpen az az Istened. Tehát ez nagyon plasztikus.
1: Amiben reménykedünk.
0: Igen. És tulajdonképpen a jelképpel, mint az aranybórjú esetében is történt, tulajdonképpen ez az a probléma, hogy egy külső megjelenés helyett a belső tulajdonságra kéne fókuszálni. Mert tulajdonképpen senki se tudja az ő ábrázatát, senki sem érti, hogy ér fel a dicsőségéhez és nagyságokhoz. Tehát ez azt mondja számomra, hogy a bálványokkal ellentétben az Urat nem lehet ábrázolni, ő szellemi természetű lény. Tehát ez is nagyon fontos, hogy meg akarjuk ragadni, hogy merre, meddig, és akkor itt jönnek ezek a parancsolatok, ami teljesen világosan mondja az első parancsolat, hogy ne legyenek más isteneim rajtam kívül. Tehát leszökít ezt a gondolatot, és hozzájön a második parancsolat is, hogy ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot. Tehát ez egy az egyben azt mutatja, hogy ez ellen nem lehet szemben menni, nem érdemes ezt tartani. Nagyon szépen mondja E.G. White, hogy a teremtők mindenek felett való elkötelezettséget követel, az, hogy elsősorban az ő szövetségesei legyünk. Tehát ugyanez a gondolat, amit az Ézsaiás megjelent, hogy nincs más. Egyedül egy Isten van, ezt lehet helyettesíteni, de akkor megtagadod az Isten, és elutasítom, és felváltod valamivel, mert hát a alapvető emberi tulajdonság az, hogy mindig imádunk valamit. Ez lehet pénz, hatalom.
1: Tehát ma is vannak istenek, kis ível istenek, istenkék, amelyeket közénk és az Isten közé helyezünk, ami értékrendszerünk, ami gondolkodásunknak a centruma, azok is bálványokként jelennek meg. Nyomkodom az órámat, nyomkodom a telefonomat, nyomkodom a videót, nyomkodom a televízió csatornát, szörfözök az interneten. Ezek mind egy bizonyos ponton túl már szakrális valósággá válnak a mai 21. század ember mindennapjaiban és életeiben. Úgyhogy nehogy lenézzük a babiloniakat, hogy nekik sok istenük volt, mert lehet, hogy nekünk 21. századi embereknek még több istenünk van, csak ezt nem valljuk be magunknak.
0: És ezért nagyon plasztikus, amit a Luther mondta, amin csüng a szíved, és amire bízod magadat.
1: Így van. A Luther zseniális volt ezekben a vonatkozásokban. Marika.
2: Jézus látta egyedül az atyát, de azt mondja, hogy aki ismer engem, az ismeri az atyát is. Tehát nem az a fontos, hogy most hogy nézett ki, hanem ne feledjük el, hogy azokat a jellemvonásokat kell nekünk magunkra venni, amivel Jézus Krisztus rendelkezett. És az az indulat kell, hogy bennünk legyen. Az ember számára a felfoghatatlant akarjuk kezünk általi dologba belekényszeríteni és uralni. De az Istent hogy lehetne, amikor még a porszem is nagy ahhoz képest, amilyennek mi vagyunk az Úr szemében? És az a csodálatos, hogy azt mondja az Úr, hogy a hajunk szála sem eshet le az ő társa nélkül. Hogy mi hogy akarjuk bármibe is belekényszeríteni, ami hatalmas és térben, időben hozzáférhetetlen így a számunkra, de ugye ez csodálatos, hogy mégis bennünk van az Isten. És hát olyan könnyen kiejtjük azt a szót, hogy ezt imádom, azt imádom. Egy pillanat alatt, ugye az ételtől kezdve mindenféle személyig, tárgyig elmondjuk, hogy jaj, de imádom, meg imádni való. Pedig csak egy valakit szabadna imádni, és az az Isten.
1: Mert ezt a szó, hogy imádat, ez egy vallásos tartalom, és már nem tudunk már nagyobbat mondani, a legek világába esünk, és akkor mondjuk pedig ez egy vallásos tartalmú kifejezés. Úgy emlékszem, hogy Szigeti Jenőnek van egy nagyon szép idézete a mai alkalomra is. Légy oly kedves, Marika, mondd el nekünk, olvasd fel.
2: A Tíz parancsolat című könyvéből a 25. oldalról olvasom. Az első parancsolat az értünk cselekvő Istent mutatja be. Úgy fogalmazza meg Isten lényegét, létét, ahogy ő értünk cselekszik, és számunkra ez a fontos. A második parancsolat arról beszél, hogyan tiszteljük ezt az értünk cselekvő Istent. Sok törvénytisztelő embernél arra kerül a hangsúly, hogy adok valamit Istennek, engedelmeskedem, hűséges vagyok, vagyis megtartom a törvényt. Én, az ember, ezt sem csinálom, azt sem teszem, és így jó és rendes embernek érzem magamat. A tíz parancsolat nem arról szól, hogy mit kell adnom Istennek, és mit nem tehetek ellene, és ugyanez vonatkozik a fele baráttal való kapcsolatomra is. A tíz parancsolat szövetségi okmány. Két szerződő fél kapcsolatát szabályozza. Azonban világosan elmondja, hogy a kezdeményező fél mindig Isten. Nem az ember találta meg Istent, hanem ő keresi, ő találja meg az embert. Így van ez a bűneset óta. A földi életben a gyengébb keresi az erősebb szövetségét. A Szentírásban a végtelen, a minden, a bölcs, a hatalmas és bűntelen megkeresi a bűnös, gyarló embert, és felajánlja neki szövetségét. Aki a tíz parancsolatban csupán azt veszi észre, hogy Isten mit kér tőle, az nem látja a törvény lényegét, nem érti a szövetség alapját. Jézus Krisztus szerint a törvény lényege a szeretet, amelynek összefoglalását így mondta el tanítványainak. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Szeresd fel a barátodat, mint magadat.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Már csak egy nagyon szép összefoglalás maradt, amit Tokics Marikától kérünk a mostani tanulmánynak a végére.
3: Igen, ez az összefoglalás Ellen White-nak a Proféták és királyok című könyvének 192. oldaláról van. Ézsaiás korában az emberiség lelkilátása homályos volt, mert nem értették meg Istent. Sátán hosszú idő óta igyekezett elhitetni az emberekkel, hogy teremtője a bűn, a szenvedés és a halál szerzője. Az így félrevezetett emberek könyörtelennek és szigorúnak képzelték Istent. Azt gondolták, figyeli, mikor büntethet, kárhoztathat, és mindaddig távol tartja magától a bűnöst, amíg egyetlen törvényes ürüggyel megtagadhatja tőle segítségét. A mennyben uralkodó törvényt, a szeretet törvényét az őscsaló hamis színben tüntette fel, terhes igának, hogy ez a törvény korlátozza az ember boldogságát. Boldog lehet, ha megszabadulhat tőle. Azt állította, hogy a törvény előírásainak nem lehet engedelmeskedni. A törvényszegésre kiszabott büntetések pedig önkényesek. Ézsaiáson keresztül Isten vigaszt nyújtott a szenvedőknek, megpróbáltatásuk időszaka véget ért, az Úr visszatért hozzájuk. Bízniuk kell abban, hogy értük használja majd teremtő hatalmát, ezért nem kell csüggedniük.
1: Nagyon szépen köszönöm a gondolatokat, az igei gondolatokat tőletek, és egy záró gondolatként hadd mondjam el, hogy vigasztaljuk azokat az embereket, akik a környezetünkben vannak, vigasztaljuk Isten népét, vigasztaljuk azokat az embereket, akik egy eljövendő, szebb világban reménykednek, és tegyünk meg mindent ezért, az Úr kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mi harcterünk. A napi ige Mózes 5. könyve 20. fejezet 4. verse. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Gondolatok az igéről. Nincs más ellenségünk, csak Isten ellensége. Nem emberek ellen harcolunk, hanem a lelki romlottság ellen. Sátán ellen viselünk hadat, az Isten káromlás, a tévejgés és a kétségbeesés ellen, melyeket ő sorakoztat fel ellenünk. A bűn seregei ellen harcolunk, a tisztátalanság, az elnyomás, a hűtlenség és az istentelenség ellen. Komolyan küzdünk mindezek ellen, de nem karddal és dárdával, mert hadviselésünk fegyverei nem testi fegyverek. Az Úr, ami Istenünk, gyűlöl minden gonosz dolgot, ezért harcol velünk. Meg akar szabadítani minket, ezért segít, hogy nemes harcot tudjunk vívni, és elnyerjük a győzelmet. Bízhatunk, mert ha Isten mellett maradunk, ő is mellettünk marad. Mivel hatalmas szövetségesünk van, harcunk kimenetele nem lehet kétséges. Nem azért, mivel az igazság végül is győz, hanem azért, mert mindenható Isten az Atyánk, azért, mert Krisztusnak adatott minden hatalom menjen és földön, és mert a Szentlélek ellenállhatatlanul munkálkodik az emberek között. Krisztus harcosai, vegyétek magatokra a lelki fegyverzetet, hadakozzatok Isten nevében, és hittel ragadjátok meg a szabadulást. Nem újjon el ez a nap sem a Krisztus ügyéért folytatott küzdelem nélkül. Előkerült a Vatikán legféltettebb titka. Egy 12. századi kézirat állítólag megjósolta a 2027-es apokalipszist. Az internet az utóbbi időben egy 900 évesnek hitt vatikáni kézirat a pápák jóslata tartja lázban, amely 2027-re jövendőli az apokalipszist. De vajon mennyi igazság rejlik a rejtélyes sorokban, és tényleg egy titokzatos egyházfő uralkodása alatt jön el a világ vége? A pápák jóslata valóban egy létező szöveg, összesen 113 rövid latin nyelvi mottóból áll. Amióta az írott szó létezik, az emberek folyamatosan az idők végezetéről profétálnak. Eddig szerencsére egyetlen feltételezett apokalipszis sem következett be, ám most a közösségi médiában szányra kapott egy elmélet, mely miatt sokan valóban aggódni kezdtek. A központban egy egyedi dokumentum, a pápák jóslata áll, amely a híresztelések szerint egy 12. századi vatikáni kézirat, amely egészen hátborzongatóan pontos előrejelzéseket tartalmaz. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik ma augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, melyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szabadulás. A megbocsátás olyan, mintha szabadon engednél egy foglyot. Aztán rádöbbennél, hogy az a fogoly te magad voltál. Louis Smith.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Nagy István.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: A vadászat. Thomas Vinterberg 2012.

0: Vegetáriánus film. Ha ártatlan őzikéket gyilkolászol, könnyen lehet, hogy a következő vadászaton majd te magad leszel az áldozat.
1: Egy szoros közösség egy szerencsétlen hazugság után egy csapásra átvált a mintakisvárosból a feldühödött lincs csűrhébe.
2: Egy álmos skandináv kisvárosban kiderül, hogy az óvóbácsi megrontott egy 5 éves kislányt, sőt a többi gyereket is, ezért kivívja a közösség jogos haragját.
0: Egy tanárt arra kényszerít a társadalom, hogy olyan bűnért érezzen lelki furdalást, amely soha meg sem történt.
2: Miért beszélünk erről a filmről? Mert mi is óvóbácsik vagyunk.
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy film, nagyon nagy hatással volt rám, amikor először láttam, most dühös vagyok rátok, hogy kényszerítettetek, hogy ezen adás kedvéért még egyszer megnézem ezt a filmet.
2: Tényleg...
0: Nem azért, mert olyan rossz, hanem azért, mert olyan jó.
2: Ez felkavaró.
0: Igen, ez most megint film. Hetekre igen. Felkavart ez a film.
1: Igen, nem egyszerű végignézni, pláne azt, amikor az a néző, ugye, tehát a néző az minden tudó néző, látja, hogy hogyan zajlanak az események, és mégis végig kell nézni a főhősnek a szenvedéseit, a kálváriáját, azt, ahogyan igazságtalanul a boltból kidobják, a kutyáját megölik, mindent.
2: De bennetek nem merült fel, hogy esetleg jogos az az egész történet, hogy tényleg...
1: Ez a 10 millió forintos kérdés, vagy 20 millió, nem tudom, hogy most mennyit adnak, de...
2: Tehát mindent elhisztek?
0: Amit... Ugye ez két krimi műfaj, ha most szóba hozod. Tehát a whodunit, és majd mindjárt szünk be itt a másik. Tehát, hogy a...
2: És van egy harmadik is.
0: Ez a Columbo. Tehát, hogy itt az elején látod, hogy téglával felbenyomta. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy Columbónak sikerül-e kinyomoznia, vagy nem sikerül.
1: És reménykedünk abban, hogy...
2: De miben reménykedtél, hogy kiderül?
1: Hát, hogy kiderül, persze, és hogy nem az lesz ott a végén, ugye, mert az ember egy kicsit kaparta, nem tudom, az asztalt, hogy akkor most tényleg kiderül-e, vagy mi lesz a Mads Mikkelsen karakterével, de igen, reménykedem abban, hogy kiderül, és amit az elején mondtam, hogy a néző az mindent tud, és reflektálnék arra, hogy jogos-e az, hogy ami vele történt. Valószínűleg, hogyha egy ilyen hazugság a mi közösségünkben hangzott volna el, akkor mi nem lettünk volna mindentudók, és az első reakció az lett volna, hogy a gyereknek hiszünk.
2: Hát de nem, jó, belementünk, még előzetesben a plakát, nem tudom titeket, mennyire kavart föl 2012-ben. Szóval mit is látunk a film plakátján? Hogy Mads Mikkelsen gonosz tekintettel néz, bámul bennünket. Ebből a csávóból mindent kinézünk.
0: Minden, hát
2: ugye részegen a templomban.
0: Igen, a Casino Royale-t, ha láttuk, vagy ha láttuk a Hannibal sorozatot, akkor tényleg mindent kinézünk Mads Mikkelsenből, akinek valószínűleg egyébként a keresztnevét a Massnak kell kiejteni, de én maradok a Massnál. Tehát ő a vadász, ő mindenhol a vadász.
2: És akkor ez fontos
0: most
2: a vadászat.
0: Most fölkérték egy vad szerepére.
1: Különös, igen, tehát ugye te azt mondod, hogy egy gonosz tekintetet látunk, szerintem, és még felhoztál, te Szabolcs, még szerepeket, amiben a Mads Mikkelsen játszott, ugye őt ezzel az arccal áldotta meg a jóisten, tehát neki ez nem gonosz tekintet, ez az alap.
2: Jó, azért az a az a nézés, azért az...
1: Elhiszem, de egyébként nekem pont az...
2: Szerintem az arc az gyönyörű, de a tekintete az félelmetes.
1: Félelmetes lehet, igen, de nekem inkább az, hogyha ezt a plakátot nézem, hogy egy kicsit olyan, mintha egy a távolból egy vadat néznénk, és a pillanat, amikor a vadász és az
2: őz
1: egy pillanatra összenéz, és akkor ott egy pillanatra létrejön egy kapcsolat.
0: A vadász ül hosszú mél a lesben, vár felajzott nyílra gyors vadat. Nem mondom végig ezt a gyönyörűt.
2: Ez a Garai János vers.
0: Igen.
2: Tényleg, ez a Garai? Jó, oké. Na, szóval... És akkor a cím, meg a vadász jelenetek azért sejtetik, hogy ez egy rendkívül kegyetlen világ. Szóval ez a kettősség, hogy ott vagyunk a skandináv, szociálisan érzékeny világban, és ott egyszerre meg ilyen törzsi hagyományok vannak napirenden. És
0: azt gondolom, oké, de a fölül pedig, ugye ez az egyik leggazdagabb társadalom az egész világon, egy nagyon civilizált, nagyon érzékenyített, mindenre érzékenyített. Igen.
2: És akkor közben elgondolkodunk, hogy hogyan zajlana ez a történet, mondjuk Szicíliában.
1: Hát kevésbé civilizáltan való.
0: Mondjuk vagy a Balkánon.
2: De nem biztos, hogy ennyire a gyereknek, tehát eleve egy szerintem Szicíliában egy férfi nem lehet
1: óvóbácsi. Ez már önmagában egy ilyen kultúrsokként éri az embert.
0: Ez hogy jó, akkor... vagy nem hisznek a gyereknek, igen. És felpofozzák, vagy hisznek a gyereknek, és akkor nem simogatni
2: igen.
0: Fogják.
2: Igen. A rendezőről azt mondjuk el, hogy sok filmjét láttuk, ez a második, amit elemzünk. Ugye 1998-ban a születésnappal robbant, ezzel is robbant, és aztán van a 2020-as, még egy kört mindenkinek. Ugye a szereplőgárda ismerős.
1: Igen.
0: Hát az is, de hogy a születésnap, vajon miről szól a születésnap? Hát arról, hogy egy kisgyereket zaklat egy hozzá közel álló személy gyerekkorában.
2: Mm-hmm. És aztán bosszút állunk.
0: Igen, egy... tehát szemben láthatom Winterberg Tamást, rendkívüli módon foglalkoztatja.
2: De minket 1936-ban már nagyon felizgatott ez a téma, mármint az, hogy valakit bántani akarnak.
0: Friedrich Dürrenmatt!
2: Egyrészt, másrészt meg Fritz Lang, T-Boy című filmje.
0: Tényleg, igen.
2: De...
0: Hát jó, meg az M1 városkeresi gyilkos.
1: Nekem ez jutott eszembe az M1.
0: Az meg a gyerekek.
2: Tök jó. Jó, de akkor lehet, hogy elmehetnénk abba az irányba is, amit itt felvetettél, István, hogy azért itt van egy idill.
1: Igen.
2: Egy védett, igen. Biztonságos, még csak kisvárosnak sem mondanám.
1: Kultúr... Egy falu, dorf. Egy,
2: már bizonyos egyetemben falu, de azért, hogy ekkora boltja van, ez már kisvárosi lenne Magyarországon, és aztán egyszer csak jön a veszély. Úgy is mondhatnám más szóval, hogy szoktuk szétválasztani a kozmoszt és a káoszt. Ugye mindenki mindenkit ismer, főhősünknek kiváló barátai vannak, igen, és aztán egyik pillanatra a világa elveszíti a kozmoszt, és nem is a káoszt kapja helyette, hanem a poklot.
0: Mm-hmm. Még a kozmoszhoz azt tenném hozzá, hogy a kislány kezd ő bele habarodni a óvoda pedagógusába, melyikünk ne tenne ilyet, és ő példásan kezeli ezt a helyzetet. Ez az érdekes. Tehát ugye ott van egy, mármint a kislány megpuszíja a száját, igen. És ő pedig igen. Nagyon ügyesen, érzékenyen, igen. Tapintattal, hát finoman, felnőtt módra lezárja ezt a történetet a kislány fele, hogy ez nem lehetséges. A
1: persze.
2: És akkor az a kérdésem a műfajoknál, hogy itt mivel van dolgunk? Tanmese? De akkor mit tanulunk belőle, hogy ne legyünk óvóbácsik, se pedagógusok?
1: Szerintem ez egy szoció, és... Pont ezt, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy ezek a kisvárosok, falvak, ahol mindenki ismer mindenkit, uh-huh. Ahol beköszönünk, ahol az óvóbácsi elkíséri a kisgyereket, stb., hogy ezek mennyire barátságos, idilli, szoros közösségek. Holott pont ez mutatja meg, hogy nem. Tehát ezekben az emberekben valószínűleg nagyon sok feszültség van a másik iránt, de nem tudják mindig ezt kiélni.
2: Már csak azt gondolod, hogy ez a feszültség jön elő?
1: Már is kitérek rá. Igen, mert egyszerűen minden nap kell találkozni a másikkal, és nem jó az, hogyha ezek a feszültségek napvilágra jönnek csak úgy, tehát csak úgy akár egy vita keretében. Viszont amikor történik egy ilyen botrány, hát botrány most egy eufemisztikus uh-huh. Kifejezés egy zaklatási ügyre, egy gyerek zaklatási ügyre, de amikor történik ilyen, akkor nagyon sok ilyen feszültség előjön, és az az ember, aki például utána elkezdi bántalmazni a masszot, a masznak a karakterét, vagy aki tényleg odáig elmegy, hogy már tetlegességig nyomorítja meg az életét a masznak, persze, azt érzi, hogy igaza van, de az is megvan benne, hogy ő egy sokkal kisebb dologért is már egyébként vasvilágra ragadott volna, mert egyszerűen nincsen meg a lehetősége arra, hogy ezeket a feszültségeket kiérje. Aki képes arra, hogy állatot mérgezzen, hogy rongáljon, hogy neki menjen a másiknak, annak egy ilyen zaklatási ügy, ez egy ürügy.
2: Jó, de pontos azt tisztázni, hogy
1: persze, mi, jogos.
2: Mindenkinek ott, tegyük annyira kisváros, hogy mindenkinek a gyereke odajár az óvodába, és hogyha megtudnám, hogy az én gyerekemet bántották az óvodában, az óvóbácsi, akkor bennem is ilyen eszement indulatok születnének, és nincs ott helye a higgadtságnak, tehát hogy szerintem itt ez szerintem független attól, a kisváros olyan szempontból jó nekünk, hogy mindenki mindenkit ismer, és filmesként átlátjuk a struktúrát nagyobb eséllyel. Egy nagyvárosban ott ez megint más.
0: Jó, de az, most akkor a jogi irányba tereljük, tehát itt két ponton is nagyon fontos a sakaszavak, tehát ha megtudjuk, hogy ez történt, itt nem tudják meg, csak egy pletyka kezd el erről terjedni, ahogy... és mindenki teljesen szakszerűtlenül nyúl hozzá.
1: Igen,
0: Jó, de a másik pedig az az, hogy, de igenis, tehát a modern társadalomban lehetnek indulataid, igen, de hogy ez a, ennek a szakemberek, tehát ezért találtuk ki az állam erőszak monopóliumát, hogy ne te érvényesítsd
2: az önbíráskodást. Sose fogod megtudni, mi történt.
0: Menjél a tárgyalásra, egyébként a bíró ott is csendre fog inteni, tehát az indulataidat azt magadnak őrizd
2: meg a tárgyaláson. De hogyha én teg nehéz erről így beszélni, ha az ember szülő, de az érzéseket talán jobban érzem már, tehát szerintem az óvoda, ahova berakjuk a gyerekünket, ott az egyik legfontosabb, hogy így van. Igen. És így gyakorlatilag a szülőket arról tájékoztatják, hogy az történt.
1: Igen.
2: Az ő szemszögükből ez megtörtént.
1: Igen, csak arra akarok lecsatlakozni, hogy akiknél látjuk amúgy a feszültségnek azt a teljes manifestációját, ami tetlegességbe megy, például a boltból való kitiltás, hogy szétverik, hát ott nem a szülők mennek oda vasvillával ahhoz az emberhez, akit ismernek.
2: Nagyon érdekes, hogy kik a szereplők.
1: Hanem gyakorlatilag a Szatócs mondja, hogy hát bocsi, fiam, nekem vannak más vásárlóim is.
0: Kiírtad magad az emberi társadalomban.
1: Tehát, hogy ő nem azt mondja, hogy ne haragudj, mocskos pedofil, nem jöhetsz ide, hanem hát bocsi, vannak más vásárlóim is. Hát, hogyha mindegyik pedofil lenne, akkor biztosan meg.
2: De ha lenne nektek egy boltotok, el tudnánk képzelni egy olyan bűnt, amit valaki elkövetett, hogy nem engedjük be, takarodjál a boltomból.
1: Persze, természetesen, viszont egyébként a Maznak tényleg igaza volt abban, amikor azt mondta, hogy bocsi, nekem jogom van itt lenni.
2: Ja, az most megint a
1: persze,
2: másik oldal.
1: Persze. Nekem is nagyon nehezemre esne kiszolgálni egy olyan embert, akiről akár csak 99%-ra tudom azt, hogy bűnös.
2: Azt mindenképpen elmondanám. Ami nekem problémás a történetben, hogy aki óvodásokkal találkozott már közelről, vagy szülőként, vagy óvóbácsiként, vagy ovi edzó bácsiként, az tudja, hogy a gyerekek úgy füllentenek, mint a vízfolyás. Tehát, hogy ez így alapállításként beállítva, hogy a gyerekek nem hazudnak, ez a fő állítása a Grétének, a igazgatónőnek.
0: Nyilván nem azt akarja mondani a film.
2: Ő nem az igazgatónő?
1: De igen, csak majd vissza akarok térni, csak azt akartam mondani.
0: Nyilván nem azt akarja a film mondani, hogy a pszichológia félrekezeli ezt a dolgot. Nyilván vannak túlkapások a pszichológiában. Alapvetően ez egy rosszul kezelt, tehát a protokolt nem betartó egyáltalán kezelését nem mutatja ennek az esetnek, és akkor...
1: Amikor mindent rosszul csinál.
0: Mindent, igen, tehát a vezető is rosszul csinál, meg az, akit ő elhív,
2: van
0: meg ahogyan közli
2: aki olyan rokon
0: szülőkkel,
2: egyébként.
0: És egy teljes szakmai, aki igazán szakmai a filmben, az a rendőrség. Tehát akkor innen dicsérjük meg őket, ugye ártatlanság vélelme, és bizonyítás hiánya, tehát ő azonnal szabad.
1: De az engem. Érdekes, hogy ez a hivatalos állami út, ez gyakorlatilag teljesen a háttérben volt. Igen. A rendőröket egyszer látjuk a film folyamán, amikor civilben vannak, utána egyébként csak így egy kósza gondolatként jelennek meg a háttérben.
2: A műfajok kapcsán a másik ötletem az a görög sors tragédia, bár az általában egy nap alatt játszódik ez meg.
0: Két hónap plusz meghatározott. Szerintetek egy év telik el? Tehát, hogy novembertől novemberig
1: Nem, egy évszak telik el. Egy karácsony alatt követjük az eseményeket, és akkor az már a végén van úgy, hogy egy évvel később.
0: Jó, igen, de hogy a kérdésre nem válaszoltál, a film egy vadászattal kezdődik, és egy vadászattal zárul. Ez mind a kettő november elején van, én azt gondolom. Mert akkor szoktak vadászni, és hogy ez a férfi válavatási szertartása a film végén az ő fiának.
1: Ugye, de közben van egy karácsony. Tehát egy évnek mindenféleképpen.
0: Két novembertől hónap van a filmben, és akkor most már meggyőződtem erről, és akkor ugrunk 10 hónapot előre.
2: A görög sors tragédia ötletét azt lehet, hogy visszadobom, mert a tragikus hősnek általában van saját hibája, van ott hübrisz, meg picit a gonosz is egy ember szokott lenni inkább, mint egy egész közösség.
0: Igen, ez inkább akkor ez a krisztianizált, megkeresztelt változata a görög sorstragédiának, tehát ez egy krisztusi figura, ez egy vértanú, ez egy mártír.
2: Igen,
0: ez a
2: jó.
0: Hős, tulajdonképpen nem tökéletes találunk ember. Benne hibát.
2: Igen. Igen, igen, és akkor a egyéb műfajok is eszünkbe juthatnak.
0: De perfekte menneszke Dánul a tökéletes ember egyébként.
2: Ugye eszünkbe jut a horror, és ugye az a kismárosi idillben vagyunk, és akkor ott általában, nem tudom, te vagy István a nagy horrornéző, mutáns lény.
1: Te vagy István a nagy kisvárosi.
2: Mutánsok, vagy zombik, vagy fenevadok, vadak kisebb esetben, vagy ritkább esetben valami furcsa csoport garázdálkodik, vagy egy mondjuk egy cápa, vagy a dolog. Aztán lehetne ez ami sci-fi, amikor mondjuk valami idegen lények fenyegetnek bennünket. West Endben is előfordul, de ott mondjuk banditák meg rabló banda, de ahol el akarok jutni, hogy a neo-noirnál meg a thrillernél lehet keresni itt a problémákat, hogy a veszély nem kívülről jön, hanem, hanem itt bent van. És akkor mit tudom én, na és ami nagyon érdekes, oda el fogunk szerintem jutni, hogy mi a megoldás.
1: Hát a megoldás a happy ending, ami nekem...
2: Hogy nincs megoldás.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy nincs megoldás. Van egy timeskip, és akkor utána elérkezünk egy újabb vadászathoz, amikor már...
2: És nem áll helyre a rend.
1: Igen,
2: a végén.
1: Igen.
2: És ez gyönyörűen kifejezi a film. Ennél jobban...
1: Bocsánat, nem tudom, hogy érted, hogy nem áll helyre
0: az
1: a rend?
0: Az előtti pillanatig helyre áll a rend, igen. Tehát ő újra összejön a barátnőjével,
2: de
0: rendeződik
2: tudjuk,
0: a
2: rend,
0: fiával való kapcsolata, újra befogadják őt a vadásztársaságba, és csak az utolsó pillanat az, amikor kiderül, hogy ez örökre
2: fog tartani. De mi érezzük, hogy ez nem fog helyre állni, már csak onnantól kezdve, hogy ővel amit tettek, itt eszünkbe jutott az 1945-ös filmet, hogy a már pusztán az áldozattól való félelem is hozhatja a többieknek a félelmét és bosszú szomját, hogy akkor...
0: Én elfogadtam volna, hogyha helyreáll az ő társadalmi megbecsülése. Én inkább filmes szempontból éreztem azt, hogy valahogy le kell zárni ezt a filmet.
2: Én lelkileg nem tudom elképzelni, hogy ezt a történetet megnyugtatóan le lehet
1: nem,
2: zárni.
1: Nem lehet.
2: Ha veled ezt csinálták,
1: nem lehet.
2: Mit lehetne, hogy egyesével minden ember jöjjön oda hozzád, és kérjen elnézést?
1: Hát, vagy felgyújtod a falut, és akkor sziasztok.
0: Érdekes, hogy te ezt az... Mert hogy itt nem az a probléma, hogy ő nem tud megbocsátani a közösségnek. Itt hanem az a probléma, hogy a közösség nem tud.
1: Már ugye a közösség az a saját igazság tudatában hívve, bízva, meggyőződve róla, az nagyon sok bántalmazást okozott innentől kezdve a Mads Mikkelsen karakterének. És hogyha miután kiderül, hogy nekik nem volt igazuk, azután automatikusan bennük jobbik esetben kognitív diszonans. Hát ugye bűntudatot kell érezniük, de ők nem akarnak érezni bűntudatot, és akkor azt mondják, hogy hát jó, de hát most nem zörög a haraszt. Hát
2: igen.
1: Azért biztosan
2: a rendőrség, vagy lefizette
1: igen.
2: A rendőröket.
1: Igen, hát
2: tudom,
1: még
2: a Skandináviában vagyunk
1: és
2: is.
1: Igen,
2: ezért mondtam az 1945 című filmet, mert ott az szól arról, hogy visszatérnek a zsidók, abba a faluba, ahol már lenyúlták az ő házukat,
1: igen,
2: meg műhelyüket, és akkor a közösség újra meg akarja őket lincselni.
1: Persze.
0: Ez érdekes, mert számomra inkább a posztmodernről, vagy a gender, akkor most nem vittük meg még el tehát hogy túl vagyunk érzékenyítve, különösen Skandináviában, meg Egyesült Államokban, tehát ez a tömeghisztéria, ez a túlérzékenyítésnek, és az abból fakadó összes igazságtalanságnak a következménye.
2: De a gender, de ezt nem tudom, hogy hogyan kapcsolódik ide.
1: A
0: túlérzékenyítés, tehát hogy a főbűnök megváltoztak.
2: De nem értem, azt sem értem, hogy mi itt a túlérzékenyítés? Mire gondolsz?
0: A korunk főbűne a pedofília.

0: ez a legsúlyosabb. Hát ez a legsúlyosabb.
1: Ezzel kell tönkretenni.
0: És egyébként ezt akartam mondani, hogy te választásokat mondtál most éppenséggel, de nem kell ilyen messzire elmenni. Most valamikor, nem tudom, valamilyen ügyvédismerősömmel beszéltem, aki developerekkel is foglalkozik, és akkor ő mondta, hogy hát ugye korábban az volt a bevett gyakorlat, hogyha az egyik szülő az kizárólagos felügyeleti jogot akart szerezni a gyerek felett, mondjuk éppenséggel az anyuka, akkor az anyuka azt mondta, hogy hát ez egyébként nem tőle van, tehát nem tőle van a gyerek. Aztán ugye bejött a DNS teszt, az apasági teszt, és akkor utána ez a vád ez kikopott, de jött helyette egy másik vád, ugye az, hogy az apuka bántalmazza, de ezt már ugye más, mind a kettő fél el tudja játszani, tehát hogy akkor bántalmazza a gyereket. És ez nagyon érzékeny, és nem tudod azt mondani, hogy de ez nem úgy van, ez egy félreértés, ez
2: vagy a gyerek hazudik. Én is hallottam 20 évvel ezelőttről már egy ilyen
0: sztori. Vagy a szülő hazudik, nem tudod, és bármennyire is egyébként tényleg azt akarjuk mondani, hogy akkor in dubio pro reo, hogyha már itt mindenki idegen szavakkal dobálózik, hogy kétség esetén akkor...
1: Presumptio innocentiae.
0: Igen, hogy akkor vélelmezzük az ártatlanságot. Egy ilyen esetben tehát nagyon, nagyon észnél kell lennie az embernek, aki végig tudja ezt vinni úgy, hogy tényleg ne sérüljön meg senki. Egyszerűen annyira érzékeny ez a téma, a gyerekvédelem és a pedofilia,
1: minden hogy... Minden korban van egy ilyen vád, ahol a bűnösségedet vélelmezik, és nem is tudod magad megvédeni. Ha visszaugrunk 400 évet, akkor ez a vallás, szállami boszorkányok, tehát ott nem a pedofiliával kellett vádolni, akit tönkre akartál tenni, és meg akartad szerezni a vagyonát, hanem azzal, hogy eretnek, és akkor mindenféle varázstörténetek, hogy a madár fölé száll, meg mit tudom én, meg fejfájást okoz, meg elmegy a gyerekem. Ha ezzel megvádolod, tulajdonképpen, és akkor a szállami boszorkányok, Arthur Miller írta, és ugye a Raymond Rouleau 57-es filmje, amelynek forgatókönyvét Jean-Paul Sartre írta, és ezzel foglalkozik meg a Nicolas Hittennek az 1996-os filmje, persze az allegória, és igazából tehát a Arthur Millernek a drámája az a McCarthy érának a kommunista boszorkány üldözéséről szól, ami ott meg az a vád, tehát rá kell fogni, hogy kommunista is együttműködik a Szovjetunióval, és akkor nem tud védekezni. Tehát, hogy változik a vád, a jelenlegi túlérzékenyített korunkban ez a genderrel kapcsolatos dolgok. Erre vagyunk a legérzékenyebbek.
2: Én ezt nem érzem gendernek, és ezt szerintem...
1: Mondjál jobb szót.
0: Tehát ez... Vókot akarsz szerintem mondani, vagy... De a túlérzékenyítés az lehet, hogy szóba jöhet. Én máshonnan közelíteném meg. Persze, igen, ez most a főbűn.
1: Ez, hogy hogyan bántál szexuálisan másokkal, igen, ez most
0: értem,
1: a főbűn.
0: Értem, ez most a főbűn, de ez nem feltétlenül rossz. Most te a kardnak a rossz éléről beszéltél. De hogyha visszanézünk mondjuk 50 évvel ezelőtti felvételeket, Jézusom, a 70-es évek az már 50 évvel ezelőtt volt, vagy tényleg a ezredforduló előtt, hogy akkor a nők, kiskorú nők hogyan voltak tárgyalásítva a popkultúrában. Most a Kék Laguna színésznője. Ugye ő az a színésznő, akit az édesanyja, tehát gyakorlatilag a kislánykora óta, tehát mesztelenül is szerepeltetett filmekben, és ehhez egy egész
2: hollywoodi... Jól nem mondtam, a Brooke Shields.
0: Brooke Shields, igen. Ugye, tehát ő most ennek, mondjuk úgy, hogy ennek a tárgyasításnak és a nők tárgyasításának a, hát most akkor ez így ironikus lesz, a poszterlánya. Tehát az nagyon jó, hogy Hollywoodban, és ez talán a MeToo-nak a betetőzésével, ez leomlott, ez a fajta tárgyasítás, ez a fajta mások testének a kihasználása. De igen, az egy dolog, hogy a
1: rendszerre mondala, és igen, a Winterberg ehhez szól hozzá.
0: Igen, igen, de hogy csattog a fejsze, és hullik a forgács. Van, amikor... Igen. Amikor megtörténnek azok a túlkapások, a MeToo során is voltak ilyenek, annak például így a betetőzése volt a Johnny Depp és a volt nejének az ügye, hogy mennyire tönkre lehet tenni a másiknak az életét.
2: De szerintem ez a film azért nem a pedofiliáról szól, ez emberről szól, akit igen. Egyszerre megvádolunk egy a legsúlyosabb bűnnel, és a közösségnek a viszonya ő hozzá. És ez
1: igen,
2: bármilyen
1: bűn lehetne. Boszorkány üldözésnek hívják. Mondhatod, hogy bármilyen lehet, már mondtunk egy csomó példát. Igen. A Winterberg az kifejezetten 2012, kifejezetten a korunknak a túlérzékenyítésére.
0: És az érdekes, hogy ez még a MeToo előtt voltam, hogy...
2: Igen.
0: Igen.
2: De abba az irányba is mehetnénk, szóval, hogy...
0: Talán az eljárási ügyeket így megemlíteném. Ugye szó volt már arról, hogy ezt mint ilyen bemocskolási taktikaként felhasználják mondjuk válóperekben. De hogyha egy kicsit most ettől eltekintünk, hanem rátekintünk tényleg az eljárásra, hogy itt mindenki mindent elrontott. Hát tényleg néztem a filmet, és így minden, volt a jó megoldás, és mindenki a rossz megoldást választott, de folyamatosan.

0: Volt például, ugye, nem tudom, gyermekpszichológus, aki ugye először kikérdezte a kislányt. Uh-huh. Hát olyat nem lehet. Hát azok a kérdések,
1: szájába amiket... Adja,
0: igen, hát
1: irányított kérdések.
0: Igen, egyszer az annyira, tehát ilyen karikaturisztikusan bénán csinálták.
2: De ugyanakkor meg ilyen rendkívül rokonszenves bácsi.
0: Persze, nagyon kedves bácsi. Még ott így azért parolázott is az Mikkelsen, amikor hát akkor sok sikert, ebből nem vakarod ki magadat, nem tudom. De ugye volt az a jelenet is, amikor a kislány először bevallja, hogy hát lehet, hogy nem bontottam ki az igazságnak minden szeletét, és akkor az anyuka mondja neki, hogy
1: elfojtod,
0: hagyjad. És ez is egyébként, ez létezik, de a szülő az nem tárgyilagos, ő nem tudja megítélni, hogy elfojtja. Ő nem ért hozzá, ő nem tudja pontosan, hogy ilyen ügyben a kislánya mit mond, és persze mindegyik szülő, és tudom, nekem még nincs gyerekem, és mindegyik szülő megesküszik arról, hogy ő ismeri a legjobban a gyerekét. Ő az, aki mindent tud róla, ő az, aki mindig tudja, hogy igazat mond.
2: Szerintem az a borzasztó, hogy nem tudjuk.
0: Nem, az szerintem, a legpártatlanabb ebben.
2: Itt van olyan szülő, aki tudja, és szerintem ez jól kifejezi a film, hogy az anyuka meg van győződve, hogy itt egy némi projekciót is éreztem az egészből, hogy ők a rossz szülők.
0: Igen.
2: És akkor áttolunk minden felelősséget erre a
0: szerencsétlen emberre. A kislány ezért is kötődött nagyon a Lukaszhoz.
2: Most igen. Igen. Másik oda a Teóban, a férjében meg érezzük, hogy ő azért tépelődik, de ebben a sztoriban az a borzasztó, hogy itt nincs olyan, hogy főleg egy kisváros van, hogy akkor vagy igen, vagy az volt, vagy nem. Persze, az, vagy megtettem, vagy nem. Tehát, hogy ez egy borzasztó nehéz ebben. A gyanúsakat is ki akarjuk írtani magunk közül.
0: Igen.
1: Nem csak a, hogy mondjam, ősi, falusi társadalom csap össze a hipergazdag kapitalista civilizációs mázzal, hanem vallási értelemben is, tehát van az őspogányság, és akkor jelképezze ezt a vadászat, ami nagyon régi dolog, gyönyörű dolog, vallások fejlődtek ki, elég, ha csodaszarvasra gondolunk, és akkor a film első és utolsó jelenete ezt a mi bennünk magyarokban elő is hívja. Én ugye vegetáriánus vagyok, tehát nekem külön véleményem van a vadászatról, de pont erre akarom fölhúzni, hogy itt egy keresztény dologról van szó, a film két hónapról szól, a karácsonyig vezető két hónapról, tehát az adventről tulajdonképpen, és a kereszténység központi fogalmáról, a megbocsátásról. És ezt pedzegettétek nagyon jól. Az ő híres karácsonyi beszéde a Mads Mikkelsennek ott a templomban, az a képmutatásról szól, az egyistenhívő vallások fő bűne a képmutatás, ő ezt hányja a szemükre, hogy milyen képmutatók vagytok, és a film utolsó jelenetében azt látjuk, hogy névleg meg lehet ugyan bocsátani, de igazából a megbocsátást, pláne ha nem is volt bűn, tehát a visszafogadás, vagy a eredeti állapot helyreállítása, ha már itt latin fogalmakkal dobálozunk, in integrum restitúció, hogy erre nem képes ez a keresztény, és ezt most idézőjelben mondtam, közösség. Tehát a vadászat szerűen ők pogányok maradnak. Pogányul gondolkodnak arról, hogy mit jelentene a megbocsátás.
2: De bizonyos értelemben az a biztos. Tehát, hogy nem kockáztatunk, nem tehetjük meg.
1: Ez érdekes, mert ezt mindig előhozod, értem, amit mondasz, csak hogy a rendező, mert van, aki azzal támadta ezt a filmet, hogy ebben ez egy olyan film a kétértelműségről, amiben semmi kétértelműség nincs. Tehát a Thomas Vinterberg az mindent megtett, hogy a leghalványabban se gondoljuk, hogy itt bármit
2: történik. Jó, hogy ebben nem tudom, hogy az empátia van a többiekkel szemben is, meg akarom érteni az ő mozgatókat. Rugóikat. Egyébként én azt szoktam
1: de
2: még...
1: jobb film lett volna, ha marad bennünk két?
2: Nem, másról szól. Igen. Én még amit szoktam mondani rá, hogy ez egy, főleg ha másodikra nézi az ember, akkor ez egy zuhanás történet. Tehát, hogy második nézésre föl vagyunk készülve mindenre, és borzasztó igen, nézni. Igen. Illetve nem is zuhanás történet, mert ő nem magától zuhan, hanem lehajítás történet, ahogy lökik szintről szintre, egyre lejjebb. Ami eszembe jut, hogy egyszerre két irányból támad a szörny, a közösség számára itt van az óvóbácsi, a szörny, aki megtámadta a gyerekeinket, de az én szemszögemből, én, aki Lukász vagyok, engem, az óvó bácsit, engem, Lukászt megtámadott a közösség, és ilyen mindenki zombi alapon a szörnyek rám támadnak.
0: Igen, igen. Hm. Én még a végéhez szeretnék visszatérni, ugye a végén történik valami, ami által azt gondoljuk, hogy akkor a közösség mégsem bocsájtott meg neki. Uh-huh. Nekem az a kérdésem, vagy egy része a közösségnek, hogy egyáltalán megtörtént-e az valóban. Ugye nem, nincsenek szemtanúk, csak a Lukász. Ő látja, hogy mi történik. Hogy ez nem lehet-e, hogy csak a fejében játszódik, mert nekem az van meg, hogyha egy ilyen megtörténne velem, vagy tehát bárkivel egy ilyen megtörténne, ő nem jön vissza. Tehát az az ember soha többé nem fog bízni senkiben sem, és nem csak az, hogy senkiben sem, tehát egy óvóbács, egy tanít, egy pedagógusról beszélünk, ő egy gyerekhez egy bottal nem fog utána hozzányúlni, anélkül, hogy ne lenne utána, nem tudom, 180-as
1: kúzusa. A film is alájátszik, hogy a lövésre gondolsz, tehát hogy szembe látjuk a nappal, ott áll
0: nem
1: valaki,
0: tudjuk, hogy ki az.
1: Következő jelenet szembe a nappal nem állott senki.
0: Nem, persze, igen, igen.
2: Tehát hogy... lehet, hogy egy paranoiás lett a Lukászunk.
0: Hát nem csak, nem paradonja ez a poszttraumás stressz. Tehát,
1: hogyha be kéne x-elnem egy totón, hogy kilőtt, én a kislány bátyját x-elném.
2: Én is őt tippelném. Mert ő, és ki mérgezte meg a kutyát, ott meg a Teóék, ugyanaz a családról igen. beszélünk.
1: De ráadásul szerintem... ott a nappal szemben nem egy dagadt ember áll, akiből látunk jó néhányat a filmben, hanem egy vékony.
2: De ez pont itt is a lényeg, hogy bárki lelőhet engem, nem érzem magam biztonságban.
0: Szerintem tényleg nincs is jelentősége annak, hogy ki csinálta, mert pont nekem ez maradt meg. Nagyon meg a filmben, ez a kicsit személyes tapasztalat is, én, aki kisvárosból jöttem, hogy...
1: Eger!
0: Igen, hogy ezekben a kisközösségekben nagyon nagy feszültség van, és tehát az az idill, amit időnként látunk...
1: Kivéve
0: az
1: Egerben, ilyen, mert ott béke van.
0: Eger természetesen.
2: Meg a bor.
0: Ugye nyilván az tehát a világ közepe, meg nem tudom, Agartha, vagy nem tudom, de hogy bármikor, hogyha valami... kibúvik ebből az idilli, megszokott, biztonságos közegből, akkor az automatikusan mindent, tehát mint egy dominót ledönt mindent, és mindenkinek minden feszültsége előjön ilyenkor.
2: Én két személyesebb történetet mesélnék. Az egyik egy külvárosi óvodában történt abban a kerületben, ahol lakom, ebben a hónapban talán, hogy egy kisgyerek úgy akart bosszút állni az óvónénin, hogy gondolt, hogy összepisili az egész WC-t, és az óvónéni azt a döntést hozta, hogy kisfiam, most felmosod az egész WC-t, és a szülőnek állt feljebb. A másik egy gimnáziumban történt, hogy a tanárt megvádolták azzal, hogy szexista megjegyzéseket tesz a lányoknak. A tanár nagyon utána gondolkodott, hogy mi lehetett az a szexista megjegyzés, és kiderült, hogy az volt, hogy ő január-februárban, amikor mínuszok vannak, tényleg szokott szólni a lányoknak, hogy ha ilyen hasi pólókat vesztek föl, akkor a petefészketek meg a petevezetéketek rámegy.
1: Egy apuka szavai
2: ez. És az is lehet, hogy ez a tanár, férfi tanár, ez egy apuka.
1: Ráadásul én is ismerem ezt a történetet, amit most elmeséltél, és ott is volt ez az elem, mint a filmben, hogy nem árulták el először, eleinte, hogy pontosan mivel vádolják.
2: Kivádol, és mi a vád. Ez nagyon durva, hogy 2026-ban Magyarországon is megtörténhet.
0: De mert pont az, hogy
2: ez... És kafkai akkor
0: hogy, mondjuk az iskola az egyébként ilyenkor, én nem is tudom, hogy mit tudna csinálni, hát most, hogyha tehát először rögtön a rendőrséghez kellene menni, vagy jelenteni ezt valamilyen felügyeletnek, de nem azt mondani, hogy szia, akkor te most holnaptól nem jössz bedolgozni, nincsen semmi gond, de van, de nem mondjuk el. Valószínűleg nem ez a protokoll.
2: És az iskola nyilván szeretné, tehát nem akarja, hogy botrány legyen,
0: igen.
2: De azért szeretné a tanárt visszarúgdosni. Ebben a sztoriban, amit most itt Szabi felidéztél, de másikban is, amit még én elmondtam az óvodából, az óvónéni is, meg az iskolai tanári is közölte a diákok felé, és megüzente a szülők felé is, hogy bizony létezik olyan, hogy rágalmazás, és ha bizony olyan valótlant állítanak róla, ami nem igaz, akkor ő jogi alapon elégtételt vehet. Ez fontos, hogy ki az, aki megvéd bennünket itt ennél a filmnél is.
0: Igen,
2: ki áll mellettünk?
0: Ez volt az érdekes, hogy ugye a hivatalos út, hát, hogy a ügyvédet nem tudom, hogy láttunk-e, vagy nem voltam biztos, de hát az embernek ilyenkor az lenne az első dolog, hogy ügyvédet hív, és akkor azonnal megvédenem magamat, hát itt az egész gatyám rámed, de ilyenkor meg ugye azt szokták felhozni, hát ez a bűnösségnek a beismerése, barátom.
1: Igen. Na most tesz téged. Még bennem maradt egy rész az, hogy Igen, tehát a Hitchcocknál, Hitchcock is nagyon szereti ezt, az ártatlanul megvádolás helyzetét. Őt nem annyira a tömeghisztéria foglalkoztatja, hanem hogy mit tehez az ember, hogyha ártatlanul megvádolják. Az elején említettük, hogy Mads Mikkelsen esetleg a típus színészetének ellentétesen van itt besorolva, de végül is nem, tehát hiányoltuk a kétértelműséget is, de hogy nem maga az a kétértelműség, hogy itt mi most Hannibal Lectert és a Casino Royale főgonosz látjuk, tehát eleve gyanús, akkor is, ha a rendező nem mutatja. Tehát nem pont a színész választás segít abban, hogy még kétértelműbb legyen a film, illetve még egy gondolat, a dogma mozgalmat kell megemlítenünk, ez nem egy dogma film, de azért nagyon sokban emlékeztet például a kézi rezgő kamera és más dogma szabályok arra, ahogyan Vinterberg elkezdte a pályáját.
2: Én a 18. percre csévélném vissza a filmet, ahol látjuk ezeket az eltérő irányú tektonikai folyamatokat, mert egyrésztről a főhősünknek rendeződik az élete, munkahelye szipi-szupi, gyerekek szeretik, kollégákkal is jobban van, fia őt választja, csaja lesz, nagyja, a világ legszebb nője, igen, és még nem is tud a nyelvünkön, és ehhez képest meg a mélyben, ahogy elindul az áskálódás, és egy rendkívül gonosz folyamatnak a végén a mélybe zuhan.
0: Igen, talán a gonosz az jó, hogy feljött, és nem húznám tovább az időt, de például arról nem beszéltünk, hogy a többi gyerek utána felült erre a vádaskodós vonatra, és akkor elkezdték ők is mondani, hogy őket is bántottam.
2: A pincéje az tényleg durva volt, meg az a dívány, meg az a tapéta.
0: És hogy hogy őket is bántotta a tanító bácsi, hogy ugye viszont a gyerek az nem gonosz. A gyerek az, tehát hogy ő még tanulja azt, hogy milyen súlya lehet ezeknek a szavaknak, hogy
2: hát ez külön izgalmas, igen, ilyen kognitív folyamatként, hogy a kisgyerek az hogyan rakja, igen, össze a világot.
0: Igen.
2: Ma reggel a Luizi arról beszélt, hogy a 2 hónapja meghalt nagymamájával beszélt telefonon most éjszaka.
0: Oh. És akkor gondolom, jól tudtál aludni te is.
2: Igen, igen, igen.
1: Magyar vonatkozás, Dürrenmatt Frigyes, az ígéret megszállottja című kisregénye, amelyből Champagne 2001-ben forgatott filmet, Fehér György pedig 1990-ben a Szürkület című alkotást. Egyszer beszélnünk kéne róla, ott is gyermekbántalmazásról van szó, valamint arról, hogy a zárt közösség hogyan reagál erre.
2: És mi volt a film csúcsjelenete, amikor főhősünk a hentest lefejelte a boltban?
1: A világ tele van gonoszsággal, de ha összetartunk, eltávozik tőlünk. A vadászat, Thomas Vinterberg, 2012. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én Nagy István.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm most már sokszor a kedves hallgatókat.
1: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést. Ma ez lesz a témánk.
2: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addigra kiderül, hogy lecserélték az árat is.
1: Az igen.
2: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcsal van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni, és Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, agyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet.
1: És az
2: ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét vagy pénzkivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyukon, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretet nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, megbeszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. De amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk az abból fakad, hogy szükségük van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a haszszeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a Jánlapos apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni. Mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
2: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
1: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
2: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan, apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem töltse le egy cukrászdába, menjünk el csak egy órára, csak mi ketten. Akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tudsz zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkózunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartálya, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenévesekkel találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet, amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból mi kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
1: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az 5 szeretett nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
2: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző. A másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
1: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
2: Tehát miért ne? Uh-huh. Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya, szeretlek, vagy apa, szeretlek téged.
1: Tehát akkor az 5 szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
2: Így van.
1: Így van. Akkor megtanultuk.
2: Gyakoroljuk.
1: Gyakoroljuk. Köszönöm.
2: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: hír összeállításunk következik.
1: Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan kell fellépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya a Nemzeti Bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, mely felügyeli a rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán megrendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események megszervezéséért. 10 nap történelem, zene és fesztivál. Péntek óta tartják a székesfehérvári királyi napokat. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket, augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogatóközpontban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cserpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. 31. rész. Miért mondta magát élő kenyérnek? Jézus Krisztus sokszor megemlékezett arról, hogy miért is jött a földre. Mondott ilyeneket, hogy ő nem azért jött, hogy elveszítsen embereket, hanem azért, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Épp az ellentétes célért jött. Ő nem vádolni jött, nem ítélni jött, hanem vigasztalni, fölemelni, bátorítani, és azért jött, hogy alkalmassá tegye a követőit az örök életre. Jézus Krisztus sok jelképet is magára vonatkoztatott, így a kőszikla jelképét, vagy a világosságnak a jelképét, de a jelképek sorában van egy olyan jelkép, amiről egy hatalmas nagy beszéd keretében emlékezett meg, és ez a kenyérnek a jelképe. E beszéd során mondta Jézus Krisztus azt önmagáról, hogy én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Így olvassuk ezt János Evangélium a 6. fejezet 51. versében. Szeretnénk most ezt a kenyérrel való párhuzamot, vagy ezt a kenyér hasonlatot, vagy kenyér jelképet egy kicsit megvilágítani, vagyis hát az a kérdésünk, hogy miért mondta Jézus magát élő kenyérnek, miért hasonlította magát, az egész küldetését, tanítását, ahhoz a küldetéshez, amit a kenyér is betölt minden egyes ember életében. Szeretném János Evangélium a 6. fejezetét és ezt a hatalmas jézusi tusakodást egy kicsit megvilágítani, és ezért az előzményekre is sort kerítenék. János Evangélium, mint tudjuk, kiegészítő jellegű evangélium, és főleg Jézusnak a Júdeabeli első éves szolgálatát világítja meg, majd utána a jeruzsálemi bevonulástól a kereszthalálig és feltámadásig szinte az evangélium felét lefoglalják ezek a fejezetek. Tehát János, aki mindig ott volt Jézus közelében, nem érezte feladatának különösképpen, hogy a galileai szolgálat egyes részeit megvilágítsa, hiszen ezt Máté Márk és utánuk bizonyos kiegészítő jelleggel, aki a Dekápoliszi és a Péreabeli szolgálatot is megörökítette, Lukács, de a három első evangélista, akit szinoptikusoknak is nevezünk, talán kellőképpen föltárták az északi országrészben és a környező tartományokban való szolgálatát. Természetesen annak figyelembevételével, amit János evangéliuma mond az utolsó fejezetében, hogyha mindent leírtak volna Jézus beszédei és cselekedetei közül, akkor a világ se tudná befogadni a könyveket, amit ő tett. János azonban itt szükségesnek érezte, hogy a galileai szolgálatból a Jézus életének egy meghatározó eseményéről szintén kiegészítéseket közöljön. Ez a meghatározó esemény pedig a galileai válság története volt. Ez a galileai válság körülbelül fél évvel történt meg, illetve egész pontosan egy évvel történt meg a húsvéti események előtt, tehát ez tulajdonképpen 30 tavaszán, 30 páska ünnep idején történt, amikor Jézus 5000 embert megvendégelt. A szinoptikusok is leírják a jelenetet az 5000 ember megvendégelése után, ami a halakból és a kenyerekből történt, az 5 árpa kenyér és a 2 hal megszaporításából. Az emberek lelkesedése olyan magasra hágott, hogy Jézust királlyá akarták koronázni, bár ezt a lelkesedést egy nagyon ambíciózus tanítvány szította, a Júdás, és őt is János Evangélium a 6. fejezete leplezi le, nyilván a következmények ismeretében, de egyedül János Evangélium a 6. fejezet 14. és 15. verseiben olvassuk, hogy az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn mondták, bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő volt a világra.
Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királlyát tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. János jegyzi fel ezt a jelenetet egyedül, tehát ezt a királlyát tevésnek és Jézus visszavonulásának történetét. Így téve hangsúlyt erre a galileai válságra, tudnék, ezután csapatostul hagyták ott Jézust a követői, és ennek a megrendülésnek a végén még a tanítványoknak is föl kellett, hogy tegye a kérdést Jézust, hogy vajon ti is el akartok-e menni? Így olvassuk János evangélium a 6. fejezet 67. versében, és erre következett Péternek a nagyon szép vallomása, ragaszkodása, amelynek a végén János megjegyzi a fejezet utolsó verseiben: felelt nékik Jézus, nem én választottalak ki titeket, a 12-t, de egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariótészt, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Tehát Júdás ekkor határozta el, hogyha Jézus nem akar hatalmat venni a kezébe, akkor ő majd följelenti, kézre adja, és majd akkor Jézus biztos hatalommal fogja kivágni magát a megszálló rómaiak vagy a zsidó vallási főtanács kezéből. Ezt tehát János evangéliuma 6. fejezete az első versétől az utolsóig, a 71. versig. Amikor Jézus visszavonul, és a tanítványait is arra készteti, hogy a genezáreti tóra evezzenek be, és hajnaltájban jön hozzájuk, és járva a vízen, és itt egy nagyon szép történet bontakozik ki, a Jézus vízenjárása és a Péternek a vízenjárása, majd ahogy Péter süllyed, mert leveszi a tekintetét Jézusról, Jézus azonban bátorítja, és újra visszakapva a tekintetét, fennmarad a vízen, és hatalmas bizonyságát nyerik a tanítványok annak, hogy Jézus ugyan nem engedte magát királlyá koronázni, de ő több földi uralkodónál, ő neki az elemek is engedelmeskednek, vagy ő hitáltal még a tanítványait is hozzá tudja segíteni a vízenjáráshoz. Ez már a másik napon történik meg, és ugye az eredeti helyszíntől eljöve más hajók Tibérásból közel jöttek ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr, és mikor azért látta a sokasság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek, ott beszálltak ők is a hajókba, és elmentek Kapernaumba keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondták néki: Mester, mikor jöttél ide? Tehát a jelenet, amely ugye a Tibériáson túl Bétszaida vidékén kezdődött, most egy kicsit délebbi részen, délnyugati részen, Kapernaumban folytatódik. Ez volt Jézusnak a városa, hogy mondja az evangélium. Jézus szeretett itt tartózkodni, mert hát itt is szállt meg Péter és András házában. Itt kezdődik az a beszélgetés, aminek keretében majd Jézus élő kenyérnek fogja nevezni magát. Idézném ezt a beszélgetést János evangéliuma 6. fejezet 25. versétől, amit már említettem is: megtalálván őt a tengeren túl, mondták néki: Mester, mikor jöttél ide? Felelt nékik Jézus és mondta: bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ád majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Nagyon jelentőségteljes Jézusnak a beszélgetés elején való állásfoglalása, de rávilágít arra, hogy tulajdonképpen most emberek csapatostul azért keresik őt, mert hát ingyen vacsorát adott nekik, megszaporította a kenyeret, és a megszaporított kenyérből még takarékoskodás céljából még össze is gyűjtettek, mint egy 12 kosár kenyeret,
És hát ez ugye az emberek figyelmét felajzotta, mert hát ilyen vezető kell nekünk, aki ingyen kenyeret, ingyen táplálékot tud nekünk adni. És Jézus visszautalva erre a történetre azt mondja, hogy ne azért munkálkodjunk azért az eledelért, amely elvész, tudnék, amit megemésztünk, és aztán a maradék az árnyékszékre vettetik, hogy máskor mondta Jézus, hanem azért az eledelért, amely a bensőnket tudja átformálni, a lelki, a szellemi eledelért, amely bennünket más emberé tud formálni. És erre hívja föl a figyelmét az embereknek. Mondták azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Örök kérdése ez sok embernek, amikor közeledünk a hithez, és már kellő dolgot megtudtunk Isten dolgaiból, ez a nagy kérdésünk, hát mondja meg az Isten akkor, hogy mit kell cselekednünk. Minden ember kérdése is nagyon sokszor, az emberek ezt szinte követelik, hogyha én tudnám, hogy mit kell cselekedni, és ha nekem az Isten megjelent volna és megmondta volna, hát most én is keresztény lennék, amolyan Agrippa király módjára, aki azt mondta, hogy kevés választja előtt attól, hogy keresztényé legyen, amikor Pál bizonyság tevését hallotta. Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felelt Jézus és mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit őt küldött. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy ezt meg ezt kell tenni, hiszen ahány ember, annyiféle életsors, jellem és feladat, és Isten mindenkit személyesen akar vezetni az életben, tehát először nem arra van szükség, hogy mit cselekedjünk, hanem először meg kell találnunk Istent, és a benne való hit által kapcsolódnunk kell hozzá, el kell fogadnunk az ő kegyelmét, az egész jellemét, eljárásait, és ha a kegyelmet valaki felfogta és hisz abban, akkor majd hit által Isten vezeti, és tudjuk jól, hogy a kegyelem és a hit után a harmadik döntő fogalom a cselekedetek, és ha valaki eljut idáig, akkor már hitből való cselekedeteket fog véghez vinni, tehát nem a maga elgondolása szerinti cselekedeteket, hanem olyan cselekedeteket, amelyeket Isten késztet, hogy megtegye. Felelt Jézus és mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondták azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked, mit művelsz? A mi atyáink a mannát tették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala nékik, enniük. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony, mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Nagyon érdekesen folytatódik tehát a történet, mintha az emberek most elfelejtenék, hogy Jézus mit tett, és hogyan szaporította meg a kenyeret. Ők most a maguk felsőbb rendűségét alátámasztandó visszautalnak a pusztai vándorlás történetére, amikor is hát Mózes adta nekünk a mennyei kenyeret, tehát nem Mózes adta a helyesbítőket Jézus, hanem Mózes nem tudott volna a mennyből mannát adni nektek, hanem Isten adta a mennyei kenyeret, Mózes csak ezt megjelentette és nyilvánvalóvá tette, de ez a mennyei kenyér csak előkép volt, hiszen itt van most már az igazi mennyei kenyér, nem a manna fogyasztása menti meg az embert, hanem Jézusnak a befogadása, tanításainak, lényének a befogadása, mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondták azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondtam néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nékem ad az atya, én hozzám jön, és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem veten. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarat, hogy aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon.
Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és feltámasztom azt az utolsó napon. Mire alapítja Jézus ilyen határozottan ezt a hasonlatot, vagy ezt a jelképet? Tudnunk kell, hogy az ószövetségi áldozati rendszerben a szentély részbe, a középső részben bal oldalt ott volt a hétkarú gyertyatartó, vagy héber nyelven menóra, és vele szemben a szent kenyerek asztal, amelyre hétről hétre a papok ilyen lepény formájú, vékonyka, jól átsült kenyereket tettek ki. A hétkarú gyertyatartó azt jelképezte, hogy nekünk embereknek az élethez világosságra van szükségünk, az értelem világosságára. De az értelem nem azért világosít meg bennünket, hogy mi tündököljünk, és nagynak tartsanak bennünket az emberek, hanem azért, hogy lássuk, hogy milyen irányba kell haladnunk, milyen irányba megy az életünk. Tehát a világossággal, a menórával szemben azért volt ott a hétkarú gyertyatartóval szemben a szent kenyerek asztala, mert az értelem világossága után az akarat erejére van szükség, hogy amit beláttunk, amit felismertünk, azt végre is tudjuk hajtani, azt meg is tudjuk cselekedni. És erre kellett a papoknak hétről hétre a friss kenyereket kitenni, jelképezve azt, hogy az embernek világosságra és erőre, az értelem tisztaságára és az akarat következetességére és álhatatosságára van szükség. Jézus azért vonatkoztatta magára ezeknek a tárgyaknak a jelképeit, mert ezek tökéletesen kifejezték a szolgálatát. Azért mondta magáról azt, hogy ő a világ világossága, mert aki Jézustól tanul, az az élet minden területén bizton fog mozogni, jól meg fogja ítélni az élet jelenségeket, mert Jézus tanításai megvilágítják számunkra az életet. De aki cselekedni is akarja a Jézus szerint életet, annak erőre, vagyis a világosság után, a menóra, hétkarú gyertyatartójának világossága után kenyére van szükség, és ezért választotta Jézus ezt a jelképet, a kenyérnek a jelképét, hogy ő az a mennyből alászállott kenyér. Jézus nagyon finoman, nagyon apró lépésekkel építi tovább a mondani valóját, és amikor látja, hogy az emberek megütköznek, mert még mindig az van a fejükben, hogy Mózes milyen nagy volt, hogy az ő idejében manna hullott, és kicsoda ez a názáreti Ácsnak a fia, hogy ő maga tökéletesebb kenyérnek mondja magát, mint az a manna, ami hullott a pusztában, és Jézus itt is nagyon finoman utasítja őket helyre, mert azt mondja, hogy hát igen, hullott a manna a pusztában, és ették is azt, minden napra gyűjthettek, egy napra, pénteken ugye két napra gyűjthettek, és nem üszkösödött meg, nem bűszödött meg. Ismerjük a manna hullát csodálatos történetét, a szombatnapnak, a heti nyugalomnapnak is a felmagasztalását ebben a manna gyűjtésben. Minden nap megbűszödött és megposhat volna, ha kétszer annyit szedtek volna, mint amit Isten előírt, egyedül pénteken nem történt ez meg. Így tanította Isten a népet, hogy hogyan kell előkészülni a hetedik napi nyugalomra, hogy akkor a nők se dolgozzanak, az egész családok nyugalomba legyenek, hogy valóban tudjanak lelki-szellemi dolgokkal foglalkozni. És miután rávezeti őket erre, hogy itt egy tökéletesebb manna, itt egy tökéletesebb kenyér jelent meg, hogy ő az életnek a kenyere, élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Még azt is finoman jelzi, bár ezt már az 5. fejezetben is az első letartóztatás, akkor elmondta, ami még Jeruzsálemben volt, hogy az én atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. Nem, hogy az atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az atyát. Tehát önmagáról nagyon visszafogottan, de elmondja Jézus, hogy ő látta az atyát. Ő tudja, hogy ki az Isten, ő Istentől jött, az Isten is személy, az Istennek is van testi felépítése, és ő látta az arcát, hallotta a hangját, az emlékképei ott vannak a mennyei atyáról, ő pontosan tudja, hogy ki küldte őt, és pontosan tudja, hogy mit kell tennie, és abból ő semmit nem akar elmulasztani. És azért jött a földre, azért adja tudtul az atya akaratát, hogy mindenki pontosan megértse az élet minden területére vonatkozó tanításait, és lehessen követője, átformálódjon a jelleme,
és alkalmassá váljon az örök életre. Tehát mindvégig jelképes a kijelentés. Nem arról van szó, hogy Jézust kellene ennünk, nem arról van szó, hogy valami kenyeret kell csinálnunk, és ki kell neveznünk, hogy ez most Jézus, és akkor vegyük magunkhoz, hanem majd később látjuk, hogy Jézus világosan mondani is fogja, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet, olvassuk később a 63. versben, tehát el ne tévedjen senki sem, Jézus jelképesen mondja, hogy ő a kenyér. Nem arról van szó, hogy Jézust, mint kenyeret, bármilyen formában magunkhoz kellene vegyük olyan értelemben, hogy most azzal valami csodálatos dolog fog bekövetkezni az életünkben. Az igazi kenyér volt a Jézusnak abban mutatkozik meg, hogyha hallgatjuk őt, elfogadjuk a tanításait, hagyjuk, hogy beépüljenek ezek a tanítások az életünkbe, hogy a kenyér is, hogyha elfogyasztjuk, megemésztjük, akkor belülről ad majd erőt, hogy véghez tudjuk azt vinni, amit véghez kell az életünkben vinni. Tusakodtak azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk? Tehát teljesen félreértik. Nem szó szerint mondja ezt Jézus, nem arra mondja, hogy a testéből lakomázzanak, hiszen

Ezért a zsidók tusakodásai teljesen értelmetlen volt. Tusakodtak azért a zsidók egymás között, mondván, mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy ezt tegyük. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony, mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiképpen elküldött engem am az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanított Kapernaumban. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondták, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgolódtak az ő tanítványai, mondta nékik, titeket ez megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek fiát felszállani oda, ahol elébb volt, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet az én hozzám, hanem ha az én atyámtól volt megadva néki. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Íme ezután már csak a rövid tanítványoknak föltett kérdés jön, vajon ti is el akartok-e menni? Félreérteni Jézust, nem érteni azt, amit Jézus mond. Hát tegyük fel magunknak a kérdés, hogy Jézusban volt a hiba, hogy túl rejtélyesen vagy bonyolultan fogalmazott, vagy bennünk van a hiba, hogy nem hangolódunk rá arra, amit mondani akar, hiszen egy egész vitatkozás menetet írtunk le, és olvastunk fel elejétől a végéig. Vajon Istenben van a hiba, vagy bennünk? Úgy gondolom, szónoki a kérdés. Isten soha nem követel hibát, Isten soha tökéletlen dolgot nem tesz, Isten mindig a legvilágosabban, legegyszerűbben mond el nekünk dolgokat. Hát ő ezt nem anyagilag értette, hogy Jézust kell enni és inni, hanem úgy értette, ahogy Jézus aztán külön ki is emelte, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet, vagyis Jézus beszédeivel kell táplálkoznunk, Jézus tanításaival kell táplálkoznunk, Jézus életpéldájával kell táplálkoznunk, és nem holmi mágikus cselekményben hinni, hogy valamilyen formában vegyük magunkhoz Jézust. Valaki erre mondhatná, hogy az utolsó vacsorán mégiscsak kovásztalan kenyeret és erjedetlen szőlőlevet adott Jézus a tanítványának, és azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Igen, azok emlékeztető jelek. Az egy megint más kérdés, hogy Jézus a halálára és feltámadására vonatkoztatott emlékeztető jeleket hogy rendelte el, de azt mindenki számára, és egész pontosan kovásztalan kenyérben, mert ő benne semmi rossz nem volt, tehát nem kellett volna meghalnia, ezért is adhatta az életét, és hogy a kovász egyfelől a bűnnek egyik jelképe, az erjedés is a másik jelképe, ezért bort nem adhatott Jézus a tanítványainak, csak szőlőlevet, vagyis mustot. Az egy más kérdés, ez egy emlékeztető jel, és nem a jelben van ott semmiféle különlegesség, akkor sem, hanem ezeknek kell emlékeztetni a nagy lelki valóságra az embereket, hogy Jézus Krisztus tökéletes életet adott miértünk. Jézusnak nem kellett volna meghalnia, benne a rossznak csírája nem volt, mert hiszen soha nem egyezett bele a bűnbe. Tehát az utolsó vacsora egészen másról tanít. De az is jelképesen mondja, és emlékeztető jelként parancsolja meg számunkra az úrvacsorában, hogy emlékezzünk meg Jézus haláláról és feltámadásáról, és mindig Isten kegyelmének ez a ragyogó kinyilatkoztatása legyen előttünk, hogy a hitünk tovább erősödjék, hogy elrendezzük megbánva bűneinket, és igazi cselekedetekre buzduljunk.

a jövőben. Ami János evangélium a 6. fejezetében történt, az tehát nem használható fel arra, hogy bárki is azt igazolja, hogy Jézust testileg kenyér vagy ostya formájában kell magunkhoz vennünk. Jézus tanításaival kell táplálkoznunk, életpéldájával, áldozata megértésével kell táplálkoznunk. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Ennyit jelent, hogy Jézus a kenyér, a mennyből alászállott kenyér, az életnek kenyere, vagy ebben a beszélgetésben máshogy mondja, az élő kenyér.

száz kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról, a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, első rész.
1: Legyőzni a kísértést. Volt rendkívül hasznos, vagy éppen hatalmas károkat okozó döntése. Pedig az valamikor pusztán egy lehetőség volt. A döntéshelyzetben még nem tudta, mi lesz a vége. Csak fogta magát és beleharapott abba az almába. És az, ahol most van, pontosan annak a következménye, hogy milyen vagy melyik almába harapott. Vajon kísértés volt, vagy élete legjobb választása? Ez a kérdés viszont naponként akár számtalanszor is nekünk szegeződhet, csapda vagy áldásokhoz vezető lépés. Azt mondják, utólag mindenki okos, a baj csak az, hogy akkor már késő. Isten nem titkolja el, sőt előre még időben el akarja mondani az embernek, hogy vigyázz, a kísértés ott áll az ajtód előtt. Rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Mózes első könyve, 4. fejezet, 7. vers. Az igazság az, hogy úgy gondoljuk, tudjuk, mi a jó nekünk. Tudjuk, mi az igazság. Nekünk senki sem mondja meg. A végén viszont ezt mondjuk, nem gondoltam volna, nem hittem volna, miért engedi meg Isten, miért nem segít? Isten előre figyelmeztet, hogy nélküle nem tudunk megfelelően különbséget tenni a jó és a rossz között. Lelki ismerettel, de rosszra hajlamosító génekkel születtünk. Szükségünk van arra, hogy tőle tudjuk meg, mi a helyes, mielőtt még bajba sodornánk magunkat. A közlekedésben létfontosságú meglátni, hogy mikor kell rálépni a fékre és megállni. Aki nem tud megállni, az akár bele is halhat. Ilyenek a kísértések is. Létfontosságú felismernünk őket még időben és ellenállni nekik.

Pál korintusbeliekhez írott második levele, második fejezet 10. verse azt mondja, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Íme három hatékony stratégia a kísértés leküzdésére. Elsőként számíts rá. Ha nem számítasz a kísértésre, nem is készülsz fel rá. A kísértés az elmédben kezdődik. Minden alkalom, mikor alul maradsz, egy az elmédben elvesztett csata következménye. Ezért írja Pál, nem akarunk öntudatlanul utat adni az ördögnek. Pál korintusbeliekhez írott második levele, második fejezet 11. vers. Másodszor, ismerd fel. Kérd Istent, hogy segítsen felismerni a sátán közeledését és készülj fel támadására. Németországban a Wartburgi kastély tintafoltos fala jól jellemzi a lényeget. Luther Márton imádság közben hirtelen felfigyelt az ellenség jelenlétére. A történet szerint felkapta a tintatartót, és az ördögöt megcélozva a falhoz vágta. Luther megérezte az ellenség baljós közeledését, és legjobb tudása szerint adott választ rá. Furcsának tűnik? Talán. De vajon benned megvan-e ez a fajta lelki érzékenység? Harmadszor, utasítsd el. Ne próbálj játszmába bocsátkozni az ördöggel, mert veszíteni fogsz. Figyelj! Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab levele, 4. fejezet, 7. vers. A sátán pont az ellenkezőjére venne rá. Állj ellen Istennek, és engedelmeskedj neki. Ez csapda. Ne akarj okosabb lenni, utasítsd el. Ha ma kísértéssel küzdesz, figyelj! Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet, 15-től a 16. versig. Imádkozz így! Uram, segíts, hogy észrevegyem, milyen területeken érnek kísértések. Adj erőt, hogy felismerjem gyengeségeimet, melyeket a sátán megpróbál kihasználni. Adj bátorságot, Uram, hogy képes legyek elutasítani bármilyen csábítást, amely az utamba áll. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.

Kísértés. Első rész. Jakab levele, első fejezet, 14. verse azt mondja, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Mielőtt megadnánk magunkat a kísértésnek, különböző fázisokon megyünk keresztül. A. Az ige elhanyagolásával és az imádkozás mellőzésével kemény szívűvé válunk. Nem érzékeljük a veszélyt, amely vonz minket, mint a moly lepkét alánk. B. Megpróbálunk észszerűen gondolkodni, és arra jutunk, hogy senki se fog tudni róla, mit árthat. C. Ahogy fokozódnak testi vágyaink, úgy kopik a lelkiismeretünk. D. Olyan emberek társaságát keressük, akik ugyanazt teszik, mint mi, vagy olyanokét, akik hajlandóak szemet hunyni tetteink felett. Én soha nem tudnék megtenni ilyesmit, mondod. Talán, de mi az, amit meg tudnál tenni? Egy másik kérdés is felmerül. Elérkezett már számodra a próbatétel pillanata? Amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy meg fogja tagadni urát, Péter így válaszolt. Semmiképpen sem. Pár órán belül ez mégis beteljesedett. Jakab azt mondja, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Vannak olyan sebezhető pontjaid, melyek romba dönthetnek, ha nem fegyelmezed őket elkötelezetten és erős jellemmel. Mit tehetnék? Kérdezed. Mikor Jósáfát olyan ellenféllel találta szembe magát, akivel egyedül nem tudott volna megbirkózni, így imádkozott. Nincs erünk ezzel a nagy tömeggel szemben, nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Krónikák második könyve, 20. fejezet, 12. vers. Jósáfát megértett három dolgot. A. Tudta, hogy saját ereje nem ér fel az ellenségével. B. Volt annyira alázatos, hogy ezt elismerje és segítséget kérjen. C. Tudta, hogy hova forduljon. Csak rád tekintünk. Mi a győzelem titka? Ne magadra támaszkodj, hanem Jézusra.

Kísértés. Második rész. Pál Timóteushoz írt második levele, második fejezet 22. verse azt mondja, az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra. A Teremtés könyvében, mikor Éva a kert közepén álló fára nézett, úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is, szakította gyümölcséből, evett. Mózes első könyve, 3. fejezet 6. vers. Vigyázz! A kísértő tudja, mi vonz minket. Tudta, hogy Istennek nagy tervei voltak Évával, ezért úgy döntött, hogy bűnre csábítja, és ezzel leszármazottaira is halálos csapást mér. Értsd meg! A harc mindig a jövődért folyik. Nem csak rólad van szó, azokról is, akiket Isten rajtad keresztül akar megáldani. Nézd meg Sámsont! Jellemének erőssége nem ért fel testi erejével és képességeivel. Becsapta magát, mikor azt gondolta, hogy élhet kedve szerint, ugyanakkor következmények nélkül. Élete értékes leckék aranybányája. A. Ha sikeres vagy egy bizonyos területen, ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz elbukni az élet más területén. B. A kísértés mindig korábbi sikereinek szinterére tér vissza. C. A kísértéssel való kacérkodás elkerülhetetlenné teszi a bukást. D. Bár az, ha engedsz a kísértésnek, talán nem zár el Isten kegyelmétől, de kevésbé leszel hasznos számára. E. Ahol a legerősebbnek hisszük magunkat, ott készülünk fel legkevésbé a támadásra. Pál azt írja, az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra. Emlékszel Kenny Rogers ismert dalára, a szerencsejátékos? Tudnod kell, hogy mikor tartsd meg a kártyákat, és mikor dobd be őket. Tudnod kell, hogy mikor állj fel, és tudnod kell, hogy mikor fuss el. Ezt tette József is. Tudta, hogy ha engedne Potifár feleségének, akkor vétkezne Isten ellen. Ezért elfutott a háztól. Nem azzal hozol szégyent Istenre, ha elfutsz, azzal, ha nem. Imádkozz így. Istenem, ma azért imádkozom, hogy segíts tisztán látnom, ha közelít felém a kísértés, és segíts, hogy legyen elég erőm kitérni az útjából. Kérlek, segíts megváltoztatni az életszemléletemet, hogy pozitívabb legyek. Győztes akarok lenni, Uram. Köszönöm Istenem kegyelmedet, Jézus nevében. Ámen.

Kísértés. Harmadik rész. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. verse azt mondja, a sátán kikért titeket. A kísértéssel küzdesz. Itt egy terv a győzelemhez. Elsőként döntsd el, hogy nem kell megadnod magad. Jézus azt mondta, hatalmat adtam nektek. Fizikai és szellemi erőt, mely túlnő az ellenség minden erején. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. Szabadulj meg a nem vagyok rá képes felfogásodtól. Meríts minden nap Isten erejéből. Másodszor, ha megcsúsztál is, ne fetrengj a sárban. Éretté válni egész életen át tartó folyamat. Akkor működik, mikor Istenhez fordulsz gyengeségedben, és engeded, hogy megtegye érted, amit te nem tudsz megtenni magadért. Harmadszor, valld meg a bűnödet. Figyelj! Közel van az Úr a megtört szívűekhez. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Isten mindig válaszol a bűnbánó szívnek. Rád talál a legmélyebb árokban, végigmegy veled a megbánás völgyén, és kihoz onnan úgy, hogy közben erősebb és bölcsebb leszel. Negyedszer, készíts egy listát három oszloppal. A. Felfedezések. Sorolj fel mindent, amit megtanultál magadról, másokról és Isten igéjéből a kísértésen keresztül. B. Az új én. Sorold fel azokat a területeket, ahol még változnod kell, értelmed megújulásával. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. vers. C. Haditerv. Írd le azokat a dolgokat, amelyeket be akarsz építeni életedbe, mint például imádság, bűnvallás Istennek, számadás egy barátnak, az ige olvasása és tanulása, gyenge pontjaid feltérképezése és tüzetes odafigyelés magadra. Ötödször. Használd, amit megtanultál. Jézus így szólt Péterhez. A sátán kikért titeket, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31-től a 32. versig. Legyen a mai nap egy új kezdet, mert mostantól felhasználod a tanultakat nem csak arra, hogy elkerüld az újbóli elbotlást, de arra is, hogy segíthess másoknak, akik ugyanezekkel a kísértésekkel néznek szembe. Imádkozz így. Uram, azért imádkozom, hogy küldj mellém olyan embereket, akik segítenek gyengeségeim leküzdésében. Kérlek, adj erőt, hogy szembe tudjak nézni a gyengeségemet övező félelmekkel, és imádkozom eltökéltségért, amellyel végleg lerendezhetem problémámat, hogy életem ezen területe idővel legerősebb fegyveremmé válhasson. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.

Kísértés. Negyedik rész. Jelenések könyve, harmadik fejezet, 21. verse azt mondja, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Mielőtt tovább lépnénk, emeljük ki a következő igazságokat. A. Bármilyen gyengeség, amelynek folyamatosan húdorsz, melyet mentegetsz, letagadsz vagy rejtegetsz, a rabszolgájává tud tenni. B. Ha nem azonosítod be és veszed célba meghatározó gyengeségedet, az garantálja az elbukást. C. Ha szándékosan nem veszel tudomást gyengeségedről, a vereség elkerülhetetlen. D. A sátán bizonyos embereket azzal bízott meg, hogy táplálják gyengeségedet. Mindig legyen helyén az ítélő képességet. E. Gyengeséged olyan barátságokhoz fog vonzódni, melyek elfogadják, élvezik, táplálják azt. F. Gyengeségednek meghatározott terve és célkitűzése van. Elfoglalni életed és szabotálni Isten rád vonatkozó terveit. G. A gyengeséged mindig a rossz emberekhez húz majd, és kellemetlenné teszi számodra a jó emberek társaságát. H. Gyengeséged bármikor a felszínre törhet, beleértve időskorodat is. I. Gyengeségedet nem lehet legyőzni pusztán emberi észérvekkel és akaraterővel. J. Isten engedi majd, hogy sikereket élj át életed különböző területein, még akkor is, ha közben a gyengeséged befolyása alatt állsz. Miért? Mert ő hosszú tűrő és irgalmas. K. Szeretteid imádkoznak érted, hogy legyűzd gyengeséged, mert ez Isten dicsőségét hirdeti, ugyanakkor nekik is üzeni, hogy lehet győzni a kísértések felett. L. Gyengeséged legyőzése nagy jutalommal jár. Figyeld! Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát és térj meg. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Jelenések könyve, 3. fejezet, 19-től a 21. versig. Értsd meg! Isten nem csak segít legyőzni legnagyobb gyengeséged, de segít abban is, hogy azt a legerősebb fegyvereddé kovácsold.

A rosta. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. verse azt mondja, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Jézus azt mondta Péternek, a sátán meg akar rostálni titeket, mint a búzát. Ahogy a rostában a búza és a pejva szétválik egymástól, úgy akar titeket is elválasztani Istentől. Egyik módszere ennek elérésére a kísértés, tehát jobb, ha odafigyelsz a következő dolgokra. Elsőként, ha elbuksz, ne maradj lent. Ne higgy a hazugságnak, mely azt hirdeti, ha igazi keresztjén lennél, nem buknál el. A születés és a növekedés két különböző folyamat. Mikor Jézus megment téged, a lelked azonnal megváltozik, de amíg az érzelmeid, az étvágyad és a vágyaid nem kerülnek az ő uralma alá, addig sebezhető maradsz. Ez nem az üdvösséget kérdése, hanem az éretté válásodé. A megváltás azonnali, éretté válni azonban egy életmunkája. Másodszor, hamar vald meg bűneidet. Dávid azt mondta, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Isten mindig válaszol a bűnbánó szívnek. Találkozik veled a legmélyebb ponton, és végigmegy veled a völgyön, melyen még legközelebbi barátaid sem tudnak veled menni. Harmadszor, ha megszabadultál, maradj is szabad. Ha gyökerestül kiszakítasz egy növényt, lehet, hogy épnek látszik majd egy darabig, azonban ha nem kerül egészséges földbe, és nem kap megfelelő gondoskodást, meg fog halni. Mikor Isten megszabadít valamilyen káros dologtól, azt azért teszi, hogy utána egészséges környezetbe helyezzen. Kiemel egy rossz helyzetből, hogy egy jóba helyezzen, különben továbbra is a régi gyökerek után kutatnál. Tehát számíts a rostára. Csak akkor tudsz győzni a kísértés felett, ha akarsz is.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv első részét hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Szeptemberben folytatódik a kelemföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelemföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelemföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Svájcban Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7 és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a 2 hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban az emberiség eredetével, az ember keletkezésével foglalkozunk. Az elmúlt 3 évben sok emberrel beszélgettem, körüljártuk ezt a témát, és megállapítottuk, hogy a teremtés az tudományosan alátámasztott, logikus tény. Igazából nem az a kérdés, hogy teremtés vagy nem teremtés, hanem az a kérdés, hogy ki a teremtő, hogyan kerülhetünk vele kapcsolatba, hogyan éljük az életünket, illetve a jövő. A mai beszélgető partnerem ismételten Thea, az Idők jelei honlapnak a adminja, a szerkesztője. Vele a múltról, jelenről, jövőről beszélgetünk, de főleg a jelenről és a közeljövőről. Az előző adásban beszéltünk arról, hogy a bibliai proféciák mennyire pontosak. Mérnöki pontossággal teljesültek be. Említette Dániel könyvét, hogy akár a kis szarv, akár a Görögország, akár a méd-perzsa birodalom, ugyebár, hogy a medve az az egyik oldalán fekszik, vagy a szarv, amelyik előbb nőtt, az kisebb lesz. Tehát annyira pontos, hogy a méd birodalom előbb volt, de a perzsa birodalom az nagyobb lett és erőteljesebb. Úgyhogy annyira fantasztikus könyv a Biblia, hogy kedves hallgatóink, érdemes odafigyelni rá. A Biblia már nagyon sokat bizonyított. És ez a Biblia arról beszél, hogy a jövőben jó és rossz dolgok is lesznek egyaránt. Beszéltél a Máté 24-ről.
1: Igen, és csak egy közbevetés a jó és a rossz dolgokkal kapcsolatban, hogy az Úr nem azt ígérte, hogy nem lesznek gondjaink, miután megtaláltuk őt, hanem az, hogy kiment minden bajunkból, ugye azt mondja, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr, tehát nem ígérte azt, hogy gondtalan életünk lesz, de azt igenis megígérte, hogy mindig ott lesz, és bár lesznek terheink, azok könnyűek lesznek, mert nem a saját vállunkon kell cipelni őket, hanem az övén. Ugye az ő terhe könnyű, és az ő igája gyönyörűséges, vagy fordítva. Szóval, igen.
0: A 91-es Zsoltár is beszél erről, hogy segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Tehát nem azt mondja, hogy nem lesz háborúság, hanem arról beszél, hogy vele vagyok a háborúságban. És hát azért mennyi háborút hallunk, háború hírét, vagy ha nem is világháborúban állunk, de azért kulturális háborúban mindenképpen. Amiről elfelejtkeznek a keresztények, illetve egy szellemi háborúban is állunk a sátánnal, a gonosz birodalmával. Ezt az ateisták, emberen túli mozgalom, buddhisták, humanisták szeretik kigúnyolni, hogy ugyan már nincsen természet fölötti, és nincsen természet fölötti gonosz, de ez csak egy hitrendszer, hogy nincs a tagadásnak a rendszere.
1: Igen, pontosan, ahogy a makroevolúcióra sincsenek kézzelfogható bizonyítékok, úgy szerintem a hitre vagy a természet felettire inkább. Tehát, hogyha valaki bizonyítékot szeretne, akkor igenis tud találni. Kérdés az az, hogy a választ keresi, vagy inkább a kibúvókat.
0: Igen, ez így van. Nem olyan régen egy buddhistával beszéltem, és nem akartam még belemenni az ilyen okkult területekbe, majd a következő adásra tartogatom ezt, de most csak annyi, hogy vannak, ami mérhető a lélekből is. Illetve tehát más területekről is, tehát a természet fölötti az valóban több bizonyíték van rá, akár a halálon túli életről, sokkal több bizonyíték van, mint a makroevolúcióra.
1: Ez így van. Így van. És még amit szeretnék mondani, ugye nagyon sokat beszéltünk arról, te is ugye említed az adás elején, hogy érdemes odafigyelni arra, amit a Biblia mond, és erről gyakran eszembe jut ez az anekdota, amikor egy lány meglátogatja a barátnőjét, és akkor ott hever valamilyen könyv az asztalán, valamilyen technikai témájú, amit föladtak neki az egyetemen, hogy olvassa el, és hát egy-két nap múlva megint ott van, és hát látja, hogy ott hever még mindig a könyv, olvasatlanul a könyvjelző ott van az elején, és mondj, panaszkodik neki, hogy ez nagyon nem megy, mert hogy annyira száraz, és nem bírja elolvasni, meg unalmas, és akkor pár nappal később, vagy pár héttel később megint meglátogatja a barátnője, és látja, hogy a könyv már rég befejezte meg, már majd, hogy nem pár hét alatt rongyosra olvasta, és kérdezi, hogy mi történt, és azt mondja a lány, hogy hát beleszerettem a szerzőbe. Tehát ugyanez van a Bibliával is, hogy igazából először a szerzővel kell megismerkednünk, és akkor ez a könyv egy szerelmes levéllé változik, és nem fogjuk tudni letenni. Tehát volt, aki esetleg próbálkozott már, én is találkoztam régi ismerősökkel, akik mondták, hogy hát én már kétszer is elolvastam a Bibliát, és hozzák a különböző fenntartásaikat, mert nem találkoztak a szerzőjével, és így tulajdonképpen fehér lapon fekete betűket látnak, és nem azt az élő igét, ami testélet köztünk. Tehát a Biblia tulajdonképpen olyan, mint a lelki táplálék ahhoz, hogy ez hasson, ahhoz először el kell ültetnünk azt a magot. Tehát akik Jézus megismerése nélkül olvassák a Bibliát, az olyan, mint hogyha fognánk egy nagyon szép cserepet, megvennénk a legjobb földet a kertészetbe, és elkezdenénk öntözni. Akármilyen tápanyagot teszünk bele, a legjobb műtrágyát, meg tehéntrágyát, meg mindent, meg esővizet, abból semmi nem fog kinőni. El kell ültessük a magot. És ez az, ami Jézus. Tehát amíg nincs a maga földben, addig hiába öntözzük, hiába olvassuk a Bibliát. Ezt nem azt mondom, hogy a Biblia olvasásán keresztül nem térhet meg valaki, de ezért gyakoribb az, hogy először találkozik az Úrral mondjuk egy másik emberen keresztül, vagy egy valamilyen tapasztalaton keresztül, és utána jön a Biblia, ami utána tényleg élő vízzé válik, és kinő a maga szívben.
0: Igen, ezzel egyetértünk. Eszembe jutott az egyik ilyen kedves történet, hogy a gyarmatokra mentek kereskedők, és a kereskedő az ottani, úgymond maradi embereknél látott Bibliát, és a kereskedő arról beszélt, hogy ó, az én hazámban ez a könyv már elavult könyv. Erre az ember megmondja, hogy figyelj ide, emiatt a könyv miatt nem öljük meg magát, és nem esszük meg magát.
1: Igen, ez is jó.
0: Úgyhogy, na beszéltünk arról is, hogy hiányzott eddig az utolsó idők teológiájából valami. Minden egyház elkészítette az ő utolsó időkre vonatkozó teológiáját. Most teljesen mindegy, hogy a Biblia szól egyházat, vagy a katolikusokat, reformátusokat, adventistákat, vagy bármilyen mást említhetek, de hiába kutattam, tanulmányoztam, hogy lesz, mint lesz, mindig volt egy hiányérzetem azzal kapcsolatban, hogy lesz a... konkrétan. És miért fogják az emberek ezt elfogadni? És szerintem most lépett nem olyan régen a történelem színpadára az utolsó szereplők is, és az pedig, hogy hogyan fog ez megvalósulni, az pedig az emméken keresztül fog ez megvalósulni.
1: Vagy a genetika.
0: Hát az egyik a genetika, és az a mi, tehát így a emberen túli mozgalom, humanisták, de főleg az emberen túli mozgalom, amikor már az emberekből gépet akarnak csinálni, amit említettél az előző adásban, hogy Isten az ő saját képére teremte, és hasonlatosságára, ez fontos, képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Az emberen túli mozgalom viszont számítógépeket, gépembert szeretnének csinálni, és Jézus Krisztus nem Andromédáért, nem Autonért, nem Kiborgért, és van még különböző ilyen nevei az embergép gépembernek, nem ezért jött, hanem valóban az emberért halt meg.
1: Igen. Amit engem elgondolkodtatott, először Rapskibától hallottam ezt, meg talán... most nem jut eszembe ennek a másik pásztornak a neve, de már páran felvetették, hogy ugye az ördög mindenben Istent utánozza. és tudjuk, hogy a kezdetektől fogva különböző ígéretekkel próbálta ugye már Ádámot és Évát is elsávítani. Az egyik ugye a halhatatlanság. Tehát ez ugye a kezdetektől fogva, amikor a halhatatlanságot ígért az embernek, ugye akkor veszítette el az ember a halhatatlanságot, és azóta is ezzel az ígérettel kecsegteti, hogy a halhatatlanság, amit ugye csak Isten adhat, de a másik dolog ugye, hogy Jézus meghalt értünk, a vérét adta, hogy nekünk örök életünk lehessen. Tehát, hogyha nekünk örök életünk van Jézus halála és feltámadása, vagyis az ő kiontott vére által, akkor nem lehetséges, hogy az Antikrisztus ugye mindenben utánozza Istent, és hogy ő is valahogy így a genetikán keresztül az ő vére által próbálja ezt elterjeszteni és híveket szerezni magának, tehát hogy halhatatlanságot ígér az ő vére által. Én ezt, ennek a megvalósításáról nem tudok semmit mondani. Ez mint felvetés, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy mindenben Istent utánozza, illetve Jézust, és ő az Antikrisztus, akkor nem lehetséges, hogy ebben is Jézust fogja utánozni, és ugye nyilván úgymond megváltást, ami tudjuk, hogy igazából kárhozat, és halhatatlanságot, ami pont a halhatatlanság elvesztése, de hogy ezt ígérve valamilyen ilyen genetikai megoldással próbálja ezt az emberekkel elfogadtatni?
0: Jó kérdés, de ne szaladjunk ennyire előre, mert ezekről a kérdésekről a legtöbb embernek vagy nincs is fogalma, vagy csak homályos ismeretei vannak, úgyhogy haladjunk szépen sorrendben, ahogy az ellenség is csinálja. Én azt veszem észre, hogy jelenleg a földbolygó két könyv szerint halad. Az egyik a Biblia, a másik pedig Ray Kurzweilnek a Szingularitás közepén, küszöbén című könyv. A Bibliát azt ismerjük, arról már beszéltünk, viszont sokan nem is ismerik ezt a Kurzweil nevezetű úriembert. Őt úgy hívják, hogy a szingularitásnak a prófétája.
1: Igen.
0: És ez az ember annyira fontos pozíciót tölt be most itt a földbolygón, hogy a francia elnök Macron 2018 áprilisában, májusában az ő művéből idézett, és az ő látását, tehát ennek a világi prófétának a proféciáját vizionálta, méghozzá nem is akárhol, hanem Amerikában, mind a két házban, illetve Brüsszelben és egyéb helyeken. Tehát ez azért fontos, mert nem átlag emberek, és nem átlag helyen, hanem törvényhozói helyen beszélnek erről. És egyre több könyv születik a szingularitás prófétájának a proféciája nyomán, és egyre jobban kibontják, hogy hogyan szeretnének élni, átalakítani a földbolygót. És ennek az átalakításnak az egyik kérdése, hogy a genetika miket fog elérni. A genetika jelenleg ott tart, hogy átírja az evolúció modellt. Tehát régebben az evolúció modell az olyan volt, hogy megkérdőjelezhetetlen tudományos tény. A genetikai forradalomnak olyan ereje van, hogy egyszerűen, amikor azt mondja, hogy létezik genetikai Ádám, akkor mindenki azt mondja, létezik genetikai Ádám. Amikor a genetika azt mondja, hogy figyelj, kimutattuk, hogy van genetikai Éva, akkor az eddigi megkérdőjelezhetetlen evolúciós modellek lehultak. És azt mondják, igen, van genetikai Éva. És akkor, hogy már egy helyen éltek, egy időben éltek, és nagyon nagy változásokat hozott már eddig is ez a genetikai forradalom, de most a genetikai forradalomnál ott tartanak, hogy betegedés ellen, öregedés ellen, elmúlás ellen a genetikával. Na és itt tartunk most ennél a kérdésnél, és hamarosan az lesz a kérdés, hogy Jézus Krisztus, vagy pedig a genetika adja az örök életet, amiről te is így Igen. előzőleg beszéltél.
1: Igen, hát ugye szerintem akármelyik hírportált nyitjuk meg, szerintem mondjuk rákattintunk az ismertebb hírportáloknak, mondjuk a tudomány szekciójára, akkor biztos, hogy görgetés nélkül fogunk találni cikket a témában, hogy a genetika megint felfedezett valamit, hogy megtalálták azt a kromoszómát, ami ezért vagy azért a hibáért felelős. De ugye ne felejtsük el, hogy itt mindig valami elromlott dolgot kell kijavítani, tehát arról soha nincs szó, hogy kitalálnak valami újat vagy jobbat, csak megpróbálják az elromlottat helyreállítani vagy kiiktatni. Ugye azt ne felejtsük el, hogy itt már egy kész valamivel dolgoznak, vagy valamit próbálnak megtalálni vagy felfedezni, ugye ez nagyon fontos.
0: Így van, és mindig már meglévőt tanulmányoznak, tehát jelenleg az emberiség több halhatatlan rendszert ismer, és tanulmányoz, rákos sejtek, medúza, hidra és egyéb ilyesmi, de ez már mind-mind létező dolog. Ez az egyik. A másik dolog, az is érdekes kérdés, hogy miért gondolkodunk-e a halhatatlanságról? Hát, hogyha evolúció modell lenne, az evolúció modellnek az a lényege, hogy a halál jó, szükséges, mert a halálból születik az élet. Egy jobb. De most a genetika az öregedési folyamatok lelassítása, esetleges megállítása, esetleges végleges megállítása, az emberi génkészlet helyreállítása, az ember fiatalságának és egészségének megőrzése, az ember szépségének, erejének megőrzése, helyreállítása, fokozása, sőt kiterjesztése, amivel foglalkozik.
1: Na most képzeljük el, hogy a fenevad bélyege mondjuk mindezt kínálná. Úgy, nem állnának sorba az emberek, érte?
0: De hát már most is sorba állnak.
1: Igen.
0: Hát például azt, hogy a baba, a születendő gyermek az egészséges, okos legyen, és mondjuk hát Amerikában, hogy fehér legyen, vagy Nyugat-Európában, hogy fehér legyen, egyetemi végzettsége legyen, és az, hogy kiváló sportoló legyen, az most már egy házaspár vagy egy anya bemegy a génbankba, és csak perkálnia kell érte, és ilyen örökítő anyagot tud vásárolni. Tehát ezért már most sorba állnak. Nem azt mondom, hogy ölnek, de ezért már most sorba állnak az emberek.
1: Igen.
0: Tehát ez a rész, amivel most foglalkozik a genetika, az nagyon fontos megnézni, hogy mennyi pénzt kapnak rá. Igen. Tehát a hadipar, az az egyedüli iparág, talán, bár azért itt a pénzeket nagyon elrejtik, de talán tehát a hadipar az, amelyik veri a genetikai kutatások támogatására fordított összeget. Az olajipar, illetve a gyógyszeripar az, amely még nagyon erős, de állítólag az autóipar nem olyan támogatottságú jelen pillanatban, mint ez a gén dolgok. A génkésleteket például már robotok elemzik. Tehát már itt tartunk.
1: Igen, illetve amit már talán említettünk most így valamelyik beszélgetésben, hogy ezek összeolvadnak, ezek a különböző ágazatok, hiszen most már van bionikus chip, tehát ugye az organikus, szerves alapanyagok, illetve hát az élő, de mondjuk ezt azért élőnek nem, de mondjuk szerves alapanyagokat kezdenek el ugye a számítógépekben, vagy annak a mintájára kezdik el a processzoroknak, meg a chipeknek a gyártását, tehát valahol már ezt ugye akár kiskereskedelmi szinten is próbálják ötvözni, tehát nem tudjuk, hogy a különböző titkos laboratóriumokban hol tartanak, de már tudjuk, hogy a Microsoftnak, meg a különböző cégeknek vannak olyan számítógépeik, amikben ilyen bionikus csipek vannak. Én nem vagyok mérnök, nem tudom, hogy ez pontosan miből áll, hogy ez milyen anyag, hogy ezt hogy állítják elő, de a neve alapján eléggé úgy hangzik, hogy közel vannak valamilyen olyan technológiához, ami a genetikát ötvözi a géppel valamilyen szinten.
0: Bizony, ez így van, és ebből már sok kérdést is felvetünk. És mielőtt tovább mennénk, sajnos ezt a könyvet már nem lehet kapni. Taylor írta, magyarul biológiai pokolgép, időbombának is szokták hívni. Az 1960-as években erre már felhívták a tudósok az emberiség figyelmét, hogy figyeljenek oda a mai napokra, figyeljenek oda. És ez a könyvet 1973-ban írták, és nagyon jó, hogy még abban az évben magyarul is kiadták. Uh-huh. Ha esetleg valaki be tudja szerezni, hát a Medicina könyvkiadó Budapest 1973-ban.
1: Talán e-könyvben, vagy az interneten valamilyen digitális formában meg lehet találni?
0: Hát én nem sokat, de foglalkoztam vele, még nem találtam meg, de, de ez nem azt jelenti, hogy nincs. Ha valaki kitartó, kívánom, hogy meg tudja szerezni. És az a helyzet, hogy olyan emberek, mint az Amerikai Természettudósok Társaságának elnöke, a humán genetika egyik világszerte elismert kutatója beszél arról, hogy itt elképesztő erkölcsi problémák lesznek, amellyel az emberiség a közeljövőben szemben találja magát, és azt mondja, hogy már most kell elkezdeni, hogy ezt a tudást ellenőrizni és gondolkodni, hogy mi lesz, hogyan használjuk föl. Az amerikai biológia egyik szülőatya is erről, ilyen dolgokról beszél. Tehát olyan embereket, most nem akarom a nevüket idézni meg tőlük, mert akkor elmenne a műsoridő, de ez volt az a könyv számomra, amelyik rámutatott arra, hogy szerintem a genetika lesz az, ami még eddig hiányzott a teológiánkból, és utána most már nagyon sok könyv van, például a Élet 3.0, vagy Hararinak a Homo Deus könyve, amely azt mondja, hogy az emberből hogyan lesz Isten, szerinte. És ez a kutató azt mondja, hogy a halál nem más, mint technikai probléma az emberben. Tehát ezek a megközelítések és kutatási irányok, ezek rendkívül

0: és intelligenciára, illetve hogy le kéne lassulnunk, és nagyon óvatosan kéne ezzel a területtel bánnunk, illetve mondott olyanokat is, hogy a mesterséges intelligenciával magát az ördögöt idézzük meg. Tehát ő úgy gondolja, hogy ez egy rendkívül veszélyes dolog az emberiség számára, de ugye a kettőséget mutatja, hogy ennek ellenére nagyon sok dolgot fejleszt mégis, ami ezt erősíti. Tehát most nem olyan régen jelentette be, hogy nem sokára piacra kerülhet egy gép-agy interfész. Tehát amivel már tényleg össze lehet kapcsolni az embert a géppel. Bár most ez volt egy interjú, Joe Rogan készített vele egy interjút, és ott azt mondta, hogy igazából ez már megtörtént. Mert hogy az ember már tulajdonképpen így összeforrt a telefonjával, vagy az éppen használt kütyüjével, legyen az egy táblagép, vagy számítógép, vagy az autójának a kijelzője, de hogy ez már tulajdonképpen megtörtént, most már csak azt kell elérni, hogy az összeköttetés az stabilabb legyen, hogy ne kelljen pöntjögni a telefonon, vagy a gépen, hanem ez közvetlenül az agy és a gép között történjen meg, tehát figyelmeztet rá, nem jó dolognak tartja, mégis fejleszti. És ha megnézzük ezt az interjút, aki beszél angolul, érdemes megnézni, nagyon furcsa. Tehát olyan érzése van az embernek, minthogyha egy nála már létező valamiről beszélne. Tehát olyan kicsit, ahogy viselkedik, mintha tényleg így hívna le dolgokat valamilyen általunk nem érzékelhető módon. Tehát milyen furcsa nagyon.
1: Hát ez elképzelhető, tehát én katonatisztként minimálisan ismerem a katonai boszorkánykonyhát, de azt tudom, hogy sokkal előrébb jár a katonai megvalósítás, mint ami. Tehát ezek a titkos
0: bázisok. Hát az internet is ugye először a katonosságnál
1: pontosan
0: volt, és utána
1: így van.
0: Ismerte csak meg, vagy kapta a lakosság.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben inkább példákat fogunk mondani, konkrét példákat, várom Önöket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Teával a beszélgetést, és most nem elrettentésképpen, hanem felvezetésképpen mondunk néhány példát az ilyen technikai változással, mert amit mondtunk, amiről beszéltünk, hogy az 1890-es években a szél és a szén volt a technikai vívmányok közül a sláger, de mostanra már ki az, akinek ez kérdést jelent? Senki.
1: Igen.
0: Tehát egyszerűen 100x év alatt ez a kérdés kikopott az emberi gondolkodásból. Pedig ez vérremenő kérdés volt abban az időben, ez a technikai kérdés.
1: Igen.
0: Hát volt olyan, hogy régebben még, hogy a szövőszékeknek a felborogatása a technikai forradalom idején. Halálbüntetést szabott ki a francia közgyűlés, aki egy szövőszéket megrongál. Tehát teljesen irreális jogrendszert hoztak létre. Nos, beszéltünk már a sakkról, említettük már valamelyik Igen. előző adásban, hogy a sakk. Ott a sakk világbajnokot 5 év alatt egyszerűen megverte a program, azért, mert évente megduplázódott. Ha megnézzük azt, hogy egy 2. szinten állt a tudásban a sakk program, és 57-58-as szinten állt a sakk világbajnok, akkor az első évben 4, a második évben 8, a következő 16, 32 és 64 szeresére duzzadt a sakkgépnek a tudása, és ekkor már le tudta győzni a sakkvilágbajnokot. Azt mondták, hogy a gót az még legalább 10 év kell, hogy legyőzze a góvilágbajnokot. Az emmi, és ez már tavaly előtt megtörtént. De nézzük azt is, hogy a technikai fejlődésnél az előzőleg beszéltünk Elon
1: Musk, vagy Musk, igen.
0: Igen, ról. Azt mondták a Tesláról, hogy fú, hát a Tesla villamos autónak az akkumulátora az még annyira gagyi, hogy ugyan már gyorsulási versenyt, mit akar ez az emberke. És megcsinálták a világ legnagyobb gyorsulási versenyét, és hát csak ilyen 2 Porsche, Mercedes, a James Bondnak az autója, az Aston Martiné, tehát csak ilyen apróságok, ilyen apró Mustang, ilyesmi versenyzet, és a Toyotának a Lexusa. És azt mondták, hogy 12 autó közül, hogy maximum, ha legjobban teljesít a Tesla, akkor a Toyotának a Lexusát, mert az nem ilyen versenyre készült, hogy azt fogja, ha a legjobb esetben, a legjobb esetben, meg hogy nagyon jó a sofőr, meg a Toyotának rossz lesz a sofőrje, meg ilyesmi, akkor le fogja hagyni a Toyotát. De nem ez történt. Legyorsult mindenkit. A Porsche-t, a Mercedes-t, minden sportautót, és ezen meglepődött az egész világ, hogy lehet. És erre nincs felkészülve a világ, amik most történnek.
1: Igen. Nagyon érdekes, elnézést, hogy megint visszatérek erre az interjúra, amit az előző szegmensben is említettem, ez a Joe Rogan interjú, ez egyébként néhány héttel ezelőtt készült Elon Musk-a, és ott azt kérdezte tőle, hogy gondolkozott-e már azon, hogy esetleg ő egy mutáns, tehát hogy mondjuk annyira okos, meg olyan sok területen jeleskedik, hogy más emberekhez képest ő valamilyen magasabb szinten áll, és Musk azt mondta, hogy igen, szerinte igen. Tehát, hogy ő valahogy más genetikailag, mint a többi ember, úgyhogy ezt megerősítette, de amit szeretnék kiemelni, nagyon érdekes, ezt tegnap olvastam, van egy ilyen, hát nevezhetjük konzervatívnak egy weboldal, a Daily Wire, és ott megjelent egy cikk azzal kapcsolatban, hogy milyen képzéseket preferálnak a munkaadók, illetve hogy milyen szaktudás az, amit fontosnak tartanak. És hát nyilván ugye a STEM, vagyis a Science, Technology, Engineering and Mathematics, tehát a tudomány, technológia, a mérnöki ágazatok és a matematika, ugye ezek a legfontosabbak, de arra a kérdésre, hogy mi az a készség, amit leginkább hiányolnak az egyetemekről, főiskolákról kikerülő fiataloknál a munkaadók, az a kommunikáció és a kritikus gondolkodás. Tehát akár mennyire is megnövekszik a tudás, ugye beszéltünk arról, itt legalábbis az én oldalamon sokszor előkerült a téma, hogy az emberi tudás egyre gyorsabban duplázódik. Először nem tudom, néhány év volt, most már azt hiszem egy évnél tartunk, hogy évente megduplázódik a tudás, és hát nyilván ez a gyorsulás üteme is gyorsul, tehát ez egy hatványozott valami. De mindez hol van a bölcsességhez képest? És ugye az egyetemeken is, tehát már olyan mennyiségű anyagot kell a gyerekeknek megtanulni, és mégis a legfontosabbakat az, hogy hogyan tudnak kommunikálni, hogyan tudnak valamit kivitelezni, és hogyan tudnak kritikusan gondolkozni, hogy ez a sok mennyiségű ismeret, hatalmas mennyiségű ismeret, információ, hogy ez tényleg leüljenek, és elgondolkozzanak rajta, ahogy beszéltünk pár hónappal ezelőtt, amikor az első adás volt Job Martinról. Ugye ő is elvégezte az egyetemet, és egyetlen egyszer nem ült le, és nem gondolkozott el igazán kritikusan arról, amit tanult, amíg a diákjai oda nem jöttek hozzá, és nem tették fel neki a kérdést, hogy professzor úr, segítsen már nekünk megnézni, hogy ez az állat hogyan alakulhatott ki az evolúció segítségével, és akkor egy pár éves gyötrődés árán be kellett látnia, amikor kritikusan megvizsgálta a korábban tanultakat, hogy ez valami nem stimmel, és ez az, amit nem tanítanak, és itt jön be a képbe az úr. Lehet, hogy nekünk esetleg, vagy mondjuk induljunk ki belőlem, tehát én nem vagyok teológus, nem vagyok mérnök, vagy programozó, és nem vagyok semmi különösebben képzett semmilyen területen, de hogyha itt van velünk az úr, akkor olyan dolgokat tud megmutatni nekünk, amit semmilyen könyv, vagy emberi tudás, akárhogy is csomagolták be, meg akár milyen jól leírták, nem tud felülmúlni, vagy felülírni, tehát mindezt az úr tényleg, ugye, hogy a kettes Zsoltárban olvasuk, tehát csak neveti, amit a királyok, meg az emberek próbálkoznak, az úr neveti őket, mert ő az igazi. Nem véletlenül Salamon is, ugye, bármit kérhetett volna, de bölcsességet kért, tehát, hogy itt az rengeteg tudás, rengeteg ismeret, de bölcsesség nélkül, és lám hol tartunk.
0: Így van, Dániel könyvében is szó van arról, hogy az utolsó időkben, az utolsó napokban a tudás megsokasodik.
1: Igen.
0: És amit, hogy egyre jobb, egyre több a tudás, és hogy egyre jobban gyorsulnak az ismeretek, hát ezért mondja a szingularitás profétája Ray Kurzweil, hogy 20-30-ra minden embernek az agya meg lesz hekkelve. És ők ezt holt komolyan gondolják. De most még ne ennyire szaladjunk előre, hanem beszéljünk arról, amit már múlt adásban is említettünk, hogy régebben még nagy szenzációnak számított egy robottal való beszélgetés. Mostanra ez már egy hétköznapi dolog. Az más kérdés, hogy például Magyarországon felhívnak egy nagy vállalatot, és nem vesz észre az ember, hogy egy robottal, egy szoftverrel beszélget. Jelen pillanatban most úgy tudom, hogy 8 ilyen robot van szolgálatban különböző nagyvállalatnál.
1: Igen, egyel én is találkoztam néhány napja, meg is lepődtem. Egy ilyen ügyfélszolgálatot hívtam fel.
0: Így van, és ez a jövő. És mivel egy ilyen robotnak sohasem fáj a feje, a hangja soha nem reked be, ha dohányzik az ember, akkor ki kell mennie cigizni, de ez a robot nem éhes, nem szomjas, nincsenek biológiai szükségeletei, nem késik el, nem kell a szüleinek a temetésére elmenni, vagy ismerős, és sokkal olcsóbb. Tehát egyszer kellett megvenni, és nem kér enni, nem kér inni, és világos, hogy egyre többen fogják ezt alkalmazni. Nem az a kérdés, hogy a gyenge emmik alkalmazása az megvalósul-e, hanem hogy mikor és mennyi. Az a kérdés, hogy például az orvosi életben, az ápolási területen, a gazdasági területen, az ügyintézői területeken, Hát most Tea itt látja, hogy egy újságcikket veszek elő. Nem akarom most mondani, hogy ez melyik újságcikk, de a lényeg az, hogy arról szól a cikk, hogy programozott robotok, tehát hogy robotok az egészségügyben, hogy a technikai fejlődésnek köszönhetően mennyi minden lesz, és ez egy...
1: És hát ez milyen jó hír, ugye, hiszen munkaerőhiány van az egészségügyben.
0: Milyen? Így van, ez nagyon jó, amit mondasz, mert itt mindig csak az előnyökről van szó.
1: Igen.
0: Tehát, hogy egy ilyen robot, aki be fog állni, az sohasem tudja meghúzni magát. Tehát hiába emelgeti az embert, akkor is mindig ő el fogja bírni, hogyha 8-szor kell oda menni egy nénihez vagy egy bácsihoz, akkor mindig türelmes lesz a robot. Tehát ha az előnyök, vagy a pénzügyi ügyintézésnél elmondják, hogy a banki szektorban mennyi rejtett, burkolt ilyen költség van, de hogyha ő a tanácsot, akkor ő nem kér a jutalmat ez a program, és ezért önnek mennyit spóroltunk. Uh-huh. Tehát mindig ez a előny, és az ember pedig szereti az előnyt.
1: Uh-huh. Az és ugye azt is fontos itt megemlíteni, hogy nagyon sokszor ezek tényleg előnyök. Tehát nem hazudnak, mert így tényleg van. Vannak előnyei, és ha nem egy bukott világban élnénk, amiben megváltásra szoruló emberek hozzák a döntéseket és élnek, akkor ezzel nem is lenne semmi baj. De sajnos nem ez a helyzet. Egy olyan világban élünk, ahol amit ki lehet használni, azt ki fognak használni sajnos.
0: Így van, ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert nem a gyógyítással van a baj. Tehát nem arról van, tehát nem az a gond, hogy benyúlnak az emberi génkészletbe, és ott kijavítják a sajnos meglévő hibákat.
1: Hozzátéve, hogy nem biztos, tehát lehet, hogy valamit kijavítanak, és 5 másik dolgot elrontanak, de ugye ez egy másik kérdés.
0: Az egy másik kérdés, de most vegyük azt, hogy tényleg van, amit már megoldottak így a robot és a nanotechnikával. Ez igaz, tehát nem a gyógyítás a gond itt, hanem például az, hogy ami a Életpont 3 című könyvben szerepel, meg más helyen is nagyon részletesen le van írva, hogy robotbírákat szeretnének. Mm. És a robotbíránál a felvezető szöveg az, hogy végre az emberiség történetében előáll az a példátlan eset, hogy a jog előtt, a bíróság előtt minden ember egyenlő. Végre megvalósul az a dolog, hogy emberi részrehajlás mentesen, tehát, hogy az esküdszék amerikai filmekben látható ez, hogy az esküdszékek kiválasztásánál hogyan megy, hogy akkor férfit akarok, vagy mérnököt akarok, vagy nőt szeretnék, vagy családanyát szeretnék. És arról beszélnek, hogy itt most már az emberi tényező, például az éhség, az ki lesz küszöbölve, és most megvalósul a tökéletes bíráskodási rendszer. Csak éppen a programba, az ítélkezési programot emberek állítják össze. 1. 2. Az, hogy milyen tények kerül be a robotbíróhoz, azt is emberek állítják össze, ellenőrzik. Igen. Tehát így már egy annyira manipulatív rendszer lehet kiépíteni, hogy ilyen még nem volt az emberi történelemben.
1: Igen. Illetve, hát akkor, hogyha már a robotbíráknál tartunk, ugye, akkor eleve nem lehetséges kegyelem sem. Hiszen a törvényt akkor be kell tartani, tehát nem lehet. Tehát az emberi tényező, ami pont szerintem a legfontosabb, amin keresztül ugye Isten tenni tud valamit, az akkor szintén kiküszöbölődik.
0: Nem olyan régen kezembe került a Megkínozva Krisztusért című könyv, és én ezt régebben nem tudtam annyira olvasni. Az nem olyan olvasmányos, vagy nem annyira reménykeltő, mint amennyi ember, amiről előzőleg beszélgettünk. És egy kicsit így, tehát én sokat foglalkozok a jövővel, közeljövővel, és nagyon sok könyvet is olvasok ezzel kapcsolatban, és kirajzolódott egy kép, hogy mit szeretnének. Mm. És annyira szörnyű, annyira borzasztó, hogy kezembe vettem ezt a könyvet, hogy megkínozva Krisztusért, amely a román föld alatti egyházról szól. Tehát ott, hogy tüzes késeket nyomtak bele, és úgy ez egy általános kínzás volt. Az, hogy nem adtak enni, az rendszeres volt, vagy hogy verték őket, de a tüzes késsel való szurkálás a különböző testrészeiknek az is hozzátartozott a szenvedésükhöz. És olvastam ezeket, és az jutott eszembe, hogy még itt is volt esélye a föld alatti egyháznak. De annál a résznél, amikor mindenhol kamerák lesznek, amikor mindenhol hang ellenőrzés lesz, amikor mindenhol csippek lesznek, ott már esélye nincs.
1: Igen, ezért írja ugye a Biblia az, hogy ha nem rövidítetnének meg azok a napok, egyetlen test sem élné túl, de a kiválasztottakért megrövidítetnek azok a napok. Nem tudjuk, hogy ez milyen módon történik ez a rövidítés, de azért ez bátorító, tehát hogy nehéz lesz, de látni fogjuk a végét, mármint hogyha megérjük, és ez a mi életünkbe következik be. Minden esetre, akik benne lesznek ezekben a nehéz időkben, az Úr mindent megtesz az övéért.
0: Igen. Igen, igen. Egyre több szakértő beszél arról, akár a Dell, akár az autógyártásnál. A Mercedesnek az igazgatója beszélt nem olyan régen arról, hogy ők félnek Teslától. Már Elon Musk-ol, tehát az ilyen önvezető gépjárművektől. Azt mondják, hogy 2020-ra teljesen át fog alakulni a gépjárműipar, és ezáltal a kamion, tehát a szállítmányozás, tehát a fuvarozás, a kamion, a tehergépkocsi, és a hajózás, és minden. Tehát a közlekedési rendszer totálisan át fog alakulni. Tudnénk most, hogy működnek a szállítmányozó cégek? Van egy ember, vagy vannak az ügyintézők, és mondjuk 16-tól 17-ig lehet őket hívni, hétfőtől péntekig. Az Emmi-nél nincs olyan, hogy munkaidő, vagy munkaidő kívül, vagy szabad nap, vagy ünnep, hanem őt bármikor lehet hívni. Most Magyarországon, meg a világon az van, hogy rá kell nézni az órára, és egyeztetni kell, hogy hogyha most Amerikával akarok egyeztetni, akkor ott most éppen éjfél van, vagy milyen időzóna, de az Emmi-nél nem lesz ilyen. Bármikor hívhatja az ember őket, és mindegy az időzóna is. Tehát ez az egyik. Amiről már beszéltünk, hogy nem kérnek inni, enni, tehát sokkal olcsóbbak lesznek, és az Emmi indítja majd az önjáró kamiont, tehát a kamionsofőrnek a bérét sem kell kifizetni. Tehát nagyon-nagyon át fog alakulni az egész közlekedés és a szállítmányozás, és hogyha látják azt, hogy ez itt működik, látják azt, hogy a robot ápolók mennyivel türelmesebbek, mint a mostani ápolók, bár most azért szeretném tiszteletemet kifejezni az ápolók felé, tehát ez nem lejáratás, már nagyon sok jó ápoló van, de az is igaz, hogy ezek leterheltek, ezek az emberek. Nagyon szép munkát végeznek, tehát nehogy, csak szeretném kifejezni a tiszteletemet az ápolók felé, igen, hogy ne érezzék magukat. Minek?
1: Megsértve,
0: vagy ilyen.
1: Hálásak vagyunk értük.
0: Igen, csak hogy a jövő merre felé tendál, milyen erők mozognak, és nagyon sokan azt mondják, hogy 20-30-ra a munkaköröknek a 85%-a már nem is fog létezni.
1: Igen.
0: Tehát ezért egy iszonyúan fontos kérdésről beszélünk. Még akkor is, hogyha tételezzük fel, nem ebből alakul ki az antikrisztusi rendszer. Mert ugyebár az antikrisztus az egy személy, sok személy lesz, aki antikrisztusi lesz, és lesz az antikrisztusnak egy rendszere. Ezt jó így teológilag szétválasztani. De még hogyha nem is a mi időnkben valósul meg ebből az antikrisztusi birodalom, akkor is nagyon fontos, hogy mire adjuk a gyermekeinket.
1: Igen. Ebből a gyermekekből, meg az antikrisztusi rendszerből mindig eszembe jut az is, hogy ugye a egyre több fiatal válik ugye programozóvá, informatikussá, hogy ezt a programozó nem is nagyon szeretik ezt a kifejezést, és hogy lehetséges, hogy ez az evangelizációnak az egyik formája lesz a jövőbe, például, hogy meghekkelik ezeket a rendszereket, és mondjuk keresztény baráttá átprogramozzák, vagy összeomlasztják. Tehát szerintem a hekkelés az mondjuk a föld alatti egyháznak lehet, hogy az egyik része lesz, és mondjuk a föld alatti, az evangéliumnak így a házi gyülekezeteken, föld alatti mozgalmakon való terjesztése mellett a hekkelés is egy ilyen föld alatti eszköz lesz, hogy eljusson az evangélium. Tehát, hogyha az Úr is használt végül is mindent, ami az ő idejében volt, és nem félt sehova elmenni, bárki, aki hívta, ő mindenhova ment, mindent megtett, és nem derogált neki semmi, úgyhogy szerintem mi is bátran mehetünk oda, ahol a bárányok vannak, az elveszett bárányok, legyen az egy antikrisztusi számítógépes rendszer, vagy bármi ilyen, és ott, ami keresztény kódunkat elhelyezhetjük, ami összeomlasztja az ő rendszerüket, vagy nem összeomlasztja, hanem mondjuk jóvá teszi. Nem tudom, csak ez jutott eszembe.
0: Mindenesetre egy nagyon érdekes kérdés, de most nézzük ilyen példákat, tehát a Francis Collins által vezetett Human Genome Project 16 év alatt térképezte fel az emberi géneket. Uh-huh. Ez több mint 3 milliárd dollár volt ennek a projektnek a költsége. 5 év múlva, 2011-ben a géntérkép elkészítése már csak 50 ezer dollár volt, és pár napot vett igénybe. 2017-ben a személyes géntérkép elkészítésének az ára már 1000 dollár körül volt, és ez viszonylag gyorsan, pontosan, egyszerűen és fájdalommentesen történt. És ezzel most visszautalva az előző adásunkra, az ilyen géntérkép elkészítés és szerkesztés már a garázsokban is működhet. Működik.
1: Igen, épp egyre erről,
0: épp erről van szó, hogy ez így gond. Hogy valaki így elkezd hekkelni, csinál dolgokat, és utána a génekbe való manipulálás. Igen, amire szintén ez a biológiai pokolgép Taylornak a könyve már 73-ba felhívta a figyelmet. És most a következő pedig, hogy az orvosi alkalmazás ennek a személyes géntérképnek, ez a cél, hogy az orvoslás átalakuljon. Ha az orvoslás átalakul, akkor az egész társadalmat ez át fogja alakítani. Azért már bízunk az orvosokban.
1: Igen, már aki.
0: Hát igen, de
1: bizonyos dolgokban, igen. Tehát meg nyilván attól is függ, hogy ki az orvos, mert vannak nagyon jó lelkiismeretes orvosok, meg keresztény orvosok, igen.
0: Ez tény, de...
1: Ja, de át fog alakulni, igen, ez
0: igen, tehát
1: látszik.
0: Alapvetően az orvosokba azért megyünk már, mert szeretnénk, már megbízunk benne. Igen. Vagy hogy lehet orvost váltani, de az orvos társadalomnak alapvetően hiteles, így az emberiség előtt.
1: Igen.
0: Na, így van még egy pár másodpercünk, így a beszélgetésünk végén mi az, amit még szeretnél úgy...
1: Hát én leginkább azt, hogy lehet, hogy ez most nem hangzik túl rózsásan, de ne felejtsük el, hogy tényleg ez az Úr szemében olyan, mint egy kis bukkanó, és nem hasonlítható ahhoz, ami ezután ránk vár. Tehát ugye Jézus azt mondta, hogy világban nyomorúságtok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot, tehát mindezt Jézus már legyőzte, úgyhogy nekünk tényleg nincs okunk az aggodalomra, csak ki kell tartanunk. És ha netán mi úgy érezzük, hogy nem tudunk, az Úr kitart helyettünk, vagy segít, úgyhogy nem, tehát tényleg mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ne aggódjon, mert elég nekünk az Úr kegyelme, és soha nem ad többet, mint amit el tudnánk viselni. Erre is ígéretünk van.
0: Igen. Kedves hallgatóink, lejárt a műsoridőnk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Kedves Tea, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Önképzést indít a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye honlapjukon. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutára azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak örülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a Gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szánt nekik. Legyen öröm az iskola kezdés! Közel 100 gyerek már megkapta a tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom budapesti főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma a hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de így is több órás napsütés lesz. A déli szél mellett 27-36 fokunk van. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új sorozatunkban Kárpáti Petronella Szeretetre vágyunk című könyvének átdolgozását hallják. A könyv ismertetése mellett a témához illő költeményeket és énekeket is hallanak majd.
1: Alapvető emberi igényünk a szeretet, de ha fogyni kezd, szegényebbek leszünk, és olyan kincset veszítünk el, amely pótolhatatlan érték mindannyiunk számára. Mi a szeretet, és mit jelent igazán képmutatás nélkül szeretni? Kitől kaphatunk annyit, hogy másoknak is adhassunk belőle? Keressük meg együtt az életünknek célt és értelmet adó, tökéletes szeretet titkát.

Turmezei Erzsébet, hiszek a szeretetben. Fehér szobánkban napsugarak járnak, kék őszi ég, nincs rajt egy kósza felleg. Szívemben boldog, halk dallamok kelnek, hiszek a szeretetben. Valamit kérve kértem, várva vártam, úgy tusakodtam a keserű nemmel, most bízom, s várok békén, türelemmel, hiszek a szeretetben. Hiszek benne, ha nem látom, ha látom, hiszek, ha ád, és hogyha nemmel éget, nem ismerek mélységesebb mélységet, hiszek a szeretetben. Tudom, hogy enyém, és tudom, a létem szétosztogatni édes kötelesség, hogy mások is ujjongva hirdethessék, hiszek a szeretetben.

0: Szeretetre vágyunk.
1: Az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, szeretet nélkül valók, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Timóteus második, 3:1-3.
0: Már nagyon sokan írtak és szóltak a szeretetről, ezért kérdezhetné valaki, mi újat lehet még erről mondani? Első pillanatban valóban azt gondoljuk, mert igen sokszor üres, semmit mondó kifejezésnek tűnik ajkunkon e szó említése. Ugyanakkor belefásultunk már a szép szavakat hallani, és önkéntelenül is megjegyezzük, mit ér a szép szó tartalom nélkül. Nem beszélni kell a szeretetről, hanem gyakorolni a mindennapokban. Csak ez nem megy olyan könnyen, mert az emberi szív természeténél fogva hideg, önző, szeretet nélkül való. De vajon helyese az, ha ebbe belenyugszunk, mint változhatatlanba? Semmiképpen sem, mert szeretet nélkül az ember vagy a társadalom létezhet, de nem lesz jövője. Szociológusok, filozófusok, akik világunkban uralkodó ezernyi problémáról a mai útvesztőkből kivezető utat akarnak mutatni, a szeretet forradalmáról, a szeretet győzelméről beszélnek, mint egyedüli megoldásról. Aggódva kérdezik, vajon az élet adó szeretet, vagy a halált hozó önzés jut-e túlsúlyra a világban?
1: Camus filozófus szerint az csak bal szerencse, ha nem szeretnek bennünket, de az szerencsétlenség, ha mi nem szeretünk. Mindnyájan e tragédiától haldoklunk.
0: A szeretetlenség baktériuma már nagyon sok szenvedést okozott földünkön, és korunkat különösképpen megfertőzte. Egyre inkább tapasztalható az, amit Pál apostol írt fiatal munkatársának, Timóteusnak. Lesznek az emberek magukat szeretők, szeretet nélkül valók, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Nem tudunk őszintén, tisztán, képmutatás nélkül szeretni. Elfelejtettünk mosolyogni. Nincs időnk egymás számára. Nincsenek igazi barátaink. Kevés, vagy egyáltalán nincs is szeretet az otthonokban. A családok, az emberi élet kicsiny, zárt közösségei felbomlanak a szeretet hiánya miatt. Munkatársi kapcsolatainkat tönkreteszi az irigység, a virágatás, a törtetés, a gyanakvás mérge. Népeket, nemzeteket állít szembe a gyűlölködés és hatalomvágy. Mind gyakrabban kérdezzük, miért lett hiányzik a szeretet? A gyors élettempó ítélte talán sorvadásra, vagy kevesebb az igényünk rá? Kiselejteztük, elfelejtettük, mint divatja múlt értéket? Nem illik modern, elgépiesedett századunkhoz. Önmagunknak hazudunk, ha azt gondoljuk, hogy nincs rá szükség. Mert ha a szeretet fogyni kezd, szegényebbek leszünk. Olyan kincset veszítünk el, amely pótolhatatlan érték mindannyiunk számára. Nézzünk körül, és meg fogjuk látni, milyen sokan vágynak gyengétségre, jó szóra, megértésre, barátságos mosolyra. Vagy mi talán nem, ne áltassuk magunkat. Mi sem vagyunk kivételek. Mindannyian szeretetre vágyunk. Emberségünkhöz azonban az is hozzátartozik, hogy ne csak kapni, hanem adni is tudjunk. Ha ezt meg tudnánk valósítani, megszépülne körülöttünk a világ, és boldogok lennénk. Ezért kérdezzük meg önmagunktól, van-e szeretet fölöslegem, amiből másoknak is juttathatok? Ha nincs bennem szeretet, akkor honnan, kitől kaphatok annyit, hogy tovább is tudjak abból adni? Szükséges, hogy újra megtaláljuk az elveszített szeretetet, mert nem a hatalom és az ismeret határozza meg, kik vagyunk és mit érzünk, hanem az, hogy tudunk-e szeretni.
1: Ezt jól látta már Augustinus is. Ezért mondta, csak a szeretet teszi az embert azzá, ami. A jó szeretet jóvá, a rossz pedig rosszá tesz.
0: Ezt igazolja a következő történet, ami Moodyról, a 19. század egyik nagy igehirdetőjéről szól. Abban a kis városban, ahol élt, a szülők két táborra oszlottak. Az egyik csoport azt vallotta, hogy a fiatalokat csak büntetésre lehet nevelni és fegyelemre szoktatni. A másik csoport véleménye pedig az volt, hogy szeretet által sokszor többet lehet elérni, mint szigorral vagy testi fenyítékkel. Éppen akkor került oda egy tanítónő abba az iskolába, ahol Moody tanult. Munkáját minden nap imádsággal kezdte, amit a diákok is hallottak. Kérte Istent, adjon neki bölcsességet, türelmet és erőt a tanításhoz, hogy a tanulókat szeretet által a helyes útra vezethesse. Módszere újszerű volt, ami nagy meglepetést okozott a gyerekeknek. Volt, aki nevetgélt vagy lögdöste a szomszédját az ima alatt, de az osztály nagy része figyelemmel hallgatta az egyszerű imádságot. Előző tanáruk szigorú ember volt, aki sokszor megvesszőzte a csintalankodókat, féltek tőle és nem szerették. Az új tanárnő egészen más volt. Nem alkalmazott testi fenyítéket. A rakoncátlanabb gyerekek ezzel vissza is éltek. Egyik nap Moody, aki nagyon eleven fiúcska volt, olyat tett, amiért büntetés járt volna. A tanítónő csak annyit mondott neki, hogy a tanítás végén nem mehet haza a többiekkel, hanem bent kell maradnia az iskolában. Moody igen meglepődött, mert erre nem számított. Arra gondolt, mi lesz, ha most mégis kikap, hiszen megérdemelni a verést. Szorongva várta azt a pillanatot, amikor egyedül kellett maradni a tanárnőjével. Elkészült a legrosszabbra. Osztálytársai szemében is a várakozással teli kíváncsiság, aggodalom bujkált. A tanítónő mindezt észrevette, de nem szólt semmit. Amikor már egyedül volt Moodyval, odaült mellé a padba is csendesen, barátságosan beszélgetni kezdett vele. Kikérdezte, miért tette, amit tett? Miért okoz neki oly sokszor fájdalmat magatartásával?
1: Feltettem magamban, elhagyom az állásomat, ha nem tudom betölteni szeretet által, mert ütni nem akarok senkit sem. Nézd, kedves fiam, ha te szeretsz engem, akkor arra kérlek, tartsd be a rendet, és viselkedjél szépen, ne okozz szomorúságot nekem és szüleidnek. Járj jó példával elől. Segítek neked.
0: Moody mindenre számított, csak erre nem. Lesütötte szemét, a kedves szavak fájdalmasabbak voltak számára, mint ha verést kapott volna. Végtelenül szégyelte magát, és akadozó hangon kért bocsánatot tettéért. Tanítójának jóságos bánásmódja és szeretete olyan hatást gyakorolt rá, hogy teljesen megváltozott. Ez a kis történet is mutatja, hogy a szeretet képes jellemeket átformálni. Induljunk el együtt, és keressük meg azt a szeretetet, amely jóvá tehet, értelmet és célt adhat életünknek.

Fejszés András, szeretni. Szeretni annyit jelent, mint adni. Ezzel örömöt szerezni másnak, minden alkalmat megragadni, hogy bús arcokon mosolyt lássak, terheit hordozni egymásnak. Embert szeretni így kellene. Szeretni annyit jelent, magamat adni. A teljes szeretet, énemet feladni. Krisztust követni így kellene. Feladni akaratomat, ízlésemet, az indulatokat, érzületet, és akkor bennem is megszülethet az agápé, az isteni szeretet. Így szeretett Isten, adott, nem kért, hanem Jézusban önmagát adta a világért.

0: a szeretet?
1: Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletesség kötele. Kolossébeliek 3:14.
0: Mit jelent ez a különös varázserejű szó? Többen megpróbálták már a szavak kordájába szorítva meghatározni lényegét, jelentéstartalmát, és most, amikor újra megkíséreljük ez elvont fogalmat körülírni, nagyon igaznak érezzük François Monfort megállapítását.
1: A szeretet szó a legszükségesebb, ugyanakkor a legveszélyesebb is, mert ha elkoptatjuk, az a veszély áll fenn, hogy elveszíti értékét.
0: Nyelvünkben e fogalomra csak egy szavunk van, ezért ha tudni akarjuk, hogy milyen szeretetről beszélünk, különféle jelzőket teszünk eléje. Szülői, hitvesi, baráti, anyai, testvéri szeretet. Értelmező szótárunkban a következő meghatározást találjuk e kifejezés mellett.
1: Örömét lelni valakiben, kedvelni valakit, vonzódni, ragaszkodni hozzá, gyengétségben, önzetlen jó akaratban megnyilatkozó érzelem.
0: Milyen szép meghatározás, mégis kevésnek érezzük. Hogy mennyire nehéz egyetlen szóba belefoglalni mindazt, amit a fogalom takar, bizonyítja például az, hogy a régi görögök nyelvében négy kifejezés is van a szeretetre. Az erosz, az érzéki, ösztönös szeretetre utal, amely elsősorban birtokolni akar. A sztorgé, gyöngétségben megnyilvánuló szeretet. A filia, a baráti, a testvéri szeretetre vonatkozik. Az agapé viszont nem csupán érzésben, hanem magatartásban, tettekben megmutatkozó, mindig adni tudó, másokért élő, mások javát kereső, önfeláldozó, nem a maga hasznát néző, lemondani kész szeretet. Az Új Szövetség írói, amikor a szeretet teljességéről írnak, akkor az agapét, ezt a ritkán használt, de gazdag tartalmat hordozó fogalmat alkalmazzák könyveikben. Elmondják számunkra azt, hogy kinél és hol kell keresnünk az igazi tökéletes szeretet titkát, forrását. Pál apostol a szeretetet a tökéletesség köteléhez hasonlítja, amit magunkra kell ölteni, mint ahogy a ruhát összefogó övet felcsatoljuk a derekunkra, mert nélküle képtelenek leszünk egymásnak megbocsátani, és nem tudunk szelídek, jóságosak, könyörületesek, alázatosak, hosszú tűrők lenni. A szeretetet, mint a jellem tulajdonságok koronáját mutatja be, hiszen csak az tud békében lenni a másikkal, akiben szeretet van. Dr. Cserháti Sándor megfogalmazása szerint
1: a közösségi életet is egyedül a szeretet köteléke tudja megőrizni a széthullástól, vagy ha már széthullott, akkor újra összefogni.
0: A világ sokáig nem ismerte a tökéletes szeretetet. Hiába keressük az Buddha, az Zarathustra törvényeiben, az egyiptomi halottak könyvében, Homérosz, Pláton vagy Szeneka írásaiban, még Mózesnél is olvasunk ilyet.
1: És ha valaki sérelmet ejt a fele barátján, amint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Mózes 3. könyve 24:19-20.
0: Krisztus előtt 20 körül Hillel rabbi például így fogalmazta meg a kelet gondolkodóinak alapszabályát.
1: Ami neked nem tetszik, azt ne cselekedd mással.
0: Ezekben az írásokban olvashatunk tiszteletről, jóindulatról, könyörületről, vonzalomról, szeretetről is, de a szeretet teljességéről nem, mert azt igazán Jézus Krisztus mutatta be szavaival, életével és halálával. Ezért, ha arra akarunk választ kapni, hogy mi a szeretet, előbb arról a valakiről kell szólnunk, aki maga a szeretet, aki egyedül a szeretet forrása.
1: Szépen fogalmazta ezt meg Søren Kierkegaard, keresztény dán gondolkodó, a szeretetről szóló, 1847-ben megjelent könyvének elején álló imádságában. Miképpen lehetne megfelelően szólni a szeretetről, ha rólad megfeledkeznénk, ó szeretet Istene, akitől származik minden szeretet, mennyen és földön. Te, aki nem kíméltél semmit sem, hanem odaadtál mindent a szeretetben. Te, aki a szeretet vagy, úgyhogy a szeretetet tanúsító csak általad és benned szerethet igazán. Hogyan lehetne a szeretetről igazán beszélni, ha megfeledkeznénk rólad, aki nyilvánvalóvá tetted, mi a szeretet? Üdvözítünk és megváltunk, aki odaadtad magadat, hogy mindenkit üdvözíts. Hogyan lehetne

Turmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérnek tőled. Megtenni nem kötelesség, mást mond a jog, mást súg az ész, valami mégis azt kívánja. Nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél. Fáradt vagy, léptél százat. Valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad. Majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg, tán összetörte a szíved, az ész is azt súgja, minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Szeretetre vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska. Köszönjük megtisztelő figyelmet!

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámos Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg, és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltunk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, amiből mi sokat tanulhatunk. Így aztán

Ám már számtalan adásunkon keresztül arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai hatásai is vannak, hiszen csak a korszak változott, a ruha, a külső körülmények, de az emberi természet sajnos ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is!

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már most az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó. Isten hatalmas tervéről, mely később az üdvtörténet jelentős eseménye lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk, például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú meghalt idegenben. A három gyászról és a két menny ragaszkodásához, anyósukhoz, aztán az egyik persze visszafordul, és majd Ruth Naomival elindul mindkettőjük új élete felé, haza Betlehembe. De az út hosszú, és bizony fölvetődhettek fájdalmas kérdések is kettőjük között, hiszen Ruth mindent elkövetett, hogy megismerje a zsidók istenét, törvényeit, tulajdonságait, tetteit, szeretetét, bűnbocsánatát, személyes gondoskodását, melyről Naomi még nagyon sokat tudott mondani. Talán ismét fölvetődött a kérdés köztük, hogy az az Isten, aki Egyiptomból életre mentette ki a teljes népét, miért vette el a két fiatal férj életét? Nos, bármennyire is csóváljuk a fejünket olykor, be kell látnunk, hogy az emberek földre születésének nem minden esetben virággal meghintett élet a célja, és erről Naomi sokat tudott mesélni. Hát még az utókor, azok az idők, melyeket még az asszony se élt át. Láttuk később sok proféta esetében a folyamatos szenvedést, kínlódást, a pogánybosszú elviselését, vagy az apostolok és tanítványok áldozatát, vagy ma is a keresztények üldözését. Igen, abban az időben is előfordult, hogy valaki nem fényes karrierre született, hanem éppen arra, hogy valami szomorú dolog bekövetkezhessen általa, mert ennek így kellett lennie Isten, vagyis az emberiség céljában. Úgy gondolom, hogy most sokan kétkedve fogadják ezt az állítást, de akkor engedjétek meg, hogy Isten szavával bizonyítsak, mert nagy szükségünk van arra ma, a mi századunkban is, hogy ezt a témát jól megértsük. Lapozzuk föl a Római Levél 9. fejezetét, ahol Pál így írja le az Úr szavát, melyet nagy elődjétől hallott már. Ugyan, ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotást? Miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja. Ime az idevágó gondolatok. Micsoda fonák emberi gondolkodás az Isten számunk kérése. Egyenrangú talán az agyag, mármint az ember, a fazekassal, vagyis az alkotó Istennel? Mondhatja-e a fazék a fazekasnak? Nem ért a mester a dolgához? Jaj, annak, aki perbeszáll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között? Mondhatja-e formálójának az agyag, mit csinálsz? És a fazék ezt, nem ügyes a kezed? Hát nem, nem mondhatja. Nos, remélem, ha a szívünk ezt még nem fogadta el, az elménk már elindult ezen az úton, és aztán, ha kinyitjuk a szívünk, a Szentlélek a többit elvégzi bennünk, mert erre igen nagy szükségünk van. És akkor ima a következő kérdés. Akkor most Isten nem szerette őket? Dehogy nem. Nagyon is szerette őket. Tudjuk azt a nagy igazságot is, hogy az emberi élet nem a földön, hanem a mennyek országában teljesedik ki. És azt is tudjuk, hogy Isten soha senkinek nem marad adósa. Talán kevesen gondolnak úgy a földi életre, mint az autók esetében a tesztpályára.
ha megfelel a kocsi a kívánalmaknak, olyanok a leellenőrzött tulajdonságai, csak akkor mehet ki a főútra az igazi életbe. Minden jelentős alkatrészét leellenőrzik a kísérletek során. Íme így olvassuk. Ott a járművek aktív és passzív biztonsági rendszereit, dinamikai jellemzőit és önvezetői funkcióit vizsgálják extrém körülmények között. Kiemelt terület a vezető-támogató rendszerek tesztelése, a vészfékezés, az autópályás manőverek, valamint a stabilitás ellenőrzése különböző útburkolatokon. Nos, ha az igazságot keressük, láthatjuk, hogy a féldi életünk is ilyen. Csak az mehet be a mennyek országába az igazi életbe, aki a tesztpályán bizonyított. Nos, hogy ezt elfogadtuk, térjünk vissza történetünkhöz, és lapozzunk vissza ismét 3000 évet. Hát igen, ezen a Betlehembe vezető úton el tudom képzelni, hogy más témák is előjöttek, aztán egyszer csak feltűnt Betlehem képe előttünk. Naomi lelkét a viszontlátás boldog öröme állasztotta el, Ruth lelkét a kíváncsiság, a bizalom és a hit árasztotta el. Megjöttünk, lányom, látod, itt fogunk élni. Már csak az a dolgunk, hogy hazamenjünk a házamba, a kis földünkhöz, és üdvözöljük a szomszédokat, a rokonokat, az ismerősöket. Ruth boldogan bulintott, és az útporától piszkosan egyszer csak ott álltak a régen elhagyott ház küszöbén, miközben sokan köszöntötték őket az úton. Megálltak, megölelgették őket, elmondták, mennyire örülnek nekik. Míg mások az ablakok mélyéből figyelték, és csak csóválták a fejüket. Gyertek már, nézzétek, na! Mégiscsak hazajött a pogányok földréről ez a Naomi. Tudom én, hogy nem jártak jól ezek idegenben. Na de ki van itt vele? Csak nem egy pogánynő. Hát hogy öltözik ez már, na? De az Úr erőt adott nekik, nem a fintorgásra figyeltek, hanem a Teremtővel induló új életre. És új élet kezdődött. Ezt olvassuk. Amikor Betlehembe értek, és már híre futott a hazatérésüknek, az egész város fölbojdult miattuk, és az asszonyok egyre másra meglátogatták őket, valamint azt kérdezgették, csak ugyan Naomi ez? Ő azonban azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette sorsomat a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Nos, hogy ezt a Mára dolgot megértsük, minimum két dolgot kell tudnunk. Az egyik az, hogy Izraelben szokás volt az életben több név változtatás is. Volt egy neve az illetőnek a születésekor, aztán megváltozott a helyzete, és másik nevet vett föl. Tudunk erről például Péter és Pál apostol esetében is. Itt is erről volt szó. A Naomi név ugye azt jelentette, hogy örömmel teli kedves, na de ebben a helyzetben ez a név nem állta meg a helyét. Ehelyett Márát, a keserűt választotta Naomi. Na de mi volt ott Márában? Mózes második könyvének 15. fejezetében kapunk erre választ, de ne csak a szót figyeljük, hanem azt is, hogy ezzel Naomi mit akart kifejezni. Íme olvassuk. A fáraó seregének megsemmisítése után útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől a Súr pusztája felé. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet.
ekkor megérkeztek Márába, de azt a vizet nem tudták meginni, mert keserű volt. Ezért is nevelték azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta: mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt, mint a kereszt előképét, beledobta a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott az Úr rendelkezést és törvényt a népnek, és ott tette próbára őket. Ezt mondta: ha te engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek látsz, figyelsz parancsolataimra, megtartod a rendelkezéseket, akkor én nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsájtottam, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Vagyis azzal, hogy Rút Márának nevezte magát, kifejezte, hogy iszonyú nagy próbát adott neki az Úr, de azt is mondta, hogy hisz abban, hogy a sorsa meggyógyul. Továbbra is azt teszi, amit az Úr kíván. Miért? Mert így lesz gyógyítója, Izrael Istene. És hidd el, kedves hallgató, hogy ezt igenis komolyan gondolta, olyannyira, hogy láthatjuk, mindenben az Úr parancsa szerint élt és járt el. Könnyű volt neki? Nagyon nem. Már tudjuk, hogy a bírák idején vagyunk, amikor nem volt királya a népnek, nagy zűrzavar volt, mindenki azt csinált, amit akart, mely alatt azt érthetjük, hogy már rég nem a teremtő és megmentő urat imádták, hanem mindenféle pogány istenségeket, hideg köveket, dermet, aranyat, és így tovább. De Naomi ellene ment ennek a világnak, és ő az Úr hűséges báránykája volt, melyet, mint látjuk majd, a mennyei atya csodálatos módon megjutalmazott. Aztán itt van a következő mondat, aminél ismét meg kell állnunk. Éppen az árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Na de miért volt fontos ez? Hát nem mindegy. Hazaértek végre, és kész. Azt kell mondanunk, hogy nagyon nem mindegy. De miért nem? Mert a történet nagy része most az árpa mezőkön fog játszódni, mivel Isten ezt a színpadot választotta Kirú történetének. Tehát az, hogy éppen most érkeztek, az Isten hatalmas időzítése volt. Pont akkor és pont oda. Nos, mit már tudjuk, a két asszonynak nem volt sok ennivalója, de Isten már korábban gondoskodott népéről, róluk is. Adott egy olyan törvényt, amely biztosította a nincs teleneknek is, hogy legyen mit enni, mégpedig Isten bőséges áldásából. De hogy is volt ez? Mózes harmadik könyvének 19. fejezetében a 10 parancsolat részleteiről tanít Isten, és ezt olvassuk. Amikor majd földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és ami aratás közben elhullott, azt ne szedjétek föl, a szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl, hagyd ott azokat a nincstelennek és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a te Istened. És nincstelen volt Naomi, és jövevény volt Rút. Ezt a törvényt minden zsidó ember ismerte, de vajon ezen keresztül a gondoskodó és minket végletekig szerető Isten ezen tulajdonságát is értékelték? Hát, de nekünk azért ezt tudnunk kell, hogy biztonságosan tovább léphessünk. Erre az időre Rút már nagyon sok mindent megismert az Isten törvényéből és a nép szokásaiból. Ezzel elérkeztünk Rút könyve első fejezetének a végéhez. Ugye emlékszünk?
Azzal a céllal vizsgáljuk ezt a könyvet, hogy abban a mindenható teremtő Úr üdv történeti tetteit nyomon követhessük. Hát akkor foglaljuk össze, amit az első fejezetben már megtudtunk. Isten éppen most szervezi Jézus Krisztus földi őseinek a névsorát. Ahhoz, hogy a megváltó küldetését mindenki megértse, szükséges, hogy ő mindenkihez kapcsolódjék, úgymond, a meg nem becsült rétegekhez is. Ilyen volt Betlehem egyik ősatja Pérec, aki bűnből egy megítélt parázna kapcsolatból született. Most szükség volt egy pogány nőre is, hiszen Jézus nem csak a zsidóság megváltója, hanem az egész pogány világnak, és azon belül is minden nemzedéknek, Ádámtól Évától a föld utolsó emberéig. Isten szétnézett, és meglátta Naomi mélységes és tiszta Isten hitét, valamint a moábita Rút tiszta lelkét. Rútra, a nőre volt szükség, mert a fiú ág, mint láttuk, már megvolt. Rút sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke arra a hatalmas feladatra, melyet Isten neki szánt. Ős anyja legyen Jézusnak itt a földön. El kellett hozni Izraelbe a pogány nőt, és ennek az eszköze az a Naomi volt, aki alázattal állt Isten előtt, a nehézségekért nem kiabált az égbe, nem hagyta el a Teremtő Urat, hanem hordozta azt a sorsot zokszó nélkül, amit a Teremtő neki szánt. Itt beékelem ismét azt a nagy igazságot, hogy minden ember céllal születik a földre, és Naomi életének ez volt az egyik célja. A következő nagy állomás, hogy mikor érkeztek meg. Ma azt mondanánk, rendesen meg volt szervezve ez a dolog, és igen. Mondhatjuk, mert amikor Isten tesz valamit, az mindig tökéletes. Minden jel szerint az Úr tette Naomi szívébe a vágyat, most induljon hazafelé. Pont akkor, amikor kellett. A honvágy megjött, így időben érkeztek. Amikor Naomi és családja elhagyta Betlehemet, volt egy kis házuk és földjük. Akkor a kor szokásai szerint azt kiadhatták haszonbérletbe, hogy valaki művelje meg a földet, a haszon kialkudott részét tegyék félre nekik, és gondozza a házat és a földet. De a dolog meghiúsult. Talán meghalt a haszonbérlő, talán más történt, de Isten ismét úgy intézte, hogy éhínségbe érkezzenek haza. Az úgynevezett szemezgetés törvénye, amiről éppen most beszéltünk, az igen kegyes szokás volt és nagy áldás. De azért az áldásért tenni is kellett, vagyis kora hajnaltól késő estéig kint kellett lenni a földeken és dolgozni, szemezgetni, hajlongani az elhullajtott termésért. Ez nem csak fizikálisan volt iszonyat nehéz, de a megvetés, a szegénység bélyegét is el kellett hordozni, de erről majd a következő részben még beszélünk. Tehát a jövő héten górcső alá vesszük Rút könyvének második részét, és ismét ámulva csodálhatjuk, hogy Isten milyen precíz módon szervez és hajt végre, milyen csodás módon teremt helyzeteket. Nos, kedves hallgatóim, történetünket a jövő héten innen folytatjuk. Remélem, hogy igen érdekesnek és izgalmasnak találjátok majd ti is.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 15:45-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mi harcterünk. A napi ige Mózes 5. könyve 20. fejezet 4. verse. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Gondolatok az igéről. Nincs más ellenségünk, csak Isten ellensége. Nem emberek ellen harcolunk, hanem a lelki romlottság ellen. Sátán ellen viselünk hadat, az Isten káromlás, a tévejgés és a kétségbeesés ellen, melyeket ő sorakoztat fel ellenünk. A bűn seregei ellen harcolunk, a tisztátalanság, az elnyomás, a hűtlenség és az istentelenség ellen. Komolyan küzdünk mindezek ellen, de nem karddal és dárdával, mert hadviselésünk fegyverei nem testi fegyverek. Az Úr, ami Istenünk, gyűlöl minden gonosz dolgot, ezért harcol velünk. Meg akar szabadítani minket, ezért segít, hogy nemes harcot tudjunk vívni, és elnyerjük a győzelmet. Bízhatunk, mert ha Isten mellett maradunk, ő is mellettünk marad. Mivel hatalmas szövetségesünk van, harcunk kimenetele nem lehet kétséges. Nem azért, mivel az igazság végül is győz, hanem azért, mert mindenható Isten az Atyánk, azért, mert Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, és mert a Szentlélek ellenállhatatlanul munkálkodik az emberek között. Krisztus harcosai, vegyétek magatokra a lelki fegyverzetet. Hadakozzatok Isten nevében, és hittel ragadjátok meg a szabadulást. Ne múljon el ez a nap sem a Krisztus ügyéért folytatott küzdelem nélkül. Előkerült a Vatikán legféltettebb titka. Egy 12. századi kézirat állítólag megjósolta a 2027-es apokalipszist. Az internet az utóbbi időben egy 900 évesnek hitt vatikáni kézirat a pápák jóslata tartja lázban, amely 2027-re jövendőli az apokalipszist. De vajon mennyi igazság rejlik a rejtélyes sorokban, és tényleg egy titokzatos egyházfő uralkodása alatt jön el a világ vége? A pápák jóslata valóban egy létező szöveg, összesen 113 rövid latin nyelvi mottóból áll. Amióta az írott szó létezik, az emberek folyamatosan az idők végezetéről profétálnak. Eddig szerencsére egyetlen feltételezett apokalipszis sem következett be, ám most a közösségi médiában szányra kapott egy elmélet, mely miatt sokan valóban aggódni kezdtek. A központban egy egyedi dokumentum, a pápák jóslata áll, amely a híresztelések szerint egy 12. századi vatikáni kézirat, amely egészen hátborzongatóan pontos előrejelzéseket tartalmaz. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik ma augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, melyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható. Szerdán napos idő lesz kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szabadulás. A megbocsátás olyan, mintha szabadon engednél egy foglyot. Aztán rádöbbennél, hogy az a fogoly te magad voltál. Louis Smith.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok! Velünk van Springer Norbert. Mielőtt ismertetni a mai tematikánkat, amiben beszélgetni fogunk, arra kérünk, hogy mutatkozz be, mondj néhány szót magadról, életedről.
3: Magamról röviden annyit, hogy nem nőttem fel egy vallásos családban, soha nem hallottam Istenről, soha nem kaptam egy olyan irányvonalat így az életemre kapcsolódóan, amit követnem kellett volna, maximum annyit, amennyit a világban is látunk, hogyan tékozoljuk el az életünket, hogyan éljünk egy istentelen életet, és ebben fekete öves voltam, hogy úgy mondjam. Minden nap részegség egyik ágyból a másikba ugráltam, és nem láttam, hogy értelme lenne az életemnek. Viszont volt egy radikális találkozásom így az Úr Jézussal, ahol elkezdtem hallani az ő hangját, elkezdtem hallani az ő vezetését. Természetesen elsősorban embereken keresztül, elsősorban olyan élő hitű keresztényeken keresztül, akik egészen addig nem tudom, hol voltak. Mai napig nem találkoztam rajtuk kívül, se az utcán nem állítottak meg, se nem alakultak így olyan komoly beszélgetések, tehát remélem akár majd ez a podcast így bátorít minket arra, hogy éljünk egy olyan radikális életet, amit az igében is látunk, és hirdessük az evangéliumot, mert nekem az életemet megmentette ez, amikor hallottam.

0: És ma már erről szól az életem, hogy hirdetem az igét, hirdetem az evangéliumot. Ilyesmi terveink vannak most így a közeljövőben.
1: Szegedről érkeztél?
0: Szeged.
1: Ott élsz. Ezzel azzal sem esültem, én is olyan háttérből jövök, ahol nem igazán volt részem mély keresztény nevelésben, inkább vallásos nevelésben. És akkor tudatosult bennem, hogy az igét kellene is olvasni, akkor ez egy nagyon nagy felismerés volt. És azon túl, hogy a népegyházakban azt látjuk, hogy a tagok kevésbé olvasnak igét, egyre inkább jellemző az a tendencia azért a mi gyülekezeteinkre is, vagy a naprotestánsokra is, hogy nem nagyon olvassák a Bibliát. Már a lelkészénk fedeznek fel egy ilyesmit, hogy bibliai analfabetizmus, hogy nem is ismerik az igét, de most nem erről szeretnénk beszélni, hanem kimondottan ezt, ha érintenénk meg ezt járnánk körbe ezt a kérdéskört, hogy manapság miért nem olvassák az emberek a Bibliát. Norbi, ha egy olyan emberrel találkozol, vagy találkoznál, aki hitetlen háttérből jön, akinek nem mond semmit a Biblia, hogyan mutatnád be neki a Bibliát? Mit mondanál neki a Bibliáról?
0: Vannak ilyen nagyon frappáns kis megfogalmazásai mindig így az igével kapcsolatban. Először szeretem azt nagyon használni, hogy az ige az olyan, mint egy ilyen használati útmutató az életünkhöz, használati utasítás az emberekhez, és amit látunk a világban, ugye jó férfiak, nagyon okosak, nagyon tudják, hogy kell összeszerelni IKEA bútorokat a leírás nélkül, meg is csináljuk, de aztán látjuk, hogy lehet, hogy éppen az eleje van hátul, vagy feje lefelé, vagy egy fiókot rosszul raktam be. És picit az emberek is ezt csinálják az életükkel, hogy a használati utasítás útmutató nélkül próbálják összerakni az életüket, és emiatt olyan is, amilyen. Lehet építeni az életünket az ige nélkül, Isten beszéde nélkül, de az olyan lesz, amilyen. És nyilván mindemellett is rengeteg fantasztikus képet használ az ige magáról, Jézus magáról, ugye Jézus maga az ige, tehát ahogyan olvassuk a Bibliát, egyenesen az ő gondolatait olvassuk, nem csak egy könyvet, amit Isten adott, és akkor tessék, ezt kell megcsinálni, mint a törvény volt, a törvénykönyv, hanem ez egyenesen Istennek az a legbensőbb lénye, meg akarja eleveníteni, ahogyan emberekkel bánunk, beszélünk, ezért is fontos, hogy éljünk általa, hallgassuk, legyünk vele közösségben, napi szinten, ne csak egy ilyen teher legyen az életünkben, hanem értsük meg azt, hogy ez a legbensőbb lénye az Istennek, és ő ezen keresztül akar az életünkben munkálkodni. Alapelveket ad, hogy mi alapján érdemes akár párválasztás, hogyan érdemes ezekben is így eljárni, és ahogy ezeket elkezdjük alkalmazni, azt láthatjuk szerintem, hogy kivétel nélkül működik az ige, működik az, amit előbb vagy utóbb az Úr Jézus megígérte, hogy amit arra építünk, az nem fog összeomlani.

0: Igen, ezek mind nagyon jó válaszok, és én is valahogy így szoktam megközelíteni, viszont amit még úgy kiszoktam emelni, hogy mégis miért fontos ugye a Bibliát olvasni, mert hogy manapság is rengeteg úgymond filozófiai kérdést tesznek fel az emberek magukba, amit te is említettél, hogy hol tanuljak, kivel nősüljek meg, mit dolgozzak, mi az élet értelme, van élet a halál után, és emberek ezen törik a fejüket, közben van egy könyv, amiben megvan a válasz mindebben. Tehát a Biblia úgymond tényleg választ ad az élet minden egyes kérdésére. Rengeteg cross-reference van benne, tehát mutatnak egymásra az igék előre-hátra is, és ugye ezt már bizonyították, hogy nagyon nehéz megírni egy olyan könyvet, ahol ennyi rámutatás, ennyi jóslás legyen, és ez mind beteljesüljön.
1: És az a durva, hogy ezek térben és időben is távoltak egymástól. Tehát egyébként, de ez kell, amit Norbert mond. Tehát próbáld ki, és látni fogod, hogy a Biblia szavai életre kelnek. Tehát megismered, meghallod belül Istennek a szavát. És azon túl, hogy alapelveket mutat, nagyon konkrét helyzetekben teljesen személyesé tud válni, és konkrétá tud neked válni. És hogy ennyire kifonul az ízlésed, a hallásod Isten iránt, hogy te magad leszel Isten akaratának a teljesítője, de leginkább az össze, ahol ismerheted meg. Bocs, Márka, szabad vágtam, folytasd.
0: Nem, nagyon jó, amit mondtál. Illetve a másik ok, amiért fontos olvasni Bibliát, szerintem, hogy nem elavult. Tehát annak ellenére, hogy több ezer éves könyv, Isten ugyanaz, akiről olvasunk benne, Jézus, a Biblia főszereplője ugyanaz benne, sőt, az emberi problémák is ugyanazok. Tehát olyan azt gondolnák, hogy most milyen fejlettek vagyunk, meg mennyire modernek, közben pont ugyanazokkal a gondokkal küzdünk, ugyanazokkal a bűnökben kavargunk, és forgatjuk egymást, a sátán ugyanazzal kísért minket, és amennyire aktuális volt akkor a Biblia, amikor íródott, ugyanannyira aktuális most is.
2: És picit még kapcsolódnék ahhoz, amit kezdtünk pedzegetni, hogy miért nehéz olvasni, vagy miért nem akarják az emberek olvasni, és erre reflektálva, hogy mivel az ember nagyon azt gondolja, hogy ő már nagyon tudja, ő már nagyon fejlett, nagyon modern, itt van a zsebünkben az internet, a telefon, minden, és pont ezért talán kicsit nehezebb is azt a minőségű, mennyiségű időt az Úrnak adni, amit akár az igében látunk. De ez a digitális világ, a sok reklám, meg mindenféle zaj, ami van főleg a fiatalok életében, szerintem nagyon megnehezíti, és ezért veszik rá nehezebben magukat arra, hogy akkor oké, most oda szentelem az időm egy részét, arra, hogy én akkor ezen keresztül az Istennel kapcsolatban vagyok, mert inkább a Instagram, inkább a TikTok, és én sem vagyok tökéletes, én is van, hogy azon kapom magam, hogy fú, inkább már fél órája ötleteket gyűjtök a videóimhoz, persze csak megmagyarázom, és ugyanúgy böngészgetek, meg ugyanúgy tékozom az időmet, de ebben is profik vagyunk, hogy megmagyarázzuk, hogy miért nem olvassuk az igét, mert olyan érdekes, hogy ez az internet, ez hasonló érzéseket vált ki az emberben, mint a drog, vagy az alkohol, ugye ezt a dopamin szintet növeli fel, és olyan magasan van már ez a dopamin szint az életünkben, ugye ez a folyamatos készenlét, amit a telefon is okoz az életünkben, hogy már nem vágyunk rá, nem vagyunk résen, akkor nagyon könnyen így megöli a vágyat a szívünkbe Istennek az igéje iránt. Tehát ha akár egy tanácsot így adhatunk a fiataloknak, vagy magunknak is, az, hogy kezdjük el azt a minőségi időt az Úrnak adni, ne pedig az internetnek, meg nyilván tudjuk, hogy emögött az ördög munkálkodik sokszor, nem mondjuk, hogy az internet az egy rossz dolog önmagában, de hogy egy elképesztő eszköze az ördögnek is arra, hogy a vágyat a szívünkbe kiölje.
1: Hát ez teljesen igaz, hogy ki kell kapcsolódni ebből, hogy bekapcsolódj Istenhez. Hát már, és ez önfegyelem kérdés, és itt nem moralizálni akarunk, de nagyon kell erre figyeljünk. És tényleg ez van. Tehát ez a multitasking is egyébként. Igen. Állandóan pörögnek a dolgok, kicsi egy rövid igevers, rövid üzenettel, rövid képbejátszással. Isten meg gyakran úgy érthetjük meg, hogy leülsz, és van időd rá, és tényleg figyelsz, tanulmányozod, meghallod a hangját. Van úgy, hogy egy 5 másodperces TikTok videóból is szólt hozzád egy igeversen keresztül, én ezt nem tartom kizártnak, de úgy gondolom, nem erre kell felépítsük az életünket.
2: Tehát, igen.
1: Mint ahogy a házastársunkkal se, én házas vagyok, nem úgy ápolok kapcsolatot, hogy ilyen rövid videóüzenetekben, meg ilyen 5 másodpercig tartó dolgokban, és aztán megyünk tovább, hanem minőségidőt kell tölteni. Okay. Úgy gondolom, hogy így van ez Istennel is.

0: És hogyan látjátok, milyen okok vannak, amiért az emberek nem szeretik olvasni a Bibliát, vagy mi a legnagyobb kihívás az életünkben? Ugye itt említettünk két okot, az egyik ugye, hogy nagyon fel vagyunk pörögve, és nagyon szükségünk van ezekre az instant dolgokra. És a másik, amit megemlítenék, és mondta te is az elén, ez a bibliai analfabetizmus, vagy hogy olvasunk valamit, de nem értjük. És sokszor sokan elkövetik azt a hibát, és ugye elkezdik a Mózes könyvénél olvasni, elérnek a Szent Sátorhoz, stb. És ez kit érdekel? És így abba hagyják. De hogy nem ez a Bibliának az egész lényege. És ahhoz kell egy mélyebb megértés, hogy lássuk, hogy a Biblia az első laptól az utolsóig mind Jézusra mutat. És sokszor ezt nem veszük észre, hogyha kezdjük az ilyen száraz technikai dolgoknál, hogy ezt most így fogalmazzam, hanem azért, hogy milyen elműjek Istenbe, és hogy beszélgessek is rajta, és mondta, egy kapcsolatot ápoljak Istennel. Viszont nagyon fontos, hogy tudjunk félretenni konkrétan egy időt erre. Ha te csak úgy mondod, hogy hát jó lenne többet olvasni, akármit, most konkrétan Bibliát, viszont ezért nem teszel meg konkrét lépéseket, akkor sose fog valóra válni. Tehát tudatosítani kell magunkba ezt is. De nincsenek meg a konkrét lépéseink felé. Szóval én ezt is mondanám, hogy ez egyik nagy kihívása még.
1: Én röviden még azt fűzném hozzá, teljesen azonosítani tudok azokkal a válaszokkal, amit mondtam már, hogy én visszagondolok arra, amikor megtértem és elkezdtem Istennek az igét olvasni, hogy szívtam magamba, tehát hogy élveztem az aktualitását, hogy nekem úgy szólt bele, hogy parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világa való barátság ellenségeskedés az Istennel. Tehát így mentett ki a bulikból, így mentett ki a világnak a kínálatából. Tehát, hogy éreztem meg, tapasztaltam, hogy az Isten igéje aktuális, és azt mondtam, fáj, ha ma aktuális volt, akkor holnap is az lesz. Akkor két hét ma is az lesz, két hónap ma is. És 25-26 éve ezt élvezem. Tehát, hogy tényleg bennünk legyen az a tapasztalat, meg az a tapasztalati éjség, hogy ha tegnap előtt meg eddig aktuális volt, akkor most is az lesz. És hol figyelmeztet, hol int, hol helyreigazít, hol rámutat egy bűnömre, hol bátorít Istennek az igéje. Tehát, hogy bennünk legyen ez a tudat, ez a hozzáállás, hogy igen, én azért olvasom, mert nekem szükségem van rá, és tényleg Isten bele fog szólni az élet körülményeibe.
2: Meg akár ami még egy ilyen valós probléma lehet, az, hogy vagy a mi szívünk nincs a helyén, vagy akár az, akinek a prédikációját hallgatjuk, mert szerintem ezt már így láthatjuk mind az egyházban, mind a világban is. Rengeteg ember meg akarja mondani a tutit, mindenki life coach akar lenni, meg professzor, meg tréner, meg pásztor, ugye, a mi körünkben, de az, hogy valaki a valós igét hirdeti, ami tényleg a testélet ige már az emberben, nagyon kevés van szerintem, és nyilván ez gyülekezet válogatja, vagy felekezet, bár én hiszek abban, hogy Jézus nem azt fogja keresni, hogy ki milyen felekezetben van, hanem ugye, hogy talál-e hitet a Földön, talál olyan gyülekezeteket, ahol az ő élő igéje szólt, és megélték azt, amit ő nekünk ugye példának adott, és hogy ez egy biztos probléma lehet, hogy sok ember akár tiszta szívvel ott van egy ige hirdetésen, de inkább csak egy ilyen, hát még tanításnak sem mondható dolgot, de valamit hallgat, ami akár egy podcast adás, de amikor mondjuk vasárnap ott vagyunk a pulpituson, ott Isten elég komolyan számít ránk, hogy ott az igéjét hirdessük, és ne a személyes jó gondolatainkat, vagy ha mondunk is bizonságot, mondunk személyes tapasztalatokat, de az át kell, hogy legyen itatva az igével. És én ezért szerettem nagyon mindig az élő közvetítéseket is a Bibliával a kezemben csinálni, folyamatosan csak igét olvasunk, mert tudom azt, hogy Isten ezen keresztül eleveníti meg az én részemet. És akkor ott van a másik rész, ugye a hallgatónak a része, hogy van-e bármi keserűség a szívében, van-e bármi olyan dolog, ami meg tudja folytani az igét, ugye, mint a magvetőnek a példázata, hogyha rossz helyre esik, akkor hiába van az a prédikált ige kiszólva annak az embernek az életébe, ha a világ gazdagsága, csábítása, vagy milyen okok vannak még ott, ugye biztos tudjátok.
1: A gondok.
2: Gondok, világgondjai, bajai.
1: Hogy jön az ördög is elragadja.
2: Igen, és hogyha erre nem figyel a hallgató, akkor nagyon könnyen az ige hatástalan lesz az életébe, pedig azt mondja az ige magáról, hogy Istennek a beszéde élő és ható, élesebb minden két élő kardnál. Ugye Efézus 6-ban Pál apostol megint csak a kard fogalmat használja, ugye a szellemnek a kardja, az Istennek a beszéde. És hogy miért van az, hogyha ez tényleg egy olyan kard, amivel le tudjuk rombolni az ördög hazugságait, akkor miért nem használják sokan, vagy miért nem tudják azt, hogy ez egy kard, és ezt használni is kéne?
1: Ezek szerint úgy látod, Norbi, csak visszakérdezek, hogy jól értelek-e, hogy nekünk, akik veteránabb hívők vagyunk, és akár az igével szolgálunk mások előtt, felelősségünk az, hogy vonzóvá, érthetővé, aktuálissá tegyük, ne tegyük, rávilágítsunk erre, hogy az ige az táplál, hogy ez neked szükséged van.
2: Abszolút. És hogy ezt mondod, mert erre ki is akartam térni picit, hogy táplál. Úgyhogy mit mond az ige még magáról, hogy egyrészt ugye kard, amit mondtunk, és hogy kenyér. Tehát sok embernek akár még ezért kihívás olvasni a Bibliát, mert nem tudja azt, hogy ez az egyetlen kaja, amivel a szellemünk megelégedik. Persze közösség, persze szeretet, persze ezek a dolgok fontosak, de Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, akkor egyenesen az igével táplálkozunk. Tehát annyi kép van így, amit fontos megérteni ahhoz, hogy legyen akár ez a fajta vágy, ez a fajta tűz bennünk ahhoz, hogy a Biblia olvasás ne csak egy teher legyen, hanem tényleg úgy nyissuk ki, hogy Uram, ez az egyetlen reményem, hogy nekem ebben a földi életben valaha is lesz egy kiegyensúlyozott, áldott, győzelmekben gazdag életem, mert ha az igém nincs a szíved, az igéd nincs a szívembe, akkor végem, elúsztam,

De nézzük meg Jézusnak az életét. Ha még maga Jézus is az igével állt ellen, akkor kik vagyunk mi egyszerű emberekként, nyilván a Szent Szellem által, de Jézushoz képest azért van még növekedni valunk. Tehát ha Jézus az igével állt ellen, akkor nekünk is ezt gyakorolni kell, nekünk is át kell vinni a gyakorlatba, hogy amikor jön az ördög támadni, használni ezt a kardot, és akkor fog elszaladni, nem akkor, amikor ilyen gumikarddal hadonászunk az ördögnek, mert attól ő nem fél, attól nem fél, amikor csak dobálunk neki szavakat, de amikor kimondjuk, hogy megvan írva, hogy én igaz vagyok Krisztusban, nem számít, hogy mi az, ami történt az elmúlt pár napban, ez nem befolyásolta azt, hogy én megigazultam kegyelemből, hit által, és ugyanígy, amikor a vállalkozásunkat építjük, és nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, megvan írva, hogy Isten áldottá teszi a kezem munkáját, gyümölcsöket fogok teremni, hogyha nyilván az ő szíve szerint csináljuk azokat a dolgokat, amire ő elhívott, de hogy nyilván fontos szerepe van az életünkben, hogy ha már van kijelentés, ezeket ugye megvallani, csak úgy, ahogy az üdvösségünket is, hogy ugye higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, de mondja Pál apostol, hogy szívvel hiszünk, és szájjal teszünk megvallást, ugye. Tehát, hogyha valakinek igazi hit, az igazi mag, az ige ott van a szívébe, akkor akár ilyen podcasteken, vagy akár bárhol vagyunk az utcán, az ige fog kijönni, mert az van a szívünkben. Tehát sokszor látom azt, hogy elkövetik azt a hibát, akár így, főleg karizmatikusabb gyülekezetekben, nyilván már nehéz így általánosítani, mert mindenhol vannak kivételek, meg mindenhol nagy káosz látható sokszor, de hogy ráerőltetik az emberekre az igét, úgyhogy mondogasd magadnak, így mantrázd magadnak, holott az embernek még nincsen kijelentése azokról az alap dolgokról, amiket akár azt gondoltuk, hogy van, de mivel így nem tapasztaljuk az életünkbe, ezért elfáradunk, és csak belelankadnak az emberek abba, hogy tovább olvassák az igét.

0: Márk már említetted, vannak olyan szakaszok a Bibliában, ami kevésbé pesdít fel bennünket, kevésbé érthetők, kevésbé kötnek le bennünket, abár a komolyabb biblia tudósok vagy biblia tanulmányozók azt mondják, hogy óriási kincsek vannak a nemzetség táblázatokban, vagy éppen Szent Sátor, hogy hogyan épül fel, meg mennyire figyelt Isten ott a részletekre, hogy mégis mit tegyünk az ilyen részekkel, vagy válogassunk a bibliai könyvei részei között, és azokat olvassuk, amelyek számunkra kedvezők, hogy mit tegyünk az ilyen kevésbé vonzó részekkel, mit tanácsolná Norbert?
1: Hát én mindenképpen élnék Pál apostol szavaival, hisz ő mondta, hogy a teljes írás Istentől ihletett, tehát hogyha ezek a sorok igazak, akkor valószínű a Mózestől a jelenésekig Istennek a beszédei ezek, és számomra legtöbbet mostanában az Úr az Ószövetségen keresztül szól, és nem azért, mert vissza akarnék menni a törvény alá, hanem pont azért, mert látom azt, hogy emberek, vissza a témához ugye Dávid, a törvény alatt hogyan meg tudta élni az Istennel való kapcsolatát, pedig nem volt megváltva, nem volt megigazulva, de ismerte Istent. Tehát sokan mondják ezt ugye, hogy az Ószövetség meg az Új Szövetség Istene valami teljesen más, az Ószövetségben látjuk a kemény diktátort, az Új Szövetségben meg a haver Jézus, aki tök jó fej volt, mondta, hogy szeretet, peace, meg minden, és tehát nagyon sokféleképpen értelmezik az Ó és az Új Szövetség.
0: Ezek végletek.
1: Végletek, igen. De ahogy én látom az igében, hogy ugyanaz a kegyelmes Isten van az Ószövetségben is. Tehát én mondjuk Sodománál és Gomoránál biztos, hogy nem vártam volna olyan sokáig. Vagy amikor látjuk Istennek azokat a döntéseit, amire a világ most próbál mutogatni, hogy na Isten, hogy tehet ilyet? Milyen Isten egy ilyen Isten, aki ezeket meg azokat teszi? Azt mondom neki, figyelj, én nem vártam volna olyan sokáig, hogy szerencsétek van, hogy nem én vagyok Isten, mert én nem bírtam volna olyan türelmes, olyan kegyelmes, olyan szeretetteljes lenni, mint ahogyan Isten várt. Ugye mindig ezt látjuk, hogy csiki-csukizik a saját népe vele, visszamennek a bűnökbe, aztán megint Istenhez, amikor már látják, hogy szúr a szeg, és hogy Isten mindig kegyelmes volt, Isten mindig szeretetteljes. Tehát ezért nagyon fontos szerintem saját magunknak olvasni az Ószövetséget is, hogy le tudja az Úr rombolni azokat a hazugságokat, amiket az ördög sokszor próbál így a hívők fejében elültetni, és akár ezért sem megint ugye a kérdéshez visszacsatolva nincs bennük vágy, hogy olvassák az Ószövetséget, pedig fantasztikus részek vannak abban is. Az Új Szövetség ugye ez pedig adotta, hogy Pál apostol kifejti, mit jelent, hogy megigazultunk, evangéliumokat, ahogyan láthatjuk Jézus életét, ahogyan élt, mozgott, amiket tanított, hogy komolyan mondom, nekem nincs, nyilván a nemzetség táblázatokat még emészgettem, de összességében nem mondanám azt, hogy van olyan ige rész a Bibliában, amit azt mondom, hogy fú, hát ez nagyon kemény, vagy én nem tudom, hogy Isten miért így csinálta. Tehát abszolút én azt látom, hogy Isten igazságosan döntött minden helyzetben, és minden egyes döntéséből mi nagyon sokat tudunk tanulni, szóval mindenképpen érdemes az egész Bibliát olvasni.

Itt viszont hozzátennék egy annyit is, hogy azért különbség van keresztény és keresztény között. Tehát abszolút. Különbség van a között a keresztény között, aki most ismerte meg Isten, most kezd barátkozni a kereszténységgel, és ezek számára nagyon fontos megemlíteni, hogy a Biblia az nem egy átlagos könyv. A Biblia ugye a névé is adja, hogy könyveknek a gyűjteménye. És nem, éppen ezért nem úgy kell olvasni egy átlagos könyvet, hogy borítótól borítóig. Vagyis lehet úgy is, nyilván, de sokkal könnyebb, hogyha ugye az evangéliumokkal kezdjük. Ezt is szokták ajánlani friss keresztényeknek, hogy kezdjék az evangéliumokkal, esetleg zsoltárokkal, utána pedig ott vannak az episztolák, ugye Pálnak a levelei, vagy különböző levelek, amik megmutatják, hogy hogyan kell éljük az életünket, mi mint keresztények, a társadalomban, a gyülekezetben, és ezek nagyon hasznosak lehetnek számunkra, keresztények számára. Viszont én úgy fogalmaznám meg a Bibliát, hogy kicsit olyan, mint egy koncentrátum. Tehát ő nagyon sűrűn beadja neked, hogy mégis milyen Isten, milyen Jézus, és hogy hogyan éld meg a keresztény életedet. És vannak nyilván olyan dolgok, amik első rálátásra nem tűnnek olyan vonzónak. Viszont, ahogy írja az ige is, hogy minden vesző, minden pont direkt

0: lett oda téve. És hogyha kicsit utána nézünk, és kicsit elkezdjük emészgetni, vagy meglátjuk, hogy az adott kultúrában mit jelentett az a bizonyos anyagnak a használata, vagy aznak a nemzetségtáblázatnak a jelentése, akkor egy teljesen új világ megnyílt előttünk. És akkor észreveszünk azt, hogy azok a dolgok tényleg szándékosan lettek oda téve, és hogyha megértjük ezt, akkor tényleg egy sokkal szebb és tisztább képet tudunk Istenről látni.
1: Én azt szoktam mondani a fiataloknak, de magamnak is, hogy Isten nem azért adta nekünk az ő igét, hogy undasson vele. És ha kinyitom a szívem, akkor tényleg nem fog untatni, hanem tehát egyszerűen rá fog csodálkozni. Én számomra ez egy misztérium, és az is. Tehát, hogy tudja ezt Isten megtenni, hogy nekem, az amerikainak, az ázsiainak, az afrikainak, a 20 évesnek, a 17 évesnek, a 47 évesnek és a 92-nek aktuális legyen a szava. Tehát ez döbbenet, tehát ez egy óriási dolog, és nem csak most a 21. században, hanem ez volt a 17. században, és így tovább. Tehát, hogy ez egy fantasztikus, tehát nincs olyan könyv, ami ezt megteszi, nyilván ez Istennek a szava, és ez a hozzáállás kell bennünk legyen. A beszélgetésünk vége fele, ha még tudnánk arra szállni időt, hogy mondjuk egy néhány példát arra nézve, hogy a Biblia olvasás hogyan tudja megváltoztatni az életünket, vagy milyen módon tud ránk hatni, ha egy-két gyakorlati dolgot mondanátok az életetekből, ezt megköszönném.
2: Hát amit én látok így a személyes életemben is, meg magában az igében, akár a körülöttem élők életében, hogy az ige mindenképpen gyógyít. Tehát ha akarunk szabadulni függőségekből, lelkisebekből, berögzült, családi, öröklődött dolgokból, akkor elengedhetetlen ahhoz, hogy az igét ehhez ismerjük, olvassuk, és persze megéljük, ami nem azt jelenti, hogy rá erőszakolom magam, hogy igen, ezt mondja a 10 parancsolat, akkor én így élek, különben elkárhozok, hanem ahogyan vizsgálom Jézusnak az életét, és látom azt, hogy ez nála mit eredményezett, látjuk azt, hogy nála milyen csodák voltak, gyógyulások, milyen élet pezsgett mindig Jézus körül, hogy mentek az emberek, a sokasság követte őt, akkor ez felbátorít engem, hogy fú, Uram, hát lehet így is élni, hogy egyszerű szakmunkásként, ácsként fel lehet forgatni a világot, és ez talán sokunk számára bátorítás, hogy nem kell feltétlenül valakinek lennünk úgymond a világ szemében, nem kellene diplomák, egyetem vagy nem is tudom milyen végzettség ahhoz, hogy én egy értékes ember legyek, hanem én csak adhatom magamat, mint egy edényt az Istennek, aki az ő igéjét belétölti, és ezen keresztül ki tud jönni mindaz a fantasztikus dolog, amit Jézus életében is láttunk. Tehát ez engem mindenképpen bátorít, és már érzem, hogy rengeteg dolgot elvégzett a szívembe, az életembe, gyógyított, de órákig lehetne még beszélni arról tényleg, hogy Isten milyen fantasztikus dolgokat el tud végezni egy ember életébe, ahogy te is mondtad, hogyha átadjuk magunkat, átadjuk a szívünket neki és az ő beszédének.
1: De ezt aláhúzhatjuk, hogy gyógyít és szabadít.
2: Igen.
0: Abszolút. És ugye az ige olvasás maga az, hogy leülünk és olvasunk napi szinten, már csak az is egy lelki gyakorlat számunkra, ami jót tesz nekünk. És az én életemben is volt egy olyan időszak, mikor még friss keresztényként úgy elhagytam az ige olvasást, az imádkozást, és ugye a kereszténység az sose stagnál. Az vagy felfele megy, vagy lefele megy. És én is elkezdtem egyre mélyebbre és mélyebbre zűredni, és nem jött el addig a változás az életembe, ameddig én oda nem tettem magam, hogy minden nap olvasom az igét. És már csak ez is, hogy egy ilyen rendszerességet bevezettem az életembe, pláne, hogy a bibliaolvasás volt az, és napi szinten mutatott rá Isten a bűneimre, meg hogy mibe kell változzak, ez rengeteget változtatott az életemben. És van egy olyan mondás, ami nagyon megtetszett, hogy az emberek nem azért utasítják el a Bibliát, mert ellentmond önmagának, hanem mert ellentmond nekik. Tehát hozzányúlunk, és úgymond megvág minket, mint egy kard. De ez folyamatosan azért kell, hogy rámutasson, hogy az, amit a világ kínál, az, amit az óemberünk mond nekünk, az mind-mind hazugság, az mind-mind hamis, és hogyha azt fogjuk követni, akkor egy déli bábot fogunk követni igazából. És ezt csak az ige által fogjuk tudni megérteni.
1: Nagyon jó.
2: Amen.
1: Azzal kezdtük, hogy miért nem olvassák az emberek a Bibliát. Azzal fejezzük be, hogy miért olvassák az emberek a Bibliát. Srácok, köszönöm ezt a beszélgetést. Isten áldjon titeket. Sziasztok.
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
3: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd meg fogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Adj hálát nekem a próbák tüzének kellős közepén. Amikor látszólag minden rosszul alakul, keresd a növekedés lehetőségeit. Különösen azokat a területeket keresd meg, ahol el kell engedned dolgokat, és az én hozzáértő kezeimre bíznod a gondjaidat. Rám bízod, hogy levezényeljem életed eseményeit úgy, ahogy én látom jónak, vagy még mindig a saját akaratod szerint próbálod működtetni a dolgokat. Ha még mindig a saját szándékaidat igyekszel véghez vinni, miközben én más irányba vezetlek, a vágyaidat isteníted. Arra figyelj, hogy én mit teszek az életedben. Imádj úgy, hogy szorosan mellettem élsz, és hálát adsz nekem minden körülmények között.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Péter első levele 5. fejezet, 6., 7. vers. Tesszalonika beliekhez írott első levél, 5. fejezet, 18. vers.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Czerina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek. Fogadjátok szeretettel!
2: Sziasztok! Sorozatunk 6. adásához érkeztünk. Miközben a sorozat egyes magyarázatain dolgoztam, ott motoszkált bennem az, hogy a 10 parancsolat minden egyes parancsáról több előadást is írnom kellene ahhoz, hogy teljességgel meg tudjam mutatni nektek, mennyire gazdag és mennyire izgalmas az egész. És bár ma egy igen rövid mondatról beszélek nektek, mégis már az elején látom, hogy úgy fogok tőletek elbúcsúzni, hogy még lett volna mit mondanom. Ne ölj, szól a 6. parancsolat, amely annyira egyértelmű, hogy magyarázatra sem szorul. Vagy mégis? Az egészségügyi világszervezet, a WHO, egy 2000-ben végzett felmérése szerint a világon 40 másodpercenként lesz valaki öngyilkos, 60 másodpercenként ölnek meg egy embert, és minden 100. másodpercre jut egy fegyveres konfliktus valahol a világban. Maga a jelentés döbbenetes tényeket és számokat tartalmaz. 2000-ben 815 ezer ember végzett magával, és ezek közül a legtöbben 60 évnél idősebb férfiak voltak. A vizsgálat szerint 2000-ben a gyilkosságok száma emelkedett a fiatalok körében, és ezen emberölések oka legtöbb esetben a kábítószer, az alkohol és a lőfegyverekhez való könnyű hozzáférés volt. A 2000-es felmérés óta eltelt 11 év. Csak sejtem, mert a mai adatokat nem ismerem, hogy az eltelt 11 évben csak tovább romlottak ezek a statisztikák. És ez a felmérés csak az öngyilkosságokról, a gyilkosságokról, az erőszakos cselekedetekről szólt. De az ölés finomabb, civilizáltabb, azaz elfogadottabb formáival nem foglalkozott. Mert nem csak úgy lehet ölni, hogy végzek magammal, és nem csak úgy, hogy lelövök valakit. Ölni lehet civilizáltabban is. Ha nem törődöm a saját egészségemmel, és önpusztító módon élek. Ha a szavaimmal olyan légkört teremtek valaki körülét, szép lassan felöllöm az idegeit. Hozzá sem kell érnem valaki, ez mégis gyilkossává lehetek, ha lépten nyomon hangot adok a gyűlöletemnek, és az irányában érzett haragomnak. És vajon nem gyilkossága az, amikor felelőtlenségem miatt egy másik emberi életnek kell pusztulnia? És vajon nem gyilkossága az abortusz? Magyarországon évi 100 000 magzatot pusztítanak így el, s ha az abortuszok okait vizsgáljuk, akkor nem az édesanyja egészsége, hanem a kényelem és a felelőtlen szexuális élet az, ami miatt meg kell halnia egy útnak indult életnek. Mert vajon az élet az öntudattal kezdődik, vagy az élet élet attól a pillanattól, hogy megfogan és a petesejt osztódni kezd? S vajon nem gyilkossága az, amikor feléjük a jövendőt azzal, hogy szennyezzük a környezetünket, vagy a pillanatnyi profit érdekében nem törődünk semmivel és senkivel? S végül nem gyilkossága az, amikor nemzedékeket fosztunk meg a boldog és értelmes élet lehetőségétől? Ha elherdáljuk a közöset, mert csak saját önző céljaink megvalósítása lebeg a szemeink előtt. És végül nem gyilkossága az, amikor segíthetnénk, tehetnénk valamit valakiért, aki bajban van, de közömbösen elfordítjuk a fejünket, és tétlenül nézzük a másik szenvedését. A fenti felsorolást a végtelenségig folytathatnám, és talán egy egész adásidőt ki is töltene, de ezt megteszik helyettünk mások. A néhány feltett kérdésemmel inkább az volt a célom, hogy meglássátok, mennyire fontos Istennek ez a parancsolata, ne ölj! Mennyire fontos az, hogy megértsük azt, hogy ezzel Isten azt akarta belevésni az agyunkba, de legfőképpen a szívünkbe, hogy mennyire fontos dolog az élet. Mert a ne ölj parancsolat elsősorban nem a gyilkosságokról szól, hanem mindenekelőtt hirdeti az emberi élet tiszteletét. S ha lehetne rangsorolni az emberiség bűneit, akkor biztosan benne lenne a top 10-ben, hogy mennyire nincsen értéke az emberi életnek. Hányan bújtak el a cél szentesíti az eszköt hazug elve mögé, és háborúkban, régi és újkori népirtásokban ezrek, tízezrek és milliók élete fölött mondtak játszik könnyedséggel halálos ítéletet. A ne ölj parancsolatot az az Isten adta, aki mindenkinél jobban tudja azt, hogy mekkora értéke van az emberi életnek. Azért, mert Isten teremtette az emberi életet. Ahogyan olvassuk a Bibliában, azután megformálta az Úristen az embert a földpolából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Dávid egyik zsoltárában úgy beszél Istenről, hogy nálad van az élet forrása. Ha van valami, Ami a legjobban köthető Isten személyéhez, akkor az az, hogy ő az élet forrása, eredője, teremtője. Jézus is többször beszél arról, hogy ő az élet. Az emberi élet tehát egyedülálló, páratlan csoda, amelyet mi sokszor saját hibánkból, magunk és mások számára is elviselhetetlen teherré tudunk tenni. Mert az, amit Dávid még tudott, amiről a 16. Zsoltárban val, megismerteted velem az élet útját, vagyis te, aki az életet teremtetted és ajándékoztad az embernek, taníts meg arra, hogy miért tetted ezt. Taníts meg arra, hogy mi a célja, mi a rendeltetése, mi az értelme az életemnek. Ezt mi már elfelejtettük. Nem is, inkább nem akarjuk tudomásul venni. És minél messzebb sodródunk életünk teremtőjétől, annál nagyobb a talány, annál kevésbé lesz értékes az a csoda, amit életnek neveznek. Mert Isten, aki életet teremtett, nem akarja elpusztítani az életet. Még az özönvíz történetében is megtartja azokat, akik hozzávaló hűségükkel az élet pártjára álltak. A pusztítás fiai nem Isten fiai, hiszen az ellene fellázadó, rá nemet mondó emberről is ezt mondja ő. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ezt nem értették a középkor keresztényei, amikor az inkvizíció intézményével vagy a keresztes háborúkkal írtották, akik nem Istentől való igazság útját járták. És ezt nem értik azok sem, akik a törvényt lobogtatva ítélgetik a világot valamilyen magasabb erkölcsi jóság védelmében. Isten nem az erőszak híve, és senkit sem kényszerít vagy pusztít el valamilyen önző cél érdekében. A halál útja sokkal inkább az ember választotta út. Mert az ember az, aki nemet mondott, az Isten ajándékozta életre, és inkább választotta a halálnak útját. Miért? A Biblia szerint, mert minden útját helyesnek tartja az ember, de figyelmeztet is, hogy van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Isten tehát az élet ajándékozója, és egyszer ő fogja majd számon kérni azt is, hogy mit kezdtünk azzal az ajándékkal, amelyet tőle kaptunk. Mert az Úr azzal a felelősséggel ruházta fel az embert, mint akinek törődnie kell a másik emberrel és önmagával is. És ezzel a felelősséggel nem csupán egymásnak tartozunk, hanem elsősorban Istennek. Az pedig, ahogyan az ajándékkal bánunk, mindig azt árulja el, hogy hogyan viszonyulunk az ajándékozó személyéhez. Vagyis, ha szeretjük Istent, akkor az emberi életet is tisztelnünk kell. A gyilkosság, az ölés gondolata eredetileg nem volt jelen ebben a világban. Isten enélkül alkotta és hozta létre az univerzumot. De hát akkor honnan ez a pusztító indulat? Mint minden emberi nyomorúságunk, ez is arra vezethető vissza, hogy az ember tudatosan nemet mondott teremtőjére. Mint minden gonoszságnak, pusztításnak, a gyilkosságnak a gyökere is a megromlott bűnös emberi természet. Nem véletlenül mondja ezt Jézus, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Vagyis a szívünkben sok egyéb mellett, mint apró magok, ott vannak a gyilkosság, a pusztítás magvai is, és csak a megfelelő táptalajra várnak, hogy életre keljenek. Ezért nem mindegy az, hogy mire és minek nyitom ki a szívem, az életem. Ezért nem mindegy, mivel táplálom magam lelkileg, hogy milyen társaságba járok, hogy kikkel barátkozom, mit olvasok, mit nézek a televízióban, és milyen játékokkal játszom a számítógépen. Mert mindezek hatással vannak rám, és erősíthetik a bennem lévő gonoszságot. És persze csak szélsőséges esetekben vezet a televízió és a számítógépes játék nyílt agresszióhoz, de ezek a szélsőséges esetek is azt mutatják, hogy kire jobban, kire kevésbé, de mindannyiunkra hatással van az, amit beengedünk az életünkbe. Kivétel nélkül mindannyian úgy születünk erre a világra, hogy fogékonyabbak vagyunk a rosszra, mint a jóra. Ez a bűn természete. Hajlamosabbak vagyunk pusztítani, mint építeni. Rombolni egyébként is könnyebb, mint valami szépet létrehozni. A rendetlenséghez, az űrzavarhoz nem kell nagy erőfeszítés. Elég, ha csak elengedi magát az ember, és sodródik minden ellenállás nélkül. Ahhoz, hogy fogékonyabbak legyünk a jóra, valaminek bennünk kell megváltoznia. Uralomváltásra van szükség. Isten kell, hogy átvegye az életünk irányítását, hogy képesek legyünk a többé válásra, hogy kitörjünk megromlott természetünk meghatározta ön és másokat pusztító életünkből. Istenre van szükség ahhoz, hogy ne teherré, hanem támasszá legyünk mások számára. Isten segítségére van szükségünk ahhoz, hogy civilizált gyilkosokból az élet embereivé legyünk. Vegyük komolyan a Biblia tanítását. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

A gyilkosság a bűneset következménye. Erről szól Káin és Ábel története. A történelem első gyilkossága. Azóta nem sokat változott a világ. A háborúkban a káini gyilkossághoz hasonló esetekről számolnak be a háborút átélt emberek. Csak a fegyverek, a technikai eszközök lettek modernebbek ma, az indulat ugyanaz. Hiszen ki gondolná, hogy a családban egymásra utalva élők egyszer csak egymás ellen fordulnak? Ki gondolná, hogy a békés szomszédok egyszer csak egymásnak esnek? S milyen figyelmeztető jel számunkra, hogy ez az első gyilkosság nem idegenek között lezajló, nem harci cselekményekben történt halál, hanem testvérgyilkosság. Milyen felkiáltó jel számunkra, hogy mennyire nem tud az ember uralkodni az indulatain. Egy híres rendező filmje már címében is kánaáni indulatot sugall. Született gyilkosok. Pedig Isten, látva Káin szívét, még figyelmezteti is. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Isten már az Ószövetségben is felajánlja a másik utat, a békesség lehetőségének útját. Hogy ne inkább nekünk, akik Jézus Krisztus, maga az út által kaphatunk békességet. S milyen szörnyű belegondolni, hogy ez a békesség is Jézus megölése által lett a miénk. Akkor lesz az enyém is, ha rálépek az ő útjára. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Efezusiakhoz írott Páli levél, 2. fejezet, 14. vers. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. 2 hét múlva a 7. parancsolattal folytatjuk. Sziasztok! A Magyar Evangéliumi Rádió adását hallottátok.

0: Egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mi harcterünk. A napi ige Mózes 5. könyve 20. fejezet 4. verse. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Gondolatok az igéről. Nincs más ellenségünk, csak Isten ellensége. Nem emberek ellen harcolunk, hanem a lelki romlottság ellen. Sátán ellen viselünk hadat, az Isten káromlás, a tévejgés és a kétségbeesés ellen, melyeket ő sorakoztat fel ellenünk. A bűn seregei ellen harcolunk, a tisztátalanság, az elnyomás, a hűtlenség és az istentelenség ellen. Komolyan küzdünk mindezek ellen, de nem karddal és dárdával, mert hadviselésünk fegyverei nem testi fegyverek. Az Úr, a mi Istenünk, gyűlöl minden gonosz dolgot, ezért harcol velünk. Meg akar szabadítani minket, ezért segít, hogy nemes harcot tudjunk vívni, és elnyerjük a győzelmet. Bízhatunk, mert ha Isten mellett maradunk, ő is mellettünk marad. Mivel hatalmas szövetségesünk van, harcunk kimenetele nem lehet kétséges. Nem azért, mivel az igazság végül is győz, hanem azért, mert mindenható Isten az Atyánk, azért, mert Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, és mert a Szentlélek ellenállhatatlanul munkálkodik az emberek között. Krisztus harcosai, vegyétek magatokra a lelki fegyverzetet, hadakozzatok Isten nevében, és hittel ragadjátok meg a szabadulást. Nem újjon el ez a nap sem a Krisztus ügyéért folytatott küzdelem nélkül. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan kell fellépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya a Nemzeti Bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, mely felügyeli a rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán megrendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah Jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események megszervezéséért. Előkerült a Vatikán legféltettebb titka. Egy 12. századi kézirat állítólag megjósolta a 2027-es apokalipszist. Az internet az utóbbi időben egy 900 évesnek hitt vatikáni kézirat a pápák jóslata tartja lázban, amely 2027-re jövendőli az apokalipszist. De vajon mennyi igazság rejlik a rejtélyes sorokban, és tényleg egy titokzatos egyházfő uralkodása alatt jön el a világ vége? A pápák jóslata valóban egy létező szöveg, összesen 113 rövid latin nyelvi mottóból áll. Amióta az írott szó létezik, az emberek folyamatosan az idők végezetéről profétálnak. Eddig szerencsére egyetlen feltételezett apokalipszis sem következett be, ám most a közösségi médiában szányra kapott egy elmélet, mely miatt sokan valóban aggódni kezdtek. A központban egy egyedi dokumentum, a pápák jóslata áll, amely a híresztelések szerint egy 12. századi vatikáni kézirat, amely egészen hátborzongatóan pontos előrejelzéseket tartalmaz.
0: Kulturális programajánló.
1: Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik ma augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, melyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-éig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Szeptemberben folytatódik a kelemföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelemföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelemföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Svájcban Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Önképzést indít a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye honlapjukon. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Kedden augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutára azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak örülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a Gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szánt nekik. Legyen öröm az iskola kezdés! Közel 100 gyerek már megkapta a tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom budapesti főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Frissülő idő érkezett, de így is maradt a meleg. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható. Szerdán napos idő lesz kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás. A csúcshőmérséklet kedden várhatóan 30 fok alatt marad, de szerdán virradóra egy meleg front felhőzete húzódik fölénk, és újra átlépi a hőmérséklet a 30 fokot.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy a Biblia óra végén elhangzott egy ige, amolyan ígéretként, hogy a mai nap ezzel folytatjuk, tehát nyissuk is ki a Bibliánkat, Timóteus életét, az ő különös életútját tanulmányozva a Filippi levél második fejezeténél. A 20. verset olvasom, meg a 21-et és a 22-et. Kérem, hogy aki teheti, legyen szíves velem együtt nyomon követni, lehetőleg nyitott Biblia mellett. Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Azt hiszem, hogy nem árulok el vele zsákba macskát, hogy ilyen bizonyítványt kapni a szolgálatban egészen különleges, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy rendkívül ritkaság számba megy. Már csak azért is, mert ez a közös szolgálatban eltöltött évek tekintetében legalább 15 esztendőt fog át ez a különleges bizonyságtétel. Természetesen Timóteusnak nem úgy kezdődött az élete, hogy kipróbált és minden tekintetben rendkívül megbízható, erőteljes hívő ember. Az elmúlt alkalommal említettük, hogy már a származása is tulajdonképpen kérdésessé tehetett volna sok mindent, hiszen zsidó anyának és görög apának volt a gyermeke, de aztán amikor Pál apostol a második misszió út során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott a lisztrai és ikoniumi testvérek egybehangzóan bizonyságot tesznek arról, hogy Timóteusban valami rendkívüli lélek lakozik, és ajánlják Pál apostol figyelmébe. Pál magával akarja vinni, és attól a pillanattól kezdve egy egészen megdöbbentő, nagyon komoly lecke sor következett, amit az elmúlt alkalommal végig is vettük. De emlékeztetésképpen szaladjunk gyorsan végig azokon, hogy miket kellett Timóteusnak elsajátítani. Ahhoz, hogy a kipróbáltság az igazán acélos, hívő gerinc kialakulhasson ebben a fiatalemberben. Meg kellett tanulnia, hogy a szolgálatba állás az áldozat, hiszen mindjárt egy körülmetéléssel kezdődött az ő szolgálatba lépése, tekintettel arra, hogy Pál nem akarta, hogy félreértések adódjanak. Aztán meg kellett tanulnia, hogy nem állunk önmagunkban, hogy a szolgálatunkban, a gyülekezetekben képviselnünk kell egy egységes lelkületet és egy egységes álláspontot. Meg kellett tanulnia és értenie, hogy a misszió munka, ha így végezzük, Isten áldását hordozza, de azt is, és az volt a negyedik, hogy nem a mi logikánk szerint zajlik. Aztán, amikor tovább haladtak az úton, meg kellett tanulnia, hogy Isten vezetése néha speciális módon érkezik, gondolunk itt például, hogy álomban kaptak vezetést arra, hogy merre kell folytatni a munkát, de ez a vezetés csak akkor fog működni, ha megértjük és engedelmeskedünk. Aztán meg kellett tanítani, hogy Isten előkészíti a terepet, ahova hív bennünket, de azt is, és ez volt már a 7. lecke, hogy a misszióban szellemi támadások érnek. Aztán a 8. tanfolyami pont az volt, hogy fizikai támadások is vannak. A 9. pedig, hogy Isten jelenléte nem függ a körülményektől, nem függ attól, hogy éppen hol vagyunk. A 10. az úgy hangzott, amiről a múltkor beszéltünk, hogy az evangélium hirdetése akármilyen körülmények között lélekmentő szolgálat. Aztán azt is meg kellett tanulnia, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. A 12. lecke az volt, amire a múltkor figyeltünk, hogy a kritikus helyzetek helytállást követelnek, gondolunk itt a Tesszalonikában történtekre, és aztán a 13., amivel a múltkor befejeztük, így hangzott, nem lehet mindig tanulópadban ülni. Igen, mert ott kellett maradnia Timóteusnak Béreában, mégpedig azzal a pálapostoli utasítással, Szilásszal, vagy más néven Szilvánusszal együtt, hogy amit Pál nem végezhet, mert neki tovább kellett mennie, azt ők kell, hogy elvégezzék a béreai testvérek között. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a második misszió tulajdonképpen kikényszerítette, hogy Béreában Timóteus szolgálatba álljon. Közben Pál Athénban van. És amikor Béreából Pál utasítása szerint megérkezik Timóteus és Silás, azaz Szilvánusz Athénba, Pál végighallgatja mindazokat a dolgokat, amiket elmondanak a béreai szolgálatról, és utána Timóteust gyakorlatilag visszarendeli, nem Béreába, Tesszalonikába. Annyi a különbség, hogy Tesszalonikába Timóteus már egyedül megy. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy azt mondta volna Pál apostol, nézzétek, amit Béreában kellett, elvégeztétek, most próbáljátok meg együtt visszamenni Tesszalonikába. Nyilván ennek ezer oka volt, de a lelki életben el kell jutni az önállóság szintjére, a felnőtté válás szintjére, a munkabírás szintjére. Érett férfivá kell válni. Mit jelent az, hogy érett férfivá kell válni? Az érett ember nem attól teszi függővé se a hozzáállását, se a viselkedését, se a munkában való kitartását, hogy hányan látják, kik figyelik, van-e mellette mentor, vagy nincsen. Mostanában sajnos nagyon-nagyon-nagyon sokan olyan futóbab jellegű keresztény munkások lettek. Ha ott van mellettük a karó, akkor látszik, hogy működnek és dolgoznak. Ha pedig valamiért ez a karó kikerül, akkor nagyon hamar kiderül, hogy hát porba hullott a dicsőség, és a munka kedv is elszállt, és hirtelen minden megváltozik. Pál azt akarta, hogy ebből a fiatal emberből erőteljes munkás legyen, és ehhez bizony kellett ez a nagyon súlyos, nehéz feladat, hogy tessék Tesszalonikába visszamenni és elvégezni a munkát. Aztán amikor onnan visszaérkezik Timóteus, akkor végighallgatja Pál, és örvendezik azoknak a híreknek, amit hoz, de leülnek együtt Silással, Timóteussal, és a Timóteus által megértett gyülekezeti kérdések, problémák témájában megírják az első tesszalonikai levelet. És aztán Timóteusnak kell visszavinni. De tessék megnézni, hogy hogyan nyilatkozik erről az emberről Pál apostol a tesszalonikai első levél 3. fejezetében. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Igen ám, de ezt a levelet már Korintusból írják. Tehát nem csak abban kellett kitartónak lenni Timóteusnak, hogy megteszi az utat a gyülekezetbe, ott elvégzi a feladatot, hanem utána egy hosszú-hosszú út következett, amíg eltalpalt Korintusba, föllelte Pál apostolt, beszámolt, mert abban az időben a legtöbbször nem véletlen hívják így az apostolok lován közlekedtek, mármint hogy gyalog. És ebből adódik, hogy Timóteusnak azt is meg kellett tanulni, hogy a Krisztus szolgálata az nem valami dicsőséges föld fölött lebegés. Ahhoz bizony hozzátartozik nagyon sok áldozat, fizikai munka, fáradozás, sokszor a kimerülésig való fáradozás, és azt is meg kellett értenie és tanulni, hogy a gyülekezetek élete csak akkor fog fejlődni,

csak kényszeríti. Nem csak majd az ítélet napján, mint ahogy azt nagyon sokan gondolják, hanem napról napra, mert a gyülekezetek terheit nem lehet vinni akkor, hogyha valaki nincs újra és újra az Úr előtt, és nem az Úrtól kap hozzá bölcsességet. Nem lehetett állandóan online kapcsolatban lenni Pál apostollal. Nem lehetett mindig kérdéseket fölvetni. Tehát Timóteusnak azt is meg kellett tanulnia, hogy Isten lelke és az ő igéje együttes vezetése alapján tanácsoljon, vezessen, vagy ha kell, incsen, buzdítson, fedjen. Aztán a harmadik misszió útra kell, hogy kanyarodjunk, semmi más okból, csak az idő rövidsége miatt. A harmadik misszió út során Pál teljesen egyenrangú munkatársként kezeli már a fiatal Timóteust, például Efézusból őt küldi a korintusi gyülekezet felkavarodott testvériségéhez, hogy vigye az apostoli levelet, és biztassa és támogassa a gyülekezetet, munkája a helyreállását, és hozzon hírt az apostolnak. Hát nem tudom, kedves hallgatóim, hogy ki hogy van vele, de tűzfészekbe kellett menni ennek a fiatal szolgának. A korintusi első levél 16. fejezetében nem véletlen, hogy Pál apostol állást is foglal ebben a kérdésben. Tessék csak hallgatni! Korintusi első levél 16. fejezet 8. versétől olvasom. Efézusban pünkösdig maradok, ha pedig megérkezik Timóteus, legyen rá gondotok, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Senki le ne nézze tehát, hanem indítsátok útnak aztán békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Ugye tetszenek látni? Pál azt akarja, hogy az ő munkatársa sok nehéz helyzetben helytálljon. Ez nem azt jelenti, hogy magára hagyja. Ott van mögötte a támogatásával, a tekintélyével, még a minden szempontból lázadásra hajlamos korintusi gyülekezetbe is küldi ugyan, de egyúttal óva inti a korintusiakat attól, hogy Timóteus lelki sebeket kaphasson közöttük, de ez azt is jelenti, hogy ugyanakkor Timóteusnak számos feladatot már nem csak önállóan kell végezni, hanem azzal a tudással, amit az elmúlt évek során megszerzett. A második és harmadik missziót között nálunk a Bibliában mindössze egy néhány sor van. Gyakorlatilag szinte egy lendülettel vezeti át az apostolok cselekedeteiben Lukács. Valójában azonban ott hosszú idő, évek telnek, amire ezek az események bekövetkeznek. Közben fejlődik, közben érlelődik, közben egyre használhatóbb lesz. És akkor eljön a pillanat, a harmadik misszióúton, amikor az efézusi ötvösök lázongást, zavargást keltenek a városban, és Pál apostolnak tovább kell menni, ő pedig elindul Macedónia felé, és semmit nem tudunk arról, hogy ott milyen szolgálatot végez, hiszen a harmadik misszióút során ezeket Lukács nem írja le, nem jegyzi föl, de azt tudjuk, hogy Macedón területről ír egy levelet. Ez az első Timóteushoz írt levél, és ez az első Timóteushoz írt levél nagyon világosan beszél arról, hogy Pál hogyan adja át a szolgálatot, mit akar Timóteussal. Tessenek csak nézni! Az első fejezet harmadik versétől ezt mondja az ige. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által. És aztán, ha valaki végigolvassa a Timóteushoz írt első levelet, nagyon sok személyes utasítást, de ugyanakkor kiderül, hogy az efézusi gyülekezet belső szerkezetének a felépítését is tartalmazza, amire Pálnak valami miatt nem maradt ideje meg ereje, de ezt Timóteusnak kell elvégezni. Azt hiszem, hogy ha valaki ezt végig gondolja, akkor egyáltalában nincs Timóteus irigyrésre méltó helyzetben. Már ebből a bevezetésből is kiderül, hogy miközben Pál távozik, közben érkeznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy Pál távol létében átvehetik a gyülekezet felett a lelki uralmat. Befolyásolhatják. Valamilyen módon elkezdhetik lebontani azt a sziklaszilárd
Pálit, te

0: teológiához, a keresztény alaptanításhoz való ragaszkodást, ami abban a gyülekezetben jellemző volt. És azt mondja Pál Timóteus, neked az a feladatod, hogy úgy állj ott, mint aki parancsot ad, mint a gyülekezet első tisztje, aki nem tűr ellentmondást, amikor hitbeli dolgokról van szó. De persze aztán számos személyes üzenet is van. Tessenek csak hallgatni. Ezt a parancsot kötöm lelkedre, fiam Timóteus, ugyanabban a fejezetben még olvashatjuk a 18. versszaktól, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Valószínűleg, amikor Timóteus kézhez kapta ezt a levelet, meglehetett egy picit rendülve. Lehet, hogy talán úgy gondolta, hogy igen, én már sok mindent végeztem, de hát tulajdonképpen akárhova mentem, még a korintusi szolgálatom is egy picit Pál irányításával, Pál vezetésével, tanácsolásával történt. Hát én ehhez fiatal vagyok még. A 4. fejezethez tessenek lapozni? Ezt írja Pál apostol a 12. verstől. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Ez a senki téged meg ne vessen, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve lobogtatta Timóteus a nekiírt levelet, és azt mondta, hogy itt van Pál utasítása, mindenki elhallgathat, hanem azt jelenti, hogy senki ne vedhessen meg. Élj úgy, hogy példa legyen az életed. Hogy is folytatódik? Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra, ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével, ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Nagyon kemény szavak, ugyanakkor nagyon atyai szavak. Elbizonytalanodhatna Timóteus. Túl nagy lehetne a számára a feladat. De azt hangsúlyozza Pál, hogy legyen gondod önmagadra. És itt fizikailag is és lelkileg is kell ezt érteni. Ne hanyagold el a kegyelmi ajándékot. Figyelj a tanításra. Olvasd az igét. Pál ekkor még nem tudja, hogy ő soha többet nem fog Efézusba menni. Ő akkor még abban reménykedik, hogy visszajöhet, de nem fog visszamenni, ezután majd az fog következni, hogy Milétoszban elbúcsúzik majd az efézusi vénektől, de ez még hónapok múlva lesz. Ekkor még nem kapta meg Istentől azt a teljesen világos útmutatást, hogy neki most föl kell menni Jeruzsálembe, és ott fogság és nyomorúság vár rá, és pláne nem tudhatja, hogy minden olyan terve álma, amit egyébként együtt fogalmazott meg Timóteussal, például a rómaiaknak, hogy megyek hozzátok rómaiak, aztán onnan majd megyek a spanyol területre, Hispániába, viszem az evangéliumot, ezek álmok maradnak, mert Isten nem fogja rátenni az ő bélyegét. Nem azt mondta Isten, hogy bűn, ha valakinek vannak ilyen tervei, csak azt mondta, hogy az ő szolgálatában most Pál apostolnak egy más út következik. És most Timóteusnak azt kell megértenie, egyébként nyugodtan felolvashattam volna a teljes Timóteushoz írt első levelet, hogy ebben a szolgálatban milyen lelkülettel kell megállni, és hogy munkatársakat kell választani, presbitereket, diakónusokat, episzkoposzokat, azaz felvigyázó presbitereket, ebből lett a püspök kifejezés, akik vigyáznak a gyülekezet lelkére, de mégis egybefoglalva ennek az egész folyamatnak a levezényléséhez kell egy egészséges lelkű Timóteus, aki ragaszkodik az igéhez, és aki odafigyel a naponkénti fejlődésére. Ezt nagyon hangsúlyozza Pál. A te fejlődésed teljesen legyen nyilvánvaló mindenki előtt. És azt mondja, hogy ha így szolgálsz, megmented magadat, és megmented a hallgatóidat is. Aztán egy nagyot ugrunk most a történelemben, mert hogy a jeruzsálemi fogságba esés után évekre gyakorlatilag ezen a területen maradt Pál fogolyként, és aztán elindul Rómába egészen másképp, mint ahogy eredetileg tervezte, akkor is fogolyként a császárhoz fellebbezve, és Rómából fogalmazza már a levelet a Filippieknek. És ebben írja Pál azt az összegzést, amit a legelején felolvastunk. Mit is mond? Hadd olvassam el még egyszer. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval, de ti is tudjátok, hogy kipróbált emberő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Jeles! Az a sok-sok együtt töltött év, Pál apostolnak a fogságban töltött ideje alatt sem foszlott szerte. Nem állt meg a munkában Timóteus. Nem adta föl, kitartott, végezte hűségesen, és amikor Rómában újra találkoznak, és újra Pál apostol mellett van, akkor Pál megérti, hogy ez a fiatalember joggal kaphatja azt az elismerő szót tőle, nincs hozzá hasonló, lelkületű, kipróbált ember. Azt hiszem, testvérek, ilyenféle értékelésre nagyon kevesen méltóak. De az, hogy Timóteus azzá lett, aki elképzelhetetlen lett volna Krisztus Jézus lelkének a munkája nélkül. De emberi oldalról elképzelhetetlen lett volna, hogyha nem olyan szoros a kapcsolata Pállal. Azok, akikről azt mondja Pál, hogy mindenki a maga dolgával törődik, vajon mitől váltak olyanná? Nagyon sokszor attól, hogy oda kapcsolódtunk Krisztus ügyéhez, mert lelkesedtünk, és még komolyan is gondoltuk, de aztán jött a munka, jöttek a feladatok, jöttek a nehézségek, és ezek a nehézségek összeroppantottak bennünket. Nem volt senki, aki nekünk is azt mondja, mint Pál mondott Timóteusnak, hogy szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. De Isten lelke használta Pált Timóteus életében. És úgy tűnik, hogy Timóteust is használta Isten lelke Pál apostol életében. Mert az a kifejezés, hogy mint atyával a gyermek, messze többet árul el teljesen szimpla munkatársi kapcsolatnál. Pál apostol ajándékot kapott az Úrtól Timóteusban, mintha neki is lehetett volna fia. Nem emberi úton módon, de lelki módon. És ez a fiú, ez később valóban a szolgálat teljes terhét hordozva Isten dicsőségére élt és halt. Sokat tanulhatunk ebből, de most itt az időrövidsége miatt meg kell állnunk. Ha az Úr akarja és élünk, jövő héten még egyszer elgondolkozunk Timóteus életén, különösen ott a vége felé, 20 évvel később. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újra viszont hallhatjuk egymást. Viszont hallásra.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 17-e.
2: Fábián József, református lelkész, veszprémi esperes, nemesi családból származott. 1779-től teológiát hallgatott a debreceni református kollégiumban. Tanulmányai után algimnáziumi tanító, majd főiskolai segédtanár, ezután tudott 2 évet hallgatni a Genfi és a Berni Egyetemen. 1793-tól a Vörösberényi, majd a Tótvázsonyi gyülekezet lelkésze volt. A veszprémi református egyházmegye tanácsbírójául 1805-ben esperesséül választotta. A gyülekezet építése, az egyház épületek karbantartása mellett az iskolák számára tankönyvet állított össze, olvasókört szervezett. A lelkészi lakban tudományos szertárat rendezett be, Láterna mágikával, Cartesius búvárral és egy villamosgéppel, ami ritkaságnak számított akkoriban. Munkáiból 1-2 természeti história a gyermekeknek, természeti tudomány a köznépnek, de re rustica, vagyis a mezei gazdaságról, étek eltartás mestersége, Appert művének fordítása. Szerkesztette és kiadta a Prédikátori tárházat, az első magyar nyelvű protestáns folyóiratot és ennek folytatását, a lelkipásztori tárházat.
1: A nemesi származású református Noszlopi Gáspár pápán végzett jogi tanulmányok után 1843-ban táblai jegyzőként állami szolgálatba lépett. 1845-ben szerzett ügyvédi oklevelet, majd Somogy vármegye Marcali kerületének szolgabírája lett. 1848. szeptemberétől a járás népfelkelőinek parancsnokává nevezték ki. A tavaszi hadjárat megindulásakor csapata élén bevonult Kaposvárra. A császári támadók kiverése után honvédőrnagyi rangban megszervezte Somogy és Tolna vármegye kormánybiztosaként a Dél-Dunántúl védelmét. 1849. júliusában az egész Dunántúl teljhatalmú kormánybiztosává nevezték ki. A megtorlások elől menekült, de 1852-ben a Bakonyban újra szabad csapatot szervezett, életét áldozva a szabadságért. Rényi Tamás emléket állított neki 1980-as Élve vagy halva című filmjével. Balázsovics Györggyel a főszerepben.
2: 1936-ban e napon született Róna Viktor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, koreográfus, balettigazgató. Az Operaház iskolájában Nádasi Ferenc tanította. Az Állami Balettintézetben tanult tovább, 1954-ben végzett balettmesterként. 1957-ben lett az Operaház magántáncosa. 59-ben Leningrádba került, ahol 1 évet tanult, barátságot kötött Nurejevvel. 1974-től 1980-ig a Norvég Állami Balett balettmestere és vezető szólistája volt. 1980 és 1982 között a Párizsi Opera, 1982-től 1983-ig pedig a Milánói Scala balettmestere. Cannes-ban szintén tanított, tartott kurzusokat Európa és Ázsia több országában is. 1967-ben készült a Magyar Televízióban Horváth Ádám rendezésében az Orosz Adél Róna Viktor című portréfilm. Nem lehet és nem is éri meg ezt a hivatást rendszeres, komoly munka nélkül gyakorolni, vallotta. Több emlékezetes balettfilmben is táncolt. Kiemelkedő szerepei: Spartacus, Herceg a Diótörőben, Merkúció a Rómeó és Júliában, Királyfi a Fából faragott királyfiban, James a Szilfidben, Orion a Szilviában, Albert a Giselle-ben, Siegfried a Hattyúk tavában.
1: Körmendi Lászlót, a Magyar Rádió főbemondóját, műsorvezetőjét 1990-ben búcsúztattuk. 1945. márciusában jelentkezett a rádióbemondókat kereső hirdetésre, azonnal fölvették. Szép magyar beszédéért 1964-ben megkapta a Kazinczy díjat. Most már magam is tanítom a fiatalokat, szenvedélyesen szeretem a szép beszédet, és gyakran előfordul, hogy autóbuszon vagy másutt kijavítom a helytelen beszédet. Nem haragszanak meg érte, nyilatkozta. Többek között a Magyar Rádió a régi Nemzeti Színház történetével, valamint Pest-Budahely történetével is foglalkozott. Számos előadást, foglalkozást tartott.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Jakab 1.12.
1: Az apostol boldognak mondja azt, akit a lelki tusakodás nem tesz erőtlenné, és nem buktat el. Ne sajnálkozzunk azon a testvéren, akire nehézségek zúdulnak, hiszen ha valaki megáll a kísértésben, előre halad a dicsőség felé. Aki egységben van az Úrral, az a legsúlyosabb helyzetben sem kételkedik benne, nem inog meg szeretetében. A veszély abban rejlik, ha az ember, bár a kegyelem a mélységek fölött hordozza, és a maga hitét erősnek tartja, viszont a gonosz hatalmát lebecsüli. Isten ilyenkor megvonhatja áldásának áramlását. Félelmetes hatalommal mozdulnak meg a sötét hajlamok és ösztönök, amikről azt gondoltuk, hogy már végleg legyőztük őket. Sokan örömmel fogadják az igét, de ha szenvedések és üldözések támadnak, visszarettennek. Próbálják kikerülni a nehézségeket, vagy pedig elkeserednek. Ne fussunk el soha ebből az iskolából, hanem tartsunk ki. Ha nehezen elviselhető ember kerül mellénk, törjünk csöndben. Jézus mindvégig hordozta Júdást. Atya akarata volt, hogy átélje ezt a próbát, és elszenvedje maga körében ezt a hamis, belsőleg idegen, ellenséges indulatú embert napról napra. Közöttünk sok felébredt lélek a pénz zátonyán szenved hajótörést. Vonza a nyereségvágy, gazdag akar lenni. Ezáltal eltévejedik a hittől, és saját magának is sok fájdalmat okoz, hiszen aki már megízlelte az Úr jóságát, nem lesz többé boldog nélküle. A családalapítás is sok fiatalnak lett szomorú fordulóponttá. A földiekért való gondok háttérbe szorították a lelki életet, vagy talán el is folytották azt. Van, akit a becsvágy a világ részéről kapott tisztelet ejt csapdába. Esetleg eredményes lelki munkában elismerik és dicsérik őt a hívőkörökben, elbizakodik, és végül szégyenbe, bűnbe esik. A rejtett becsvágy is méreg. Ha nem győzzük le magunkban, hanem tápláljuk, szerepelni akarunk, fontoskodunk, és szeretnénk, ha fölfigyelnének ránk. Ilyenkor sok irigység támad, ellenségeskedés és gyűlölködő, keserű lelkület lesz urrá. Boldog ember az, aki a kísértésben megáll.
0: Áldalak téged, jó Istenem, hogy kegyelmedben lehetett részem, s a mai napon is segítettél, híven bátorítottál. Hadd maradjak fényedben, hiánytalan biztonságérzetben. Hálát mond a lelkem, hogy most nem állítottál túl erős próba elé szeretetedben. Bánom sok vétkemet, és kérem, szent fiadnak vére mossa el azokat kegyesen. Uram, maradjon velem mindig békességed, és ha szükséges átélnem nehéz helyzeteket, adj erőt a viselésükhöz. Elfogadom döntésedet akkor is engedelmesen. És kérve kérlek, adj elegendő kitartást, akaratot, jó fölismeréseket, hogy túlléphessek a kísértéseken, amelyeket utamba engedsz. Hiszem, hogy te jól tudod, milyen próbáknak vetsz alá, amelyekben tisztulhat a szívem, épülhet a lelkem a te dicsőségedre. Köszönöm, hogy tudhatom, te mindent megadsz, amire szükségem van, és teljes bizalommal hihetem, hogy kivezetsz bármilyen útvesztőből. Add meg, kérlek, hogy helyesen értékeljem a dolgokat, nem az emberek megítélése, hanem a te ígéd tanítása alapján. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövőt, a jövendőt keressük. Add, Uram, hogy így legyen. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában. Végre több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető írt alá béke megállapodást Nigériában a vallási béke és az együttélés erősítéséért. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön Hölvényi György, a kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, fontos és üdvözlendő lépés történt Nigériában. Több mint 50 keresztény és muszlim vallási vezető közösen állt ki a vallási béke, a párbeszéd és a gyűlöletbeszéd visszaszorítása mellett. Erre nagy szükség van, tette hozzá. Nigériát hosszú évek óta sújtja a vallási szélsőségesség és a terrorizmus. A párbeszéd fontos, de önmagában nem elég. A vallásszabadságot garantálni kell, a keresztény üldözéssel szemben pedig határozottan kell fellépni, jelentette ki. Hölvényi György szerint a nigériai hatóságok feladata és felelőssége, hogy garantálják a szabad vallásgyakorlást, megvédjék a vallási közösségeket, és biztosítsák, hogy a mostani béke megállapodást valódi és tartós biztonság kövesse. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya a Nemzeti Bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta első ülését a bizottság, mely felügyeli a rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán megrendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események megszervezéséért. 10 nap történelem, zene és fesztivál. Péntek óta tartják a székesfehérvári királyi napokat. A székesfehérvári királyi napok idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket, augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogatóközpontban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva megrendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte fel a kezdeteket Cserpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható. Szerdán napos idő lesz kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A sötétségben átsugárzó fény. Meglepő az a hasonlóság, ahogy Isten századról századra a nagy reformációs és vallásos megmozdulások útján a földön dolgozik. Isten mindig ugyanolyan elvek alapján bánik az emberrel. A jelen fontos megmozdulásainak megvolt a megfelelője a múltban, és az egyház korábbi tapasztalatai nagyon értékes tanulságokkal szolgálnak a jelenben. A Biblia egyetlen igazságot sem tanít világosabban, mint azt, hogy a megváltás munkáját kibontakoztató nagy mozgalmakban Isten különösképpen irányítja szolgáit szent lelke által a földön. Az emberek eszközök Isten kezében, akiket felhasznál kegyelmes és irgalmas szándékai megvalósítására. Mindenkinek megvan a maga szerepe. Mindenki a kor szükségleteihez szabottan részesül világosságban, amely képessé teszi az Istentől kapott feladat elvégzésére. De nincs olyan ember, bármennyire is megáldotta a menny, aki teljesen meg tudná érteni a megváltás csodálatos tervét, vagy tökéletesen fel tudná fogni, hogy Isten az ő korában mit akar elérni. Az ember nem érti meg teljesen, hogy mi Isten célja azzal a munkával, amelyet rábíz. Nem tudja teljes mértékben felfogni azt az üzenetet, amit az Úr nevében tolmácsol. Az Isten mélységét elérheted-e, avagy a mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-e? Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Ezek Jób és Ézsaiás könyvében olvashatók.

Még a proféták sem fogták fel a rájuk bízott kinyilatkoztatások súlyát, pedig nekik Isten a lélek különleges világosságát adta. A kinyilatkoztatások mondani valója korszakról korszakra tárult fel, mindig akkor, amikor Isten népének szüksége volt a bennük rejlő eligazításokra. Amikor Péter arról az üdvösségről ír, amelyet az evangélium hozott napfényre, ezt mondja. Erről az üdvösségről tudakozottak és nyomozottak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak. Péter első levele, első fejezet, 12. verse. Annak ellenére, hogy a proféták nem érthették meg teljesen a nekik kinyilatkoztatott dolgokat, buzgón igyekeztek felfogni a világosságot, amelyet Isten kinyilatkoztatott nekik. Tudakozódtak és nyomozódtak, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke. Micsoda tanulság ez Isten népének a keresztény korszakban. Isten adta követőinek ezeket a proféciákat szolgái útján. Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak. Figyeljük csak e szent embereket, akik tudakozódtak és nyomozódtak a kinyilatkoztatások után, amelyeket Isten a még meg nem született nemzedéke számára adott. Állítsuk szembe buzgóságukat azzal az érdektelenséggel, amellyel a későbbi korok kiváltságosai kezelték a mennyei ajándékokat.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A kényelem szerető, világ szerető közömbösöket megnyugtatja az a megállapítás, hogy a proféciákat nem lehet megérteni. Jól lehet, a véges emberi elme képtelen megérteni a végtelen isteni terveket, és nem ismeri föl teljesen szándékai megvalósulását, de sokszor tévegés vagy hanyagság az oka annak, hogy csak homályosan fogja föl a menny üzenetét. Nem ritkán az embereknek, még Isten szolgáinak is, a gondolkozását annyira eltompítják az emberi nézetek, az emberi hagyományok és a hamis tanítások, hogy csak részben tudják fölfogni azokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket Isten kinyilatkoztatott ígéjében. Így volt ez Krisztus tanítványaival is, még akkor is, amikor a megváltó személyesen velük volt. Elméjüket átitatta az a közhiedelem, hogy a messiás földi fejedelem, aki az egyetemes birodalom trónjára emeli Izraelt. Amikor Jézus megjövendölte szenvedéseit és halálát, nem tudták, mit jelentenek szavai. Krisztus maga küldte ki őket ezzel az üzenettel. Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Márk 1:15.

Ez az üzenet a Dániel 9. fejezetében található proféciára épült. Az angyal azt mondta, hogy a 69 hét a messiás fejedelemig tart, és a tanítványok nagy reményekkel és boldog örömmel várták, hogy a messiás felállítsa birodalmát Jeruzsálemben, és uralkodjék az egész földön. A tanítványok prédikálták azt az üzenetet, amelyet Krisztus reájuk bízott, jól lehet ők maguk félreértették. Miközben mondani valójukat Dániel 9.25. versére alapozták, nem látták meg ugyanennek a fejezetnek a következő versében, hogy a messiás kiírtatik. Egész életükben sóvárokba várták a dicsőséges földi birodalmat, ezért nem értették sem a profécia meghatározásait, sem Krisztus szavait. A tanítványok teljesítették feladatukat, közölték a néppel az irgalmas Isten meghívását, és akkor, amikor elképzelésük szerint uruknak Dávid trónjára kellett volna ülnie, népe megragadta, mint gonosztevőt, megostorozta, kigúnyolta, elítélte, és a Golgota keresztjére feszítette. Micsoda kétségbeesés és fájdalom szorongatta a tanítványok szívét, mialatt uruk a sírban szunnyadt. Krisztus pontosan akkor és úgy jött el, amint a próféta előre kinyilatkoztatta. Krisztus szolgálatában a Szentírás bizonyságtételének minden részlete teljesült. A megváltó prédikálta a megváltás üzenetét, és beszéde hatalmas vala. A hallgatók szíve tanúskodott tanításának mennyei eredetéről. Az íge és Isten lelke bizonyságot tett arról, hogy Isten fia a mennyből kapta megbízatását. A tanítványok oldhatatlan szeretettel ragaszkodtak drága mesterükhöz. Lelküket azonban beárnyékolta a bizonytalanság és a kétség. Gyötrelmeik közepette elfeledkeztek arról, hogy Krisztus mit jövendőlt szenvedéséről és haláláról. Vajon okozott volna-e a názáreti Jézus ilyen fájdalmat és csalódást nekik, ha ő lett volna az igazi messiás? Ez a kérdés gyötörte lelküket a szombatnap reménytelen óráiban, mialatt a megváltó, halála és feltámadása között a sírban feküdt.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A bánat éjszakáján sötétség sűrűsödött Jézus tanítványai köré, de Isten nem hagyta el őket. Így hangzik a prófétai ige. Ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Isten ezt mondta. Az igazakra világosság fénylik a sötétben. A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek. Járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak. Előttük a sötétséget világossá teszem, és az egyetlen földet egyenessé. Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Mindezek Mikeás próféta, Ézsaiás próféta könyveiben és a Zsoltárokban vannak. Azok a kijelentések, amelyeket a tanítványok az Úr nevében tettek, minden részletükben helyesek voltak, és az események, amelyekre előre mutattak, éppen teljesedtek. Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa, mondták. Az idő a Dániel 9. fejezetében meghirdetett 69 hét lejártával, amelynek a messiásig kellett nyúlnia, Krisztust, miután János megkeresztelte a Jordánban, a lélek felkente. És az Isten országa, amelynek közeledtét a tanítványok hirdették, Krisztus halála által jött létre. Ez az ország a hiedelemmel ellentétben nem földi birodalom volt. Nem is az eljövendő halhatatlan ország, amelyet Isten felállít, amikor az ország és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szemei népének. Az az örökkévaló ország, amelyben minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Dániel könyve 7. fejezet 27. verse.

Az Isten országa kifejezés jelzi mind a kegyelem, mind a dicsőség országát. A kegyelem országát Pál apostol a zsidókhoz írt levélben ismerteti. Miután az apostol felhívja az olvasók figyelmét Krisztusra, a könyörületes közbeni járóra, aki megindul gyarlóságainkon, ezt mondja: járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk. Zsidók 4:16. A kegyelem királyi trónja a kegyelem országát jelképezi, mert a trón létezése egy ország létezését sejteti. Krisztus számos példázatban használja a mennyek országa kifejezést. A dicsőség trónja ugyanígy ábrázolja a dicsőség országát. A megváltó ezekkel a szavakkal utal erre az országra. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek. Máté 25:31-32. Ez az ország még a jövőben van. Isten csak Krisztus második adventjekor állítja fel. A kegyelem országa közvetlenül az ember bukása után jött létre, amikor megfogamzott a terv a vétkes emberiség megváltására. Akkor még csak Isten szándékában és ígéreteiben létezett, az ember pedig hitáltal lehetett alattvalója. Ténylegesen azonban csak Krisztus halálakor jött létre. A megváltó, elfáradva az emberi konokságtól és hálátlanságtól, még azután is visszaléphetett volna a Golgota áldozatától, hogy földi misszióját elkezdte. Még akkor is letörölhette volna homlokáról a véres verítéket, és hagyhatta volna, hogy a vétkes emberiség elpusztuljon gonoszsága miatt. Ebben az esetben nem lehetett volna megváltás a bukott ember számára. De amikor a megváltó odaáldozta életét, és elhaló lélegzettel így kiáltott: elvégeztetett! A megváltás tervének megvalósulása biztosítva volt. A megváltás ígérete, amelyet a bűnös pár az Édenben kapott, megpecsételődött. A kegyelem országa, amelyet Isten előzőleg megígért, akkor jött létre.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Krisztus halála tehát pontosan az az esemény, amelyet a tanítványok reményük végső megsemmisülésének tartottak, tette ezt a reményt örökre biztossá. Jól lehet, mesterük halála kegyetlen csalódást okozott nekik, de a legnagyobb bizonyítéka volt annak, hogy igaz az, amiben hittek. Az az esemény, amely gyászba borította és kétségbe ejtette őket, nyitotta meg a remény ajtaját. Ádám minden gyermeke előtt megnyitotta, és minden korban ebben összpontosult Isten hűséges gyermekeinek eljövendő élete és örökkévaló boldogsága. A célok, amelyek végtelen irgalomról tanúskodtak, valóra váltak a tanítványok csalódása árán is. Jézus úgy beszélt, ahogy soha ember nem szólott. Tanításainak szépsége és ereje meghódította a tanítványok szívét, de Jézus iránti szeretetük tiszta aranyába világi gőg és önző becsvágy olcsó ötvözete vegyült. Még a Páska ünnepén is, abban a súlyos órában, amikor mesterükre a Gecsemáné már rávetette árnyát, támad a köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Lukács 22-24. Csak a trónt, a koronát és a dicsőséget látták, miközben a Gecsemáné kerti szégyen és gyötrelem, az ítélőszék és a Golgota keresztjének szégyene várt rájuk. Büszke szívük a világi dicsőség után sóvárgott, és kitartóan ragaszkodtak koruk hamis tanításához. Amikor a megváltó bizonyságot tett országa igazi jellegéről, és előre jelezte szenvedését és halálát, elengedték a fülük mellett szavait. Ezek a tévejgések okozták súlyos, de szükséges megpróbáltatásukat, amit Isten azért engedett meg, hogy szemük kinyíljon.

Jól lehet, a tanítványok félreértették saját tanításukat, és nem ismerték föl reményeik megvalósulását, mégis prédikálták az üzenetet, amelyet Isten bízott rájuk. Az Úr pedig megjutalmazta hitüket, és értékelte engedelmességüket. Őket bízta meg azzal, hogy minden népnek adják hírül feltámadott Uruk dicsőséges evangéliumát. Isten e fájó élményeket azért engedte meg, hogy fölkészítse őket erre a munkára. Feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak az Emmaus felé vezető úton, és elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Lukács 24-27. A tanítványok szíve megremegett, hitük föllobbant, újjászülettek élő reménységre, mielőtt még Jézus elárulta volna kilétét. A megváltó fényt akar gyújtani értelmükben, hogy hitükkel a biztos prófétai beszédbe kapaszkodjanak. Azt akarta, hogy az igazság erős gyökeret verjen lelkükben, nem csupán azért, mert személyesen tett bizonyságot nekik, hanem mert a ceremoniális törvény szimbólumai, az árnyékszolgálat, valamint az Ótestamentum proféciái kétségbe vonhatatlan bizonyítékok. Krisztus követőinek értelmes hitre volt szükségük, nem csak saját érdekükben, hanem azért is, hogy megismertethessék Krisztust a világgal. És e munka kezdetén Jézus ráterelte a tanítványok figyelmét Mózesre és minden prófétákra. Így tett bizonyságot a feltámadt megváltó az ótestamentumi szentírás értékéről és fontosságáról. Micsoda változás ment végbe a tanítványok szívében, amikor újra láthatták mesterük kedves arcát. Lukács 24:32. Jobban és tökéletesebben, mint valaha, megtalálták azt, aki felől írt Mózes a törvényben és a proféták. A bizonytalanságot, szívfájdalmat, kétségbeesést fölváltotta a teljes bizonyosság, a felhőtlen hit.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

Amikor mindent elveszettnek hittek, meglátták, hogy Isten szava diadalmasan megvalósul. Mi is tudta volna most más hitüket gyöngíteni, vagy szeretetük lángját eloltani? Legnagyobb fájdalmukban erős vigasztalás volt a reménység, lelküknek bátorságos és erős horgonja. Tanúi voltak Isten bölcsességének és hatalmának, és tudták, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthatja el őket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mindezekben, mondták, felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Az Úr beszéde megmarad örökké. És kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Így szól az Úr. Soha többé nem pironkodik az én népem. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröme. Amikor a tanítványok találkoztak a megváltóval a feltámadás napján, és szavai hallatán szívük gerjedezett, amikor tekintetük értük megsebzett fejére, kezére és lábára esett, amikor mennybe menetele előtt kivezette őket egészen Betániáig, és áldásra emelve kezét megparancsolta nékik, elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot. És hozzátette, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

Amikor pünkösd napján a megígért vigasztaló alászállt, erőt árasztva a magasságból, és a hívők szíve megremegett, mennybe ment Uruk jelenlétének tudatától, felcserélték volna-e kegyelme evangéliumának szolgálatát, és az adventjekor átvehető koronát, az igazság koronáját, korábbi tanítványságuk reménységével, valamiféle földi trón dicsőségével. Ő, aki véghetetlen bőséggel mindezeket megcselekedheti, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, megadta nekik a szenvedésben és örömben való részesüléssel együtt a sok fiak dicsőségre vezérlésének kibeszélhetetlen örömét, az igen-igen nagy örök dicsőséget, amelyhez, mondja Pál, a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk nem hasonlítható. Krisztus második adventjét hirdetők fájdalma hasonlított az első tanítványok fájdalmához, akik az első adventkor prédikálták az Isten országának evangéliumát. Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa, mondták. Miller és társai épp így hirdették, hogy a Biblia utolsó és leghosszabb profétikus időszaka lejáróban van, hogy az ítélet elközelgett, s az örökkévaló ország nem sokára megnyitja kapuit.

0: Miller és társai meghirdették a 2300 nap végét, amelynek a 77 egy részét képezte. Mindkét csoport prédikálása ugyanakkor a nagy profétikus időszaknak, csak más és más részének a teljesedésére épült. William Miller és társai nem értették teljesen az általuk tolmácsolt üzenet tartalmát, akárcsak az első tanítványok. Régóta meghonosodott tévedések gátolták meg őket abban, hogy a profécia egyik fontos tételét helyesen értelmezzék. Ezért jól lehet, hirdették az üzenetet, amelyet Isten általuk küldött a világnak, de mivel félreértették, csalódtak.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A Dániel 8.14, azaz a 2300 estvéig és reggelig, aztán kiderül a szent hely igazsága, magyarázásánál Miller azt az általánosan elfogadott nézetet alkalmazta, hogy a föld a szent hely. A szent hely megtisztításán pedig azt értette, hogy az Úr eljövetelekor a föld tűz által megtisztul. Amikor tehát látta, hogy a próféta pontosan megjövendöli a 2300 nap végét, arra a következtetésre jutott, hogy a 2300 nap vége egybeesik a második advent időpontjával. Azért tévedett, mert osztozott a szent helyről vallott közhiedelemben. A jelképes szolgálati rendben, amely Krisztus áldozatának és papságának árnyéka, a szent hely megtisztítása a főpap utolsó szolgálata volt az évi szolgálatok körforgásában. Az engesztelés záró cselekménye Izrael bűnének eltávolítása volt. Ez a cselekmény előre mutatott annak a szolgálatnak a záró eseményére, amellyel főpapunk a mennyben eltávolítja, illetve eltörli népének a mennyei följegyzésekben nyilvántartott bűneit. Ez a munka vizsgálatból és ítéletből áll, és közvetlenül azelőtt történik, hogy Krisztus eljön az ég felhőiben hatalommal és nagy dicsőséggel. Mert amikor eljön, már mindenkinek az ügye eldőlt. Jézus ezt mondja: az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jelenések 22.12. A második adventet közvetlenül megelőző ítéletet az első angyali üzenet így hirdeti meg: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Jelenések 14.7. Akik ezt az intő üzenetet hirdették, azok a megfelelő üzenetet a megfelelő időben tolmácsolták. Az első tanítványokhoz hasonlóan Dániel 9. fejezetének proféciájára alapozva hirdették: bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa. És közben nem ismerték föl ugyanebben az ígében a messiás haláláról szóló jövendőlést.

0: Miller és társai is a Dániel 8.14. versére és a Jelenések 14.7. versére alapozott üzenetet hirdették, és nem vették észre, hogy van még más is a Jelenések 14. fejezetének üzenetében, amit az Úr adventje előtt szintén hirdetni kell. Miként a tanítványok tévedtek abban, hogy Isten a 77 végén fölállítja országát, az advent hívők is rosszul tudták, hogy milyen esemény következik be a 2300 nap lejártakor. Mindkét csoport egy közhiedelmet fogadott el, azaz vallotta azokat a korabeli tévedéseket, amelyek elvakították az ember elméjét az igazsággal szemben. Mindkét csoport Isten akaratát teljesítve hirdette az általa küldött üzenetet, és mindkettő a saját tanítását félreértve csalódott. De Isten áldott célja valósult meg azzal is, hogy felhívták az emberek figyelmét az ítéletre. A nagy nap elközelgett, és a gondviselő Isten egy meghatározott idővel próbára tette az embereket, hogy felismerjék, mi van a szívükben. Az üzenetnek az egyház megpróbálása és megtisztítása volt a célja. Meg kellett látniuk, hogy vajon e világhoz ragaszkodnak-e, vagy Krisztushoz és a mennyhez. Állították, hogy szeretik a megváltót. Most bizonyítaniuk kellett szeretetüket. Vajon készek voltak-e világi reményeiket és törekvéseiket feladni, és Urunk adventjét örömmel üdvözölni? Az üzenetnek az volt a célja, hogy az emberek meglássák valódi lelkiállapotukat. Az irgalmas Isten figyelmeztette őket, hogy felébredve, bűnbánattal és alázattal keressék az Urat. A csalódás is, habár saját tanításuk félreértése miatt történt, javukat szolgálta. Próbára tette azokat, akik állításuk szerint elfogadták az intő üzenetet.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Megtagadják-e elhamarkodottan tapasztalataikat a csalódás miatt, és eldobják-e Isten szavába vetett bizalmukat? Vagy pedig imában és alázattal igyekeznek megtalálni, hol értették félre a proféciát? Hányan cselekedtek félelemből, érzelemből vagy nyugtalanságból? Hányan voltak langymelegek és hitetlenek? Tömegek állították, hogy vágyva várják az Úr megjelenését. Megtagadják-e vajon a hitet, a késedelem és a csalódás vizsgáztató próbáján, amikor a világ gúnyolódik és gyalászkodik? Félredobják-e az ige világos bizonyságtevésével alátámasztott igazságokat csak azért, mert nem értik meg azonnal Isten intézkedéseit? Ez a próba megmutatja, hogy milyen erősek azok, akik őszinte hittel engedelmeskednek annak az igének, ami meggyőződésük szerint Isten lelkének tanítása. Megtanítja őket arra is, amit csak ilyen esemény útján lehet megtanulni, hogy milyen veszélyes dolog elfogadni a Biblia tanításai helyett emberek elméleteit és magyarázatait. A hit fiaiban a tévedésük nyomán támad bizonytalanság és szenvedés elvégzi a szükséges helyesbítést. Arra készteti őket, hogy alaposabban kutassák a prófétai igét. Megtanulják belőle, hogy gondosabban kell megvizsgálni hitük alapját, és elvetniük mindazt, ami nem az igazság igéjére épült, bármilyen sok híve is van a keresztény világban. e hívők előtt, csak úgy, mint annak idején az első tanítványok előtt, a próba idején sötétnek és érhetetlennek tűnő dolgok később világossá válnak. Amikor meglátják az Úrtól való véget, tudni fogják, hogy a tévedéseikből származó próba ellenére a szerető Isten szándékai biztos léptekkel teljesültek. Az áldott tapasztalatból megtanulják, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes, hogy minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.

A reformáció története. A sötétségben átsugárzó fény. Hetedik rész. Megtagadják-e elhamarkodottan tapasztalataikat a csalódás miatt, és eldobják-e Isten szavába vetett bizalmukat? Vagy pedig imában és alázattal igyekeznek megtalálni, hol értették félre a proféciát? Hányan cselekedtek félelemből, érzelemből vagy nyugtalanságból? Hányan voltak langymelegek és hitetlenek? Tömegek állították, hogy vágyva várják az Úr megjelenését. Megtagadják-e vajon a hitet, a késedelem és a csalódás vizsgáztató próbáján, amikor a világ gúnyolódik és gyalászkodik? Félredobják-e az ige világos bizonyságtevésével alátámasztott igazságokat csak azért, mert nem értik meg azonnal Isten intézkedéseit? Ez a próba megmutatja, hogy milyen erősek azok, akik őszinte hittel engedelmeskednek annak az igének, ami meggyőződésük szerint Isten lelkének tanítása. Megtanítja őket arra is, amit csak ilyen esemény útján lehet megtanulni, hogy milyen veszélyes dolog elfogadni a Biblia tanításai helyett emberek elméleteit és magyarázatait. A hit fiaiban a tévedésük nyomán támad bizonytalanság és szenvedés elvégzi a szükséges helyesbítést. Arra készteti őket, hogy alaposabban kutassák a prófétai igét. Megtanulják belőle, hogy gondosabban kell megvizsgálni hitük alapját, és elvetniük mindazt, ami nem az igazság igéjére épült, bármilyen sok híve is van a keresztény világban. E hívők előtt, csak úgy, mint annak idején az első tanítványok előtt, a próba idején sötétnek és érhetetlennek tűnő dolgok később világossá válnak. Amikor meglátják az Úrtól való véget, tudni fogják, hogy a tévedéseikből származó próba ellenére a szerető Isten szándékai biztos léptekkel teljesültek. Az áldott tapasztalatból megtanulják, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes, hogy minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A nagy vallási ébredés. Első rész. A Jelenések könyve 14. fejezetében kinyilatkoztatott első angyali üzenet arról ad hírt, hogy a Krisztus közeli eljövetelének hirdetését nagy vallási ébredés követi. Egy repülő angyal látható az ég közepén. Nála van az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Az angyal nagy szóval hirdeti ezt az üzenetet. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Jelenések 14:6-7. Sokat mondó az a tény, hogy ezt az intő üzenetet egy angyal hirdeti. A bölcs Isten úgy látta jónak, hogy a mennyei követ tisztaságával, dicsőségével és hatalmával ábrázolja annak a munkának a magasztos jellegét, amelyet az evangélium hatalmának és dicsőségnek kell elvégezni. Az angyal repülése az ég közepén, a nagy szó, amelyel az üzenet hangzik, a föld lakosainak, minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, tanúsítja e mozgalom gyorsaságát és világszéles voltát. Az üzenetből világossá válik, hogy mikor kezdődik ez a mozgalom. A kinyilatkoztatás szerint az örökké való evangélium magában foglalja azt az üzenetet is, amelyből elénk tárul az ítélet megkezdésének ideje. A megváltás üzenetét mindenkorban prédikálták, de az evangéliumnak ezt a részét csak az utolsó napokban lehet hirdetni, mert csak akkor igaz, hogy az ítélet órája eljött.

A proféciákból egy eseménysort ismerünk meg, amely az ítélet megkezdéséig tart. Ez különösen Dániel könyvében figyelhető meg. A proféciának azt a részét, amely az utolsó napokra vonatkozik, Dánielnek be kellett pecsételnie a végidőkig. A végidő előtt nem lehetett hirdetni az ítéletről szóló üzenetet, mert az üzenet a proféciák beteljesedésére épül. De a végső időben, mondja a proféta, tudakozzák majd sokan, és nagyobb lesz a tudás. Ez Dániel könyve 12. fejezet 4. versében van. Pál apostol figyelmeztette a gyülekezetet, hogy Krisztus eljövetelét ne saját korában várja. Nem jön el az addig, mondta, még nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere. Tesszalonikaiakhoz írott 2. levél, 2. fejezet 3. verse. A nagy hitehagyás, azaz a bűn hosszú uralkodása előtt az emberen nem várható Urunk adventje. A bűn embere, aki a törvényszegés titkos bűne, a veszedelemnek fia, és a törvénytaposó néven is ismert, a pápaságot jelképezi, amelyről a proféta megjövendölte, hogy 1260 évig fenntartja uralmát. Ez az időszak 1798-ban ért véget. Krisztus ezt megelőzően nem jöhetett el. Pál figyelmeztetése egészen 1798-ig érvényes. Krisztus második eljövetelének hirdetése ezután vált esedékessé. Ez az üzenet a letűnt korokban soha nem hangzott el. Tudjuk, hogy Pál nem prédikálta. Az apostol azt mondta testvéreinek, hogy az Úr sokára jön el. A reformátorok sem hirdették ezt az üzenetet. Luther Márton úgy gondolta, hogy az ő korától az ítéletig mintegy 300 év fog még eltelni. 1798 óta nincs már pecsét Dániel könyvén. A profécia ismeret növekszik, és sokan szent komolysággal hirdetik, hogy az ítélet elközelgett. Az advent mozgalom a különböző keresztény országokban egyszerre tűnt fel, akárcsak a 16. századi nagy reformáció.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek és kultúrának. A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Szeptemberben folytatódik a kelemföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelemföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelemföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Svájcban Zolikon városában a katolikus templom orgonistája. A műsorban a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7 és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a 2 hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható. Szerdán napos idő lesz kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Önképzést indít a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye honlapjukon. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyok rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza, és néhány éve a mellette található Turing Hotel is, a két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutára azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak örülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a Gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szánt nekik. Legyen öröm az iskola kezdés! Közel 100 gyerek már megkapta a tanszercsomagját a Karitásztól. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász központjának szervezésében közel 100 gyermek kapott taneszközöket ünnepélyes átadó keretében augusztus 13-án a Budapest Óbudai Szent Péter és Szent Pál főplébánián. A Katolikus Karitász országos adománygyűjtő akciója keretében már július vége óta lehet segíteni a rászorulók iskola kezdését. A Katolikus Karitász idén új lendülettel valósítja meg Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos adománygyűjtő kezdeményezését. A július végén elindult szeptember végéig tartó kampány nem csak a tanévkezdéshez szükséges alapfelszereléseket biztosítja, hanem hosszabb távú fejlődési lehetőségeket is kínál a gyermekeknek. Augusztus 21 és 23-a között rendezik meg az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán. Ez alkalommal a Pannonhalmi főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztiválon a program ezúttal az iskola témáját járja körül, közölte a főapátság. A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Kedden napos felhős idő lesz, csak kevés helyen alakul ki eső. Északi szél mellett csak 24-29 fok várható. Szerdán napos idő lesz kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szabadulás. A megbocsátás olyan, mintha szabadon engednél egy foglyot. Aztán rádöbbennél, hogy az a fogoly te magad voltál. Louis Smith.

0: Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Jakab 1.12.
1: Az apostol boldognak mondja azt, akit a lelki tusakodás nem tesz erőtlenné, és nem buktat el. Ne sajnálkozzunk azon a testvéren, akire nehézségek zúdulnak, hiszen ha valaki megáll a kísértésben, előre halad a dicsőség felé. Aki egységben van az Úrral, az a legsúlyosabb helyzetben sem kételkedik benne, nem inog meg szeretetében. A veszély abban rejlik, ha az ember bár a kegyelem a mélységek fölött hordozza, és a maga hitét erősnek tartja, viszont a gonosz hatalmát lebecsüli. Isten ilyenkor megvonhatja áldásának áramlását. Félelmetes hatalommal mozdulnak meg a sötét hajlamok és ösztönök, amikről azt gondoltuk, hogy már végleg legyőztük őket. Sokan örömmel fogadják az igét, de ha szenvedések és üldözések támadnak, visszarettennek. Próbálják kikerülni a nehézségeket, vagy pedig elkeserednek. Ne fussunk el soha ebből az iskolából, hanem tartsunk ki. Ha nehezen elviselhető ember kerül mellénk, törjünk csöndben. Jézus mindvégig hordozta Júdást. Atya akarata volt, hogy átélje ezt a próbát, és elszenvedje maga körében ezt a hamis, belsőleg idegen, ellenséges indulatú embert napról napra. Közöttünk sok felébredt lélek a pénz zátonyán szenved hajótörést. Vonza a nyereségvágy, gazdag akar lenni. Ezáltal eltévejedik a hittől, és saját magának is sok fájdalmat okoz, hiszen aki már megízlelte az Úr jóságát, nem lesz többé boldog nélküle. A családalapítás is sok fiatalnak lett szomorú fordulóponttá. A földiekért való gondok háttérbe szorították a lelki életet, vagy talán el is folytották azt. Van, akit a becsvágy a világ részéről kapott tisztelet ejt csapdába. Esetleg eredményes lelki munkában elismerik és dicsérik őt, a hívőkörökben elbizakodik, és végül szégyenbe, bűnbe esik. A rejtett becsvágy is méreg. Ha nem győzzük le magunkban, hanem tápláljuk, szerepelni akarunk, fontoskodunk, és szeretnénk, ha fölfigyelnének ránk. Ilyenkor sok irigység támad, ellenségeskedés, és gyűlölködő, keserű lelkület lesz urrá. Boldog ember az, aki a kísértésben megáll.
0: Áldalak téged, jó Istenem, hogy kegyelmedben lehetett részem, s a mai napon is segítettél, híven bátorítottál. Hadd maradjak fényedben, hiánytalan biztonságérzetben. Hálát mond a lelkem, hogy most nem állítottál túl erős próba elé szeretetedben. Bánom sok vétkemet, és kérem, szent fiadnak vére mossa el azokat kegyesen. Uram, maradjon velem mindig békességed, és ha szükséges átélnem nehéz helyzeteket, adj erőt a viselésükhöz. Elfogadom döntésedet akkor is engedelmesen. És kérve kérlek, adj elegendő kitartást, akaratot, jó fölismeréseket, hogy túlléphessek a kísértéseken, amelyeket utamba engedsz. Hiszem, hogy te jól tudod, milyen próbáknak vetsz alá, amelyekben tisztulhat a szívem, épülhet a lelkem a te dicsőségedre. Köszönöm, hogy tudhatom, te mindent megadsz, amire szükségem van, és teljes bizalommal hihetem, hogy kivezetsz bármilyen útvesztőből. Add meg, kérlek, hogy helyesen értékeljem a dolgokat, nem az emberek megítélése, hanem a te ígéd tanítása alapján. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövőt, a jövendőt keressük. Add, Uram, hogy így legyen. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és elérkeztünk előadásunk egy újabb állomás helyére, amelynek címe a hét mennydörgés és a nyitott könyv. Ennek a gondolatnak megtaláljuk a feljegyzett részét, Jelenések könyvének 10. fejezet, és ott az első versétől a 10. verséig bezárólag, amit hallgassunk meg.
2: És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe vala öltözve, és a fején szivárvány vala, és az orcája olyan vala, mint a nap, és a lába, mint a tűz oszlopok. És a kezében egy nyitott könyvecske vala, és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre. És kiállt a nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít, és mikor kiállta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni, és az égből szózatot hallék, amely ezt mondá nékem, pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd. És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelé a kezét az égre, és megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen, hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégezteték az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólanékem, és monda, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki, add nékem a könyvecskét, és mondanékem, vedd el, és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt. És az én számban olyan édes vala, mint a méz. És mikor megettem azt, megkeseredék az a gyomromon.
1: A Jelenések könyvében található 10 és 11. fejezetek a könyv egyik legnehezebben érthető és legnehezebben magyarázható, interpretálható részei közé tartozik. A két szakasz megértése azon múlik, hogy a 10. és 11. fejezetet hogyan illesszük a könyv egészébe. Mennyire tartjuk fontosnak, mennyire találjuk meg a kapcsoló pontokat a könyv alapvető tanításával. Hiszen a könyvben nem csupán tanítások, hanem közbevetett bizonyos közjátékok is megtalálhatók. Ezek a közjátékok arra vannak hivatva, hogy a könyv alapvető, fundamentális mondani valóját erősítsék. És ha a Jelenések könyve 10. és 11. fejezetét megfelelően és helyesen illesztjük abba a szövegkörnyezetbe, ahová a Jelenések könyve szerzője helyezte, akkor sokkal és sokkal fontosabb lesz a 10. és 11. fejezet, mint talán az eddig tanult bármelyik fejezet. Így azt tudom mondani, hogy a héber gondolkodás kiasztikus szerkesztés módjának a határához érkeztünk el. A héber gondolkodásmód a hangsúlyos és a legfontosabb közölnivalót mindig a téma közepére helyezi el. És a 10. és 11. fejezet pedig erre való ajtónyitást jelent. Itt érkeztünk meg ahhoz a helyhez és ahhoz a területhez, amelyet mózesi szavakkal fogalmazva úgy kell értelmeznünk, hogy le kell vegyük saruinkat, mert szent helyen állunk. Tehát János apostol egyrészt a 10. és 11. fejezetet saját korára értelmezve arra bátorítja kortársait, a sokat szenvedett keresztény embereket, hogy tartsanak ki a legnagyobb üldözés ellenére is Jézus mellett. Domitianus császár minden ravaszkodása, cselszövése és minden keresztény üldözése ellenére legyenek hűségesek. Persze ezt nekünk a 21. században egy kényelmes, klimatizált helységben nagyon könnyű hallgatni. De ott, amikor ez elhangzott eredetiben legelőször, valamikor az első századnak a végén, amikor a keresztény üldözés lángjától Kis-Ázsia és Európa több országa fényle gyakorlatilag a mágiáktól és a keresztre feszítettektől, nehéz volt ennek a tanításnak az elfogadása. Egy biztos, hogy ez a rész túllép az eredeti történelmi kereteken és dimenzión. Nem csupán János apostol idejére és helyére korlátozódik ennek a 10. fejezetnek az üzenete, hanem túlfeszíti, szétszakítja azt a történelmi keretet és azt az abroncsot, amibe bele lett helyezve. És mint ahogy más szövegek esetében, szakaszok esetében is láttuk, így azt tudjuk mondani, hogy ez a 19. század időszakára vonatkozik, de erről majd később.

0: Egyetlen egy fő mondani valója van ennek a 11 versnek, és ez nem más, mint hogy idő többé nem lészem. Ez jelzi azt, hogy minden prófétai idő eltelt Isten műhelyében. És most nézzünk néhány alapvető fogalomnak a meghatározását, azért, hogy megértsük, és egy picikét a függönyök mögé, a kulisszatitkok mögé is be tudjunk tekinteni. Hiszen ezeknek az alapvető fogalmaknak a meg nem értése abszolút módon kizárja a szöveg szerves értelmezését, megértését. Tehát legelőször is olvastunk olyat, hogy a hét mennydörgés. Jelenések 10.3-ban. Az ószövetségi hátterét a Zsoltárok könyvéből találjuk meg, és tudjuk felolvasni a 29. Zsoltár 3. versétől 9. verséig terjedő szakaszban találjuk meg.
1: Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek fölött, az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is, és ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborzasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső.
0: Szóval azt látjuk, hogy az Úr szava az olyan, mint egy mennydörgés. De János, hogy még ezt is egy kicsit fokozza, azt mondja, hogy hét mennydörgés. Nem tudom, hogy jártunk-e már olyan vidéken, voltunk-e már olyan helyzetben, amikor egy hatalmas vihar közepében találtuk magunkat, és egész közvetlen közelbe csapott be egy villám. Az valami félelmetes. Az ember úgy érzi, hogy rögtön megnyílik a föld, egyszerűen érzi ennek a villámcsapásnak gyakorlatilag a hullámlökését. Például Luther Márton így tért meg, amikor egy erdei úton menekült a vihartól, és akár merre ment, mindenhol előtte csapott le egy villámlás, egy mennydörgés. És érzi János, hogy egyszerűen nem lehet másképpen kifejezni. Nagyon érdekes, a rabbinisztikus időkben ezt azt mondják, hogy batkol, mennyei hang. Szóval amikor az Úr megszólal, akkor minden másnak el kell csendesednie. A Sínai hegyen is így volt, hiszen Izrael, aki csöndben várakozott, úgy hallotta, minthogyha a Sínai hegy tetején hatalmas mennydörgésnek a szavát hallották volna. Olvassuk el ezzel kapcsolatosan a 18. Zsoltár 14. versét.
1: És dörgött az Úr a mennyekben, és a magasságos zengett, és jéges hő hult, és eleven szén.
0: A Jelenések könyvében a mennydörgés, vagyis a hét mennydörgés, az mindig az Isten hatalmát és ítéletének közelségét, visszatartóztathatatlanságát jelzi. Nincs emberi erő, nincs emberi hatalom, amely egy mennydörgést vissza tudna szorítani. Amikor a feltételek adottak, akkor a mennydörgés óriási erővel becsap a földünkbe. És amikor eljön az idő, akkor Isten, mint a mennydörgés, kilép a helyéről és megszólal. Senki sem mondhatja néki, miért most szólalsz meg, vagy mit beszélsz. Isten hangja olyan, mint egy pusztai viharban a mennydörgés. Ha látnánk egy sivatagi vihart, ha látnánk egy vihart a Sínai hegynén, ha ott tudnánk lenni valahol a holtenger környékén, ahol egy nyári vihar van, az minden elképzelésünket felülmúlna. Hiszen nem egyszer, amikor ezen a vidéken jártam, egyszerűen a széles út, a kétsávos út eltűnt, és több száz méteren nem létezett út. És az utat a vihar arrébb vitte 3-400 méterre, apró darabokra, szinte pozdorjává törte össze a 60-80 centiméteres betont. Hogy ott mi lehetett, azt nem tudom. Talán 5-10 évenként fordul elő a sivatagi pusztában ilyen félelmetes vihar, amikor a hideg és a meleg találkozásánál valami elképzelhetetlen elementáris erővel tör ki a természet. És János ehhez hasonlítja az Isten hangját.

0: A következő, amire ki kell térjünk, a Jelenések könyve 10. fejezet 6. versében ez a gondolat, hogy idő többé nem lészen. Ehhez a mondatrészhez a görög nyelvet kell, hogy segítségül hívjuk, hiszen a görög nyelvnek az időre vonatkozólag két szava, két kifejezése is ismert. A krónosz és a kairosz. A krónosz az idő végtelenségét jelzi, az egymás utáni folyamatosságot. Innen van a kronológia szavunk és kifejezésük. A kairosz pedig ebben a végtelen időzónában, úgy is mondhatnám újszövetségi nyelven, hogy az idők teljessége. Az a pont, amit az Isten meghatározott, ami nem lehet, hogy ne legyen, ami visszatartóztathatatlanul, ha eljő, akkor teljesednie kell. Ilyenek voltak a proféciák, a 77 proféciája, vagy a 2300 éves profécia. Ilyen volt a Messiás megjelenése, ilyen volt a Messiás halála, ilyen volt a hét felén a megerősített szövetség. A kronosz és a kairosz. És azt mondja, hogy idő többé nem lészen. Itt nem a kronoszról, hiszen ezután is van idő. Ezután is folytatódik az idő. De elérkezik a történelemnek az a pillanata, amikor a legutolsó profécia is teljesedik. És innentől fogva nincs több meghatározott proféciai idő. Vagyis idő többé nem lészen azt jelenti, hogy több meghatározott dátumszerű idő nem lesz a proféciákra vonatkozólag. Dániel könyvének 12. fejezet 4. versétől 9. verséig terjedő Biblia szöveget most hallgassuk meg.
1: Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás, és széttekinték én

0: aki a folyóvíz veled vala, hogy felemeli az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és félidőig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám, Uram, mi lesz ezeknek a vége? És monda, menj el, Dániel, mert be vannak zárva, és pecsételve beszédek a vég idejéig.
1: Idő többé nem lészen, nem jelenti a világ végét, hanem a profétai időt kell rajta érteni, amely a teremtéstől fogva célját elérte, nyitánya lesz Jézus második adventjének és eljövetelének. Ezt követően nem lesz olyan profétai idő, amelyre hagyatkozhatnánk. Ez 1844-ben teljesedett be. De erre még visszatérünk, hiszen néhány alapfogalmat tisztázunk. A következő a Jelenések könyve 10. fejezet 7. versében találjuk az Isten titkát. Az Isten titka az az isteni elhatározást jelenti. A Bibliában azt látjuk, hogy a titok az nagyon sokszor a proféták számára részben vagy egészben átadatik. Dániel könyvében is elég sok nehézséget és problémát okoz a titok. Nabukodonozor király látomásával kapcsolatosan Dániel megkapja az Istentől, hogy mi lesz a jövő, azt az álmot, azt a titkot, amelyet senki nem tud, senki nem ismer, megkapja Dániel, de egyből közli a királlyal, nem én, hanem a mindenható Isten, aki ismeri a titkokat és az eljövendőt. Másrészt Ámosz könyve, 3. fejezet, 7. verse szerint így hangzik, mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Isten titka az eljövendő világban Isten elrendezett akaratát és jövendőlését tartalmazza. Isten titkáról még beszél a Jelenések könyve, 5. fejezet, és ott az első 3 verse, amelyet hallgassunk meg.
0: És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belől, és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit, és senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni és ránézni.
1: Tehát egy tekercsről van szó, amelyet 7 pecséttel zártak le. És tartja egy angyal a kezében, és szeretné, ha valaki felnyitná, de végül is senki sem találtatik méltónak. Ugye, ne felejtsük el, Isten titkáról van szó. Tehát János apostol aggódik azért, hogy itt is ismét egy olyan pecsétes tekercsel, könyvvel, könyvtekercsel találkozik, amelyet talán majd senki nem nyithat meg.

0: és értelmezésével egyetemben. Azt látjuk az első versben, hogy láték egy másik erős angyalt az égből leszállani. Ez az másik erős angyal, ez különbözött attól az angyaltól, akit néhány héttel ezelőtt tanulmányoztunk, aki megfújja a hatodik trombitát. Különbözik a Jelenések könyve 5. fejezetében, az imént felolvasott bibliavercsekben, attól az angyaltól, aki tartja a 7 pecsétes könyvtekercset is. Hatalmasnak, erősnek, befolyásosnak látja János. Isten nem egy angyalt favorizál. Nem azt mondja Isten, hogy van egy angyal, ez rendkívül tehetséges a mennyben, és mindent rábízok, hanem ahogy egy kórus. És a kórusban vannak alapvetően meghatározott, erős hanggal, stabil hanggal rendelkező egyének, ugyanígy a mennyben is. És az egyik hatalmas angyal és a másik hatalmas angyal nem rivalizál. Miért? Ezt érthetetlen, ezt nem értjük. Miért nem rivalizálnak az angyalok? Hát azért, mert ők ugyanannak az ügynek a szószólói és követei. Rivalizálni csak mi szoktunk bűntől és bűnös természettől átitatott emberek, akik ha nálunknál értékesebb karakterrel találkozunk, akkor sokszor féltékenykedünk a másikra. Ezek az angyalok, az egyik erős angyal és a másik erős angyal nem féltékenykedik, nem rivalizál, hiszen mind a kettő erős, hatalmas, befolyásos, nagy ranggal rendelkező, akik az Isten követei. És azt látjuk, hogy Istennek vannak tartalékai. Isten nem a legerősebb angyalt teszi a Jelenések könyvének központi helyére, hanem minden fontos jelenetben és pillanatban egy-egy újabb angyalt látunk és ismerünk meg. És ki tudja, hogy a mennyben még hány nagy és erős befolyásos angyal van. És ezek nem féltékenyek az Istentől kapott megbízatásukra. A mennyben ennek a gondolatnak az alapján úgy láthatjuk, hogy nagy rend van, fegyelem uralkodik. Figyeljünk csak még egyszer erre az első versre, és próbáljuk meghatározni, hogy hol van a látomásában ez a helyszín, amit János lát. És láték egy másik erős angyalt az égből leszállani. Na de hova szállt le? A földre. Ezt nem mondja ki, de természetes következtetésből kitalálhatjuk, és későbbi jelenetből is világosan látjuk, hogy ez az angyal bizony lejött a földre. Honnan? Az égből. Tehát a szín, az események színhelye gyorsan változik. Hiszen még az előző gondolatban azt láttuk, hogy János apostol ott van a mennyben. Ott van a fehér mennyei oltár előtt. Figyeli, nézi, hallgatja, értelmezi a dolgokat, és a következő pillanatban már azt látjuk, hogy egy nagy, erős angyal leszállt a földre. Az angyal felhőbe volt öltözve, és a fején arany szivárvány volt látható. Oly nagy és méltóság teljes rangja van ennek az angyalnak, hogy szinte teofánikus jelleget ölt ennek az egész pillanatnak. Teofánia azt jelenti, hogy Isten megjelenése. Ha megnézzük az Ószövetségben azokat a helyeket, ahol Isten megjelent, ezeknek az igehelyeknek van egy közös alapjuk. Mindenhol Isten bizonyos kifejezések kísérik. Ilyen, hogy felhő, tűz, villámlás, hanghatás. Az összes teofánikus elemeknél megtaláljuk. És már-már olyan hatalmas ez az angyal, hogy nem is tudjuk, hogy angyalról van-e szó, vagy magáról, Istenről. Az angyal felhőbe van burkolózva, az a ruhája. És a felhőből kilép az egyik lába, és olyan volt, mint egy tűz folyam. Az arany szivárvány az isteni dicsőséget jelképezi. Tudjuk, hogy Isten népét a pusztában, Isten nappal felhőben, éjjel pedig tűzoszlopban vezette. A nappali felhő az árnyékot adott számukra, éjszaka pedig a puszta sivatagja annyira lehűl a nappali hőség, 50 fokos hőség után, hogy a sivatag bizonyos részein akár a fagypont alá is nyáron leeshet a hőmérséklet. Ezért nappal egy természetes védelemmel, egy légkondicionálóval látta el a népét, Isten éjjel pedig egy tűzoszloppal melegítette az övéit. A szivárvány Isten különleges kegyelmét jelenti, amely a vízözön után megjelent Noé számára, ahogy Mózes első könyve 9. fejezet 13. verse számunkra elmondja.
1: Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
0: A szivárvány az valami különleges üzenetet hordoz. Noé, mikor látta meg a szivárványt, az ívet, az özönvíz után, mit jelentett a szivárvány Noé számára? Vagy mit jelentett a szivárvány az emberiség számára? Isten kegyelmét. És itt is azt látjuk, hogy az Isten végső ítéletében abszolút kegyelmet fog gyakorolni azok irányában, akik megérdemlik. Az angyal puszta megjelenése azt hirdette Jánosnak, hogy az ítélet és a szabadulás nagyon közel van. Ebben az időben az őskeresztények úgy köszöntek egymásnak, hogy Maranata, az Úr közel. Ez egy arám kifejezés. Hiszen ha nézzük a Jelenések könyvében, mit láttunk, mik voltak korábban? Csapások. 7 csapás. És azt mutatja, hogy ezek a csapások nem véletlenszerű természeti katasztrófák, vagy háborúk okozta nehézségek voltak, hanem az ítélet előhírnökei. Isten ítéletét csapások vezették be Egyiptomban is, és Isten ítéletét csapások vezették be az utolsó időben is. Megértésbe villan János gondolkodása, a múlt szenvedése, mert néha mi sem értjük a múltat. Nem értjük a múlt csapásait. Nem értjük a múlt szenvedéseit. Nem értjük a múltban az emberek rossz indulatát és rossz akaratát. Nem látjuk a múltban Sátán és Krisztus harcát. És amikor felfedezzük, akkor nem pusztán azt látjuk, hogy Jézus és Sátán között a nagy küzdelem a mi életünkben is folytatódik. Az én életemben is folytatódik. Ma is. Ezekben a pillanatokban is, hanem felismerem, hogy helyen van ebben a helyzetben. Isten egy helyet kovácsolt számomra, egy helyet ajánl fel, és ha ezt a helyet, helyzetet elfogadom, akkor tevőlegesen bele tudok szólni ebbe a küzdelembe. És ezt érti meg János apostol, és örömmel és boldogsággal reagál a látomás erre a részére. Az angyal kezében egy nyitott könyvtekercs volt. Előbb felolvastunk a Jelenések könyve 5. fejezetéből egy olyan könyvtekercset, amelyen 7 pecsét volt, amelyet senki nem nyithatott fel, senki nem találtatott méltónak, kivéve a bárányt. És a Jelenések könyve 10. fejezetében lévő könyvtekercsnek is valahogy félelmetesen ez lesz a sorsa. Legalábbis ettől fél János. Szeretné elolvasni. Szeretné tudni, hogy mi van ebben a könyvben. Hiszen ebben a könyvecskében nagyon érdekes, nem is azt mondja, hogy könyvecske. Ebben a kis tekercsben az Isten népére vonatkozott információk voltak elhelyezve, de úgy, hogy a világ eseményeibe ágyazódtak. Ezért királyok, ezért hatalmasságok és birodalmak felől szól az angyal. De elsősorban nem a királyokról, hanem a királyon keresztül, a királyokon és birodalmakon keresztül az Isten népéről, a hűségesekről szól.

0: Ezután egy érdekes jelenetet látunk. Azt mondja János, hogy látta ezt a hatalmas angyalt. Jobb lábát a tengerbe, balját pedig a földre helyezte. Ez az, ami a felhő ruhából előtűnt. Az angyal összes többi teste láthatatlan volt. Az angyal összes többi testrésze láthatatlan volt. Melyik tengerről van szó, és melyik földről? Hol van János, amikor ezt a látomást és kinyilatkoztatást kapja? Pátmosz szigetén. Tehát innentől adott a tengerre vonatkozó értelmezés. Hát nyilván a földközi tengerről van szó. Melyik földrészről? Kis-Ázsiáról. Tehát valahol Pátmosz szigetén ez a hatalmas angyal belelép a tengerbe, nem süllyed el, és a másik lábával pedig átlép Kis-Ázsiába, és a tekintete pedig Izrael felé, a Szentföld fele, Jeruzsálem fele irányul. És úgy gondolom, hogy ezek a motívumok is nélkülözhetetlen fontos információkat hordoznak. Az egész világnak meg kell tudnia, hogy Isten a legnagyobb angyalokat fogja felhasználni az elnyomottak, a megalázottak és az üldözöttek megsegítésére. És ez az angyal nagy szóval kiáltott. Azt olvastuk előbb, hogy olyan volt ennek az angyalnak a szava, mint az oroszlánnak a bőgése és ordítása. Oroszlánokat általában csak állatkertben szoktunk látni, legalábbis élőben. De úgy gondolom, hogy az élet kemény helyzetében még nem találkozott egyikünk sem oroszlánnal. Nem is kívánom. Különösen az oroszlán ordítás sem. Mert amikor az ember meghallja, és gondoljuk csak el, azért János idejében, meg az izraeliták idejében, Ámosz próféta idejében, ezek természetes dolgok voltak, hiszen az emberek és a vadállatok egymáshoz még sokkal közelebb álltak. De az oroszlán, amikor ráveti prédára magát, akkor hatalmas hanggal szinte vérbe fagyasztja az áldozatát, amelyik a menekülésében már akadályoztatva van. És ez János apostolnál mégsem a félelmet, hanem az örömet idézi elő. Mert ilyen a mi Istenünk. Ilyen hatalmas angyalokat küld, hogy megszabadítson bennünket. Aki egyik lábával a tengerben, másikkal egy másik kontinensre tud lépni. Aki végig tudja pásztázni szemével az egész földkerekséget, és észreveszi a legkisebb szenvedő keresztényt is. És hogy szólal meg? Mint hétszeres mennydörgés. Nagyon érdekes, a Szentírásban a hétszeres kifejezés az Új Szövetségben a Szentlélekkel hozható kapcsolatban. A hétszeres az a tökéletes szám, de az ellenkezőjét is jelentheti, a leggonoszabb embert is. Itt a hétszeres, a mennydörgés hétszeressége, a Szentlélek csodálatos, átható erejét, hatalmát, befolyását jelenti. Váratlan helyzet állt elő, ugyanis ezt a tekercset is le kellett pecsételni, amiről olvastunk. Mennyire megrettent János, amikor arra gondolt, hogy ő most mindent le fog írni, amit látott és hallott, és ezután azt a parancsot kapja, hogy nem írhatja le. Azt a parancsot kapja, hogy nem örökítheti meg az utókor számára, amiket látott és hallott. Valószínű, hogy János örömteli arckifejezése abban a pillanatban komorrá vált, hiszen megint a pecsétekbe ütközött bele, ugyanúgy, mint már korábbiakban többször. Ő sem nyithatja föl, és senki sem nyithatja föl. És ekkor egy váratlan dolog, egy váratlan közjáték keletkezik. Megesküdött az angyal, megesküdött a teremtőre, aki teremtette a tengert, és egy picit, ugye, a teremtő Istenre való hivatkozás az Isten jelenlétét erősítette, nem csupán János számára, hanem mindazon hallgatók és olvasók számára, akik itt a 10. fejezetet hallják, vagy valamikor hallani fogják. Szóval az angyal megesküdött, hogy Isten népe nem fog elpusztulni az Antikrisztus legnagyobb támadásaiban. Miért? Pusztultak el már sokan? Hogyne? Százával, ezrével, a keresztény üldözés Néró óta, 64 óta, ugye János idejében hol nagyobb, hol kevésbé jelentős volt. De sok mártír már az életével pecsételte meg hitét. És az angyal megesküdött az Istenre, a Teremtőre, hogy az utolsó időben nem fognak meghalni az emberek az Antikrisztus személyes támadása nyomán. És ezután, az ünnepélyes eskü után azt mondja, hogy idő többé nem lészen, mert az idő is elérte az ő célját és rendeltetését, mert Isten hamarosan befejezi népe aggódó szenvedését. Ezután egy nagyon furcsa és váratlan dolog következik. Az angyal és János is egy utasítást kap a mennyei hangtól. A mennyei hang azt mondja, hogy vegye át János ezt a tekercset, ezt a könyv tekercsecskét, ezt a pici kis tekercsét. És az angyalnak a mennyei hang azt mondja, hogy add át Jánosnak. Megtörténik. És utána azt mondja a mennyei hang, hogy edd meg a könyvet. A szádban édes lesz, mint a méz, a gyomrodban pedig keserű lesz. A nagy adventi mozgalom időszakában vagyunk. Ahogy a bevezetőben már említettük, 1844-ben, amikor rádöbbennek Miller és a többiek nyomán a Biblia alapvető igazságára, noha nem 100%-osan és nem tökéletesen, de felelősséget éreznek a világon minden emberért, és misszionárusok mennek, igaz, hogy ekkor még csak Észak-Amerikában, de hirdetik az Isten üzenetét, és lásd csodát! Az emberek százával, ezrével térnek meg. Nincsenek olyan nagy házak, befogadó épületek. Ezért hatalmas nagy, szabad ég alatti konferenciákat tartanak. És az emberek tízezrével csatlakoznak Jézus második eljövetelét váró mozgalomhoz. Ez jelenti a szájban lévő édességet. És jön 1844 ősze, amikor a kiderül a szenthely igazságát, nem tudják pontosan értelmezni az adott proféciai helyzetben, és úgy gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus eljön, noha ez azt jelentette valójában, hogy Jézus a szentélyből belép a szentek szentjébe. És az emberek nem aratják le földjeiket. Az emberek a burgonyát nem szedik föl a földekből. Az emberek a lyukas cipőt nem viszik el a Schusterhoz. Miért? Mert 1844. október 24-e már közel van. Az emberek mindenüket eladják. Fehér ruhákat vesznek föl, hogy így találkozzanak az eljövendő názáreti Jézussal. Minden bűnüket elrendeznek, elmennek a régi nagy ellenségeihez, ellenfeleikhez bocsánatot kérnek, elrendezik a családi egyenetlenséget. Egymás kezét fogva, énekelve várják egész éjjel, hogy Jézus eljöjjön.
1: És mi történt? Nem jött el.
0: És a szájban lévő édesség, amikor lejut a gyomorba, megkeseredett. Mert az emberek amilyen nagy örömmel jöttek, olyan hidegen és kiábrándultan hagyták el ezt a mozgalmat. A magyar nyelvben is használjuk nagyon érdekes a könyvevést. Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e. És egy picit közelebb vezet bennünket ez a magyar kifejezés, hogy megértsük, mi is történt Jánosnál. Amikor általában fiatalokra, vagy nem fiatalokra is mondhatjuk, aki egy bizonyos témában minden könyvet elolvas. Hogy szoktuk mondani? Mit csinál a könyvekkel? Falja a könyveket. Ez azt jelentette, hogy edd meg a könyvet, nem valóságosan ismerd meg a tartalmát. Ezt a héberek, illetve bocsánat, az arám kultúra így fejezte ki. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a száj és a gyomor az emberi testrész két ellenkező végletét jelenti a Bibliában. A száj az megszentelődik, mert az az Istennek van oda szentelve, a gyomor pedig hova tartozik? Az óember világához, amiért nagyon sok ember el fog bukni. Együnk, igyunk, és egy kicsikét ennek a kettőzöttségét is kifejti János. János megtapasztalta, hogy kortársai, a keresztények, bár megtértek, de mégis mennyire világias módon fogják fel Jézus üzenetét, magát a hegyi beszédet. Sajnálja ezeket az embereket. És mi vajon? Hogy állunk a könyvtekercsel? Van szándékunkban falni a jelenések könyvét? Vagy csak úgy kóstolgatjuk, és hallgatjuk, hogy valaki mindig magyarázza el a szószékről? Vesszük a fáradtságot, és végigolvassuk verset verssel összevetve, idézetet idézettel, szakasz szakasszal, fejezetet fejezettel, azért, hogy megértsük ennek az üzenetnek a tanítását. Keserű vagy édes a jelenések könyvének az üzenete? Néha vannak édes pillanatok, és néha vannak keserű pillanatok. Pedig a könyv tartalma arról szól, hogy egyszer, nagyon rövidesen véget érnek a szenvedések. Isten uralma, Jézus második eljövetele közel van, mert idő többé nem lészen. Ugyanakkor az is igaz, hogy nincs ember, aki a napot, az órát, vagy akár az évet is meg tudná mondani. Arról van szó, hogy Jézus győzött. A megöletett bárány győzött. És vajon mi akarunk-e győzni? Ez a nagy kérdés. Amen.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban reneszánsz zeneszerzők kórus muzsikáiból készült összeállítást hallgathatnak.

0: idős asszony mondta azt, hogy lehet, hogy ez azért van, hogy majd, ha jönnek nehezebb időszakok, legyen mire emlékezni. Nagyon szeretem azt az igét, hogy emlékezz vissza az útra, amin vezetett Istened az Úr 40 éven keresztül. Uh-huh. Nem nekem mondta, de megmondom őszintén, én magamat mindig behelyettesítettem. Arra lehet építeni, hogyha addig ő velem volt, akkor higgyem el, hogy ezután is, mert azt ígérte, szeret engem, és velem van. Egy igen hirdetésben hallottam azt a mondatot, hogy nem az a valóság, amit érzek, amit megtapasztalok, hanem a láthatatlan Isten a valóság. Ugye, amit a fiam bizonyságtételével kapcsolatban lelkembe vésődött, hogy van egy olyan állapot, amikor elment az erőm, minden összeomlott. És hogyha tudatosan arra gondolok, amit az Isten mondott, hogy ő ott van, akkor fogalmam sincs, hogy hogy működik, de egyszer csak az ember érzi, hogy tényleg ott van. Tehát a Szentlélek nem úgy működik, hogy most azonnal gyere, Uram, mert bajba vagyok, de viszont amikor ő jónak látja, akkor viszont jön és ott van.
1: Hogyan összegeznéd a tanulságot mondjuk magad számára, illetve ahogyan most tekintesz előre az életedre?
0: Azt kell nekem megtanulni még, hogy ugye hogyan kell együtt élni ezzel a betegséggel. Sokáig nem mertem társaságba menni, és meg kellett még azt is tanulni, hogy ne aggódjak a jövő miatt, mert bennem a kényszer, hogy fölkészüljek. Eljön az a végső pillanat, akkor ne éppen a félelmeimnek a szorongása, hanem méltósággal tudjak az Úrral találkozni. És azt is meg kell tanulnom, hogy ne féljek a rosszulétektől, mert sokszor ugye a rosszulét is attól erősödött, hogy már féltem előtte. Tehát, hogyha jön a rosszulét, akkor majd elmúlik. És ha meg nem múlik el, mikor jön az a pillanat, az elszakadás a földi élettől, hogy akkor Jézus ott lesz, és nem csak odát lesz, hanem ezen az úton is majd átsegít.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai interjúnkban Garádi Péterné Tündét hallhatták, aki 4 gyermekes édesanya, nagymama. Tünde beavatott minket hitének alakulásába, és hogy hogyan dolgozta fel, és éli meg, hogy egy el nem múló betegséggel küzd. A műsorban elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján, amelynek webcíme misszió.lutheran.hu. Keressék a lélekhangoló többi interjúját is a honlapon a rádiómenü alatt, illetve a Spotify-on lélekhangoló műsorként. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Az Agapé Plusz beszélgetős műsor házigazdája Fekete Dániel látta vendégül Kovács Zsolt, római katolikus papot és Csomós József, református lelkipásztort, akikkel a mai fiatalok szükségeiről és kihívásairól beszélgetett. Milyen egyházképük van a mai fiataloknak, és hogyan lehet őket megszólítani? Ilyen és hasonló, fontos kérdésekre keresik a műsorban a választ.
1: Milyen egyházképe van a fiataloknak? Hogyan lehet őket megszólítani, és mire van szükségük leginkább a mai kor kihívásai közepette? Az Agapé Plusz Podcast mai részében erre keressük a választ vendégeinkkel, Kovács Zsolt, római katolikus pappal, és Csomós József, református lelkipásztorral. Én Fekete Dániel vagyok, köszöntöm a hallgatókat és a vendégeket itt a stúdióban. Isten hozott benneteket.
2: Köszönjük, mi is köszöntjük a kedves hallgatókat.
3: Csatlakozom az előttem szólókhoz.
1: Köszönöm nektek, hogy tegeződve beszélgethetünk. Mindketten fiatalokkal foglalkoztok, Zsolt a Váci Egyházmegyében, Józsi pedig a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. Fiatalok mentális egészsége volt a témája az Agapé TV műsor legújabb adásának, és a mai podcast beszélgetésében ezt fogjuk továbbvinni. Ezek a mai fiatalok. Hányszor halljuk ezt a kifejezést, és nem csak mostanában, hanem ez egy folyamatosan jelenlévő, vagy újra és újra megjelenő mondat, aminek azt gondolom, hogy van egy negatív felhangja, hiszen nem olyanok, mások, mint a korábbi generáció fiataljai. Ti hogyan látjátok, hogy mekkora most a szakadék a korosztályotok és a 15-20 éves korosztály között? Először Józsi.
3: Az jut eszembe, csak nem tudok pontosan idézni, hogy ez egy gimnáziumi vagy teológiai évnyitó vagy évzáró volt, de az intézményi lelkész felment a szószékre, és hogy felolvasott egy idézetet, hogy milyen ostobák ezek a mai fiatalok, meg milyen használhatatlanok, hogy meg linkeskednek, de teljesen, és úgy gondolkoztam is, hogy na ki hitő van az idézet, és akkor bedobta, hogy Erasmus. Na most ez számomra azt tette nyilvánvalóvá, vagy egyértelművé, hogy biztos vagyok benne, hogy minden társadalmi közegben, meg korban meg volt az a gap, vagy az a szakadék két generáció között, ahonnan ezeket meg lehetett fogalmazni, hogy kiabálunk át a szakadék egyik oldaláról a másikról, hogy mert ilyenek vagytok, vagy olyanok vagytok. Abban biztos vagyok, hogy hatásszinten nagyon sokat változott ez a világ. Tehát, hogy lehet, hogy Erasmus elmondta ezelőtt x száz évvel azt, amit elmondott, a tempója nagyon más a mai világnak. Tehát tényleg az a döbbenetes, hogy mondjuk, mikor én voltam gimnazista, akkor azt lehetett mondani, hogy egy ilyen 8-10 évente volt egy ilyen generációs szakadék, most azt látom, nem csak a saját gyerekeimnél, hanem a tinikkel is, akikkel foglalkozunk, hogy azért egy ilyen 4-3 évente megvan ez, hogy már nem értjük. És nyilván azért, mert az információ olyan mértékben pörög, érted, hát a mi életünkben ez itt a reklámhelye Kispál és a Borzt hallgattál, akkor azért még 5 év múlva is hallgatta Kispál és a Borzot. Most olyan előadók vannak, aki egy évig van a színpadon, betolnak két számot, gyerekek lelkesednek, de 3 évben már se tudjuk, hogy ki volt az. Tehát azért ez benne van, hogy azok, amik számukra fontosak, azok olyan mértékben erodálódnak, vagy olyan mértékben változnak, hogy igazság szerint, ha csak követi a saját életének a tempóját, már akkor megvannak ezek a szakadékok.
2: Abszolút egyet tudok érteni. Nagyon vicces volt, amikor Lisszabonban kint voltunk 2023-ban, pakoltunk össze, beraktam egy zenét a fiataloknak, amit még én is szeretem, de akkor már 25 fölött voltam, és akkor rám szoktuk, hogy hát, hogyha ez már egy régi szám, én nem akarok reklámozni, hogy melyik volt, és így teljesen lesokkolódtam, hogy te jó ég, hát nekem már ez egy, már az én felnőtt koromban született zene volt, és már ez nekik régi. És persze az, hogy amilyen gyorsan változik a civilizáció körülöttünk, az az eszközpark, ami nagyon durván hat rájuk, amikor már minket is digitális benszülöttnek neveztek. A 80-as évek végén születtem, együtt nőttem fel a rendszerváltás után ezekkel a változásokkal, és már emlékszem, hogy minket így hívtak, hogy hát ti már tech benszülöttek vagytok, Y generáció, és most pedig már nem is tudom, hogy a benszülöttségéről tudunk beszélni, hogy amikor már azt látom, hogy amikor babakocsit tolnak egyes anyukák, akkor tablet van a kocsiban, mert így vannak kialakítva már a babakocsik. Annyira durva hatása van a technológiának ezeknek a fiataloknak az életére, visszatérve a 15 évesekre, mi ezzel nem számoltunk. Mi még estén fociztunk kint az utcán, meg a közeli suliban a betonpályán. Most pedig, amikor én tartok előadást, például a szünetben az az első, hogy a telefont simogatják jobbra-balra, ilyen játékot, még le kell nyomni ezt a pályát, és nagyon durva ez, hogy igazából mi kívülről nem tudjuk átélni teljes egészében azt, amit ők átélnek.
3: Meg hát az is nehéz, hogy nem tudom, hogy vagytok vele, azt mondom, hogy ezek a mai fiatalok. De valójában ezek a mai fiatalok, ezek a mai felnőttek. Tehát hogy itt generációk nőnek föl úgy, amit te is mondtál, hogy ki a tech benszülött. Gould Ádámnak volt erről egy zseniális kutatása, vagy neki is a munkatársának, ahol ez megjelent, hogy médiafüggő fiatalok nevelnek médiafüggő fiatalokat. Tehát már elment az a hajó, hogy van egy tradicionális világkép, amihez képest, hát hogy is mondjam, a következő generációk nagyon markánsan fogalmazzák meg a mást, meg a máshogyan, hanem itt valójában az látszik, hogy alapvetően már a szülőgeneráció sem tud mit kezdeni azzal a valósággal, amivel a saját gyerekei élnek. Tehát anyuka duzzog reggel, itt sétálunk az iskolába, hogy jaj, mert mindig előveszi a telefonját. Hát azt a telefon nem a zsebpénzéből vette, azt egy felnőtt vette meg neki. Lehet, hogy pont az, aki azt mondja, hogy értitek, tehát hogy nehéz ez, hogy nem is csak azt mondom, hogy a mostani tinik 12-16-18 a kérdés, hanem hogy már az ő szüleik is valami ilyesmi mintázatot hoznak.
1: Inkább talán abban lehet különbség, hogy mivel töltik az idejüket az online világban, de hogyha már az online világról beszélünk, én 91-es vagyok, és 20 éves voltam, amikor okostelefonom lett, tehát ilyen szempontból még akkor teljesen más volt gyereknek lenni. Ti hogyan emlékeztek vissza a ti gyerekkorotokra?
3: Nekünk sokkal erősebb szűrőink voltak beépítve az életünkbe, akár a családi, akár a közösségi. Tehát az egész társadalom a 80-as évek közepéről beszélek, egy irányba ment. Tehát én kisforúba kezdtem az életemet, a szüleim ott voltak lelkészek, Gagybántorba a polgármesternek a gyereke, a papnak a gyereke, a tanítónak a gyereke, meg a kétkezi munkás autószerelőnek a gyereke ugyanabba a mederbe volt tartva. Ugyanaz volt a nevelési elv, ugyanaz volt. Tehát nem volt akkora különbség A és B ember között, mint amit most látunk, hogy igazság szerint ez a mennyiség, ami ömlik minden szinten a gyerekekre, hát ez nem tesz jót nekik szerintem.
2: Nem érezném ki ennyire a technológiára ezt a dolgot. Én úgy érzem, hogy az én családomnak megvolt a maga traumája, és azokat vittük tovább. Tehát mindemellett az ember gyermekkoromban azért szép gyerekkorom volt, de én azt érzem, hogy a mai fiataloknak nincsen jobb vagy rosszabb életük, hanem más életük van. És vagy a mi életünk sem volt jobb, hanem másabb volt. Más kihívásaink voltak, más eszközparkunk volt, másképp kellett elérni a szórakozást. Persze a kihívások is mások voltak, tény is való, hogy nem volt annyi eszköz körülöttünk, ami ennyire befolyásolta volna a mi dopamin receptorunkat, ha csak nem az, hogy nagyot fociztunk a többiekkel. De azt érzem, hogy maga az a valóság, amit Magyarországon megélünk, azért ez egy sokkal nagyobb ívet vesz föl. Tehát ez egy transzgenerációs valóság, amit hordozunk. Vannak persze sémák, amiket a mi szüleink gyakoroltak és tudatlanul pörgettek, és ezt próbálják a mai szülők is alkalmazni tudattalanul, ami nem működik, mert más a kihívás, más a tér, amiben sokszor eszköztelennek érzik magukat. Tehát én emlékszem, hogy azért volt, hogy az én szüleim is eszköztelennek érezték magukat a mi ügyünkkel szemben. Tehát nem gondolnám azt, hogy régen minden jobb volt, hanem régen minden más volt.
3: Igen, de bocs, csak az jutott eszembe, hogy azért fontos ez az egy irányba tartás, hogy amikor egy társadalomban mondjuk A és B verzió van gyereknevelésben, vagy ABCD mondok, az valahol mégis azt mutatja, hogy a szülő eszköztelen, de lát más szülőket, akik eszköztelenek, és ugyanabban a mintázatban vagyunk eszköztelenek. Tehát mondok egy egyszerű példát, a pedagógus azt mondta, hogy A, akkor nem emlékszem olyan élményre, hogy bárki a szülő generációból, amikor én voltam kisgyerek, ellene mondott volna a pedagógusnak. Most azt látod, hogy egy adott helyzetben, és most nem feltétlenül mondom azt, hogy mindig igaz van a pedagógusnak, de például a szülők nem veszik észre, hogy abban a pillanatban, hogy egy felnőtt tekintélyét rombolom, azzal a saját tekintélyemet rombolom. Tehát ahogy lehülyézek egy tisztségben lévő, mindegy az, hogy ez most orvos, politikus, nem tudom, pedagógus, és mindegy, hogy van-e rá okom, vagy nincs rá okom, de rögtön átadok egy mintázatot, mi szerint nem kell tisztelni, nem kell megbecsülni, nem kell a felnőtt véleményére adni. Tehát én így értem, hogy azért talán azért volt más, hogy egy szerűbb, mert sokkal kevesebb kilengési lehetőség volt, legalábbis a megoldási módszertanok tekintetében.
1: Miben más mai fiatalságnak mi az ő legnagyobb kihívásuk? Ez az online tér, az információ áradat, amit említettél te is, Józsi?
3: Gondolom klasszikusokat szabad idézni. Tarjana Máriának az előző könyvében, mert a mostani szerintem mostanában fog megjelenni. Szóval az előző könyvében ez hova tűnt a boldogság, vagy hova a boldogság, nem tudom pontosan mi volt a címe, de nekem egy ilyen szívbe markoló gondolat volt, ha van szívbe markoló gondolat, hogy azt írja, azt hiszem, hogy az érzéseink ugyanolyan tempóval mennek, mint ahogy mentek több száz, több ezer éven keresztül. Csak minden más gyorsult fel. Nem leszel gyorsabban szerelmes. Nem igaz az, hogy 3 perc elég arra, hogy egy férfi rátaláljon egy nőre. De ha nem kapsz a messengeren az üzenetedre 20 másodpercen belül választ, akkor már kudarc, meg csalódottság élményed van, már nem kellek már. Édesapám meg úgy udvarolt, hogy feladta a táviratot anyámnak, hogy mégse találkozunk délután. Azt, ha volt postás, odaért, ha nem volt postás, nem ért. Tehát De valószínűleg tartom, ez az igazi kihívásuk, hogy amit a Jóisten odaadott az embernek, az Isten képűségünk, az érzelmi tempunk, az egymásra hangolódásunk, önbecsülés, a többi ilyen alapvető emberi értékek, ez nem nagyon változott. De a visszajelző rendszer, az, hogy ezt milyen szinten pörgetjük ki, kapunk rá visszajelzést, ismétek ez a tipikus, hogy van egy versem, kiteszem, megmutatom 3 szakembernek, azt mondják, hogy fú, hát ez gáz. De ha már 5 teljesen no-name ember lájkolja, akkor ma azt gondolom, hogy jó. Magyarul ezzel nekünk nem kellett megküzdeni. Azt gondolom, hogy nagyon szűkre szabott baráti kapcsolataink voltak, meg volt az 1-2 ember, akitől tényleg kaptunk visszajelzést. Most meg azt látjuk, hogy a legfiatalabbjaink azzal küzdenek, hogy ilyen teljes nyíltsággal élik az életet. Számtalan, nagyon sokszor nagyon szerintem beteg visszajelzést kapnak, önpusztítás, énképrombolás, hogy te ezért vagy rossz, azért vagy rossz. A mi időnkben talán azt gondolom, hogy ez egy sokkal visszafogottabb történet volt.
2: Igen, másrészt viszont, amikor én a fiatalokkal foglalkozom, ugyanúgy nevetnek és röhörésznek, mint hogy mit csináltuk, tehát nem gondolom, hogy ebben változna, inkább ami nehezebb, az tényleg a sok információs szemét, amivel bombázzák őket, meg bombáznak minket is. Mi is betellünk a sok Facebook reklámtól, amikor valamit szeretnénk elérni, vagy pedig most már Messengerben is, amikor az emberek írogatnak, már ott van oldalt valahol a reklám. Vagy felmerülnek olyan csatornák, amelyek tényleg nekünk ezzel nem kellett megküzdeni, és ami nekik kihívás, az agyuk túl van terhelve. És megváltozott a nevelési elv is, ami nekünk régen elég volt, az nekik már nem elég. Szuper humánokat akarnak belőlük nevelni, aki lovagolva hegedülés közben elénekli a himnuszt, de mégis van egy ilyen fajta elvárás a részükről, hogy sportosak legyenek, műveltek legyenek, zenében legyenek, túl is éljenek, vagy meg is éljenek, és közben szórakozzanak is, és nagyon sokszor ez az eszképizmus, ami régen is volt, tehát hogy az, hogy meneküljünk ki a világból, ugye erről szólt a 80-as, 90-es évek punk kultúrája is, mely a kisper és a borzára visszatérve. Ez mai napig megvan, csak ők erre már azt találják, hogy akkor a virtuális világba menekülnek el, ami azért veszélyes, mert közben nem kapcsolódnak fizikailag egymáshoz. Tehát a virtuális térnek ez a fajta erős hatása az, ami elkezdi rombolni azt az eredetiséget, ahogy mi emberek egyébként szeretünk kapcsolódni, meg ahogy egyébként szeretünk közösségben lenni, meg ahogy igazából tudnánk Istenhez is kötődni.
3: Olyan ez, mint az éhség, hogy az éhség az egy belénk teremtett valóság, hogy az embernek ennie kell, és megéhezik, és ezzel nincs semmi baj. Az a kérdés, aztán mivel csillapítja az éhségét. És itt van egy ilyen iszonytató terhe a mai felnővő generációknak, hogy ezeknek a mai srácoknak a vágyaik, az örömeik, a szomorúságaik, hát persze teljesen normális, ugyanolyan fiatalok, mint mi voltunk, a lehetőségeik 1000-szereződtek, vagy 10000-szereződtek meg, úgyhogy közben nem biztos, hogy megkapják azt a szelekciós képességet, amelyik segít nekik abban, hogy ezt most igen, vagy ezt nem, vagy ezt ne úgy. És ez szerintem borzasztó nehéz.
1: És hogyha fiatalokról beszélünk, akkor a szorongás és a magány, ez egy két olyan kifejezés, ami azért elég gyakran előjön, és ezt erősíti meg egy 2021-ben készült UNICEF felmérés is, amely szerint minden 7. fiatal mentális zavarokkal küzd, és egyre több kutatás mutat arra, hogy a mai fiatalok magányosabbnak érzik magukat, mint a korábbi generációk fiataljai. Ti ezt hogyan látjátok a saját környezetetekben?
3: Mindig azt szoktam mondani a srácaim, amikor bemegyek hozzájuk egy bármilyen órára vagy alkalomra, hogy pörgess már végig, hogy ki az, aki ez a haver, like kategória, és aztán, hogy ki az igazi barát. Tehát ki az, aki ismer, és ennek ellenére szeret. Ki az igazi barátod? És olyan érdekes, hogy rögtön ezek a nagyszámok, ez a 28-50-100 lemegy 1, maximum 2-3-ra. És akkor hol tartunk? Ott, hogy ugyanaz van, mint nálunk, hogy egy-két jó barátod van, csak ott van az illúzió, hogy mellett ott van 30 olyan, most értsd, olyan no-name ember, akinek valójában a kötődés kialakítási képessége a nullához közelít, mert hogy sose találkoztunk, vagy csak ilyen névlegesen, vagy hogy online barátom, nekem az a kedvencem, tehát ez a...
2: Igen. Nekem ami félelmetes, az a megszólíthatóságnak a csökkenése. Tehát pontosan azért, mert állandóan azokkal csetel, akikkel valamilyen oknál fogva muszáj volt találkozni, mert egy sportkörbe járunk, osztálytársak vagyunk, esetleg egy suliba, vagy egy szakkörbe, vagy vannak olyanok, akik tényleg játékon keresztül találkoznak, és amikor ott állunk a buszmegállóban, akkor én nem szólunk egymáshoz. Pontosan ez a fajta magányosság, ez az érdekes, hogy tényleg ez a nagyon könnyen, online könnyen elérhető ismerősök miatt azok, akik ezt az eredeti kötődést tudnák támogatni, azokhoz meg nem kapcsolódunk, vagy nem lépünk oda. Nem is kezdeményezünk, vagy hogyha éppen hozzánk szólnak, akkor úgy nagyon idegennek érezzük a másikat. És ez a fajta idegenség érzet, szerintem ez terjed erősen, hogy beszűkül az a kör, akihez én könnyen tudok kapcsolódni, akivel én alapvetően tényleg a komfortzónámban vagyok, és egyre tágabb, nem is csak a tanulási zóna, hanem a veszélyzóna, amikor az ember, azt látom, hogy a fiatalok így nem tudnak mit kezdeni helyzetekkel. Lesokkolódnak, hogy most hozzám szólt valaki, akit nem ismerek. A legbelsőbb kapcsolódás sem működik nagyon sok esetben, és ezért is van az, hogy van ez most már a szülőnevelésnek a kérdése, hogy a szülőket kell segíteni abban, hogy ők tudjanak tényleg jól fizikailag és érzelmileg is jelen lenni először is a gyermekeik számára, és aztán, hogy ezek a fiatalok tanulják meg ezt a közelséget, úgy formálódnak, hogy aztán ők is megtanulják azt, hogy a magány az nem egy sötét árny, ami leküzdhetetlen, hanem nagyon egyszerűen feloldható az, hogy elkezdek beszélgetni.
3: Hát a másik, hogy azért lelkészként vagy papként az ember ezt kimeri mondani, hogy azért a Jóisten ezt úgy találta ki, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát, hogy bizonyos időintervallumokban az ember élvezheti azt, hogy magamba szállok, hogy van egy kis privát szférám, de alapvetően az ember egy olyan lény, amit a Jóisten arra talált ki, hogy mind a transzcendenssel, mind a társsal egy normális viszonyrendszert alakítson ki. Tehát például én az egyházi közegben azt látom, hogy egy nagyon erős hívószónak, hogy ezt el lehet mondani a srácoknak, hogy értsd, nem vagy ostoba, nem vagy szefós, hanem mi borsodó, így mondjuk, nem tudom Vácon, hogy mondják, de nem creepy. Vagy szefol creepy. Jó, hát ilyen úri környéken ezt így mondják, hogy nálunk borsodó más szavajárás van, de hogy értitek, tehát hogy magyarul, hogy egy Istentől jövő állapot az, hogy amiben te vagy, az egy nem jó állapot, mert nekem se jó egyedül, én is élvezem azt, hogy most a gyerekek elmentek közoktatásba, feleségem dolgozik, én home office-ba vagyok, ezt kéne csinálni egy hónapig, meghűlnék. Miért? Mert nem jó az embernek egyedül, és tessék menni, mozdulni, társakra találni, megszólíthatóvá válni, ezek szerintem borzasztó fontos dolgok, és amúgy zárójel szerintem az egyházi közegben én azt tapasztalom, még a sport ilyen meg a zene, hogy azért az segíti a megszólíthatóságnak a jófajta megélését.
1: És az a jó, hogy az egyházaink is keresik a választ ezekre a kérdésekre. Idén a Csillagpont Református Fesztiválon a szorongást választottátok az egyik fő témának. Mit lehet mondani ennek kapcsán a fiataloknak, és milyen gondolatok születtek ebből a fesztiválból, ebből a közös gondolkodásból?
3: Hát ha ezt egy mondatban meg tudnám válaszolni, akkor nem volt értelem a fesztiválnak, de ugye alapvetően az volt a kiindulási pontja ennek az egésznek, hiszen a két évente megrendezésre kerülő nagy fesztiválunk mindig egy olyan témát visz, ami valahogy nem csak a szervezőkben, hanem így az egyházunk fiatalsága között, vagy egyáltalán a fiatalok között így mozog. És feltétlenül a szorongás nem csak azért jött be, mert látjuk, hogy szoronganak, vagy egy alapvetően egy szorongó társadalomban élünk, ha bár ha megnézzük az ezzel kapcsolatos pszichológiai kutatásokat, akkor 40 éve szorongó társadalomban élünk, tehát hogy tudom, ez is egy nagyon csúnya, de sőt, azt akartam pont mondani, hogy a két világháború közt férfiként élni, hogy az milyen szorongás volt, meg egy kis fumóval neki menni 2025-nek, nyilván nem akarom elvenni egyiknek se az élét, de azért azt látjuk, hogy valahogy ez a szorongásról való szorongás egy nagyon izgalmas kérdés köré nőtte ki magát. De maga a fesztiválnak az üzenete nem az volt, hogy hát igen, ilyenek a fiatalok, hogy szoronganak és szegények, hanem hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki hihetetlen dolgokat készít el az övéinek, és számomra például az egy legmegrázó példájának Jézus Getsemáné kertbeli gyötrődése, szorongása, ahol ugye már fizikai tünetei vannak annak a fajta nagyon, nagyon terhelt állapotnak, hogy az ember halálfélelemmel, meg sok minden együtt meg kell, hogy dolgozzon, miközben az Isten fia ha valaki, hát akkor ő nem eshet ki az Isten tenyeréből. Én azt gondolom, és mégis keresztül megy, értünk ezen az egész folyamaton, és a fesztiválnak ez egy nagyon fontos üzenete volt, hogy nem vagy egyedül ebben a történetben. Magyarul lehetőséged van felszabadulni, lehetőséged van letenni a terheidet, lehet társakra találni. Tehát nekünk egy nagyon fontos ilyen üzenetfókusz volt, hogy oké, ebben az állapotban vagyunk, de van kiút. Tehát Isten nem gyönyörködik a szorongásban, Isten nem élvezi azt, hogy Erzsó, mi ilyen kicsivuk állapotban vagyunk, hogy adjatok enni, meg össze vagyok törve. Vannak ilyen életszakaszok, de ott van a másik ember, akit Isten azért rendelt mellénk, akár egy gyülekezetben, akár az egyházban, akár tényleg még számomra is meglepő helyeken, akik pont azért vannak, hogy megszólítsanak, hogy felemeljenek, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagy. Figyeljetek a jézusi tanítást, hogy én sehol sem olvastam olyat Jézustól, hogy azt mondja, hogy ülj le a másikkal, és minimum legalább 470 órás terápiás beszélgetés folytassatok, hanem azt mondja, hogy van egy plusz utad, menj el vele, van egy felső ruhád, ad neki oda, van egy pohár vized, hát kínáld meg, beszélgessetek. Kicsit a Zákeus sztori, hogy szerintem Jézus egy csetintéssel le tudta volna ejteni Zákeust a fáról, hát érted, ha Pálnál egy vágtató lónál sikerült, akkor szerintem Zákeus sem okozhatott volna gondot, de ez képest azt mondja, hogy nem, Zákeus, kajáljunk együtt, belépek az életedbe, leszek a barátod, érdekel, hogy ki vagy. Néha ennyi, és szerintem ebből a srácok amúgy is ez a csillagponton is érzékelte volt, ebből a srácok zseniálisak, hogy nekünk felnőttként lehet, hogy vannak ilyen előítéleteink, vagy hogy mind lépek keresztül. A tinieinken én azt látom, hogy sokkal lazábban tudnak sok esetben. Szia, hogy vagy? És akkor így meglepődsz, hogy miközben én azon gondolkoztam, hogy megszólíthatom-e, vagy nem fogja azt gondolni, hogy ők meg ilyen szabadon páros lábban. Jó, hát nyilván néha megkapják az elutasítást, mert úgy szállnak bele valakibe.
1: Mi jobban szarunk attól, hogy megszólítsuk őket, mint ők minket?
3: Hát ha az a kérdés, hogy 2025-ben egy 16 éves nyit jobban kifelé, vagy én 45 évesen, akkor én néha azt látom, hogy nekem sokkal több ilyen forgatókönyv van a fejemben, hogy mi lehet ebből jogilag, emberileg, biztos se, hogy jó-e az, hogyha ők meg azért sokkal lazábban tolják ezeket. Legalábbis én ezt tapasztalom, de mondom, én Borsodból jöttem.
1: És hogyha már említetted, Józsi, hogy a közösségben mekkora erő van, és a reformátusoknál volt a csillagpont, akkor a katolikus egyházban pedig nem hagyhatjuk szó nélkül az idén nyáron megrendezett jubileumi ifjúsági találkozót, ahol Zsolt, te is részt vettél fiatalokkal együtt. Mi volt ott a tapasztalatotok? Mi az, amit megéltetek a fiatalokkal?
2: Ez egy fantasztikus élmény volt. Ugye nálunk most a katolikus egyházban szent év van, ez 25 évente van, és idén a remény volt a témája. A remény éve van nálunk, és a remény ugye az mindig egy ígéretre alapul, hogy kapunk egy ígéretet, és ebben mi reménykedünk. És pont a Krisztusnak ez a felszabadító ereje, amiben nekünk a reményünk van, amit az ő kereszthalála és feltámadása adta meg számukra az ígéretet, hogy ha hozzá kapcsolódunk, akkor képesek vagyunk túlendülni ezen. Ez a fajta szövetség lét. És ezt úgy érzem, hogy sikerült megélni a fiatalokkal, és mi 100-an voltunk ott.
1: Váci Egyház megyéből?
2: A Váci Egyház megyéből, igen.
3: Összesen ez mekkora a létszámú?
2: 2.
1: 2 millió.
2: 2 millió, amikor a Tor Vergátánkin voltunk a vérasztáson. Ez egy hatalmas világszintű rendezvény volt, és...
1: Ezért ez egy óriási bizonyság lehet, nem egy fiatalnak, aki ebben az egész zűrszavarban van, bizonytalanságban, hogy hát nem vagyok egyedül.
2: Hát abszolút, egy nagyon erős tömegélmény is volt, de hogy sokkal inkább az összetartozás élmény is. Nekünk ugye ott van a szentségimádás, ami nagyon erős esemény találkozóként, és ott 2 millió fiatal csöndben figyelte a szentséget, annak azért volt ereje. Nagyon mély jelenlét élmény volt. Együtt egy irányba néztünk. És szerintem a szorongásunknak az egyik legnagyobb alapja az, hogy nincs még ez az egy irányba nézés, vagy ez a célorientáltság. És az ígéret, amit mi kaptunk a mennyek országáról, ez pontosan ez, hogy az életem értelme az, hogy én a beteljesedés felé haladok. És ez egy fiatal számára, és hogyha én azt látom, hogy van egy út, amin mehetek, az Isten gondolt rám, gondolt velem, fontos vagyok neki, számol velem, szeret engem. Ha hozzá kapcsolódok, akkor ez az út ki fog bontakozni. Jordan Peterson mesélte egyszer az egyik interjújában, hogy a sivatagban nem az a legrosszabb, hogy nincsen út, hanem hogy túl sok út van. Végtelen út van, nem tudom, merre induljak el, hogy civilizációt, embereket érjek. És nagyon sokszor azt látom, hogy a mai fiatalok is ezt élik meg, hogy nem tudják, hogy melyik irányba induljanak. És ez bizony a felnőtteknek a sarra nagyon sokszor, mert hát majd felnőttként eldöntő, hogy mit akar csinálni, majd ez a ráhagyó nevelésnek a következménye, mert hogyha még, például ha visszaidézünk a mi időnkben, ott volt egy típusú nevelés, és én az ellen a nevelés ellen akár lázadhattam is, de tudtam, hogy mi ellen lázadok. Vagy beleállok, attól tudtam eltérni. A édesanyám mondta mindig, hogy azért tervezünk, hogy legyen mitől eltérni, de kell, hogy legyen valami vezérelv, ami mentén haladok. a mi hitünkben, a keresztény hitben ez talán a legerősebb ez, hogy tényleg ígéretet kaptunk arra, hogy ha az Isten a szövetségben élünk, akkor ő beteljesíti az életünket. És ha én ezt át tudom adni a fiatalnak, akkor már enyhül a szorongása. Nem kell félnem. Az Isten már ott van a jövőben, amerre én haladok.
3: És annyira így van ez, hogy én azt látom, hogy valahogy át kell ütni azt a falat, hogy, hogy egy fogyasztói társadalomban nyilvánvalóan az az egyik legfontosabb mérőpont, hogy mi az én igényem, hogy mire vágyom. És amikor egy fiatalra sikerül azt valahogy, ez nagyon csúnya szó, hogy megértetni, mert ez olyan, mintha én lennék valaki, de talán értitek, hogy így átadni azt az alapvető üzenetet, hogy Isten nem a vágyaidat, hanem az ígéreteit teljesíti. És az ő ígéretei az több, mint amire vágysz, mert még olyan is benne, amire még nem tudsz vágyni, mert még nincs a birtokodban az a tudás, vagy nem ismered a jövődet. Tehát az, hogy most pillanatnyilag itt egy ilyen 16 éves lenyomatban, én azt gondolom, hogy nekem ez lesz a jó, és most legyünk őszinték, én visszanézek innen, hogy én mit gondoltam 16 éves koromban egy csomó mindenről. Hát azért én olyan hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem a vágyaimat sikerült neki megvalósítani, hanem annál jóval többre hívott el. És én azt hiszem, hogy ami talán nagyon nehéz, hogy van egy pont, ahol, és én ezt látom mind a katolikus, mind a református, vagy akár az evangélikus, alapvetően a keresztény ifjúsági munkában, hogy nekünk muszáj megtalálni azokat a referencia személyeket, akik aztán ezt tovább viszik. Mert van egy pont, ahol nem én segítek már fiatalokat, hanem egymásnak segítenek. Tehát nagyon fontos, hogy itt a kortárs rendszeren belül lássák azt, hogy tényleg van, aki ezt komolyan gondolja, tényleg van, aki ezt hiszi. Szerintem ezért zseniális 2 millió fiatalt látni, szentségimádni, meg imádkozni, meg benne ebben a történetben, mert jó, most értsétek, jó, mindig azt szoktunk a lelkész a fizetetből húzni, nem tudom, ismeritek-e gyorsan ezt a, mikor ég a cirkusz, és a cirkusz igazgató elküld valakit, hogy menjen a szomszéd faluba, hogy hívja az embereket, hogy segítsenek, és a bohócnak van biciklije, de már be van öltözve az előadásra, megy, tekeri a biciklit, leég a cirkusz, ég a cirkusz, gyertek, segítsetek, mert ha nem jöttök, akkor leég a falu is, és mindenki röhög rajta, mert milyen jó az előadás, aztán persze leég a cirkusz, meg leég a falu. Én a lelkész így szoktam néha definiálni, hogy bocs, én itt felveszem a palástomat, akkor egy kicsit ilyen, meg a biciklim is van, akkor érted, én vagyok a bohóc, persze ezt kell mondani, mert ezért fizetik. De amikor azt mondja egy 16 éves, hogy van ilyen, hogy életszentség, hogy dönthetsz másképpen, hogy odafordulhatsz a másik, annak iszonytató ereje van, hogy a saját kortársaik mondják azt, hogy van egy más út, meg egy más lehetőség.
2: Abszolút, ezt én is csak alá tudom támasztani nálunk is. Nálunk 7 régióra van felosztva az egyházmegye, a Mente misszióban, és nagyon-nagyon nagy szerepe van az, hogy van egy kisebb testvér közösségük, a szolgálók, és ők azok, akik egymást is erősítik a hitükben, és aztán akik jönnek résztvevőként a találkozóinkra, akkor már valahova érkeznek egy olyan közegbe, ahol ezt meg tudják élni, és tök jó, amikor egymásnak tesznek tanúságot, hogy ők hogyan imádkoztak, hogy ők hogyan találkoztak Istennel, hogy ők hogyan élték meg azt a eseményt, találkozott, amin jelen voltunk, és aztán nagyon fontos tényleg az, hogy a hitéleti, spirituális rész mellett azért ők tudnak könnyedén is együtt lenni. Nevetgélnek, elmennek pizzázni, vagy különösen zenélnek, nálunk a dicsőítő zene az nagyon megy, nagyon szeretik azt, hogy együtt énekelünk az Istennek, és ezt így nagyon élik. És szerintem ezért is fontos a mi munkánk, az ifjúsági munka, és ezt egyik egyház sem hagyhatja el, vagy hagyhatja figyelmen kívül, mert arról van szó, hogy ezek a fiatalok a kortárs közegben érzik igazán jól magukat, és nekünk segíteni kell istenes kortárs közegeket létrehozni, támogatni. Most is egyébként ezt látjuk, hogy van az a, már csak azért, mert már idősebbek vagyunk, nem biztos, hogy úgy kötődnek hozzánk. Tekintélyszemélyek vagyunk, tanárok, lelkészek, stb., de nem ugyanaz, mint amikor tényleg a barátja. Figyelj, menjünk, majd imádkozzunk egy rózsafüzért. Nálunk ez szokott lenni, hogy együtt a klasszikus formákat is együtt imádkozzák, és ez azért izgalmas, mert egyrészt ők is ezt felfedezik, másrészt pedig ők képesek új tartalommal megtölteni.
1: Beszéltünk itt a közösségi médiának is a szerepéről vagy hatásáról, ami egyfajta tökéletességet akar mutatni, és ez okoz egyfajta önértékelési zavart sokszor a fiatalokban, hiszen összehasonlítják magukat, hogy hát én ezt nem teltem meg, vagy én nekem nem ilyen az alakom. És eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy bibliai párhuzam, amit most idehoznék, ez pedig Máté evangéliumában olvashatjuk. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Miben más ez a fajta tökéletesség? Mire hív bennünket? Miben más, mint a közösségi médiának a tökéletessége? Hogyan látjátok?
2: Az is benne van, hogy az Úr a szíveket vizsgálja, míg az ember a külsőt, és talán itt a nagy különbség, hogy a külsőre nagyon könnyen adunk, nagyon könnyen észrevesszük, ami szép, az megkapó, és ez az Insta vibe is arról szól, hogy akármilyen képet én se tehetek ki magamról, mert az nem úgy mutat, és akkor mindannyian próbáljuk a jó profilunkat mutatni. Amikor van ez a mondás, hogy ha lovat akarok eladni, akkor a szebbik feléről futtatom, tehát hogy nem a horpadt oldalát mutatom neki. Nagyon könnyű megmaradni a felszínen. Az Istenben való tökéletesség pedig szerintem egy nagyon eredeti állapot. Egy olyan szívbeli kötődés a, most én filozofikusan mondom, a létezésünk eredetiségéhez, amelyet csak azt tud meg, aki rászánta az idejét arra, hogy csendben csak ott akar lenni az Istennel, és nem akar többet. És akkor letisztul nagyon sok minden. És erre nálunk vevők a fiatalok. Én külföldön tanultam Rómában, utána hazajöttem, amikor megbízott a püspök úr ezzel, hogy vegyem meg az ifjúsági lelkészséget, akkor azt hittem, hogy tényleg ilyen harsányprogramokat kell csinálni, hogy minél látványosabbak legyenek. És közben a fiatalok mindig azt kérték számomra, hogy miért nem volt szentségimádás például. És akkor elég hamar fel kell csinálnom arra, hogy ők keresik ezt a csendes, igazi együttlétet az Istennel. Az Isten szerinti tökéletesség, azt én ebben látom azt, hogy én merek Isten előtt az lenni, aki vagyok, ő is az lehet előttem, aki ő, nem kell hamis istenképeket hordoznom. És aztán ezt a szövetséget, amit így megkötünk ebben az eredetiségben, ezt viszem tovább. És amikor már így adok egy pohár vizet, az megint más, mint amikor ezt én lefotózom és kirakom Instára, hogy én mekkora jó fej vagyok. Tehát érezhető a különbség.
3: Én szerintem ez pont arról szól, hogy ez nem megy egyedül. Mert legyél tökéletes, mint hogy XY tökéletes, az azt jelenti, hogy ha neki sikerült, mert hát nyilván emberek vagyunk, ő ezt elérte valamilyen módszertanon, akkor nekem is sikerül. Ebből jön az az érzés, hogy mennyire gáz meg béna vagyok. Mert ugye itt erről beszélgetünk, hogyha XY-nak kockahasa van, akkor hogyha eleget edzenék, valószínűleg nekem is ennek kockahasa, most engedjük el a biológiai adottságokat. Amiről Jézus beszél, az meg az, hogy az, ha úgy leszel tökéletes, mint hogy az Isten tökéletes, ezt minden hallgató ott érezte, hogy ez lehetetlen. Hát nem lehetek annyira, hogy lehetnék annyira tökéletes, mint az Isten. Hát úgy, hogy benne vagy. Tehát ez nem egy helyzet, amit ha eleget dolgozok, akkor elérek, hanem ez olyan, mint egy ajtó. Hogyha bementél az ajtón, akkor benn vagy. Legyél tökéletes, hogy leszel tökéletes, hogy Istenben vagy. Hogy ő garantálja neked ezt az állapotot Jézus Krisztusban. És én nagyon sokszor azt látom, hogy, és ez most félre ne értsétek, ez nem ilyen hazabeszélés, de mégis ezt látom, hogy mi is fenn vagyunk egy piaci palettán, az üzeneteinkkel, az evangélium is egy ilyen életjobbító kis, nem tudom én, self-help kategória lehetne. Én nagyon szeretem C.S. Lewis-t, akinek azt gondolom mérhetetlen mélységű teológiai gondolata van, ami még több, mint az ilyen klasszikus irodalmi, és ő mondja azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy jobb embert csináljon belőlünk, hanem új embert. Jobb ember egyedül is lehetsz. Egy kis tanítás innen, egy kis tanítás onnan, ezt megfogadod, azt megfogadod, de Krisztusnál nem elég tanítóként nézni rá, vagy nem elég ilyen coachként tekinteni rá, mert azzal abszolút elveszíted a lényegét. Hát ő megváltó. Tehát magyarul egy állapotot idéz elő, ami onnantól kezdve a tökéletesség, hogy én Istenben tökéletesen szeretve vagyok, tökéletesen elfogadva vagyok, ugyanezt sugározhatom a világ felé, és szerintem, ha valamire igazán szüksége van a mai srácoknak, akkor erre.
2: Én úgy érzékelem, hogy manapság Krisztusnak a szabadító mi volt az, amit legjobban keresnek. Pontosan ez a felszabadítás, felszabadulás a másik oldalról, az alanyi oldalról. Ez egy nagyon keresett, és egyébként vágyott állapot is, mondhatom. És ha mi tudjuk ezt a szabadító Krisztust kínálni, akkor ők is megélhetik ezt az újat. Ez nem nagyon jó, hogy ezt kiemelted, hogy Krisztus új embert hoz. Ebben benne van az is, hogy a kegyelem a természetesre épít. Nem biztos, hogy el tudjuk engedni a természetes gyengeségeinket, de a kegyelem által újjal leszünk.
1: Beszéltünk már itt néhány kutatásról, most egy másik felmérést hoznék ide, ami az egyházhoz való tartozást mutatja meg. A 15-29 éves fiatalok mindössze 5%-a vallotta azt, hogy az egyházhoz kötődik, azaz követi az egyház tanítását. Ez 20 éve még 10% volt, 20 év alatt ez megfeleződött. Viszont magas a maga módján vallásosok aránya, ez 49%. Érdekes ez az adat, nem? Mi az, amit levonhatunk ebből?
2: Én azt vonom le, hogy mulasztással is lehet vétkezni, és ez a mi mulasztásunk, hogy nem figyeltünk arra, hogy olyan formákat és kereteket biztosítsunk ezeknek a fiataloknak, ahol felfedezhető azt, hogy az egyházunk tanítása az nem életidegen, hanem befogadható, és neki ehhez lehet kötődni, és neki helye lehet ebben a közösségben. Nagyon izgalmas ez, hogy persze pont a tiniknek van egy sajátos igénye, hogy ők hogyan akarnak az egyházhoz kapcsolódni. Szoktuk mondani, hogy fiatalosan, vagy fiatal módon. És ez igaz is. És a kérdés az, hogy melyik az a hangulat vagy életérzés, ami uralkodik az egyházban. És ugye ez nagyon nehéz a folytonosságnak a fenntartása és megélése, hogy az, ami eddig volt, az is igaz, meg ami új jöhet, az is lehet igaz. És az, hogy vannak bizonyos formák, amik változnak, de ez a lényegi részt nem érinti. Nálunk ilyen klasszikus vita az egyházzene kérdése például. Nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, de nálunk nagyon sok hagyomány van. Azért elkezdve a Gregoriántól, a Palestrináig, a később a reneszánsz zene, a nem tudom, rengeteg, a barokk mód, a népénekeknek a sokassága, és akkor most ez az új vonal, ami nagyon globálissá is vált. Tehát, hogy például nálunk már akár szentmiséken, akár dicsőítéseken nagyon sokszor baptista zene szólal, mert a hisszangot mindenki ismeri, ezt lefordítottak magyarra, és miért ne énekelnénk, amikor abban van egy olyan hitüzenet, ami abszolút közelebb visz az Istenhez. És ezek nagyon komoly konfliktusok, és akkor mi az igaz, vagy ki a... melyik követő az igaz, talán így lehet mondani, hogy nagyon sokszor, ahogy ott a Páléknál is felmerült, hogy én Apollóval vagyok, vagy én Pállal vagyok, és mondta, hogy nem ez a kérdés, mi Krisztuséi vagyunk, Krisztushoz tartozunk. És talán ezt lenne érdemes közel kóstolgatni és megérteni, hogy sokszínűek vagyunk, és persze oda kell figyelni arra, hol van a tanbeli hitelesség, de hogy lehet számukra is olyan közeget létrehozni, ahol ők otthon érzik magukat az egyházban.
3: Nyilván ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mennyire, most értsétek jó, szűk látókörön akarom ezt a kérdést megnézni, mert azt hiszem, hogy a globál világ kereszténység tekintetében csak Magyarországra fókuszálni, nyilván mi itt vagyunk, meg te ezt a statisztikát hoztad, azért azt látjuk, hogy a világon belüli mozgások keresztény szempontból hihetetlen csodákat, meg pozitívumokat hoznak. Az egy izgalmas kérdés, hogy mondjuk Nágaföldön, és Nágaföld az nem egy ország, az csak egy része egy országnak, de Nágaföldön a legújabb statisztikák szerint többen járnak anglikán istentiszteletre, mint a brit szigeteken. Na most ez nyilvánvalóan a kereszténységben, vagy az, hogy hova helyeződnek hangsúlyok a globál kereszténységben, az egy izgalmas kérdés. Az a statisztika, amit behoztál, én azért azt gondolom, hogy Magyarországon az egyházak, főleg a történelmi egyházak abban a sajátos helyzetben vannak, hogy politikailag támogatottak. Ami nem feltétlenül baj, de azt viszont látni kell, hogy egy bizonyos életszakaszban, amikor az ember lázad, és mi ellen lázadsz, ugye általában mindig a tekinti ellen lázadsz. Én nagyon sokszor azt tapasztalom, és ezt abszolút személyes, szóval én most a beszélgetésekre hivatkozok, ami fiatalokkal zajlik. Abban a pillanatban, ahogy valami nagy globál rendszer tudnak egy másik rendszerhez kötni, akkor valójában ezek a rendszerek áldozatul esnek annak, hogy most én azt mondom, hogy a kultúrkereszténység Magyarországon, és általában ez a posztkommunista létből kijövő országokban, pláne Közép-Kelet-Európában ez egy izgalmas kérdés, hogy mennyiben lesz a kereszténység egy kultúra, vagy mennyiben lesz a kereszténység mozgalom, vagy hol húzódik a határa a hit, meg a mondjuk a kulturális kereszténység között. Ez nem biztos, hogy bárkinek a hibája, egyszerűen csak abban a helyzetben lépünk, hogy pont ez az a generáció, amelyik azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy hozzá tudom kötni ezt a rendszert egy másik rendszerhez, akkor ott egyértelműen, most értsétek ezt is jól, megy a sülyeztőbe olyan is, amit nem akartam a sülyeztőbe küldeni. Nem feltétlenül Jézusra mond nemet, vagy nem feltétlenül a kereszténységre mond nemet, hanem jelenleg egy nagyon speciális magyar helyzetből fakadó közegyházi életgyakorlatra mond nemet, aminek mondom, nagy része inkább fikció, mint valóság, de én el tudom fogadni az ő évrendszerét, hogy ő azt mondja, hogy abban a pillanatban, ahogy az általam, most mindegy, hogy igaznak vagy hamisnak vélt politikai nézet összekapcsolódik a kereszténységgel, akkor nekem már ez hiteltelen. Ami nem ilyen egyszerű, de az ő 16-20 éves szerintem rendszerében meg abszolút azt gondolom, hogy elfogadható, hogy ő nem akarja ezeket a rendszereket együtt látni.
2: Itt van azért egy erős hagyománybeli tolódás is, ugye azért például a mai 2000 után született fiatalok már tényleg egy más világban nőttek föl, mint mi. Sokkal szabadabb világban, sokkal globálisabb világban. Nekik az, hogy már a krátas iskolában is külföldre viszik osztálykirándulni őket. Egyes régiókban ez nem egy nagy oszisztasz. Már még nálunk ugye még meg volt az, hogy hát mekkora nagy dolog volt, ha már amíg a szomszédba és a szomszédországba átmehettünk, vagy rohattunk, és így én a magam részéről egy felszólításnak érzem, és igen, egy meghívásnak is, hogy akkor úgy fogalmazzam át az üzenetet, az evangéliumot, ami a miénk, meg azokat a csatornákat úgy találjam meg, ami számára befogadható, ami az ő nyelve, ami hozzá közel áll. Én ezért mondtam azt, hogy van mulasztásunk. És valóban ez a kondíció, ez fennáll, amit említettél, hogy a fürdővízre kidobják a gyereket is, de nekünk is, akkor ha ez a mi mozgásterünk, ez a mi vektorterünk, akkor nekünk így kell gondolkodni, hogy ebben hogyan tudom leghitelesebben felhozni számukra Krisztust.
3: Ha csak egy statisztikát megengedtek, én több mint 20 év élek Miskolcon, ahol azt látjuk, hogy a 20 év alatt a neoprotestáns közösségeknek a száma megsokszorozódott, de ez nem azt jelenti, hogy megduplázódott, hanem annál sokkal nagyobb arányról beszélünk. És ugye én tanítottam egyházi gimnáziumban is, meg látom ezeket a srácokat, hogy elkezdek velük beszélgetni, és kiderül, hogy jéjét rengetegen amúgy reformátusok voltak, most pedig egy neoprotestáns kis közösségben járnak. És akkor megkérdezett, hogy miért. Ezelőtt 30 évvel mondjuk kódoltad, hogy mert kockásinkben van a pap, vagy mert Hillsong szó. És most nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy mert tiszta biblikus igehirdetés van, mert megmaradt a közösségnek a mozgalmi jellege, mert nem vesz részt a nagy politikában, mert nincsenek balhék. Tehát, hogy olyan dolgokat mondanak kritikaként, én csak felerősíteném, amit te mondtál, hogy nem csak, hogy van mulasztásunk, hanem ezen fiatalok felé szinte csak mulasztásunk van, mert azt látjuk, hogy nem az van, mint régen, hogy már meghűlt a gyerek, azt elment nem tudom én hova, hanem nagyon konkrétan meg tudja nevezni azokat az ügyeket, helyzeteket, amik számára rendszereket hiteltelenítenek el. És persze elmondja, hogy tudja, hogy nem kéne levonni a következtetést egy ember bukásából mindenkire rávetítve, de mondjuk egy 16 éves úgy működik, hogy a csalódik a kedvenc focistájába, akkor onnantól kezdve nem néz többet focit, mert csalódott, tehát nem megy át másik csapathoz, mert ők így működnek. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy egy nagyon érzékeny, nagyon tényleg szenzitív életszakaszban van, ahol ezek, amit én mondjuk már 45 évesen be tudok kódolni, meg azt mondom, hogy gyerekek, azért, mert most ismerünk egy ostoba református lelkész, mondok egyből tizet, aki meg nem az, ezt egy 16 évesnek hiába mondod, mert neki van egy negatív lenyomata, azt nem fogod tudni csak így felülírni.
1: Nagyon érdekes, Józsi, amit mondasz. Arra lennék kíváncsi, hogy volt olyan találkozásotok, ahol olyan kérdéssel, vagy akár történettel találkoztatok, ami benneteket is formált, ahol nem volt elegendő ez a sablonválasz, és ti is elgondolkodtatok.
2: Amikor egy ifjúsági vezetőképzőnk most a Kovászról, és azon most rendszeresen tesznek fel kérdéseket, és én gyártok hozzá kis videókat, Zsolt atya Teópercei címmel, de egy belsős anyag, és egyébként tényleg komoly kérdéseket tesznek fel, néha nagyon ilyen klasszik, mi az élet értelme, mert ez érdekli őket, és igazából, ha én ezt jól meg akarom neki válaszolni, akkor tényleg reflektálnom kell nekem is arra, hogy nekem mi az élet értelme. Oké, hogy van erre egy katolikus tanítás, de ezen túl én hogy tudom ezt megfogalmazni, de azt is, hogy Jézus emberket megkeresztelkedni a Jordánban, vagy mi haszna volt. Tehát van teológiai kérdés, meg vannak etikai kérdések is. Mert őket az érdekli, hogy hogyan tudják jól élni az életüket. Azért mondtad, hogy az evangélium nem egy ilyen self-help cucc, de nagyon sokszor, ha tetszik, hanem az ő értékhorizontjukon így helyezkedik el. És akkor megkezdik, hogy hogyan állunk mi az alkohollal, meg a dohánnyal, vagy nem tudom, mivel merült. Ez érdekli, hogy egyébként akarja szeretni az Isten, de azért akar jókat inni is, és akkor ez a kettő összefér-e vagy sem. És ezt így jó, hogyha az ember ezt őszintén ki tudja tisztázni, és csak azt tudom elmondani, hogy hát igen, nekem is ez egy fontos kérdés volt annak idején. Tudom, hogy ahhoz, hogy megtanulja kultúrinni, ahhoz bizony volt olyan, hogy átestem a való túloldalára, de attól függetlenül meg kell tanulni azt, hogy az Istenhez való kötődés az mennyire eredeti az én számomra. Ami engem önvizsgálatra indít, tényleg ami az ő lelkesedésük, ahogy így imádkozni akarnak, ahogy önnek ezt is, és tényleg rajtam kérik számon, hogy ilyen vagy önimádság miért nem volt. Mondhatjuk azt, hogy persze van ebben egy ilyen fiatalos lendület, de én abban tényleg azt élem meg, hogy ott van egy eredeti vágy benne, hogy ő Istenhez akar kapcsolódni. Vagy a lelkivezetéseken nekem nagyon sokat adnak ezek, amikor személyes lelkivezetések vannak, és én megláthatom azt, megtisztelnek azzal, hogy a saját Isten kapcsolatukba betekintést engednek. Az egy szent tér, az olyan, mint amikor Mózes ott volt az égő csipkebokornál, vedd le a sarudat, mert szent tér, hol állsz. És gyönyörű ezt látni, hogy benne bontakozik ki az Isten jelenléte. Inkább engem ez szokott megérinteni, és reflektálok arra, hogy én hogyan kötődök most az Istenhez.
3: Ez furcsán fog hangozni, de én azt gondolom, hogy egy nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert hiszen én úgy vagyok református lelkész, hogy elváltam és újra házasodtam, ami most lehet erről beszélgetni biblikus alapokon, az egyházunk tanítása, meg az egyházunk jogrendje megvan, hogy mit tesz lehetővé, meg mit nem. Én ezzel nem szoktam stand-up-olni, de nyilván én magamban hordozom a hiteltelenséget. Tehát én úgy ülök le mindig, akár ha eljönnek hozzám párok, hogy esküvőre készüljünk, hogy én azzal kezdem, nem árulok zsákbamacskát, hogy nézzétek, én ebben már egyszer elbuktam, semmi olyan nagy dolgot nem kell elképzelni, amit ilyenkor úgy el lehet képzelni, egyszerűen csak egy történet a végéhez ért, amit egyszerűen nem tudtunk továbbvinni. És rögtön el is mondom nekik, hogy két dolgot kérek, az egyik, hogy nyugodtan mondjanak nemet, tehát keressetnek olyan embert, aki számukra ebben hitelesebb, vagy akire jobban rábíznák az esküvői felkészülésüket. Nyilván ez az én esetemben egy olyan 7-8 másfél órás beszélgetés, kicsit önismeret, meg társismeret, tréning, meg mégiscsak ilyen Istenre hangolódás is, tehát hogy lássák, hogy mi ezzel Istennek a célja. Habár egyszer pont egy katolikus, hogyha barátom mondta nekem, hogy Józsi, hát nálunk hitelten ebből erről senki nem tud beszélni, tehát most neked nem arról beszélni, hogy mit rontottál el, mert mi sem arról beszélünk, arról kell beszélni, mivel a Szentírásban erről, és ott meg lehetünk hitelesek. De hogy az megdöbbentő, hogy mikor kinyitok egy ilyen kérdéskört, hogy is mondjam nektek, tehát az a hihetetlen közös alap, hogy végre azt érzi, hogy nem elmentem valaki, ez, aki nyilván meg fog ítélni, mert én milyen szerencsétlen vagyok, hogy jé, itt van valaki, aki most értsétek jól, éppen akkor a lúzer, mint én, mert éppen úgy elbukott. Tényleg nincs a homlomra, a komra tetoválva, de nekem nagyon sokat ad, hogy amikor én kinyitom azt, hogy igen, én konkrétan meg tudom nevezni az életemben talán azt a legnagyobb kudarcot, amit az életem végéig traumaként hordozok, és fel kell dolgozni, hogy a két nagy gyerekemmel, hogy ezt hogy beszéltük meg, vagy hogy tettük rendbe, akik folyamatosan szembesítenek azzal éppen az élet szakaszaik alapján, hogy ezzel hogy kell megdolgoznunk családként, vagy egyáltalán férfi, meg női sztereotípiák, meg mintázatok mentén. Szóval nekem ez egy hihetetlen élmény, hogy ezt így kinyitjuk, és akkor egyszer csak így ömlik belőlük az, hogy akkor mondhatom. És a másik, ami meg nagyon megtisztelő, hogy milyen nyitottsággal képesek beengedni az életükbe, meg a problémáikba. Tehát, hogy ezért nem vagyunk pszichológusok, lelkészek vagyunk, papok vagyunk, vannak erkölcsi minták, normák, nyilván fontos számunkra, hogy mit mond a Szentírás. Nyilván nálunk másnak hívják a gyónási titkot, de nálunk is megvan az a keretrendszer, amiből nem léphetünk ki, illetve megőrizzük ezeket a dolgokat.
2: A diszkréció.
3: Igen, akár így is nevezhetjük, ha bár van itt fegyelmi felelősségünk is, de hogy nem azért mondja el, mert ugye, hogy nem mondhatom el, hanem mert látszik rajta, hogy érzi azt, hogy itt van egy hely, ahol így elengedhetem a traumámat, és elmondhatom, hogy fú, tiszi, nagy gáz van, és akkor elkezdünk beszélgetni. És nyilván nagyon-nagyon szép gyógyulás történetek is vannak, és olyan jó, hogy én így fel tudom tartani a kezem, hogy drágám, ezt nem én, ezt a Jóistennek köszönöm meg, mert én csak azért vagyok, hogy rámutogassak. Úgyhogy igen, nekem ezek a legkonkrétabb ilyen történetek, amikor így leomlik ez a fajta illúzió, hogy itt majd én a kis nyomorú tinédzserből ülök a nagy szent emberhez, és akkor ez csak így vált a dolog, hogy a kis nyomorú tinédzser a kis nyomorú emberhez ül be, és mindketten Isten szeretetében megfürödve meg lehetünk valami egészen mások.
2: Szerintem ezért is fontos, hogy mi már kísérésről szoktunk beszélni. Tehát, hogy mi is haladunk a magunk életútján, és így kísérjük azt, akik éppen más szakaszban vannak. És nagyon fontos tényleg, amit kiemelt, hogy együtt nézünk Istenre, és tőle várjuk a választ. És ő tanít, meg vezet, meg együtt érez, meg irgalmas. Én nagyon ezt élem meg, amikor engem vezetnek, hogy az Isten végtelen irgalmas, és a feltétlenül legyetek tökéletesek, amit a ti mennyeantjátok tökéletes. Én ebben érzem azt, hogy az irgalomban való növekedés az, ami az, ahol a tökéletességet én megélem. És hát ezt úgy is érzem, hogy az én életem egyik nagy üzenete ez, az Isten irgalom.
1: Záró gondolatként egy ige jutott eszembe, amit Máté evangéliumában olvashatunk, hogy ti vagytok a föld sója. Ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy erős üzenet lehet, különösen a fiataloknak. Ennek fényében mi az, amit üzennétek nekik?
3: Hát akkor kezdem én azt üzenném, hogy nem ti vagytok a föld sója, mint só műsor és csinnadratta és ilyesmi, hanem hogy valójában Jézus azt mondja, hogy ti vagytok az, ami nemhogy ízt, hanem tartóságot, tisztaságot, ugye a só az fertőtlenítés. Tehát, hogy ti vagytok azok, akik a világban megmutathatjátok azt, hogy én mit tettem. És a ti korosztályotokban ti tudjátok igazán jól megmutatni, hogy én Krisztusként mit tettem.
2: Engedjétek, hogy Krisztus sóvá tegyen benneteket. Hogy így engedjétek, hogy átjárjon, áthasson, kössétek meg vele a személyes szövetségeteket, és megtapasztaljátok, hogy akkor ti vagytok valóban a föld sója és a világ világossága. Mert Krisztus az, aki egyébként a föld sója és a világ világossága, és ahogy te már mondtad előbb, hogy befogadjuk és megéljük ezt az egységet vele, akkor válunk mi is azzá. Nélkülem nem tehettek semmit. Nem kell túl nagy erőfeszítést, csak elfogadni, beengedni, és aztán hagyni, hogy dolgozzon a mi életünkben.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek és beszélgettünk. Én is sok értékes gondolattal gazdagodhattam. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
3: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Az elmúlt percekben Kovács Zsolt, római katolikus pappal és Csomós József lelkipásztorral beszélgettem. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Agapé című tévéműsorunkat és podcastunkat is megtalálják a Bizony Isten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Fekete Dánielt hallották. Isten áldja önöket.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, és a mai témánk egy kérdés. Így szól, változás vagy változtatás? A kérdés megfejtéséhez vissza szeretnék nyúlni az előző hét fő témájához, amikor is az érzelmi energia blokád okairól gondolkoztunk együtt, vagyis arról a belső zárvány tömegről, amely elzárja bennünk az érzelmeink egészséges megjelenítésének útját. Milyen sokan küszködünk azzal, hogy amit érzünk, ami legbelül van, az elfojtódik, legfeljebb csak egy-egy dűroham kapcsán bukkan felszínre, olyannyira, hogy ilyenkor talán magunktól is megijedünk, és hogy ebben az elmúlt egységben éppen arról beszélgettünk, arról gondolkoztunk, hogy milyen fontos is az érzelmeinknek tudatosítása, átélése, megtapasztalása, kimondása, és éppen ennek kapcsán lépünk most tovább, amikor azokat a zárványokat, amelyek az elmúlt héten alaposabban, mint úgy is mondhatnám, mint kiváltó okok szemünk előtt álltak, most egy közös nevezőben jelennek meg előttünk. Ez a közös nevező fogalmazódik meg ebben a címben, amit az előbb bejelentettem, változás vagy változtatás. És hogy ezt a címet most ebben a kontextusban megértsük, ehhez szeretnék

0: Most bevezető gondolatként egy alapvető emberi problémát megfogalmazni. Sokszor tapasztalom, hogy amikor párterápiában jönnek kliensek hozzám, akkor általában mindig a másik fél hibáinak, nyomorúságainak, tehetetlenségeinek az ostorozásával kezdődik egy-egy ülés. Ennek kapcsán úgy is összefoglalhatnám a mondani való fő vonulatát, hogy hiába szidom, mégsem változik. Hiába szidom, mégsem szokik le. Hiába szidom, mégsem látja be, és sorolhatnám még. De alapvetően nem is ez a kérdés. Én afelé próbálom terelgetni a beszélgetés fonalát, hogy először azt kérdezem, hogy egyáltalán létezik-e valamiféle kölcsönhatás kettejük között. Odafigyelünk-e egyáltalán egymásra? Akarunk-e szót érteni egymással? Úgy látom-e, hogy nekem az egyetlen szerepem az, hogy a másikat utasításaimmal, sugalmazásaimmal, ráhatásaimmal, győzködéseimmel megváltoztassam? Vagy pedig egy közös változásról beszélünk, egy formálódásról, amelyben mind a ketten belekapcsolódunk, amelyben mind a ketten alakulunk, hatunk egymásra, és ennek kapcsán lenne olyan fontos megértenünk, ráéreznünk arra, hogy igen, az életünk nem valamiféle egyirányú utca, úgy is mondhatnám talán egy kicsit visszafogottan, hogy zsák utca, nem, hanem az életünk egy olyan oda-visszaható, áramló folyamat, amelyben minden részlet kapcsolódik a másikhoz, és minden hat mindenkire. És éppen ezért azokban a rendszerekben, családokról, párkapcsolatokról, barátságokról beszélve most, amelyekben igazán érezzük saját hiányunkat, és amelyekben aztán igazán szeretnénk a másikra hatni. Nos, ezekben a fő kérdés nem az, hogy te miben szeretnél a másikra hatni, hanem az, hogy akartok-e egymásra hatni egyáltalán. Mert hogy minden változásnak, minden maradandó változásnak az alapja a kölcsönhatás. És éppen ezért az legfontosabb felismerés minden ember életében az, hogy ezeket a kölcsönhatásokat akarja tudatosan megélni, befolyásolni, befogadni, és nem egyoldalúan kijelenteni a másikról, a másiknak, hogy mit kell tennie. Ha egy kicsit szélesebb ölelési módon gondolkodunk társadalmi léptékben, akkor ugyanezzel a problémával szembesülünk. Nézzük meg azokat a hagyományos intézményeket, amelyekben élünk, amelyek sokszor szintén ilyen félreértésekbe ragadnak bele. Az úgynevezett tekintélyszemélyek, akik legyen az akár pap, akár tanító, tanár, akár orvos, és sorolhatnám még mi mindenki, úgy gondolja, úgy gondolják, hogy nekünk aztán meg kell mondani úgy, az úgymond tutit. És kioktatjuk, és megmagyarázzuk, és felvilágosítjuk, és aztán csodálkozunk, hogy a másik fél esetleg hallgatja, aztán egyszer csak kirobban belőle, az ellenkezés, a lázadás, pedig, hogy én jót akartam, én meg akartam neki csak mondani, hogy hogyan lehet ő boldog. De ő köszöni szépen nem kér belőle. És számomra az a legmegdöbbentőbb, amikor ezeknek az úgynevezett általam megmondó embereknek hívott nagy tekintélyeknek az arcán látom a megdöbbenést, a megbántódást, hogy hát nem veszik észre, hogy én csak jót akarok. Hogy nem veszik észre, mennyi mindent áldozok érettük, és ők még meg se köszönik. Igen, mert az életnek a legnagyobb kihívása nem az, hogy hogyan tudom még szebben becsomagolni, még észrevehetetlenebbül manipulálni a másikat arra, hogy végül azt tegye, amit én akarok, hanem nekem kell meghallgatnom őt, párbeszédet kezdeményeznem vele, és ebben a párbeszédben hagynom, hogy ő is formáljon engem. Ebből a kölcsönhatásból születhet csak valami új, valami közös, valami előrevívő, ahol mind a ketten megtanulunk egymásra hallgatni, egymásra figyelni. Az előző szakaszból következik tehát a válasz arra a kérdésre, hogy vajon mi az érzelmi energiablokád ős eredője? Miért húny ki a fény oly sok ember szemében? Miért leszünk olyan fásultak és fáradtak? Miért nem hiszünk az emberi kapcsolatok megújító erejében? Miért zárkózunk el mindenféle kapcsolattól, és miért választjuk inkább a magány kalodáját? Mert hogy nem tudunk és nem akarunk kölcsönhatásban élni. De ahhoz, hogy valaki ebből a kényszer zubbonyból ki tudjon törni, le tudja vetni ezeket a békjókat, ahhoz valóban el kell indulnia ezen az úton. És most a következő szakaszban erre szeretnék bátorítást adni, hogy hogyan is lehetséges ez. Amikor én arról beszélek, hogy kölcsönhatás, akkor ez a kölcsönhatás, ez azt jelenti más szóval, hogy elkezdek visszajelzéseket adni, és elkezdem a környezetemnek a jelzéseit tudatosítani magamban. Ezt nevezzük szakmai nyelven reflexióknak. Ezeket beleépítem a személyiségembe, és most ezt a két irányú mozgást egy picit nézzük meg közelebbről. Először is azt mondom, hogy elkezdek jelzéseket adni. Ugye egy egyszerű példával, ha beülök valahová étkezni, és megkérdezik tőlem, hogy ugye milyen finom, én pedig majd fölállok a széktől, mert annyira nem tudom magamévá tenni, annyira nem ízlik, annyira ellenszenves számomra az étel. Ha ilyenkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, nagyon finom, hát akkor magamra vessek. Meg kell találnom a módját, hogy visszajelezzek. És ez a visszajelzés természetesen olyan kell, hogy legyen, hogy ez ne egy sértést indukáljon, ne egy elhatárolódást hozzon létre, hanem egy kölcsönhatást. Ha én például elmondom azt, hogy nézd, én nem szoktam sózni, vagy én éppen sózni szoktam, vagy én nekem nem ez a fajta étel a kedvencem, de ez a másik, amit szoktál csinálni, az nagyon-nagyon ízlik nekem. És így tovább, akkor ebből a fajta kölcsönhatásból, ebből a fajta visszajelzésből lehet egy olyan kölcsönhatás, egy olyan kooperáció, amely mind a kettőnknek a megelégedésére szolgál. Nekem, aki elfogyasztom, és a másiknak, aki elkészíti ezt az ételt. De ha néma maradok, akkor csak újabb és újabb félreértéseket szül ez a helyzet, míg végül aztán kirobban a dolog, és akkor jogosan kérdezik meg tőlem, megsértődve, megbántódva, de hát ha nem ízlik, miért nem szóltál? Nos, valahogy így vagyunk az élet minden más területén is. A visszajelzés mindenki számára fontos. És a visszajelzés megfogalmazása, hogy kimondom, hogy egyértelművé teszem a másik számára, hogy mit érzek, ez az életünknek az alaprezdülése. De ugyanúgy az életünknek alaprezdülése az is, amit ismét az előbb említettem, hogy a mások visszajelzésére is nyitottá válok. Nem csak egyszerűen azt mondom, hogy na hát ez nekem nem ízlik, hanem megkérdezem tőle, hogy te hogy szeretnéd, te hogy gondolod, te hogy látod? Lehetne valamilyen kompromisszumot kötni? Nem félrelököm az ételt, és azt mondom, hogy hát ez moslék, ugye? Hanem megbeszéljük a dolgot, hogy lehetne javítani. Elmondom az elképzelésemet. Azt is elmondom, hogy én nem vagyok szakember, én nem tudok főzni, én csak a gondolataimat tudom elmondani, vagy az ötleteimet, vagy az érzéseimet, és nagyon hálás vagyok érte, hogy a másik odafigyel rám, és neki is fontos, hogy együtt megtaláljuk azt a közös nevezőt, ami mind a kettőnek a megelégedésére szolgál. És így egymásra figyelve, úgy is mondhatnám, hogy egymásra hangolódva jön létre egy csoda. És ez a csoda, ez nem más, mint az energia közlés. Az energia közlés, amely életünknek a fenntartására, életünknek a kiteljesedésére szolgál. Így teremtette meg a mennyei atya. Hiszen ma olyan sokat beszélünk ugye a fenntartható világról, a fenntartható fejlődésről, a megújuló energiaforrásokról, de nagyon keveset beszélünk arról, hogy ez tulajdonképpen az emberi kapcsolatokban kezdődik. Hogy fenntarthatóak legyenek ezek a kapcsolatok, hogy fejlődni tudjanak. És ez azáltal jön létre, hogy energiát közlünk egymásról, és más szóval visszajelzünk, és mások visszajelzésére odafigyelünk, mert ez az oda-visszajelzés, ez az oda-visszajáró kapcsolódás, ez az egymásra figyelő és egymásba kapcsolódó, koncentrált figyelem, ez az, ami valójában a megújító energiákat, életenergiákat, pszichés energiákat közvetíti. Nem azáltal leszünk erősek, ha mi leszünk azok, akik megmondjuk a tutit. Nem azáltal leszünk erősek, ha mindenki elhallgat, mert nem akarja már többé hallgatni azt, hogy lukat beszélek a hasába. Rám hagyja, és azt mondja, hagyja már végre abba. Jól van, megteszem, csak végre legyen már csönd. Ezzel nem leszek erős. Csak erősködök, görcsölök rajta, aztán dugába hull úgyis minden. Hanem azáltal leszek erős, ha egyre inkább kész leszek a közös erőforrásainkat használni. És ezekben a közös erőforrásokban van még egy nagyon fontos törvényszerűség. A közös erőforrásokat csak akkor tudjuk hasznosítani, ha nem erkölcsi magaslatokból próbálunk másokra letekinteni, hanem a saját erkölcsi világunkat, világrendünket próbáljuk a másikra ráerőltetni. Hanem legyen akármilyen helyes is a nézetünk, a látásunk, megpróbáljuk azt úgy képviselni, hogy nem egyszerűen megengedően, hanem mindenféle értékítélettől határozottan elzárkózóan tegyük ezt. Miért is? Azért, mert mindenféle ítélet elzárja a kölcsönhatás előli utat. Én elmondhatom, sőt, kötelességem is elmondani, hogy hogyan látom a világot, hogyan érzem. Ugye erről beszéltünk az előbb, amikor azt mondtunk, hogy jelzéseket adunk, de nem kötelező érvényű parancsokat adok, és mindenféle erkölcsi kategóriának a másikra való ráerőltetése ilyen jellegű parancsként hangzik. Sokkal jobb lenne, ha azt mondanám, hogy én ezt így látom, én ezt így gondolom, én ezt így élem meg, nekem ezzel jelent biztonságot. Ha te neked más, akkor rendben van. Én azzal nem akarok vitatkozni, csak elmondom neked, hogy én ebben vagyok otthon, én ebben érzem az én életemnek a középpontját. Ugye milyen szomorú például az, amikor valaki meggyőződéses keresztényként például azt állítja a többiekről, hogy azok hitetlenek és bűnösek. Sőt, hogy ne is beszéljek arról, hogy mind el fognak kárhozni. Mennyire jobban hangzik, és mennyire sokkal közelebb áll a Biblia tanításához, ha azt mondjuk, hogy én hálás vagyok azért, hogy a Jóisten védelme alatt élhetek. És hogy ebben a védelemben kiteljesedhet az életem. És nem kell félnem a jövőnek kikutathatatlan eseményeitől, és nem kell félnem a pusztító szélvésztől és árvíztől, ahogy csodálatos képekben az élet nagy kihívásait Jézus Krisztus megfogalmazza. Mert ahogyan szintén ő mondja, szárnyai árnyékába rejtőzöm én el. A veszély elől oda menekülök, és ez ad nekem védelmet, és ezt én egy személyes átélésként, saját csodaként élem meg nap, mint nap, de ez nem elvárás felét, hanem egyszerűen az én élet élményem. Nem erkölcsi bunkósbot, amit a kezemben forgatva lecsapok rád, aki hitetlen vagy, és bűnös, és szégyeld magad, hanem egyszerűen megfogalmazom az életemnek a tartását, tartalmát, és természetesen ezzel kimondok egy meghívást is, egy meghívást arra néz, vagy gondold el a saját életedben, hogy van ez. És gondold végig, hogy ismered-e ezt, ezt a csodálatos érzést, amikor azt mondhatod, igen, én is védelem alatt élő ember vagyok. Hogy mindezt egy bibliai őstörténettel szemléltessem, szeretnék most Izrael első királyának, Saulnak az életéből egy epizódot említeni. Ez a király egy nagyon tehetséges ember volt. Mindenki által első pillantásra is egy igazi vezérelőnyiségként elismert személyiség. Életének nagy tragédiája az volt, hogy egyszerűen nem tudott ráhangolódni azokra az értékrendekre, belülről nem tudott igent mondani rá, pontosabban azt is mondhatnám, hogy nem tudott belelépni abba a kölcsönhatás rendszerbe, amelyre hivatkozott. Isten kiválasztottjaként különleges ajándékokat, képességeket kapott. Isten kiválasztottjaként egy csodálatos mentor állt mellette, az idős Sámuel próféta, aki nagy szeretettel és minden tekintélyét latba vetve állt ki mellette. De ő mégis, amikor úgy érezte, hogy cselekedni kell, akkor nem tudott sem várni, sem visszajelzésre figyelni. Akkor úgy gondolta, hogy ő neki kell a dolgokat egyedül kézbe venni. Így például, amikor az izraeliták ős ellenségével, a filiszteus néppel kellett hadakoznia, akkor először úgy gondolta, hogy meg kell kérdeznie Izrael istenét, hogy hogyan is tegye ezt, mi legyen az ő stratégiája. Szólt hát a papnak, hogy hozza oda az éfódot, ez egy akkori szokás szerint az Isten megkérdezésének, akarata, megtudakolódásának egy különleges eszköze volt, és amikor a pap már odahozta, hogy akkor együtt elcsendesedjenek az Úr előtt, és megkérdezzék az ő szándékát, akkor közben zajlottak az események, látja, hogy az filiszteusok táborában egyre nagyobb zűrzavar uralkodik, és erre gyorsan hoz egy másik döntést, és azt mondja, hagyjuk, most nem kell a Jóistent megkérdezni, most majd teszem a dolgomat. És ez a hagyjuk az ő életének az alapvető tragédiája. Tele van belső érzékenységgel, tudja jól, hogy neki az élő Istent kell kérdeznie, hiszen az élő Isten kente őt fel erre a különleges szolgálatra. Tudja jól, hogy Sámuel próféta is ebben támogatja, és minden lelki, szellemi tekintélyével és hatalmával mellette áll, de ő mégis úgy gondolja, hogy neki kell kezébe venni a dolgokat, és így veszíti el a királyságát. És micsoda kontraszt! Az ő utána következő a Bibliában minden üdvösség kútfejének tartott Dávid király, akinek nemzetségéből Jézus Krisztus is származik, az ő egész pályafutása alatt alapvetően ebben különbözik tőle. Semmit nem tesz anélkül, a legszorultabb helyzetében sem, hogy előtte meg ne kérdezné az Istent, hogy az ő hangját ne hallaná a legkétségbe esettebb helyzetében, és újból is újból addig nem tesz semmit, amíg ebből a belső meggyőződésből nem tud lépni, és azt nem tudja mondani, hogy igen, megértettem Istennek, most ez az akarata, és ezen az úton fog engem kísérni. És itt állunk most mi, akik egy új esztendő küszöbén állva, talán különböző elhatározásokkal a szívünkben gondolunk a jövőre. Én egyetlen egy dolgot szeretnék kérdezni most magamtól és mindannyiunktól. Akarunk-e a világ mindenség urával, az életünk teremtőjével, a nekünk oly sokszor üzenő, szívünk ajtaján csöndesen kopogtató Jézus Krisztussal kölcsönhatásba lépni? Föl akarjuk-e ismerni, meg akarjuk-e látni az ő üzeneteit az életünkben, és akarunk-e rá válaszolni? Én így kívánom mindannyiunknak, hogy erre a kérdésre igen tudjunk felelni, nem kényszerből, nem elvárásból, nem valamiféle erkölcsi elnyebenyétől félve, hanem egyszerűen belső meggyőződésből, mert tudjuk, érezzük, hogy az életünknek ez az igazán kiteljesedést hozó útja. Ha végre nem magunkba burkolódzunk, nem megmondó emberekhez dörgölődzünk, nem mi akarunk másokat manipulálni és megvezetni, hanem hagyjuk, hogy az életünkbe belerejtett örömhír, az, hogy Isten bennünket is saját védelme alá akar helyezni, és meg akar védeni minden gonosztól, hogy ez az örömhír bennünk is kiteljesedhessen. Ezt kívánom mindannyiunknak, köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!